0: akkor most te is vedd le a kabátodat, és add oda, és a végén aztán mindenüket odaadják. Természetesen a tanítvány ő zugolódik, hogy jaj, vajon ezt miért csináljuk, amikor itt van a tanító mester, ráadásul ő fizikálisan meg tudta volna ezt, mindezt torolni, vagy egyáltalán megelőzni az egészet, és mégsem tette. És akkor mi a tanulság?
1: Kevés érték legyen nálad, amikor az utcán sikátorban járkál.
0: Na, de hát, hogy add oda, és hogy nem számít, valamilyen formában nem érdekes. Természetesen ez egy ilyen nagyon szélsőséges jelenet, de add oda, adjál oda mindent. Ne legyél, most akkor kicsit erős, teljesebben fogalmazok, ne legyél függő a tárgyak, az, hogy valamit birtokolj. Igen, könnyen tudjál megszabadulni azoktól a dolgoktól, amelyek alapjában véve nem is annyira fontosak számodra.
1: Az Úr adta, az Úr visszavette, áldott legyen az Úr neve.

0: Van két történet. Az egyik, hogy amikor Sátán megpróbálta Jézust megvenni, akkor megmutatta neki a világ minden országát, Isten, és ezt mondja néki, mindezt neked adom, ha leborulsz előttem, és imádsz engem. Megkapott volna Jézus mindent. Ő viszont, amikor az a fiatalember hozzá ment, tudod, aki gazdag volt, annak Jézus meg azt mondta, hogy te meg adj oda mindent másoknak, és utána kövess engem. Akkor melyik tetszik az embereknek a legjobban? Ha leborulunk Sátán előtt, akkor megkapunk mindent a földön.
1: Hát a földön.
0: Ha Jézus mögé állunk, akkor meg oda kell adnunk mindenünket másoknak.

0: Ide kapcsolhatom a szőlő munkások témát úgy Máté evangéliumából, egyébként 20. fejezetből, az első verstől lehetne nézni ezt a részt. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőbe. Aztán kiment 9 óra tájba, most egy kicsit rövidítek, látta, hogy még mások is állnak ott, tétlenül a piacon, mondta nekik, hogy menjetek ti is a szőlőbe, ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra és 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Tehát a gazda többször is kiment még. Aztán, amikor pedig 5 óra tájban is kiment a gazda, talált ott állókat, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok válaszoltak, mert senki sem fogadott meg minket. Erre ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe. Amikor beesteledett, és most már közeledik a java a történetnek, szerintem amikor beesteledett, így szólt a szőlő ura a vincellérhez. Hívd elő a munkásokat, add nekik a bérüket, kezdve az utolsókon az elsőkig. Amikor az 5 óra tájban felvettek, jöttek. Egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is egy-egy dénárt kaptak. Miután átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták, ezek az utolsók egyetlen órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik egész nap fáradoztunk és szenvedtünk. Ő pedig így válaszolt egyiküknek, barátom, nem bánok veled igazságtalanul, nem egy dénárban egyeztél meg vele? Vedd, ami a tied, és menj. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Vajon nem szabad-e nekem a magaméval azt tennem, amit akarok? Vagy azért, vagy irigy, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsók.
1: Ez jóság?
0: Elsők, és az elsőkből utolsó.
1: Ez jóság?
0: Hát gondoljunk bele, hogy ott van a gazda, vagy hát mindenkivel akart jót tenni, és még ráadásul szidják őt érte. Na most egyébként, amikor másokhoz hasonlítgatjuk magunkat, akkor az véletlenül nem olyan, minthogyha mi akarnánk Istent játszani?
1: Nem.
0: Szerintem olyan? Amikor én akarom tudni, hogy nekem mi jár, meg hogy neked mi jár.
2: Igen, azt valóban mi nem tudhatjuk a másokról, de amit tudunk, azt mind adhatjuk.

0: és közben a lelkünk mélyére nézünk, akkor tudunk mi is békességben lenni ugyanilyen helyzetben, mint ahogy a szőlőmunkások voltak, hogy ténylegesen.
1: Tehát, hogy mi zugolódnánk-e, hát, vagy igen. Sem, én biztosan nem.
0: Hát most ezt mondod, nem zugolódni, nem. De mondjuk te és én is ott vagyunk, reggeltől estig verejtékes munkával nyomjuk a munkát egész álló nap, és azt látod, hogy kijött oda egy összesen mondjuk 40 percet dolgozni egy fickó, sőt, még azt is végig lustálkodta, mert már akkor a szemünk is torzít egy kicsit. Semmit nem csinált. Arra még egy fél órát volt ott már, még akkor le is csalja a szemünk egy kicsit, hogy még pár percet volt csak ott. Sem egy darab, egy fürtöt nem szedett le mondjuk, ha szület volt. Mi reggeltől végig egész nap dolgoztunk, először azt a fickót fizették ki, egy dénárt kapott. Semmit nem csinált, még le is zabálta a szülőt.
1: Ez úgy működik, hogy az ember saját szükségleteit meghatározza, ezt akarva, akaratlanul valamilyen formában megteszi. Azt mondja, hogy én feláldozom az időmet és az energiámat.
0: Szépen hangzik, de...
1: Ennyi ideig, és ezért ezt szeretném kapni.
0: Hát ez nagyon szép így, de...
1: És hogyha ezt megkapom, akkor emelem kalapomat, és tovább állok. Tehát én nem foglalkoznék azzal, hogy a másik...
0: Nézzük már mélyebben magunkba egy kicsit. Tényleg nem?
1: Természetesen
0: ott vagyunk a tűző napon.
1: Észreveszi az ember, vagy nem tudom. Tehát, de kell, hogy legyen egy olyan bizonyos pont, és akkor most azt is mondhatnánk, hogy az embernek az életében kell legyen olyan bizonyos pont, amikor azt mondja, hogy nem számít, hogy a másik. Mert ez ugyanaz, amikor arról beszélünk, hogy valaki gazdag, és hogy ő mit tett annak érdekébe. Itt megint arról van szó, hogy biztosítja majd az Úr azt, amire nekünk szükségünk van.
0: Ez egy jó, ideális helyzet. Inkább csak mondjuk észrevesszük, hogy hoppá, azok ott 25-en csak éppen bejöttek, felvették ők is a lét, pont annyit, mint mi, de és mennek tovább. A kísértés nem lenne meg benned, hogy legközelebb mi is csak a lét vegyük fel?
1: Nem, azt hiszem, hogy meghatározod azt saját magad számára, hogy mi az, ami számodra jó és megfelelő. Ha ezt megkaptad, akkor nem fog érdekelni már az.
0: Van az az állapot.
2: Jó, akkor olvassam, amit beszéltünk korábban, amikor Jézus megkérdezték, hogy hogy imádkozzunk, akkor ezt mondja a tanítványoknak, hogy atyád pedig, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgattatást. Ne legyetek hát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a neved, és utána sorolja föl. De ő ezt mondja, hogy
0: már
2: Isten sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, mint mi magunk.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Máté evangéliumában olvashatunk boldog mondásokat. Még mielőtt bármelyiket mondanánk, mi az, amitől mi vagyunk boldogok? Őszintén, te mitől
2: de
1: vagy
2: hát
1: boldog,
2: én nem André? Hiszem, hogy ezek a boldog mondások, ezek a boldogságról szólnak. Tehát a boldogság az egy milyen állapot?
1: A teljesség állapota, nem amikor az ember békében van, szeretetben van, jól
2: önmagával?
1: Van. Hát inkább a jó Istennel, szerintem meg mindennel. Akkor vagyok a legjobban, hogyha mindenkivel jóban vagyok.
2: Nem és a ez jó egy Istennel. Hosszú folyamat, vagy egy
1: eredménye lehet
2: a, valaminek az eredménye a boldogság?
1: Hát lehet, hogyha elfogadjuk azt, hogy a jó
2: az
1: Isten kezében.
2: Az elmének a játéka lehet, vagyunk. Hogy azt mondjuk, hogy mi boldogok vagyunk.
1: A boldog mondásokban egyébként igazából példák vannak arra, hogy kik a boldogok. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Nekem sokszor eszembe jutott már egyébként, hogy milyen jó az, ha valaki tud tényleg sírni, mert mennyire más az, ha valaki nem sír, hanem mondjuk kemény, megkövült.
3: Igen, hogyha valami nehéz helyzet kerül az életünkben, amire nem vártunk, vagy nem tetszik, akkor mindig örüljünk, hogy akkor viszont ez azért van, hogy meg tudjuk tanulni, hogy hogyan kezeljük,
1: megoldani.
3: Hogy viseljük el, ezért, hogyha elviseljük akár a nehézségeket, amiket sorolt Jézus, ugye, akkor azok később már nem fognak életünkbe belépni.
2: És
3: megtanuljuk, hogy hogyan kezeljük, sőt, hogy védjük meg előre magunkat.

0: boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Na ez egyébként én ezt nem biztos, hogy értem.
1: Mint ahogy én sem. De László, te meg el tudnád mondani ezt a boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Ez pedig egy nagyon fontos.
0: Sokat emlékezett mondat, a lelki szegények.
1: Igen.
2: Hát igen, mert ez azt jelenti szerintem, hogy mindig, aki lelkileg szeretne növekedni, azért szegény, mert én még szeretnék növekedni, vagyis hogy a Szent Lélektől, mert nagyon sok ének van, illetve hát a Bibliában is a Szent Lélekről, amikor beszélünk, hogy az ő segítségével kapjuk meg mindig ezt, vagyis a lélek gyümölcse kell, hogy növekedjen bennünk, nem? Ja. Aki azt gondolja, hogy igen.
1: Tehát, hogyha lehetősége van
2: még annak. Nem vagyok még teljesen kész, ezért szegény vagyok.
0: Nem, ez tetszik. Igen. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
1: Kik a szelídek?
0: Hát a jó állapotban lehetünk mi is, amikor kapcsolódunk a Jóistenhez.
1: Igen,
0: akik és éhezik,
1: különben és... nem vagyunk szelídek, hanem arrogánsok vagyunk.
0: Ha rólam beszélsz, akkor időnként, igen.
1: Cinikusak.
0: Mindenfélék vagyunk, türelmetlenek, bántóak, sértőek. Mindenfélék vagyunk, emberek vagyunk.
2: Igen, és ezt kell tesztelni, hogy bennünk van-e a lélek gyümölcse. A szeretet, az öröm, a békesség, béketűrés, vagyis ezt úgy fogalmazzák, hogy türelem.
0: Igen.
2: A béketűrés, türelem.
1: Ez, bennünk van-e a türelem? Igen.
2: Szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ha ezek nincsenek bennünk, akkor kell kezelnünk magunkat. Vagyis, hogy ha a Szentléleket nem fogadjuk el, mert ezek a lélek gyümölcsei, hogyha befogadjuk a testünkbe, a lelkünkbe.
1: Akkor teljessé válunk?
2: Akkor teljessé válhatunk, mert Isten ilyet akar, ilyen új világot.
1: Én még azt mondanám, hogy lélek gyümölcseit akkor kapod meg, ha csatlakozol, vagyis kapcsolódsz.
0: Ezért vagyunk talán itt is. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, ma is így ültünk össze hárman, és Nagy Gábor. Gábor is mindig itt ült velünk eddig is, és kezelt körülöttünk mindent, de ma még egy gondolatot is
1: hozott. És ezúttal is köszönjük.
0: Így ültünk itt ma is, és jó volt.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, akik a Pax Televízión keresztül néznek bennünket. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk a Pál apostolnak a Filippiekhez második levelében, és ott az ötödik verstől kezdődően a következőképpen. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekinte zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megürösítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztatta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta néki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

0: megtenni a lehetetlent. A Bibliában nagyon sok olyan történetet olvasunk, ami lehetetlennek tűnt, és nagyon sok olyan helyzet volt, amiből szinte azt mondjuk, hogy nincs kimenekülésnek a lehetősége. Gondoljátok el, hogy amikor az izraeliták ott vannak a Vörös tengernél, a hátuk mögött ott vannak a lihegő egyiptomi katonák, hatalmas modern katonaság, és akkor az Isten azt mondja a lehetetlent, hogy menjetek tovább. Na hát, Urunk, itt van a Vörös tenger, hát úszni nem tudunk, nincs csónakunk, nincs bárkánk, nincs hajónk. És a Szentírás arról szól, hogy megtenni a lehetetlent. És egy nagyon szép kis történetet olvasunk abból, hogy egy kínai keresztény szerette volna azoknak az embereknek az evangéliumot hirdetni, akik bányába dolgoztak bányászként. Akik egy kicsit a közgazdaságot ismerik, meg ezeket a nemzetközi munkavállalási helyzeteket, akkor tudják, hogy Kína ma is olyan bányákat működtet, amelyek nemhogy európai színvonalú biztonsággal, hanem semmilyen biztonsággal nem rendelkeznek. Oda, akik lementek, azok nem biztos, hogy visszajöttek és élve maradtak. És ez a kínai testvérünk pedig eladta magát a rabszolgának, és azért, hogy oda ebbe a bányába el tudjon menni, és el tudja mondani az embereknek az Istenről szóló üzenetet. Ez is egy lehetetlen küldetés volt. Meg is halt ez a kínai testvérünk, és azt olvastuk, hogy 200-an elfogadták Jézust. És ez egy csodálatos. És ma is az életünk tele van ilyen lehetetlen küldetésekkel. De mielőtt még megnyitnánk itt egy tapasztalati órát, és akkor nem lenne Ézsaiásra időnk, menjünk már is tovább. Ézsaiás 50. fejezetéhez jutottunk el. Tehát a múlt órán, a múlt alkalommal tanult úgynevezett bevezetőben az Ebed Jahve énekeket, vagy ének dalokat. Most az Ézsaiás 50. fejezet és ott a 4. versétől mit is mond számunkra az ige?
1: Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat, arcomat nem takartam el a gyalászkodás és köpködés elől. De az én Uram, az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tette arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Közel van, aki igazságot szolgáltat nekem. Ki mer perbe szállni velem? Álljunk elő együtt. Ki az én vádlóm? Lépjen ide. Íme az én Uram, az Úr megsegít engem. Ki mer bűnösnek mondani? Mindnyájan szétmállanak, mint a ruha, melyet megrágott a móly. Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére.
0: Köszönöm szépen. Próbakő Ézsaiás proféciájában ez a cím. Kinek milyen gondolata támadt ezzel kapcsolatosan? István?
2: Hát én mindig azt mondanám, hogy Ézsaiás tovább építkezik. És azt látjuk,
0: hogy... méghozzá áfamentesen, ugye?
2: Így van. És azt látjuk, hogy... ismét bemutatja az Úr szolgáját, akinek a céljait is megmondja, hogy egyrészt, hogy tanítsa és meggyőzze őket, és találkozási lehetőséget biztosítson vele. És erről a szolgáról azért nagyon emberi dolgokat is tanulunk, mert itt mind a negatívumokat, mind a pozitívumokat láthatjuk, hogy megvetették, utálták, zsarnokok szolgájának nevezték. De viszont a pozitív oldal is megvillan, hogy a királyok fejedelnek borultak le előtte. Tehát ez egy nagyon, nagyon mély út következik egész a szenvedésig. És itt tulajdonképpen egy fontos gondolat van, mert ezt, talán te ezt jobban tudod illusztrálni, hogy a ókorban azért a becsülete nagyon fókuszban volt levő dolgok, és azért a bántalmazás kapcsán elég inogó talajon állt a védelem is, mert a bántalmazásban egy lehetőséget láttak, ugye a visszavágásnak a lehetőséget, mi magyarok szoktuk ezt mondani, hogy kölcsönkenyér visszajár című dolog, de és ezt Dávid király életében is láttuk ugyanerre példákat, de annak ellenére, hogy ezt a szolgát megütik, megtépik, leköpik, arról van szó, hogy ez tulajdonképpen az a királyok isteni királyának a szolgájáról beszélünk. És talán felvetődik itt ez a kérdés, hogy miért ilyen tehetetlen mondanánk mai szavakkal, hogy miért nem alkalmaz ezt a lehetőséget, a visszavágás lehetőségét is, mert ez nem egy új keleti dolog volt. Hát gondolj csak arra a keresztnél is, a vezetők azt mondták neki, hogy ő másokat megmentett, mentse meg magát is.
0: Szálljon le a keresztről.
2: Igen, szálljon le a keresztről, másokat is megmentett. De itt egy klasszikus isteni magatartás tapasztalunk ott, hogy ebben a helyzetben is, hogy kell nekünk viselkedni.
0: Köszönöm szépen. Anikó?
3: Azért én arra szeretném irányítani a figyelmet, hogy az Izrael népe által várt messiás, mert ugye azért itt tudjuk, hogy róla szól ez a profécia, mennyire más volt, mint itt olvasunk, hogy leköpték, tépték a hátát, megverték. Ők nem ilyen messiást vártak. És ha őszinték vagyunk, egy szabadító királyt, hogyha nekem kéne leírni, vagy megkérnék egy gyereket, hogy hát jellemezzen egy szabadító királyt, úgy általában, hát nem ezekkel a jelzőkkel jellemezni. Mennyire más Isten módszere és Isten útja, mint a mi emberi gondolataink. Nehéz ezt megértenünk, és én úgy gondolom, hogy az akkor élt embereknek is ez majdhogy nem botránkozás volt, hogy a szabadító messiás azzal történhet ilyen.
0: Egy szolgaként fog eljönni. Igen, köszönöm szépen. Marika?
4: Hát bizony a tanítványság nem mindig ilyen szép és kényelmes út, hanem itt Ézsaiáson keresztül is lehet látni, hogy mivel jár egy tanítványság. Lelki és testi verésekkel is. De ugyanakkor ott van, hogy minden nap kap az ember üzenetet, egy lelki iránymutatást, és azzal kell nekünk élni, meghallani, és szolgálni a másikat. És hogyha az Úr félelme régen fontos volt, akkor ma meg még inkább.
0: Köszönöm szépen. Jakó testvér?
5: Amit mondtátok a bekezdőbe, tehát Jézus azért használja az isteni hatalmát, de nem akármikor és akárkinek. Ahhoz, hogy a hitet építse, ahhoz gyógyított, tehát számtalan olyan története van, de hogy megértsük a drámát és a megváltás történetnek a drámáját, akkor az itt vagyon, amit most felolvastunk, hogy a szolgának a magatartása emiatt kell ilyen legyen. De viszont abba a csapdában Jézus nagyon-nagyon vigyáz abba, mert emlékezzünk vissza a különböző megpróbáltatásaira, hogy ugor le a templom tetejére, hát a te angyalaid megtartanak, megfognak. Jó Isten nem használta akármikor és akárhogyan, de viszont a hit növekedésére és a hit megtapasztalására viszont igen.
0: Köszönöm szépen. Tibor, Kulcsár Tibor.
6: Kulcsa lesz, amit fogok mondani, de hadd bátorítsak mindenkit egy furcsa biblia tanulmányra. Tudnilik, amikor a proféciákat olvassuk, és tudjuk, hogy az Úr Jézusról beszél, hát ez nekünk nem titok, csak azok előtt volt titok még, akik akkor hallották, érdemes beazonosítani. Izraelben a prófétákat nem csak prófétáknak hívták, hanem nagyon egyszerű kifejezés is volt rájuk, azt mondták, hogy látó. És ez a látó, ez sokszor tényleg szó szerint ez történt, csak fogalma nem volt, hogy milyen messzire láttat az Úr időben, de tessenek megnézni ezt a fejezetet. A főpap udvarában vagyunk. És Ézsaiás végignézi, ahogy a Messiás oda tartja a hátát a verőknek. Hagyja magát megcibálni, hagyja magát szembe köpködni. Amikor hallgat, azt mondja, olyanná tettem az arcomat, mint a kova. Ugye a főpapa végén már dühöng vele, később majd Pilátus udvarában ugyanezt történik. És azt fogják mondani, hogy hát nekem nem válaszolsz. És erre azt fogja mondani az Úr Jézus Pilátusnak, hogy hát semmi hatalmad nem lenne rajtam, hogyha nem onnan felülről adatott volna. És ide ez le van írva. Szépen csendben a sorok között, ahogy megyünk végig, kísérjük Jézust, nem sokára ott fogunk majd tartani, hogy egészen a keresztútig, vagy a Golgotáig kísérteti Ézsaiással. És ez azért nagyon megdöbbentő, mert ez azt jelenti, hogy bízhatunk a proféciákban. Hát gondoljatok csak, hogy Dávid is látta az ő urát a kereszten. Pontosan leírta, hogy mit lát. A 22. Zsoltár alapján azonosítani lehetett, hogy mit látott. Isten kijelentése teljesen napnál világosabban mutatta az Úr Jézusra vonatkozó dolgokat, hogy fölismerhető legyen, ha majd itt lesz.
0: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Vers a szenvedő szolgáról. Itt van egy nagyon szép kis rövid szakasz, de ez egy nagyobb szakaszba simul bele, de ennek csak 5 versét olvassuk föl. Ézsaiás 53, 1-től 5-ig.
3: Ki hitte volna el, amit hallottunk, és az Úr karjának ereje ki előtt volt nyilvánvaló? Mint vesszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, a betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte. A mi fájdalmainkat hordozta, mi pedig azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.
0: Köszönöm szépen. Ez a hosszú Ézsaiás 52.13-tól 53.12-ig, és ha valaki végigolvassa ezt a szakaszt, és látja az evangéliumokban szenvedő názáreti Jézust, akkor azt látja, hogy ezek a képek kinagyítva, kifixálva, ezek a mozgóképek egy pillanatra megállnak, és hogyha ezeket egymás mellé teszi, akkor ebből egy folyamat fog kialakulni, teljesen világosan felismerhető. Na most nagyon érdekes, akkor mondhatjuk azt, hogy akkor a zsidó testvéreink miért nem ismerik föl? Hát azért, mert a zsidó testvéreink a szenvedő szolgá alatt Izraelt értették. Tehát egy kollektív értelmezés volt. Mi keresztények pedig a szenvedő szolga alatt a názáreti Jézus szenvedését látjuk, egy egyéni, individuális, biztos Izrael is sokat szenvedett, és lehet, hogy bizonyos részletek ebből a felsorolásból akár Izraelre is alkalmazhatnánk, de ha az egészet nézzük, az egésznek a jelentését és az egésznek a szimbolikáját, akkor mi keresztények úgy látjuk, hogy a zsidó názáreti Jézus életében teljesedett a zsidóságról szó profécia, ez irányú profécia. Tibor.
6: Talán nem véletlen, hogy a héber Ézsaiás kérdezi azt, hogy ki hitte volna azt el, amit hallottunk. Tudnélik, ez képtelenség. És mindjárt az elején egy képtelen képet használ. Azt mondja, hogy mint ahogy a vesszőszál kihajt a kiszáradt földből. tartok tőle, hogy nagyon sokan elszakadtak a mezőgazdaságtól, de azért annyira nem bonyolult elképzelni, hogyha tőbe kivágok egy fát, és ez a sivatagban van, akkor onnan nem fog kihajtani semmi. Mert nincs miért kihajtania. Amikor Dávidnak az utóda kihajt így a semmiből, az képtelenség. Amikor jön egy megváltó, aki beteljesíti majd azt is, azt a mózesi proféciát is, hogy átkozott az, aki fán függ. Ez képtelenség, nonsense. Tehát Ézsaiás azt mondja, hogy az, ami ide le van írva, ő tudja, hogy képtelenséget ír le, de ezt ő is alig hiszi. Neki kell leírni, de alig hiszi. De hát ez az Istennek az útja. És ez nekünk azért nagyon fontos, mert ahogy az előbb is hallottuk, egymás után ismerhetünk rá, hogy de hát ez Jézus. Hát az evangéliumokkal egybevetve ez Jézus, Jézus, Jézus minden egyes verszakban.
0: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a szenvedő szolga tanításáról szóló gondolkodás kimeríthetetlen. Egy-egy részletet egyre világosabb kontúrokba tudunk látni. Egy-egy szint egyre világosabb összefüggésben tudunk látni kontúrjaiban, de ahányszor olvassuk, mindig újra és újra ugyanazon az úton megyünk, a passió útján megyünk, és mi is ott vagyunk, bennünket is ostoroznak, bennünket is vernek, a mi ruháinkra is sorsot vetnek a római katonák, és aki Krisztus követi, ennek az útját végig kell a követőinek is menni, vagy a valóságban, vagy a lelkében. Én azt hiszem, hogy ezek nagyon-nagyon sok gondolatot tartalmaznak és köszöntenek a mi életünkben. Igen?
1: Számomra olyan sokat jelent az, hogy Jézus megtette a lehetetlent, ahogy a tanulmányunknak a címe is mondja, mert hogy a betegségeinket ő viselte, és napjainkban olyan sok beteg van, egyre többen vannak kórházban, és kiáltanak az emberek, hogy imádkozzunk értük. Gyülekezetünkben is egyre többen kérik, hogy imádkozzunk értük.
0: És az imának van ereje is, ilyenkor tudjuk megtapasztalni.
1: Így van, és ez annyira csodálatos, és az is, hogy Jézus sebeivel képesek vagyunk meggyógyulni, és ha hiszünk ő benne, és higgyünk benne, hogy ő meg tud gyógyítani bennünket.
0: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. A következő, kicsoda hit neki? Ez a keddi gondolatsort jelenti, és Ézsaiás 52. fejezet 13. versétől a 15. verséig.
4: Íme eredményes lesz a szolgám, magasztos lesz és felséges, igen magasra emelkedik. Sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz volt, nem volt már emberi a külseje, kinézete nem volt emberhez hasonló. De bámulatba ejt majd sok népet, királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan dolgot látnak, amiről senki sem beszélt nekik. Olyasmit tudnak meg, amiről eddig nem hallottak.
0: Igen, szép, ahogy ez a fordítás mondja, és azt mondja is, eredményes lesz szolgám. Nem azt mondja, sikeres. Én azt hiszem, hogy a kereszténységen belül nem is szabadna ezt a szót, legalábbis lehet a múltra vonatkozólag, de a mindenkori jelenre sosem, mert sikeres egy vállalati vezetés, egy menedzser, de Isten közelében nem beszélhetünk sikerről, legfeljebb eredményről. És azt mondja, eredményes lesz a szolgám, magasztos, felséges, igen magasra emelkedik. És azt hiszem, hogy azért tudott Jézus igen magasra emelkedni, mert előtte igen mélyen megalázta magát. Anikó?
3: Én ezt az eredményesség gondolatot szeretném tovább folytatni. Ott a kereszt alatt Jézus tanítványai közül János volt csak, az édesanyja és még pár asszony. Ha az eredmény oldaláról, vagy a siker oldaláról néznénk ezt az eseménysort, mint ahogy ma nagyon sokszor nézzük például a gyülekezeteket, hát akkor ez egy kudarc sorozat. Még a 12 se volt ott. Sőt, az egyik tanítványa volt az áruló. Az, akivel 3 évig együtt élt. És ez a látszólagos teljes kudarc, mert igazából véve ezt, hogyha emberileg néznénk, ez egy teljes kudarc. Ő kereszten, a tanítványai szanaszét, gúnyolja mindenki. És hogy ez az út volt a megváltás útja, ez nincs ember, aki ezt igazán megérti. Ez isteni terv. És mégis ez volt az, ami árán ő mindnyájunkat megment, és mindnyájunknak örök életet adhat. Akkor most mi a siker és mi a kudarc? Az engedelmesség volt a kulcs, hogy Jézus engedelmes volt és megalázta önmagát egészen a kereszt halálig.
0: Köszönöm szépen. Marika?
4: Arra figyeltem föl, hogy miért volt ilyen a kinézete. Hát, ha a világ összes bűnét magára vette, akkor az eltorzítja az embert. Ha mi magunk valamilyen betegség, valamiben szenvedünk, hát a fájdalomtól sokszor úgy eltorzul valakinek az arca, hogy alig lehet ráismerni, vagy felismerhetetlen lesz. Na most képzeljük el, hogy az Úr a világ összes emberének a bűnét magára vette, hogy nem is csoda, hogy eltorzult.
0: Köszönöm szépen. Jakó testvér?
5: Vigasztalásul én azért szeretném, ha Jézus főpapai imájából egy kicsit, picikét is idézünk. Hát tudjuk azt, hogy lerendezi a tanítványokkal is, beszámol, és a Gecsemáni kertbe a főpap imának egyik szakasz úgy hangzik, hogy atyám, eljött az óra, és az most van. Ha dicsőítsd meg a te fiadat. Tehát mennyire következetel és pontosan készült fel minden egyes mozdulatára a megváltás történetben.
0: Köszönöm szépen. Tibor?
6: Teljesen egyetértek, de ez mit sem változtat azon, hogy az Úr Jézus pontosan tudta, hogy mibe kell belemennie. És amikor azt olvassuk, hogy azt mondta, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem, akkor megérthetjük, hogy amikor még konkrétan előtte volt ez, ennek az összes eseménynek, akkor ott volt ez a szívében, de utána azt mondta, hogy úgy legyen, ahogy te akarod, és ezzel bekanyarodott a proféciák útjára tovább. Nem, mint addig nem arra ment volna, de folytatta ezt az utat. És ha már az előbb szóba hoztam, egyáltalában nem bonyolult Ézsaiás 52-53-at olvasni, ott lenni a kereszt alatt. De milyen megdöbbentő, hogy Ézsaiáson keresztül az Úr azt üzeni, húsvéttal kezdődik a kereszt. Tessék megnézni. Az van ideírva, eredményes lesz a szolgám munkája, magasztos lesz, fenséges, igen magasra emelkedik. Tehát Isten nem elveszítette ott egy pillanatra a kontrollt, és hát a fia kis hián tökéletesen kiradíroztatott a történelemből, hanem megmondta, hogy ez lesz, csak most erre megy az út. És az Krisztus követőknek az útján sem szabad elfelejteni, hogy nem nagyobb a szolga az ő uránál.
0: Ez nagyon fontos volt, így van. Szigeti István?
2: Csak egy gondolatot szeretnék idehozni, hogy beszélünk ezt a szenvedéséről. Marika is mondta, hogy nem ismerték fel, osorozták a tövis koronnal keresztre feszítés gondolatával. Nekem mindig a párhuzam jut eszembe, ez a jobb története. És abban jobb történetében számomra az a csodálatos, hogy hát jobb egy gazdag, egy tiszteletre méltó és hatalommal rendelkező ember volt. Hát az emberi szempontból nézve ennél több azt hiszem nem kell. Van gazdagságom, van hatalmam és van elismertségem. És ehhez mikor hozzáteszük azt, hogy amit az Úr azt mondja, hogy nincs hozzá hasonló a Földön, akkor azt hiszem egy szuper emberről lehetett szó, hogy így fogalmazom meg. És mégis ennek ellenére a nyomorúság, fájdalom, szenvedés, azt ismerjük a történetet, fekély, stb. És ez felveti azt a gondolatot, hogy miért van a szenvedés. Ugye, mert a messiás esetében sem tudom emberi értelmesen megmagyarázni, és jobb esetében sem tudom megmagyarázni. És itt nagyon fontos, hogy a fókuszban mindig a hit van. Mert azt olvastuk, hogy ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtte volt nyilvánvaló az Úr hatalma. Tehát itt a hangsúly, tulajdonképpen ez azt mondja számomra, hogy nagyon-nagyon nehéz dolog, hogy hinni a hihetetlenbe. Nagyon nehéz ezt elhinni, mert mi hihetetlenek képzeljük el ezt a dolgot. Viszont ez tovább folytatja a történetet, és egy kis nyugalomra int bennünket, mindig mondom ezt az építkezés gondolatommal, hogy várjuk meg a következő történetet, mert a következő eseményekből teljesen világosan ki fog derülni az, hogy aki hisz, az meglátja a hatalmát.
0: Köszönöm szépen. Úgy tudom, van még egy Szigeti Jenő idézet. Előtte azért a Tibort meghallgatjuk.
6: Bocsánat, csak mivel itt előjött a szenvedésnek a gondolata. A zsidókhoz írt levél azért teljesen világosan azt mondja, hogy ahhoz, hogy irgalmas és hű főpap legyen a mi Urunk az Isten előtti szolgálatban, mindenben hasonlóvá kellett lenni a testvéreihez. És most gondoljatok erre a szörnyű helyzetre, hogy nagyon sokan koronavírus fertőzésben vannak, sokan lélegeztetőgépen, nagyon sokan közel ehhez. Én nem mentem át rajta, de aki átment, azt mondja, hogy fuldoklás napokon keresztül. És hogyha valaki azt mondaná, hogy ilyet hogy értené meg Jézus? A kereszten ő órákon keresztül fuldoklott, a kereszt halál fulladásos halál. Tehát ott nem a maga cselekmény végzi ki azt, aki ott a kereszten van, hanem megfullad a saját súlyától. Jézus minden egyes lélegzett vételért iszonytatóan megkínlódott a kereszten. Tehát tud segíteni azokon, akik a testvérei, akik most esetleg fuldokolnak, vagy iszonyatosan kínlódnak, az életükért harcolnak, átment rajta, megérti, együtt érez.
0: Köszönöm szépen.
4: Szigeti Jenő a Hit című füzetének 11. oldaláról olvasom. A hithez hozzá tartozik a türelmes várakozás is. Isten ezzel próbálja bizalmamat, hogy elhiszem-e azt, hogy ő jobban tudja, hogy mire van szükségem. Különben állandóan kísért az a téveszme, hogy én használom Istent, és nem ő vezet kézenfogva az úton. A megpróbáltatásokban nem egyszerűen türelemre van szükségem, hanem annak a megélésére, hogy ami velem történik, valahol a javamat szolgálja, mert minden előbb Isten előtt volt, mielőtt velem megtörtént. A hit legnehezebb része ez a türelem.
0: Köszönöm szépen. Nagyon mély szavak és nagyon mély gondolatok ezek. Menjünk tovább. A szerdai gondolatsor, mi vagyunk azok, és ez Ézsaiás 53. fejezetének a 6. versétől a 9. verséig terjedő szakaszban találjuk meg. Figyeljünk, mit is mond az ige?
7: Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűneiért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják. Ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el. De kortársai közül kitörödött azzal, hogy mikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak, sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul.
0: Köszönöm szépen, és megint ez az a előkép, amit Ézsaiás 800 évvel korábban felvázol, És hogyha megnézzük a passió történetet, akár a szinoptikusokat, Máté, Márk, Lukács, vagy akár János evangéliumát, mindegyik egy pici, különleges színt, egy különleges ízt, helyzetet, atmoszférát ad a passió történetben. Mindegyik valami olyanról is szól, amiről a másik nem, valami olyat tart fontosnak, amit a másik nem emel ki, nem hangsúlyozik, akkor azt látjuk, hogy itt a kép célba ér. Az ézsaiási kép megvalósul. Az Ézsaiás által látott vízió, látomás életre kel. Ez egyszerre csodálatos, és egyszerre fájdalmas, mert a Messiás meghal. Senki nem várta volna ezt. És ott az emberek, akik ott voltak, hát ez egy gonosztevő. És nem is gondoltak bele, hogy ez az, akiről évezredek óta minden törvényünk, minden ünnepünk, áldozatunk, áldozati rendszerünk, minden ő rámutat, és minden ő belőle kapja meg értelmét, ami ebben az országban, Izraelben van, él és létezik. És ezt később felismerik Jézus halála után, és akkor nagyon sok zsidó is követi a keresztényeket. Marika, és aztán Tibor.
1: Ellen White az Isten csodálatos kegyelme című könyvben olyan szépen írja le azt, hogy Jézus mit tett értünk, micsoda váltságdíjat fizetett értünk az Úr. Tekintsünk a keresztre, és az ott felemelt áldozatra. Nézzük a kezét, amit kegyetlenül átütöttek a szögek. Figyeljük a lábát, amit hosszú, éles vasak rögzítettek a fához. Krisztus a saját testében hordozta a bűneinket. Megváltásunk ára ilyen nagy szenvedés és gyötrelem volt.
0: Köszönöm szépen, mély gondolatok, Kulcsár Tibor.
6: Azért szeretném a figyelmeteket fölhívni, hogy van egy nagy fricska ebben a szövegben. Mégpedig ez a kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a népe közül, népe miatt éri a büntetés. Egy valakit nem látott Ézsaiás a látó, azt, akit mellé szegeltek. Olyan volt, mintha Isten azt mondta volna, hogy fiúk, nekem nem mondja senki, hogy nem lehetett fölismerni a fiamat. Nézzétek meg, amikor megszólal a lator, akkor lehurrogja majd a keresztről, ugyanúgy foldokolva egyébként, mint Jézus, a társát, aki gúnyolni akarja, és azt kérdezi, illetve azt mondja, hogy te nem féled az Istent? Hát mi méltán szenvedjük el a büntetést, de ez semmi rosszat nem tett. És utána azt mondja, hogy Jézus, emlékezz meg rólam, amikor visszajössz ide a királyságodba, ami azt jelenti, hogy ott az a lator, fuldokolva mellette a kereszten minden proféciát, amit gyerekkorában bevertek ennek a latornak a fejébe. Ott megvalósulni látott, és ennek alapján azt is fölismerte, hogy a mellette levő az a Krisztus, és ha fájdalmak férfia, ha némán tűri, hogy nyírják, hogyha hordozza itt a bűneinket, akkor az is igaz lesz, hogy visszajön ide a királyságába, és ez a lator ott előre nézve azt kéri, hogy hát akkor menj meg a lelkemet, most már nincs más út. És Jézus nagyon pozitívan reagál, de ott a bizonyíték, igenis a proféciák alapján a kereszten föl lehetett ismerni Isten szenvedő szolgáját, a Krisztust.
0: És talán még ezt a gondolatmenetet folytatva, még a százados fog egy nagy mondatot mondani. Amikor Jézus meghal, akkor azt mondja, hogy bizonnyal ez az ember az Isten fia volt. És akkor nagy csend, ugye? Mert felkiabálták a keresztre, és azt mondták, ha Isten fia vagy, szállj alá! És azt mondta, igen, ez az ember meghalt, ez nem volt gyáva ember, és ez az Isten fia volt. Jakó testvér?
5: Talán kiegészítésként még annyit, hogy amit Tokis testvér is mondott, meg amit te is, Kulcsár testvér is mondott, hogy megszégyenítették a zsidókat és a tanítványokat. Ez a két jelzés megszégyenítette a zsidókat és a tanítványokat, mert nekik több idő kellett arra, hogy rádöbbenjenek a megváltás történet teljességére.
0: Talán azért, mert a halálhoz közel lévő ember másképp lát, mint az egészséges. Marika, aztán Anikó.
4: Elgondolkodtunk-e, hogy hány seb köthető a mi bűnünkhöz? És mibe kerül a bűnöd átvállalása? Abba, hogy Jézus meghalt. És miért nem érték az, amit Jézus tett? Miért ragaszkodunk a sátáni értékrendhez? És mai világunkban, hogyha valaki bűnös és elítélik, akkor a köztársasági elnökhöz folyamodik kegyelemért. De az isteni kegyelem az nem nagyobb ennél. Mit érdemelnénk mi az isteni törvények megszegéséért?
0: Köszönöm szépen, Anikó.
3: Én Marika gondolatát szeretném folytatni. Isten szervezése nagyon jó. Nagyon sok keresztény annyira könnyen mondja, hogy igen, az Úr Jézus meghalt a bűneinkért, a kereszten, és úgy, mintha olyasmiről beszélnénk, hogy hát ezt csináltam tegnap, meg azt csináltam. Annyira könnyen vesszük nagyon sokszor azt, hogy a mi megváltásunk és az örök élet lehetősége mibe került a mi megváltónknak. Egy riportalanyom jut eszembe, nem olyan rég beszéltem vele, itt Magyarországon iskolázott emberről van szó, és azt mondta, hogy ő már majdnem 20 éves volt, amikor elment a barátjával megnézni a Passió filmet, a barátja hívta el. És azt mondja, szégyen, nem szégyen, ő bevallja itt a rádió nyilvánossága előtt, hogy ő egy idő után megkérdezte a barátját, hogy te, ezt az ember csak nem meg fogják ölni. És erre elnevette magát a barátja, hogy te nem hallottál még Jézus történetéről? Azt mondja, de. Hát azt mondja, most arról van szó. Na jó, de ezt keresztre fogják veszíteni. Azt mondja, miért? A templomban mást mondanak? Természetesen nem templomi és keresztény környezetben nőtt föl, de hogy ennyire fölöslegesen vagy leértékeljük azt az áldozatot, amit az Úr tett értünk, látjuk a feszületeket, ha más nem, látjuk a festményeket, vagy bármit. Ez valóságos dolog, ez nem mese. Istennek ennyire sokba került, és az Úr Jézusnak az a lehetőség, hogy minket kiváltson. És mi pedig olyan könnyen visszaélünk vele, és annyira könnyen hajlunk a bűnre, mert az kényelmes, vagy tetszik, vagy hát majd
0: megszoktuk.
3: Nem, nagyon nagy árat kellett fizetni a megváltónknak.
0: Köszönöm szépen. Sziget István.
2: Csak ez a gondolatsor, csak két megjegyzést. Az egyik az, hogy azt se veszünk nagyon komolyan, hogy nem a saját bűnei miatt halt meg. Ezzel se vagyunk tisztában, és azt se nagyon szoktuk értékelni, hogy nem csupán egyetlen egy helyet halt meg, hanem mindenkiért meghalt. Ezek nagyon-nagyon hangsúlyos gondolatok, és ezt szervezen kapcsolatok ahhoz, amit az előbb mondtál.
0: Köszönöm szépen. A következő gondolatsorunk a csütörtöki, a jóvátételi áldozat átformáló ereje. Tehát Jézus áldozatának igenis van egy átformáló ereje. Ézsaiás 53. fejezet 10. versétől a 12. verséig.
1: Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze, de ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait. Sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva elégedetten szemléli majd őket. Igaz szolgám, sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt. A hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért.
0: Nagyon szép. Én azt hiszem, hogy ez az a pillanat, amikor meg kell álljunk, le kell vegyük a saruinkat, mert egy mennyei hang azt mondja, hogy vedd le a saruidat, mert szent helyen állsz. Ezek talán a kereszténység legszentebb pillanatai, amikor az Atya Isten együtt szenved a messiással, a fiával, akit elküldött erre a földre, és mi emberek a sátán eszközeivé válva szegeztük őket keresztre. Nehogy azt gondoljuk, hogy a zsidók szegezték keresztre, nem, vagy a rómaiak, legkevésbé. A mi bűneink, a mi keménységünk, megtéretlen, bűnös keménységünk. Ő a világ bűneit hordozta, és olyan szép, ahogy mondja, azt mondja, és szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza a bűneiket. Igen. Kinek van gondolata, Tibor?
6: Talán csak annyi, mint hogyha Pál apostol ilyen röviden mondta el az Ézsaiás 53-at, de a végére olyan hosszú időt hagyott. Emlékeztek rá? Ezért, én most csak a végét mondom, ezért az Isten is fölmagasztalta őt, és ajándékozott neki egy olyan nevet, hogy a Krisztus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére.
0: Amen, köszönjük szépen. És az összefoglalást Rózsika mondja el, majd utána egy idézetet hallgassunk meg.
7: Ézsaiás beszámolt Isten szabadítójának születéséről, személyéről és életpályájáról. Végül rámutatott a legfőbb tragédiára, ami reményt ad nekünk, az Úr szolgája azért jött, hogy elérje, megmentse és meggyógyítsa az elveszetteket, így minket is. Önként vállalta helyettünk a szenvedést és a büntetést. Egy idézet Szigeti Jenő Türelem egymással című füzet 13. oldaláról. Jobb a Biblia szerint vedhetetlen és becsületes ember volt. Félte Istent és kerülte a rosszat. Mégis megengedte Isten életében a rosszat, a próbát, mert szüksége volt Jobbnak is türelemre. Hosszú ideig nem értette a miértet, de a béketűrés megtanította arra, hogy Istennel szövetséges viszonyban élő embernek nincs véletlen az életében. A hit abból él, hogy Isten rávezet arra, hogy mi miért történik az életemben. Ezért így van Istennek, próbálja végén Jobb. Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. Ezért lesz a türelem, a kipróbált hit egyik jele. Annak a tudósítása, hogy nem vagyok erős, Istenre vagyok utalva, csak így tudok élni, de a Szentlélek ereje képessé tesz arra, hogy terheim ellenére szeretetben járjak. Ez a szeretet nem csak várja tőlem Isten, hanem előbb, korlátlanul, határ nélkül nekem adja. Ezért nem kell félnem.
0: Köszönöm szépen, az Úr áldja meg az elhangzottakat és a hozzászólásokat az ő kegyelméből. Amen. Álljunk fel egy imádságra. Urunk Istenünk, olyan jó volt tanulmányozni, ismét visszafordulni az Ószövetség derekára, Ézsaiásra, aki előre tudott látni, mint igazi próféta, mint igazi látó, és látta a Messiást. És talán ő maga is megborzongott bele, hogy ezt a messiást mi meg fogjuk ölni, mi emberek. Pontosan a népe nem fogja befogadni, pedig az övéi közel jöve. Urunk, és mi is sokszor ilyen néped vagyunk. Sokszor nem fogadunk el téged, visszautasítunk, és még amit meg lehetne tenni, azt sem tesszük meg, pedig te most arra hívsz bennünket, hogy a lehetetlent tegyük meg. És ebben a lehetetben benne van az, hogy korlátozzuk, zabolázzuk a mi indulatainkat, a mi hirtelenségünket, a mi haragunkat, nyomjuk el a mi óemberünket, és szülessen meg bennünk Jézus. Ehhez segítsél bennünket. Az ő nevében. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: óegyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket óegyiptomi kapcsolat című műsorunkban. Ismét van egy vendégünk, aki nagyon különleges dolgokat csinált, például teljesen autodidakta módon a hieroglifák olvasásába vetette magát, és készített saját használatra egy nyelvtankönyvet is. De hogy ki is ez az ember, szeretném, hogyha először ő bemutatkozna, saját magáról egy kicsit beszélne.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Edvig Gábor vagyok. Egyiptommal már kisgyerekkoromban megismerkedtem. Pont mikor ilyen a megfőkorba léptem, úgymond, akkor a televízióban elég sok ismeretterjesztő műsort nézhettem, emiatt már hamar úgymond szerelmese lettem Egyiptomnak, és ilyenkor eldöntöttem, hogy majd lesz az az időszak, amikor én megpróbálom megtanulni.
1: És mi volt az, ami ennyire kisgyerekként érdeklődésre okot adott? Tehát Egyiptomnak melyik oldala, melyik aspektusa?
2: El lehet róla mondani, hogy én grafomán vagyok, tehát igazából én nagyon szeretek írni, legyen az bármilyen írás igazából, tehát hogy sok egyéb olyan írást is úgymond tanulok, amiben így fontos.
1: Miket?
2: Én japánul is tanulok, meg hát majd egyiptomiul is jobban még megfogok. Tehát azért, mert hogy én igazából végzettségemet tekintve villamosmérnök vagyok, és most munka mellett így nehéz, és bevallom azért felejtettem, de szeretném majd feleleveníteni jobban ezt a tudásomat, és ezért csináltam ezt a tankönyvet is akkor, mikor én nyelvet tanultam, mert egyrészt szeretek írni, másodszorban pedig úgy sokkal könnyebb megtanulni valamit, ha én közben úgymond elkészítek egy könyvet róla, ezt más nyelvekkel is így szoktam csinálni.
1: Ez mit jelent? Milyen nyelvekkel?
2: Például, ugye hát angolul is természetesen meg kellett tanulni iskolába, bevallom őszintén az angol valahogy, nem tudom miért, de nem az erősségem annyira, igyekszem ezt leküzdeni, viszont ott is mindig átírtam külön füzetbe a nyelvtant is, és ugyanezt csináltam az egyiptomi nyelvleckék kapcsán is, csak annyi különbséggel, hogy az egyetemen egy ilyen a publikáció készítéséhez használt szövegszerkesztőt kellett használni, és mindent abban kellett írni, és ehhez egy francia egyiptológus és informatikus csinált hozzá egy olyan eszköztárat, amivel hieroglifákat

0: és az ő eszköztárát használtam fel, a hieroteket. És abban ismerkedtem meg jobban.
1: És akkor, amikor elkezdett a hieroglifákkal foglalkozni, minek alapján? Volt-e valami könyv, aminek alapján haladt, vagy pedig a neten itt-ott talált dolgokat összekombinálva alakult ki
0: úgy
1: az
0: kezdtem,
1: ismeretek
0: során? Nyilván még kiskorunkban, mert tudjuk, hogy van egy csomó hieroglifa, de akkor még nyilván csak az egy máshol hangzós hieroglifákkal ismerkedünk meg, és akkor avval próbálkozik az ember. És ezek után pedig volt egy nagyon jó magyar weboldal, nem tudom, hogy megvan-e még, a kemet.hu, és azon volt egy egyiptomi nyelvlecke, és utána avval kezdtem el jobban, mert bár megvan a Gardinernek az Egyptian Grammar című könyve is, mert ő mint másik hobbim a könyvkötés, ezért ezt kinyomtattam és bekötöttem magamnak, meg más egyéb ilyen egyiptomi és tankönyvek és szakkönyveket is így állítottam úgymond elő, de jó volt közben átfutni a szöveget és gondolkodni rajta.
1: Milyen szövegeket nézett meg?
0: A Kákosi László féle egy Paraszt panaszai című kiadványt én angolul megszereztem, úgyhogy ott volt az eredeti szöveg is, meg a átirat, meg a fordítás, és akkor úgy is próbálkoztam így nézegetni, mert ugye bevallja az ember, hogy tanul, de viszont mikor meglátja az első így igazi szöveget, akkor azért gondolkozóba esik, hogy mégsem minden pont úgy van, meg nem olyan szép és jó, hanem azért vannak nyelvtani nüanszok és fincsiségek, amiket ott igazából valódi szövegen lehet megtanulni.
1: Ezt hogyan oldotta meg? Előszedte a Gardinert, vagy nyelvtanokat?
0: Előszedtem a Gardinert is, igen. És akkor ott is nézegettem, meg a kemet.hu-s leckéket is nézegettem, mert ott is azért így el-el írtak különféle apró megfontolásokat, mint a régi szövegekből, úgymond illik tudni, hogyha szeretném lefordítani rendesen. Bevallom őszintén, mert ilyen 2-3 éve történtek ezek az események, és hát azóta akkor éppen tanulmányaimmal voltam elfoglalva, úgyhogy sajnos nem jutottam még tovább, de ami késik, nem múlik.
1: És konkrétan a Paraszt panaszai szövegnek a fordításáról van szó, mert ugye ez a bizonyos Paraszt panaszai kötet,
0: ebben több is van.
1: Több ókori egyiptomi elbeszélés költeménynek a fordítása is megtalálható, és ezek között az egyik a Paraszt panaszai.
0: Igen, és az angol kiadvány is lényegében végigveszi ugyanezeket az összes novellát és szöveget. És hát azokból, mivel először a Paraszt panaszai van abban is elsőnek, ezért avval ismerkedtem meg, de ugye tudni kell, hogy annak azért a szövegezés azért elég nehéz, mert halmozódnak benne a gyönyörűbbnél gyönyörűbb kifejezések, amit azért vannak így, mert hogy a parasznak az ékes szólását szeretnék benne bizonygatni, és ezt így tényleg nagyon nehéz volt lefordítani, vagy hát megpróbálkozni vele, mert azért valljuk be, azért vallottam kudarcokat, de azért néha sikerült lefordítani, és már ez is egy ilyen apró öröm az embernek, mint bármilyen nyelv tanulásánál, mert nyilván nem úgy születik az ember, hogy rögtön elsőre, mikor megtanulja, akkor minden megy, és tudni fogja, hanem igen, ezt meg kellett élnem, hogy hát igen, ezt még nem tudom. Ezt elfelejtettem, és akkor utána kell nézni.
1: Hát ez mindennel így van. És tartalmi szempontból foglalkozott a tartalmával is, vagy csak a nyelvtani dolgok? Tehát csak mint nyelv volt érdekes ez a szöveg, vagy pedig mint szöveg is?
0: Ő egyelőre mint nyelv tanulás szempontjából néztem a szöveget. Bevallom őszintén, hogy az összes novella közül, ami ebben a kötetben található, a Paraszt panaszai, hát ő úgymond, hogy fogalmazok, tehát nem a kedvencem, hát viszonylag nehéz olvasmány, és kicsit hát unalmas, ha így vehetjük, mert tényleg itt arról szól, hogy a paraszt megfelelően szépen szónokol. És jobb szerettem az olyasmi történeteket, amiben például a Sinuhe történetét, amiben van egy kis cselekmény, mert igen, tudni kell arról, hogy a legtöbb egyiptomi szöveg ilyen száraz, hogyha így az embernek a kezébe jut, mert hogy nem elsődleges céljuk az volt, mint ugye mai világunkban, mert volt ez is cél persze, de nem ezen volt a hangsúly. Így én tudtam azt, hogy a legtöbb szöveggel nem a szép érzékemet fogom növelni, hanem csak a tudásomat.
1: A Paraszt panaszai az tele van különböző mondásokkal, szállóigékkel, közmondásokkal, arra gondoltam, tehát csupa olyan

0: dolgot szedtek össze, ami a korabeli művelt emberek számára ismert volt, és ami pont azért volt izgalmas és érdekes az olvasók számára, mert ez egy paraszt szájába volt adva, akik egyébként nem szoktak ilyen művelt módon beszélni. Igen. Tehát ezzel tulajdonképpen a műveltségét csillogtatta meg a paraszt, amelyik igazából nem a paraszti műveltség, hanem a hivatalnokok, a művelt, a tudós hivatalnokoknak a műveltségét mutatta. Tehát ez volt a különleges benne. A Sinuhét is említette. Az viszont teljesen más jellegű.
1: Igen, igen. Igen, a Sinuhénak az elején van egy úgymond egy konfliktus, amit igazából nagyon érdekes, mert így belegondolva lehet, hogy csak én emlékszem rosszul, de valahogy az a kiinduló konfliktusnak ilyen részletek hiányoznak, és igazából nem derült ki számomra, hogy ez miért annyira, tehát hogy ezért miért kell elhagyni az országot.
0: Hát ugye az elején mondja, hogy azt gondolta, hogy ezt nem éli túl, ezt az eseményt. Hát gondoljunk bele, arról van szó, hogy a középbirodalom legelején vagyunk, az első, 12. dinasztia első fáraója, akit történetesen Amenemhátnak neveznek, ő uralkodott, és mellette volt több fiatal trónörökös, tehát a gyerekei. Ezek közül volt egy, akit mi Szeszoszrisznak nevezünk, Szenuszeret volt ugye az ókori egyiptomi névformája. Most ezt a Szenuszeretet már korábban elküldte egy hadjáratra, egy líbiai hadjáratra. Líbiába, tehát a nyugati sivatagba küldte, amelyik akkor ez a középbirodalom elején játszódik, tehát mondjuk 2000 évvel Krisztus születése előtt, tehát 4000 évvel ezelőtti éghajlatról van szó, amikor a sivatag még nem volt annyira sivatag, mint ma. Tehát egy szavannának lehet tekinteni nagyjából ezt, úgyhogy viszonylag sok ember tudott ott élni. Ezek az emberek aztán, ahogy a kiszáradás ott is ment, ugye az éghajlatváltozás nem új dolog, az folyamatosan mindig változik, pro-kontra melekedik, lehűl, tehát ez egy állandó folyamat, csak akkor ez a folyamat sokkal lassabb volt, mint a mai világban. Tehát néhány száz évvel később, már a harmadik átmeneti korra annyira felmelegedett a sivatag, hogy már nem tudott annyi ember ott élni, és Egyiptomba, már a Ramesszida korba jöttek be, szállingoztak be, aztán annyira sokan lettek, hogy a harmadik átmeneti kor három dinasztiáját líbiai dinasztiának nevezünk. Tehát ott elég sok ember ért. Na most ez a sok ember, ez időnként azért a sivatagban is vannak szárazabb időszakok, meg hát ők is szeretnének jól élni, és hát időnként jöttek a Nílus völgyébe, és némileg erőszakosan elvették azt, amit ők birtokolni kívántak. Tehát magyarul a fáraónak meg kellett védenie az országának a népét, a Nílus völgy lakóit, és büntető expedíciókat küldtek a sivatagba, abba a sivatagba, ami akkor még tehát ilyen szavanna jellegű volt. A líbiaiakkal szemben is, a nyugati sivatagban. Na most ez a trónörökös, ez egy ilyen expedíción vett részt, egy ilyent vezetett, és vele voltak az ő gyermekei is. Vagy legalábbis említést tesz róla, hogy gyerekek is, nyilván, hogyha egy hadjáratról van szó, akkor azok a gyerekek azok már nem egészen kisgyerekek, hanem minimum serdülők voltak, mert ugye azért az ókori Egyiptomban hamarabb fölnőttek, mint a mai világban a fiatalok, mert egyszerűen az átlag életkor is jóval alacsonyabb volt, tehát mondjuk 15-16 éves serdülő már férfi számba mehetett, tehát nyilván ilyen fiatalok voltak, akik ott vele voltak, és hát megkapta az apjuk az üzenetet a székhelyről, vagyis ma úgy mondanánk, hogy a fővárosból, hogy megölték az ő apját. Na most, hogyha megölték, hát ha egy fáraót megölnek, az nem egy normál esemény, tehát az mindenképpen azt jelenti, hogy itt valamilyen puccs történt. Na most ez azt is jelenti, hogy azt valakik csinálták, valakik előkészítették, valakik végrehajtották. és ezeket megtorolták. Tehát akiről kiderült, hogy bármi köze volt a dologhoz, az bizony, hát egy fáraó halála esetén belehalt ebbe a büntetésbe. Hogy milyen módon, az egy más kérdés, mert ugye ott is többféle módszer volt, de minden esetre ez egy halálos ítéletet jelentett mindazoknak, akikkel megtörtént. Na most azt tudjuk későbbi szövegekből is, hogy akit csak meggyanúsítottak, sokszor arra is ugyanez a sors várt. Na most ő, ugye a címeiből tudjuk, hogy a háremnek egy nagyon előkelő tisztviselője volt. A fáraó trónörökösének, a gyerekeinek a nevelője volt. Tehát nagyon közel volt a felső körökhöz. Lehet, hogy volt valami sejtése, hogy ez kicsinálta. Nem tudjuk, mert ugye nem írja le, csak az, hogy ő gyakorlatilag a megtorlástól félt. Na most, ha valaki a megtorlástól fél, akkor vagy köze van hozzá, vagy attól tart, hogy valakik belekeverik. Nem tudjuk, hogy itt melyik eseményről van szó, de minden esetre ő úgy érezte, hogy ő nincs biztonságban ilyen körülmények között, és ezért menekült el.
1: Köszönöm szépen. Így nem gondoltam bele soha, viszont minden érthető már.
0: Úgyhogy aztán lehet persze találgatni, hogy most a két lehetőség közül melyik, vagy csak egyszerűen megért, hogy te jó ég, most mi lesz, most egy harmadik lehetőség, most polgárháború lesz, és akkor én hova álljak, kinek a pártjára álljak, akárhova állok a harcok során, egy magasrangú ember vagyok, célpont vagyok. Tehát lehet egy ilyen variáció is benne, csak hogy még tovább bonyolítsam a dolgokat. Na, mindegy, tehát. És végig is olvastál a Színuhét?
1: Én végigolvastam, igen.
0: Nagyon szép. Akkor ajánlok még egy olvasnivalót, bár az egy modern dolog. A Kisherceget is lefordították, hieroglifákkal elkészült a kiadványa, úgyhogy az interneten keresztül hozzá lehet jutni, úgyhogy azt is akkor el lehet olvasni.
1: Köszönöm
0: csak
1: szépen.
0: Hogy egy újabb olvasnivaló legyen, de térjünk vissza még a hieroglif olvasmányokhoz. Mi volt még, amit olvasott?
1: Hát bevonom őszintén, azt egész könyvet elolvastam, és abban még föl kéne idézzem. Igen, biztos, hogy benne volt a Hórusz és Szét története, vagy küzdelmei. Története.
0: Hát az az igazság, hogy ugye Hórusz és Szétnek a története egyrészt fizikai, másrészt pedig jogi téren is folyt. Na most ebben a jogi téren folyó történet van a magyar kiadványban. Tehát itt a kettő összekapcsolódik, ugyanannak az eseménysornak egy másik arculata, másik része van kiemelve. Tehát azt is olvastam.
1: Igen, igen.
0: Csak hogy annak az olvasása közben nem volt olyan érzése, hogy itt egy kicsit, minthogyha más lenne a nyelvezet?
1: De igen. De tehát, hogy én nem tudom pontosan, de az fordítás alapjául vett szöveg, tehát, hogy az egy valószínűleg egy újabb. Ha jól emlékszem, eleve az több darabból. Hogy megvolt töredékesen egy helyen, még töredékesen egy másik helyen, esetleg még több helyen, és abból a többből végül is igyekeztek egy egész kerek történetet létrehozni. De azt lehet, hogy ez nem ebben kapcsolatban történt?
0: Hát nem teljesen épp a papírusz, de szóval azért tényleg biztosan lehet tudni, hogy mik történtek és hogyan történtek. Annak azért kérdeztem, mert az már a Ramesszida korból származik. Tehát ugye a paraszt panaszai az a első átmeneti kor beli történetet mond el a klasszikus középbirodalmi nyelven. A Színuhe szintén a klasszikus középbirodalmi nyelven íródott, tehát abban az időszakban, amikor az egyiptomi birodalom egyik virágkorát érte, mégpedig az olyan virágkorát, amit a későbbiek során mintának tekintettek. Tehát ez egy olyan időszak volt, amire mindig úgy tekintettek vissza, hogy ez volt az aranykor, így kell élni, így kell írni, így kell beszélni, úgy kell öltözködni, mindent úgy kell csinálni, mint ahogy akkor csinálták. És a későbbiek során mindig megpróbálták úgy csinálni, de hát természetesen azért az élet az változott, és a beszélt nyelv is sokat változott, és ahogy változott a beszélt nyelv, a 18. dinasztia, ugye most már az új birodalomnak az első nagy korszakában tartunk, ebben már egészen átalakultak bizonyos elemek az egyiptomi írásban és a beszédben, de ugyanakkor még, amikor valamit az írnokok megpróbáltak szépen leírni, pontosan leírni, akkor még a középbirodalmi nyelvtan és szóhasználat segítségével fogalmaztak. Időnként becsúszott egy-két hiba, ami olyan hiba volt, hogy tehát akkoriban úgy beszéltek, azt mondták, és már annyira hozzászokott a füle, annyira belidegződött, hogy észre se vette, hogy ő itt eltér a klasszikustól. De nagyon gondosan, pontosan igyekeztek tényleg tartani magukat ahhoz, olvasták ezeket a klasszikus szövegeket, mint a már említett Parasztpanaszai, meg a Sinuhe, a írnokok oktatásának ezek alapvető szövegei voltak, tehát nem lét, meg Táhotep intelmei, az is egy olyan dolog volt, csak az nincs benne a Parasztpanaszaiban. Tehát ezek olyan dolgok voltak, amiket minden írnok már azzal, amikor megtanult írni, olvasta, pontosabban először másolta, utána hallomásból írta, aztán emlékezetből írta, tehát mint egy memoritert meg is tanulta, úgyhogy ezek a kifejezések, ezek a fordulatok bennük voltak, bennük éltek. Mint ahogy mondjuk még nem is olyan régen Petőfinek az anyám tyúkját minden gyerek megtanulta, és hogyha szóba került, akkor rögtön tudta, akár idézett is belőle, tehát ugyanígy voltak ezekkel a szövegekkel. Aztán a 18. dinasztia vége felé volt ugye Echnatonnak a reformja, amit a művészet szempontjából nagyon sokat szoktak emlegetni, vallástörténeti hatásáról is, meg folyamatáról is nagyon sokat szoktak beszélni, de ez a nyelvben is megnyilvánult. Echnaton ugyan ragaszkodott a klasszikus egyiptomi nyelvhez, a himnuszát ilyen nyelven írta, de ugyanakkor az ügyintézésben a saját korának a nyelvi fordulatai már abszolút elfogadottak voltak. Tehát az, hogy a klasszikus egyiptomiban határozott névelőt nem használtak. Azt az ember eldönti a fordításkor, hogy most használok határozott névelőt, vagy határozatlan névelőt. Az egyiptomiak számára ez akkor, a középbirodalom idején nem merült föl. Nem, egyszerűen nem használtak névelőt, a névelőt azt mi a fordításba tesszük bele. Viszont az új egyiptomi nyelv már használt határozott névelőt. És ez a határozott névelő, például ez a Horusz és Szétnek a történetében, amikor a bírósági tárgyalások vannak, már elég gyakran ott van. Ami egy olyan szó, ami mutató név más volt a klasszikusban. Tehát az a Horusz, az a Föld, azt jelentette akkor, és ebben az időben azt jelenti már, hogy a Föld. Nem az a, hanem a. Tehát a rámutatásból egy határozott névelő lett. És hát azért más ilyen változások is vannak, amik még a klasszikus egyiptomival nagyon jól megérthetőek, de hogyha valaki annak a pontos szabályait fel akarja fedezni, akkor de hát ez nem stimmel. Jó, értem, persze, logikus, de valahogy mégis más. Ezt hogyha úgy fordítom, akkor azért ott valami furcsaság van. Tehát nem stimmel a dolog. Na, ez ennek a következménye, ezért kérdeztem rá, mert az egy ilyen átmenet, ami már az új egyiptomi, de még nem teljesen, szóval ott még megpróbáltak a Rameszida korban, amikor már hozzászoktak, hogy le lehet írni mindent úgy, ahogy mondunk, megpróbáltak irodalmiak maradni, és a klasszikushoz visszatérni. És ehhez példa a latin nyelv Európában, ahol ugye a nemesi világban latinul beszéltek a nemesek, na de hát azt a latint, amit ők beszéltek, ha meghallotta volna Cicero, haját tépte volna, hogy hát ezek miket mondanak. Jó, létezik ilyen, értem, na de hát hogy lehet ilyen csúnyán beszélni? Mert megváltozott a világ. Tehát ugyanez az egyiptomiban is.
1: A nyelvek folyamatosan változnak, viszont ezek az apró változások, ezek szoktak néha érdekelni, hogy hát ez így nem, de mégis, hogyha utána gondol az ember, esetleg megnézi, akkor rájön, hogy és tényleg. És ilyenkor van egy nagy öröm az emberben, mikor így megérti.
0: Jó, akkor most egy kis szünetet tartunk, és utána folytatjuk a műsorunkat.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Ó Egyiptomi Kapcsolat című műsorunkat, ahol az egyiptomi nyelvről beszéltünk, és arról, hogy volt, aki a Kemet honlapnak a segítségével megtanulta ezt a nyelvet, sőt, saját maga készített a saját használatra egy egyiptomi nyelv és írás, avagy a közép-egyiptomi nyelv 12 leckén keresztül címmel egy könyvet. Edvi Gáborról van szó, és azt szeretném kérdezni, hogy ennek a könyvnek a készítése, ez hogyan is történt, illetőleg a kezemben tartom ezt a könyvet, és tényleg úgy néz ki, mint egy igazi könyv, egy igazi nyelvleckékkel, és nagyon szépen be van kötve. Tehát hogy készült el ez a könyv?
1: Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat ismét. Úgy készült a könyv, hogy... Én nagyon örültem, mikor megtaláltam a kemet.hu-n a leckéket, mert rendben van, hogy angolul azért a Gardiner Egyptian Grammar a rendelkezésére áll az embernek, viszont én úgy akartam, hogy én szerettem volna, hogyha magyarul tanulom az egyiptomi nyelvet, hogy nem szerettem volna közbe iktatni egy másik nyelvet. Ez részben azért történt, mert bevallom őszintén, hogy az angol nem vált a kedvenc nyelveim közé, és... Én úgy gondoltam, hogy ez csak hátráltatni fog, mert esetleg angolul fog eszembe jutni egy adott szó, és nem magyarul, és ez nem mindig jön ki jól. Emiatt én szépen a leckék alapján elkezdtem megtanulni, különösször kiírtam papírra is, aztán pedig az említett programban én elkezdtem az ott látható szöveget magamnak megszerkeszteni, hogy utána legyen belőle egy könyvem, amit esetleg máskor is tudok használni. És így, mikor szépen végigmentem a leckéken, ott láttam, hogy mi van leírva, és egyben gyakoroltam a szövegbevitelt ebbe a szerkesztőbe, mert igazából a Jézseshez egy kicsit nagyon hasonló módon kell bevinni az írásjeleket, tehát, hogy ebbe a Hierotech nevezetű csomagban ehhez a szövegszerkesztőhöz, mint meg lehet adni az írásjeleket a Gardiner-féle jeleik alapján, illetve ha van hangértékük, akkor az alapján is be lehet őket írni. Lehet őket rendezni, hogy egymás alatt legyenek, egy csoportban legyenek. Annyi a különbség, hogy általában, hogyha nem ezt a csomagot használjuk, hanem az ember ebben a szövegszerkesztőben csak rendesen ír, hogy megnyomja a fordítás gombot, és utána rögtön elkészít a program nekünk egy PDF-et. Itt nem ez a helyzet, hanem itt először külön, hát igen, parancssorban készíteni kell a kiindulási fájlból egy másik fájlt, mert emiatt, hogy itt mi ilyen sokféleképpen beadhatjuk a jelünket, nehéz lenne megfeleltetni egy karaktertábla karaktereinek, ezért kell egy másik program, ami ezt elvégzi helyettünk, és majd, ha utána szeretnénk be egy PDF-et generálni, akkor már jól fog legenerálódni a PDF. És ez egy körülbelül másfél éves folyamat volt, mire ezt a kemet.hu oldal leckéi alapján én megcsináltam magamnak ezt a könyvet.
0: És nagyon szép táblázatokban vannak itt mind rendezve, ez ezek szerint ezzel a második programmal történt.
1: Igen, igen, igen. Igen, tehát hogy a hieroglifák beírása és átírása végződik csak az első programmal, és utána már simán csinálható a másik programmal. Bevallom őszintén, hogy ugye elvileg én szerettem volna felvenni a kapcsolatot a leckék készítőivel, viszont hát elérhetőséget ugyan találtam, hogy választ azóta sem kaptam, úgyhogy nem tudom, ha esetleg hallja, akkor hát, ha felveszi velem a kapcsolatot, mert így lényegében ezt magamnak megcsináltam, de... Hát azért mégiscsak azt a szöveget másoltam le, és hát azért mégiscsak ez így nem illik, de szerettem volna áldását adnák rá, hogy akkor én ezt magamnak megcsinálhatom.
0: Értem. Na most minden, a 12 leckén mindegyik lecke a házi feladattal ér véget, hogy házi feladatot is kell csinálni. És hogyha megnézzük a könyv végét, akkor ott a megoldások is szerepelnek. Ezek is akkor a kemetről vannak lemásolva. És van egy szótár is. egy indexel.
1: Igen.
0: Ez
1: igen.
0: Viszont gondolom saját.
1: Igen, a saját. Tehát, hogy őt a szavak azok a, igazából a lecke összes szavat, azt az ember ott is össze van gyűjtve, de hát akár tehát össze lehet gyűjteni. És direkt szerettem volna csinálni egy magyar-egyiptomi szószeretet is. Ő ott persze az csak annyi, hogy megmondja, hogy a szótárban a hanyadik oldalon keressük. De szerintem ez fontos, mert ilyenkor, mikor az ember gyakorol esetleg, hát ugyanúgy kell magyarul egyiptomi, és egyiptomiról magyarra is fordítani, és tehát nem hátrány, hogyha könnyebb kikeresni így a szavakat, mint emlékezni, hogy akkor, tehát fordítva, hogy nehéz emlékezni. Esetleg persze szükséges, tehát, hogy ne ússza meg az ember előbb-utóbb, hogy emlékezzen egyik nyelvről a másikra, másik nyelvről az egyikre, ez egy létszükséglet. De még az elején úgy éreztem, hogy ez egyfajta könnyebbség nekem.
0: Igen, és a transziterációs jelek is, tehát a latin betűs jelek is nagyon szépen ki vannak írva, és szögletes zárójelben a kiejtés is szerepel. Ez a kiejtés, ez minek alapján készült?
1: Hát ez úgy készült, hogy nyilvánvalóan mi csak a mással hangzókat látjuk leírva, hát, és az a, úgymond a szabály, tehát én nagyon sok ilyet megnéztem, a szabály az, hogy általában E betűvel egészítjük ki, mint a magyar nyelvben is leggyakrabban előforduló magánhangzó, és nagy valószínűséggel az akkori nyelvekben is esetleg leggyakrabban előfordulhatott, de ez egy ilyen szabály, hogy általában E betűvel írjuk át. Nyilván vannak ezek a, hát ők mással hangzónak nevezik, de igazából a kettő között vannak
0: a félhangzók,
1: igen, amit manapság már akár tekinthetünk magánhangzónak is, de képzésük szempontjából azok még mással hangzók.
0: Illetőleg a magyar nyelvben is volt félhangzó, és ennek a maradványa megtalálható. A kedvenc szavam ezzel kapcsolatban a dió és a fiai. Amit ugye úgy írjunk, hogy fiai, és dió, és dió, ott a jé is benne van.
1: Igen.
0: Tehát ez még megőrizte a félhangzó jellegét, hogyha ezt pontosan le akarnánk írni, a jét is, meg az ít is le kéne írni. Mind a két esetben.
1: És 16. századi szövegekben ez még így van?
0: Tehát ez azért van, mert ez valójában félhangzó volt a magyarban is, illetőleg az i-nek több változata volt, volt magas meg mély, és volt ez a félhangzói, tehát háromféle ink volt, ahogy az e-ből is többféle volt, de hogyha már itt a 16. századi szövegeket említi, ez azt jelenti, hogy 16. századi szöveget is olvasott.
1: Igen.
0: Mit olvasott?
1: Én például a Heltai Gáspár krónikáját 1575-ből, azt elég részletesen én kétszer is elolvastam, és ebben igen, tényleg megtalálhatók, és például az E betűből is, hogy van egy ilyen, az E és az E között egy ilyen E, igen. És ez szövegben, tehát jelölik is ott a szövegben, egy ilyen, a román és a török nyelvben, ha jól emlékszem, van egy ilyen, hát itt az E alatt van egy...
0: Egy kis farok.
1: Egy kis farok, igen, és avval jelölték, hogy ez nem egy rendes E, de nem is még E, de általában nagyon sokszor az ésnél szerepel így. Tehát, hogy amit manapság E-vel mondunk, hogy és, azt ott ezek szerint akkoriban még inkább ilyen ésnek mondták.
0: Hát sokat változott, de egyébként a mai tájszólásban is van olyan tájszólás, a rába közben például nagyon... máshogy mondják az E-ket sokszor, de bizonyos esetben meg úgy mondják, mint ahogy bárhol máshol Magyarországon. Tehát ez a bizonyos E-hang, ezt két E fölött két ponttal szokták jelölni a mai vagy a 20. századi néprajzi átírásokban. Tehát ez megmaradt, de csak bizonyos kisebb területeken. Viszont ha már itt a középkorba is elkalandoztunk, kalandozzunk egy kicsit vissza ehhez a könyvhöz, amelyik nagyon szépen be van kötve. Ez a kötés, ez hogy készült?
1: Ez a kötés, én, hát nekem sok könyvem van, és meg szeretek könyveket készíteni, és ezért akkor, mikor nagyon sok így folyóirat és egyéb könyvem összegyűlt, úgy döntöttem, hogy megtanulok könyvet kötni. Hát egyrészt azért, mert már ez is érdekelt gyerekkoromban a könyvkötés is, meg nem utolsó sorban szerintem ez egy nagyon jó hobbi, így könyveket felújítani, esetleg, mint itt a példán látható, a semmiből elkészíteni. És hát azt mondják, hogy könyvből nem lehet könyvet kötni, megtanulni, ez részben igaz, mert ott le van írva, viszont nekem van egy nagyon jó könyvkötő ismerősöm, és én őt sokat kérdezgettem, És ő segített is, és így esetleg olyan dolgokat, amik nem voltak tisztában. Tehát, hogy nem jöttem rá, hogy pontosan hogy kéne csinálni. Ő megmutatta nekem, úgyhogy ezúton is hálával tartozom neki. És ez a kötés, ez még egy ilyen modern kötés, tehát úgynevezett beakasztott könyv, tehát külön elkészül a belsejét, én összefűzöm, a külsejét szépen elkészítem, majd összeragasztom a két dolgot, és így lesz egy entitás. A másik nagyon nagy kedvencem, a középkori könyveknél tartunk, amik valódi bordára vannak fűzve, és fatáblával rendelkeznek, ezek az úgynevezett betáblázott könyvek, tehát itt miután megfűztem, a táblát hozzáerősítem a bordákhoz, és utána lesz a borítás rárakva. Tehát így már egy maga egy könyv, ezáltal tartósabb lesz maga a könyv, illetve szerintem szebb is egyébként egy valódi bordás könyv. Nem tudom miért, nekem azok a úgy maga a könyv, tehát mint elkészítési szempontjában, ha fontolóra veszük, hogy körülbelül legalább négyszer annyi munka van vele, egy ugyanolyan könyvet, ha elkészítek a beakasztott, illetve betáblázott módszerrel.
0: A kopt időszakban már Egyiptomban is ugye könyvek készültek, kódexek készültek, ezek úgy készültek, ami hagyomány aztán tovább ment a középkorban, sőt az újkorra is, hogy egy nagy lapot összehajtottak, és utána ezt fűzték. Na most ez a könyv, ez biztos vagyok benne, hogy nem egy nagy lapra, amit mondjuk 32 oldalra összehajtva hasznosított, hanem laponként készült lapokból lett összeállítva, vagy hát technikailag hogyan lehetett ezt megoldani?
1: Technikailag ívekből áll, és egy ív 16 oldalas, tehát, hogy négy darab lap került félbehajtásra, de nyomtatás technikailag viszont egyértelműen laponként lett nyomtatva. Általában megszokott ez a 16 oldalas ív egy könyvnél, tehát, hogyha az ember elővesz egy 16. századi könyvet, nagy eséllyel az is vagy 16 oldalas ív, lehet kevesebb is természetesen, ha abban belegondolunk, hogy ólombetűvel kiszedjük a könyvet, akkor, és én kézzel szeretném nyomtatni, akkor nem lehet akár mekkora nagy ívet készíteni, mert hogy akkora erő kéne ahhoz, hogy belenyomjuk, hogy ez nem megvalósítható kézi nyomdában. Általában emiatt vagy hát kiszedik előre a 16 oldalt, és csak kinyomtatják laponként, mert ilyet is lehet csinálni, mert ez csak a 19-20. Század találmánya, hogy egy ívre rá mind a 16 oldalt rárakják, és utána hajtogatják a könyvet. Egy utolsó példával, nemrég szereztem egy 273 éves könyvet, egy latin nyelvű matematikai tankönyvet, de ezt csak azért vettem meg, mert én restaurálni szerettem volna, és abban például 8 oldalas ívek vannak.
0: Na, akkor térjünk vissza az ókori Egyiptomhoz. Beszéltünk az egyiptomi írásról, arról, hogy hogyan készült ez a könyv. Az egyiptomi kultúrának milyen más oldala van, ami még fölkeltette az érdeklődését?
1: Például az építészet.
0: Miért és mi konkrétan? Hiszen annak is nagyon sok területe van. Van a lakóházak, hogy csak a legnagyobb egységeket, a lakóházak, a szakrális egységek, a halotti kultuszhoz kapcsolódó dolgok, és aztán még ezen kívül is vannak mások is.
1: Igen. Bevallom őszintén, hogy így érdekelnek a lakóházak is, csak sajnos, mivel a lakóházak nem tartós anyagból készültek, ezért viszonylag, hát éppen nem maradt meg egy sem, de esetleg ilyen darabjai, maradványai megmaradtak, de minden esetre tényleg ez egy fontos része, és ez is egy kicsit foglalkoztat, mert nyilvánvalóan igen, nem csak szakrális és halotti épületegyüttesekből állt az egész, hanem az emberek laktak rendes házakban. Viszont a halotti épületek, meg a szakrális épületek azért vonzottak, főleg a díszítések miatt, tehát, hogy így, mint a művészet is érdekel engem, és egyiptomi művészet, és ezért nagyon jó volt látni, meg tanulmányozni, hogy ez hogy jelent meg egy épületen. Mert igen, manapság már, ha ránézünk egy ilyen akkori templomra, akkor legtöbbször nem látjuk azt, hogy milyen színesek is lehettek újkorukban, és jó belegondolni, Érdekelt az is, hogy milyen színeket és hogy használtak. És érdekel maga az, tehát hogy hogy gondoltak arra, hogy ezeknek tartós épületeknek kell lennie, és bizonyos megfontolásokat tettek azáltal, hogy esetleges mondjuk kisebb földrengéseket kibírjanak az épületek.
0: És a világítás azzal foglalkozott annak a kérdésével, hogy például a templomokban ugye fölülről jött a fény, tehát úgy alakították ki a felső mennyezetet, hogy legyen olyan hely, ahol be tud jönni a fény, hogy megvilágítsa. Meg hát voltak ugye a fáklyák, amikről azt szokás tartani, hogy az füstöl, és az kormoz. Az egyiptomi templomokban pedig a koromrétegek azok a középkorból származnak, tehát nem az ókorból, nem akkor kormozták be őket. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy eleve az építészetnél úgy építették, hogy ne kelljen külön megvilágítani, csak hát bizonyos helyeket, bizonyos részeket, mert hát azért teljesen nem volt kikerülhető a dolog. Van esetleg kedvenc templomod?
1: Kedvenc templomom? Én nagyon szerettem a Edfui Horus templomot, mely viszonylag késői templom, tehát hogy ez már a ptolemaioszi korban épült. Bevallom, hogy én a madarakat nagyon szeretem, lehet talán ezért is vagyok ilyen elfogult a Horus templommal kapcsolatban. Viszont a templom is maga nagyon érdekes, mert valószínűleg több templomban is, de viszont itt nagyon emiatt, mivel később épült, a szövegek nagyon jól megmaradtak, és ezek is foglalkoztattak engem, tehát hogy ott, ha jól tudom, akkor a Horuszi szétküzdelm...
0: A Horuszi szétküzdelmére is van utalás, igen.
1: Igen, ott is vannak ilyen utalások.
0: Nagyon sok minden van ott a templomfalon, és próbáltad esetleg elolvasni ezeket a szövegeket?
1: Bevallom őszintén még nem, de már nagyon foglalkoztat.
0: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz gondolni, mert hogy ezek, mint te is említetted, ptolemaioszkori szövegek. Na most az egyiptomi kultúra 3000 évig élt, folyamatosan változott. Ez azt jelenti, hogy ugye beszéltünk arról, hogy a új birodalom korának a akkor használt nyelvezete az már más volt, mint a középirodalmi klasszikus egyiptomi nyelv. Létrejött az úgynevezett új egyiptomi nyelv, ami teljesen elfogadottá vált, és amiben már olyan nyelvtani formák is vannak, amik nem léteztek korábban. Na de ezzel nem állt meg az egyiptomi nyelv fejlődésének a története, mert ez az újonnan kialakult nyelv is alakult. Hát ahogy a magyar nyelv ma is alakul, folyamatosan nem véletlen, hogy a akadémia újból és újból új nyelvtanokat ad ki, és ezekben a nyelvtanokban megváltoznak a szabályok, máshogy kell írni ezt, meg azt, meg amazt, meg más nyelvtani formákat fogadnak el, mert egyszerűen a beszélt nyelvbe bekerülnek olyan kifejezések, bekerülnek olyan fordulatok, és általánossá válnak, amit már el kell fogadni, mert ez az általános. Hiába mondjuk azt, hogy nem szabad, az emberek mégis azt használják. Tehát akkor alkalmazkodunk hozzá. Na, ugyanez volt az ókorban is természetszerűleg, csak hát sokkal lassabbak voltak a folyamatok, mint ma. Egyszerűen a kommunikáció lassabban haladt, és ennek az lett a következménye, hogy a szaiszi korra megint egy új nyelvi fázis lépett életbe, amit a démotikus nyelvnek nevezünk, és démotikus írással együtt. Na, ebben a démotikus írásban már több mindent leírtak olyant, amit egyébként a hieroglifákkal nem írtak. És nyelvtana is megváltozott. Bonyolultabb lett tulajdonképpen, mert ha belegondolunk, akkor egyre bonyolultabb lett az élet is, egyre több mindent akartak kifejezni, tömörítettek, és hát egy csomó külső hatás érte az egyiptomi népet is. Tehát ezek mind-mind beépültek, ahogy a magyarba is beépül. A latin épült be először, aztán a németből vettünk át nagyon sok mindent, most anglicizmusok tömege kerül bele a magyar nyelvbe. Tehát ugyanígy volt az egyiptomival is, minden korszakban valamit magába olvasztott. Tehát a lényeg az, hogy kialakult megint egy teljesen új nyelvi fázis, a démotikus nyelvi fázis, amihez már egy írás is kapcsolódott. egy olyan írás, amelyik a korábbi írást leegyszerűsítette. A hieroglifák továbbra is megmaradtak természetesen, a monumentális írás, a könyvírás, ha úgy tetszik, annak megfelelő funkcióban továbbra is élt a hieroglif. És a hieroglifákkal továbbra is megpróbáltak a klasszikus egyiptomi nyelven, tehát a középbirodalom nyelvén írni, ami nem feltétlenül sikerült, de a klasszikus egyiptomi ismerettel elolvashatóak ezek. Viszont a kézírásnál megmaradt a hieratikus kézírás a vallási szövegeknél, és még használta néhány ember egyéb célra is, de a hétköznapi életben fokozatosan egy még tovább egyszerűsített írás, a démotikus terjedt el. Na most a mai ember számára a démotikus sokkal nehezebben olvasható, mint a hieroglif, vagy a hieratikus, ugye a hieratikus kézírás, tehát ahogy a kézírás van, aki szépen ír és könnyen olvasható, van, aki csúnyán ír és nehezen olvasható. Lehet, hogy ugyanaz az ember most ráért és gyöngybetűkkel írt, most kapkodott és csak felskribált valamit. Tehát egy embernél is lehetnek változatok, de azért mégis az egyszerűbb volt. A démotikus nyelvben ott, hogyha a nyelvnek a megjelenését akarom valahogy érzékeltetni, akkor azt tudom mondani, hogy van a nyomtatott könyvírás, van az az írás, amikor folyóírással írunk, és létezik a gyorsírás, ami ma már elég ritka, de azért még tudunk róla, ismerjük, hogy van. Na hát a démotikus írás jellegében a gyorsírásra hasonlít. A gyorsírást is van, aki kiválóan tudja olvasni. A démotikust is sokan kiválóan tudták olvasni, mert ez volt a hétköznapi írás. A mai embere számára a sok ligatúra, a sok rövid, egymáshoz nagyon hasonló jel miatt ez sokkal nehezebben megy. Na, de ez vált általánossá. Ezzel párhuzamosan azonban ugye a világ is megváltozott, egy csomó új kifejezés jött, és a vallási életben igaz, hogy ragaszkodtak a hagyományokhoz, de ott is azért voltak újítások, és a körülöttük levő világból nagyon sok mindennek egyszerűen nem lehetett kihagyni, nem lehetett figyelmen kívül hagyni a vallási életben sem. Ez azt jelentette, hogy új hieroglif jelek is kialakultak. Tehát eredetileg néhány száz hieroglif jelből több ezer hieroglif jel lett. És a Ptolemaiosz korban bizony ezzel a több ezer hieroglif jellel írtak, tehát önmagában egy csomó új jel van. Tehát ez már bonyolítja az olvasást. Ezek a jelek kezdetben a szó végén levő meghatározó jelek, a Gardiner, amit determinatívumnak mond, osztályozó jel az egy modernebb megjelölése ennek, de mivel a Gardiner-féle jellistát használjuk a determinatívumtól, nem tudunk megszabadulni, hiába nem pontos, mert a determinatívum az meghatározza a szót, gondolná az ember, de nem a szót határozza meg, hanem a szó jelentés tartományát. Az osztályozó jel ezt pontosabban kifejezi, de a Gardiner jellistát használjuk, tehát tetszik, nem tetszik, azt a szót használjuk rá. Na, tehát ezek először ilyen jelek voltak, aztán magukat, a szavakat is jelölték. Aztán ebből jött, hogy hangoknak a jelölésére is lehetett használni, tehát egy kicsit megbonyolították az egyiptomi nyelvet, nem beszélve a nyelvtani változásokról. Úgyhogy ez ezért különösen nehéz, de Champollion ebből az időszakból indult ki. Először ezt olvasta el, és ezért van az, hogy a Champollion általi olvasatoknak egy része az csak a Ptolemaiosz korban él, mert amit ő ónak olvasott, az ua a klasszikus egyiptomiban, de ő ónak olvasta. És akkor ugye, ahogy a nyelv megismerése tovább fejlődött, ismertük meg a klasszikus egyiptomi nyelvet. Na, tehát az egyiptomi nyelvről akkor most ennyit, és akkor ezzel véget ér a mai műsorunk. Tehát, kedves hallgatóink, most egy érdekes nyelvtanról hallottak, Edvi Gábornak az Egyiptomi Nyelv és Írás című könyvéről, ami ugye a Kemet honlap alapján készült, és ezzel búcsúzunk Önöktől, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
2: Óegyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe, akinek érzékeny a lelki ismerete. A mai ige Ezékiel 34:22. Igazságot teszek bárány és bárány között. Gondolatok az igéről. Vannak, akik természetüknél fogva erősek, és ezért kíméletlenek a gyengékkel szemben. Ez súlyos bűn, és sok szomorúságot okoz. A szeretetlen tolakodás, a gyengék és betegek félreállítása sajnos előfordul még a hitvallók gyülekezetében is. Az Úr azonban látja ezt a büszke és kegyetlen magatartást, és nagyon haragszik miatta, mert ő szereti a gyengéket. Te is a gyengék között vagy? Azok között, akik szomorúak a tolakodás miatt, és akiket megbélyegeztek érzékeny lelkiismeretük miatt? Kemény szívűek hozzád a testvérek? Ne neheztelj rájuk viselkedésükért, és főleg ne akard nekik visszaadni a tolakodást és a könyöklést. Tedd ügyedet az Úr kezébe, legyen ő a bíró. Miért is avatkoznál a dolgába? Sokkal jobban és igazságosabban tud elintézni mindent, mint mi. Ő a legmegfelelőbb időben ítél, miért is siettetnénk? A kemény szívű elnyomó pedig reszkessen. Még ha úgy látszik is, hogy most büntetlenül léphet másokon keresztül, minden büszke és bántó szava fel van jegyezve, és mindegyikért számot kell majd adnia a nagy bíró ítélőszéke előtt. Légy türelemmel, én lelkem, az Úr ismeri szomorúságodat, és meglátod, megsegít. A megújított ökumenikus kárta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus kárta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazakas Sándor, Fischl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A zárszó gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2, szerda 14 és 16 óra. A helyszín az Ökumenikus Tanácsa székháza, Budapest, 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell, legalább augusztus 28, pénteken délig. Augusztus végén ismét Szeretett Láng Fesztivál lesz Budapesten. Budapesten, a Mária Remetei Kegytemplom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Láng Fesztivált. A Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágyi Szabolcs, Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról fog tanítani. Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10 óra 30-kor kezdődő Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergomi budapesti segédpüspök homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért. Beszédének vezérfonala a Szeretett Láng lelki napló egyik üzenete. Nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma szerdán is derült napos az idő, néhol csökken a felhőzet is. A keleti szél erősödhet, és 27-32 fokunk van. Csütörtökön is derült, napos lesz az idő, kevés felhővel, eső sem lesz. Délire fordul a szél, és 29-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

reggeli csendesség. Ne ítélj elhamarkodottan.

Vesd ki előbb a magad szeméből a gerendát, és csak azután fogj hozzá, hogy kivedd a szálkát testvéred szeméből.

olyan könnyen észrevesszük és szóvá is tesszük. Sokszor akár kibeszéljük a házastársunk, a gyermekeink, vagy a körülöttünk élő emberek hibáit, bűneit. Ítélkezünk könnyelműen, felületesen és kíméletlenül. Pedig Jézus éppen az ellenkezőjére tanított minket. Ne ítéljetek el senkit, és akkor benneteket sem ítélnek el. Megkritizáljuk a házastársunkat, mert már megint nem tartotta be az ígéretét, és később érkezett haza a megbeszéltnél. Megszóljuk a munkatársunkat vagy a szomszédunkat, bosszankodva amiatt, hogy milyen lusta vagy ügyetlen, netán rosszindulatú, áskálódó természetű. Kimondjuk az ítéletet a társadalom felett is, hogy korrupt. Még az egyházban is folyton ítélgetjük egymást. Például azt állítva valakiről, hogy ő nem olyan elkötelezett keresztény, mint esetleg mi. Könnyű megítélni a túlterhelt házastársunkat, az ideges szomszédunkat, vagy a hitében gyengébb, Krisztus útján bukdácsoló embertársunkat. De vajon közben gondolunk-e arra, hogy miért lett olyanná az az ember, amilyen? Hogy miért esett kísértésbe? Miért irigy? Érdekel-e az, hogy min ment, vagy min megy éppen keresztül? Hogy mi van a lelkében? És vajon közben foglalkoztatnak-e a saját bűneink, mulasztásaink, rossz szokásaink, amelyekkel ugyanúgy az idegeikre megyünk a szeretteinknek, a barátainknak vagy más embereknek, mint ők nekünk?

Nem azt akarja mondani Jézus, hogyha szálkát látsz valaki szemében, ne törődj vele. Hiszen kötelességed a testvéreden segíteni. Ha pedig indokolt és szükséges, nyíltan őszintén megmondani neki, amit észrevettél. De ezt soha ne az Isten ítélő székének a magasságából, vagy saját tökéletességet illúziójának hatására tedd, hanem abban a tudatban, hogy az a bűnbocsánat, amiből te élsz Krisztus által, érvényes arra a másik emberre is. Csak így mondhatod neki, gyere, segítek neked kivenni azt a szálkát a szemedből. Ne félj, mert én már tudom, mit jelent ez, hogy milyen fájdalmas lehet. Az Isten megbocsátó szeretetének a fölemelő erejével segíts.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 26-a. Galatákhoz írt levél 4. fejezet 12-től 15. versig. Testvéreim, kérlek titeket, legyetek olyanok, mint én, mert én is olyan vagyok, mint ti. Semmivel sem bántottatok meg. Hiszen tudjátok, hogy az első alkalommal testi erőtlenségemben hirdettem nektek az evangéliumot, és ti mégsem estetek abba a kísértésbe, hogy engem testi erőtlenségem miatt megvessetek, vagy megutáljatok, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust. Hova lett a ti boldogságotok? Mert bizonyságot teszek rólatok, hogy ha lehetett volna, a szemeteket is kiváltátok, és nekem adtátok volna. A hitpróbák fásultságot, frusztráltságot tudnak okozni. A kísértéssel szembeni harc, főként ha elbukáshoz vezet, kiábrándultá tesz. Sokan úgy gondolják az Istennel való együttjárást, hogy az automatikusan a győztesek táborába röpít. Holott a sok-sok próba, nehézség és küzdelem során megedződött, kipróbált ember jut el a célba. Eljut, de azt is látnunk kell, hogy ez is kegyelemből történhet meg, azaz Isten megbocsátó kegyelme kíséri végig az embert a keskeny úton is. Ez utóbbi nem csak rám, hanem mindenkire vonatkozóan igaz. Ezért nem tekinthetünk senkire sem megvetéssel, aki a harcokban megsérül vagy elesik, hanem együttérzéssel, odafigyeléssel, szeretettel a másik mellé állva vagy térdelve lehetünk egymás segítségére. Pál ezt élhette át a galatabeli hívők között. Szeretettel fogadták testi és talán lelki gyengeségében. És ez változott meg éppen a tévtanítások hatására. Testi gyengeségét fordították ellene azok, akik maguknak kerestek tanítványokat. Harcban álló, küzdő seregnek vagyunk tagjai valamennyien. Sokszor van, hogy egymásért is küzdünk, sokszor reménytelennek tűnik, de legyen előttünk a biztatás, nem vagyunk elhagyottak. Isten szent lelke erősít bennünket. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Susan Maas írta Oregon államból, az Egyesült Államokból. A bátorítók bátorítása. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írt első levelének 5. fejezetének 11. verse. Mire odaértem a templomba, Joyce már ott volt. Lefűzte a kávét a vasárnapi iskolásoknak, és kitakarította a termet is. Épp a bejáratnál köszöntött az érkezőket egy kedves mosollyal. Észrevettem, hogy külön figyelmet fordít az idősekre. Megölelt egy kerekesszékest és egy járókeretes hölgyet. Aztán, amikor az istentisztelet megkezdődött, becsúszott az előttem levő padba, majd hátrafordult és köszöntött egy öleléssel és mosollyal. Az istentisztelet után megkérdeztem, hogy van. Hezitált egy kicsit, majd azt mondta, jól. Erősködtem egy kicsit. Na, de hogy vagy igazán? Joyce elkomorodott és bevallotta, hogy nehéz időszakon megy keresztül. Egyedül érezte magát. Megkérdőjelezte, hogy valóban helye van-e itt a gyülekezetben. Szavai nagyon megleptek. Mindig olyan vidámnak tűnt. Nem tudtam, hogy szenved. Megígértem, hogy imádkozom érte, és csendben megfogadtam, hogy figyelni fogok rá. Mindannyian szeretjük a támogató embereket körülöttünk, és élvezzük a szeretetet, amit kapunk tőlük. De belegondolunk abba, hogy nekik is szükségük van törődésre? Nem csak a látogatókhoz és a magányosakhoz léphetünk oda, hanem azokhoz is, akik másokra odafigyelnek. Talán szükségük lenne meghallgató és megértő szívre. Urunk, hálásan emlékezünk azokra, akik bátorítottak minket. Segíts, hogy mi is bátorítani tudjuk őket. Amen. Napi gondolat. Kinek a bátorítására hív ma Isten? Imádkozunk valakiért, aki egyszer bátorított minket.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Guillaume Apollinaire, francia költőre, íróra, kritikusra emlékezünk ma, aki 1880. augusztus 26-án látta meg a napvilágot. Avantgárd irányzatokhoz kapcsolódott, különösen a szürrealizmus és a szabad asszociáció jeles mestere, a kalligramma, a képvers fölelevenítője, megújítója.

Apollinaire, Ígöv, részletek, Radnóti Miklós fordítása. Végül is unod e régi világot, csupa rom. Ó, pásztorlány Eiffel-torony, a hidak nyája bégete hajnalon. Görög és római ókorban éltél, s ebből elég ma néked. A gépkocsik is ódonnak zörögve futnak itt elébed. Csupán a vallás. Az maradt csak máig új, s el nem avul soha. Új egyszerű, akár a repülők terén a gépek csarnoka. Európában csak te nem vagy antik, ó kereszténység! Egy szép utcát láttam épp ma reggel, de nevét már elfeledtem én, új volt a fényben fényes, és kürtként harsant felém. Íme az ifjú utca, és te nem vagy más, csak egy fiúcska még, anyád öltöztet, és ruhád fehér és égi kék, nagyon jámbor vagy, és nem vágyol mást, csupán a Szentegyház csodáit. 9 óra. A gáz tompítva kéken ég, a hálótermen át kisurrantok ti ketten, és a kollégium kis templomában térdepeltek hajnalig meretten, míg az imádandó ametiszt mélység forog tündökölve. Krisztus dicsfénye az, s forog lobogva mindörökre. Liliom ő, lelkünkben ápolt hófehér, és rődhajú fákja, melyet nem folythat el szél. Ez a fájdalmas szűz, hamvas piros és sápatak fia. Ez a csodás imákat bőven termő égi fa. Ez az örök lét és a becsület kettős bítója itt. Örök pupilla Krisztus, a századok 20 pillantása érti, őrzi már. S madárrá változik-e század, és akár csak Jézus égre száll. Az ördöghad fejét fölkapva most a bugyrokból utána bámul, és akkor megtelik az ég. Egy fecske rajjön, millió madár, csapat jön Afrikából, marabú, íbisz és flamingó, és itt a jó galamb, szeplőtlen lélek, hófehér. Egy rózsaszál az asztalon. Úgy érzed, rólad minden bú leperget, s míg félig készen heverít előtted, amit írsz, a próza, csak nézed egy kicsiny bogárt, hogy altat épp szívén a rózsa. Ég veled, ég veled.

0: Segítsük az elnyomottakat.
1: Jézus nyomában járva, tanuljatok jót tenni, törekedjetek az igazságra, segítsétek az elnyomottakat, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét. Izsaiás könyve 1.17. Gondolatok az ígéről. Jézus, a drága megváltó, a mi példaképünk, emberként sziklaszirád volt az igazság és a kötelességek cselekvésében. Élete az igazi figyelmesség és udvariasság tökéletes szemléltetése volt. A kedvesség és szelídség jó illata áradt jelleméből. Mindig volt egy-egy vigasztaló és bátorító szava a szűkölködők és kizsákmányoltak számára, és mindig szeretettel tekintett rájuk. Ne engedje meg senki, hogy üzleti érdekei megfosszák emberségességétől, jó indulatától. Kedves szavaink, bizalomkeltő tekintetünk, megértő közeledésünk nagy érték. Valóban udvarias és előzékeny emberek gyógyító és felemelő hatást gyakorolnak a szegényekre és elnyomottakra. Az igazság, könyörületesség és minden jótétemény dicsérő éneket fakaszt a mennyben. Az Atya látja azokat, akik irgalmasan cselekszenek, és legértékesebb kincsei közé számlálja őket. Az enyéim lesznek, így szól a seregek ura, azon a napon, amikor felveszem ékszereimet. A szűkölködők és szenvedők érdekében véghez vitt minden cselekedetre úgy tekintenek a mennyben, mintha Jézussal tettük volna.

0: A jó szívűség lenyomata.
1: A jó ember könyörületes, és kölcsönt ad, ügyeit törvényesen intézi. 112. Zsoltár, 5. vers. A jóindulatú munka kétszeresen áldott. Míg az, aki ad a rászorulóknak, másokat boldoggá tesz, ő maga sokkal nagyobb mértékben áldott. Krisztus kegyelme olyan jellemvonásokat fejleszt ki a lélekben, amelyek teljesen ellenségesek az önzéssel szemben. Olyan jellemvonásokat, amelyek megtisztítják, megnemesítik és gazdagítják az életet. Az irgalmasság titokban végrehajtott cselekedetei összekötik a szíveket, és egyre közelebb viszik őket annak szívéhez, akitől minden jó indulat ered. Hogyan lehet jobb nekem, ha az adakozással kevesebb pénzem, erőforrásom és időm kevesebb? Istennek más a matematikája. Rengeteg tudományos szakirodalom hangsúlyozza az önkéntesség, a jótékony cselekedetek fontosságát, amelyeket nem a jutalomért vagy a büntetés elkerülése érdekében, hanem a másik megsegítésének vágya motivál. Amikor adunk valamit, szerotonin és dopamin választódik ki az agyban, ami javítja a hangulatot és növeli az elégedettséget. A kedvesség és az együttérzés boldogabbá tesz minket, javíthatja az önbecsülést és csökkentheti a stresszt. Amellett oxitocint szabadít fel, egy olyan hormont, amely növeli a kapcsolatot azzal, akin segítünk, és úgy gondolják, hogy szívvédő hatása is van. Csökkenti a vérnyomást. A másoknak való segítségnyújtás hatására a depressziós vagy szorongó emberek figyelmét önmagukról, saját tüneteikről másokra áthelyezik, javítva ezzel hangulatukat. Az emberiség teremtője kezdetektől fogva önzetlen, adakozó szeretetre hívott el bennünket. Isten jellemének legfőbb vonása az önzetlenség, a szeretet, amely nem magának keres, hanem másokat szolgál. Ezt a jellemvonást ültette bele az emberi természetbe is, a teremtéskor. Az önzés a bűn következménye. Az adakozás, legyen az idő, figyelem, anyagi javak vagy lelki erő, az isteni szeretet egyik legszebb kifejezése. Az, hogy adhatunk másoknak, nem csupán kötelesség, hanem kiváltság is. Az Istennel való együttműködés lehetősége. Krisztus élete önmegtagadásból és áldozatkészségből állt. Ahol csak szükséget látott, segített. Az emberek közé ment, hogy megvigasztalja a szenvedőket, megerősítse a csüggedőket, és megmentse az elveszetteket. Ha Isten lelke munkálkodik bennünk, akkor mi is azt a krisztusi jellemet tükrözzük vissza. Az igazi keresztény élet nem önmaga körül forog, hanem mindig mások felé fordul. Ha néha nehéz is adni, ne felejtsük el, az igazi öröm mindig az önzetlen szolgálatban rejlik. A bűn megváltoztatta DNS-ünk egy részét, ugyanakkor rendkívül önzővé tett minket. Ezért legyen a mai imánk. Uram, szereteted és lelked lakozzon a szívemben, hogy áldássá válhassak.

0: és pozitív lenyomatot hagyjak a körülöttem élő emberekben.
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

augusztus 26-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a Zsoltárok könyvének 91. fejezetének 14. verséből olvasom. Az Úr mondja, mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Az Újszövetségi ige János evangéliumának 17. fejezetének 15. verséből szól hozzánk. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Reggel van, a Balaton partján ülök a pokrócomon. Átmozgatom a tagjaimat, mielőtt elkezdődne a nap. Ütemre veszem a levegőt. Beszív, kifúj. Közben csodálom a vizet, megnyugtat. Felállok, most nagyot nyújtózom. Beszív, kifúj. Megpillantom a seregélyeket. Minden nap itt szállnak el, de ma reggel nem szállnak, hanem inkább táncolnak a víz tetején. Sokan vannak, több százan, lehet ezren is. Gyönyörű, megnyugtató és lélegzetelállító látvány. Jézus szavaira gondolok. Hálát adok azért, hogy azt kérte Istentől, hogy ennek a világnak a részesei maradjunk. Hiszen gyönyörű ez a világ. Gyönyörű a Balaton hullámzása, a madarak tánca, az élet lehelete bennem. Beszív, kifúj. Jézus szavaira gondolok. Hálát adok azért, hogy azt kérte Istentől, hogy szabadítson meg a gonosztól. Hiszen bármilyen gyönyörű is a látvány, amely körülvesz, nagyon sokszor harcok dúlnak bennem. Elbizonytalanodom, félek, de Isten megment, hozzáragaszkodom. Beszív, kifúj, szabad vagyok. Imádkozzunk! Az élet Istene áldjon meg téged a mai napon. Segítsen arra, hogy észrevedd a mai nap gyönyörű mozzanatait. Adjon mellé társakat, akikkel megoszthatsz kérdéseket és kétkedéseket. Tartson meg felszabadító kegyelmében, hogy átérezthesd ma és az élet minden napján. Szabad vagy, mert az Istené vagy. Amen. Az áhítatott Kárnyácki Eszter írta, alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Az Úr mondja, mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.

Egyszer volt, hol nem volt, egy messzi föld, a vízhang völgy, ahol az emberek szavai és tettei visszatükröződtek a saját életükben. Nem úgy, mint a hegyekben, ahol a hang visszatér, hanem úgy, mintha egy láthatatlan, óriási tükör állt volna mindenki előtt, ami azt mutatta meg nekik, amit ők maguk mutattak másoknak. Ebben a völgyben élt egy Ágnes nevű lány, aki szorgalmas, jólelkű volt, de gyakran észrevette, hogy a szomszédja, a savanyú arcú, mindig panaszkodó János mennyire mogorva vele. Hiába köszöntötte kedvesen, János mindig csak morcosan bólintott. Ágnes emiatt szomorú lett, és egy idő után elhatározta, hogy ő többé nem köszönti Jánost. Ha ő nem kedves velem, akkor én miért lennék kedves vele? Gondolta ő. És amint így cselekedett, úgy a János arcáról érkező savanyúság is egyre sötétebb lett. De Ágnes is egyre kevésbé volt boldog.

A vízhang völgyben élt egy másik ember is. Egy bölcs öreg ember, akit csak tükörkészítőnek hívtak. Azt mondták, hogy ő ismeri a völgy összes titkát. Ágnes elment hozzá, és elmondta neki a bánatát. Látom, mondta a tükörkészítő. A vízhangvölgyben mindenki a saját tükrét nézi, de nem látja, hogy valójában a saját kezében van a tükör. Amit te adsz, azt kapod vissza, mert te adod a világnak a minta tükörképet. Ágnes értetlenül nézett rá. Nézd csak, folytatta az öreg. Ha te a jó akarat magját veted, még ha kemény talajra is esik, előbb vagy utóbb gyökeret ver. De ha te elzárod a szíved, akkor a jó akarat magjai nem jutnak el a te földedre sem. Ágnes hazament, és elgondolkozott a tükörkészítő szavain. Eszébe jutott a mester, akiről a tükörkészítő mesélt neki, aki a legnagyobb szeretetből cselekedett. A mester soha nem azt nézte, mit tesznek vele, hanem mindig azt tette, ami jó volt, és amiben a szeretet tükröződött. A mester példája arra tanította, hogy az igazi erő nem abban rejlik, hogy viszonozzuk a rosszat, hanem abban, hogy a jót cselekedjük, függetlenül a másik reakciójától. Másnap reggel Ágnes nagy mosollyal az arcán ment ki a házából. Úgy köszöntötte Jánost, mintha semmi rossz nem történt volna közöttük. Jó reggelt kívánok! Milyen szép napunk van ma, mondta Ágnes, miközben egy vödörrel ment a kútra. János meglepetten felnézett, és az ajka sarkában, mintha egy apró mosoly jelent volna meg, amit az elmúlt években senki sem láthatott. Ágnes segített neki behordani a tűzifát, és a nap végére János már nem morcosan, hanem hálásan köszönte meg a segítségét. Ágnes rájött arra, hogy a vízhangvölgy titka nem a viszonzásban rejlik, hanem a kezdeményezésben. Azt kapod vissza, amit adsz. De a tükör működését te indítod el. Ha te szeretettel, kedvességgel és segítőkészséggel indulsz el a világba, akkor a vízhangvölgy tükre is ezt fogja neked visszaverni. Így éltek a vízhangvölgyben, ahol a saját kezükbe vették a sorsukat, mert rájöttek, hogy minden ember egy-egy kis tükör. És a világ egy nagy tükörszoba, ahol amit adunk, azt ér vissza hozzánk. A törvény és a próféták tanítása pedig nem más, mint a szeretet aranytükre. Ha így cselekszünk, sosem kell félnünk attól, mit mutat majd a tükör, mert mindig a jó, a kedves és a szép fog visszatükröződni ránk.

történet fő tanulsága, hogy az, amit másoknak adunk, visszatükröződik saját életünkben. A Vízhangvölgy meséjében a cselekedeteink és szavaink olyanok, mint a magok, amiket elültetünk. Bármilyen magot vetünk, jó vagy rossz, végül annak a termését fogjuk learatni. Nem kell várnunk, hogy mások kedvesen viselkedjenek velünk, mielőtt mi is kedvesek lennénk. A valódi erő abban rejlik, hogy mi magunk indítjuk el a jóság körforgását. Ha te adsz jóságot, az a jóság fog visszatérni hozzád.

a mese hangsúlyozza, hogy a híres aranyszabály, tehát hogy tégy másokkal úgy, ahogy szeretnéd, hogy veled is tegyenek, nem egy egyszerű viszonzás elve. Nem arról van szó, hogy ha ő rosszat tesz, én is rosszat teszek. Ehelyett a cselekvés alapja a szeretet, a jóság, függetlenül attól, hogy a másik hogyan reagál rá. A vízhangvölgy a saját szívünk és jellemünk tükre. A történet arra tanít, hogy a világ, amit magunk körül látunk, gyakran a saját belső állapotunk, cselekedeteink és gondolataink külső vetülete. Ha meg akarjuk változtatni a világot magunk körül, először magunkban kell elkezdeni a változást.

amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták. Máté evangéliuma, 7. fejezet, 12. vers.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Félreértett Biblia. 37. alkalommal rendeznek Nemzetközi Biblikus Konferenciát Szegeden. A békét hirdeti, mégis évszázadokon át használták erőszak és gyűlölet igazolására a tegnaptól holnapig augusztus 25-e és 27-e között zajló 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia azt vizsgálja, hogyan válhat veszélyessé a szent szövegek félreértelmezése. Hogyan válhat egy szent szöveg a béke helyett az agresszió igazolásának eszközévé? Erre az évszázadokon átívelő, napjainkban is nyugtalanítóan aktuális kérdésre keresi a választ a 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. Tegnaptól holnapig, augusztus 25 és 27-e között 32 előadás hangzik el a Szegedi Gál Ferenc Egyetemen, 9 külföldi és 23 magyarajkú kutató és egyetemi oktató részvételével. Az előadásokat szakmai vita követi. A programok regisztráció után bárki számára látogathatók a Gál Ferenc Egyetem dómtéri épületében. Mennyei dallamok a Szegedi Dómban. Szent Gellért oltalmában csendül fel a muzsika. A Szeged Csanádi Egyházmegye első püspöke, Szent Gellért szeptember 24-i ünnepéhez kapcsolódva újra komoly zenei fesztivált rendeznek Szegeden. A szervező közleménye szerint a fesztivál az elmúlt közel két évtizedben Szeged egyik meghatározó kulturális eseményévé vált, idén szeptember 22-e és 30-a között rendezi meg a Szeged Csanádi Egyházmegye. A hangversenyeknek egy kamarazenei est kivételével idén is a Szegedi Dóm ad otthont, amely különleges akusztikájával és monumentális terével méltó helyszíne a nemzetközi színvonalú előadásoknak. Felidézték, hogy a fesztivált 2008-ban Robert Bachmann, svájci zeneszerző karmester és Kis Rigó László, Szeged Csanádi püspök alapította azzal a céllal, hogy Szeged komoly zenei életét nemzetközi rangú rendezvénnyel gazdagítsák. Az esemény azóta számos kiváló művészt látott vendégül, és már a térség egyik legjelentősebb klasszikus zenei fesztiváljává nőtte ki magát. Segítsük együtt a kolumbiai földrengés túlélőit. A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány a térségben bekövetkezett újabb természeti problémákra reagálva megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését Kolumbiában is. Adománygyűjtést indítanak a túlélők megsegítése érdekében. A Baptista Szeretetszolgálat szakembereit ismét kihívás elé állították a néhány napja történtek. Augusztus 10-én, hétfőn reggel, 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét. A földrengés jelentős számú halálos áldozatot követelt, több száz épület omlott össze, rengetegen elveszítették otthonukat, egészségügyi és közösségi központok, utak sérültek meg. Egy magyar-amerikai csapat a korábban Venezuelában eredményesen végzett humanitárius tevékenység mintegy folytatásaként ugyancsak helyi partnerekkel és a Baptista világsegéllyel való szoros együttműködésben most megkezdte a kolumbiai segítségnyújtás részleteinek helyszíni megszervezését. Szervezetük arra kéri a nagylelkű adományozókat, ne hagyjuk a szenvedőket magukra rettenetes helyzetükben, hiszen tudunk és képesek vagyunk segíteni. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma, szerdán is derült napos az idő, néhol csökken a felhőzet is. A keleti szél erősödhet, és 27-32 fokunk van. Csütörtökön is derült, napos lesz az idő, kevés felhővel, eső sem lesz. Délire fordul a szél, és 29-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Péter első levele, első fejezet, 17-től 21-ig.

0: Kifizetett név.
1: Bárcsak az enyém lehetne ez a karóra. Csodálatos, nemes és drága. Biztos vagyok benne, hogy pontosan illeszkedne a csuklomra. Megpróbáltam a férjemnek is elmagyarázni, egész életemben nem lenne szükségem másik órára, csak erre a kiváló minőségű darabra, amely azt is mutatná, milyen jó az ízlésünk, ráadásul az óra gyártója is nagy nevű cég. Ezt nem kellett volna mondanom, mert a férjem pont ezzel az érvel vetett véget az álmodozásaimnak. Nem vesszük meg ezt az órát, mert csak a nevét, márkáját fizettetnénk ki velünk. Végül sajnos be kellett ismernem, ez a luxus nekünk nem fér bele. Végtelenül boldog vagyok, hogy Jézus nem ment bele abba a vitába, hogy mi emberek elég értékesek vagyunk-e, hanem a vérével és életével fizetett értünk ott a kereszten. Kifizette a nevünket. Egyszer sem kérdőjelezte meg, hogy vajon megengedheti ezt magának, vagy hogy személy szerint én elég értékes vagy szép vagyok-e ehhez az árhoz mérve. Milyen határtalanul hálás vagyok, hogy Istent atyámnak nevezhetem. És hogy visszavonhatatlanul, egyszer s mindenkorra elidegeníthetetlen tulajdona vagyok. Semmi leasing szerződés, aminek következtében esetleg egy meghatározott időtartamon túl egyszer csak ismét Isten nélkül kellene élnem. Nekem nem csak remélnem lehet, hanem tudnom is szabad, hogy álmaim karórájával ellentétben én egy örökké valóságon át Isten ékessége lehetek.

Köszönöm, Uram, hogy Te kifizetted annak az árát, hogy a nevem ott állhasson az életkönyvében. Segíts nekem, hogy úgy tudjam élni az életem, amint neked kedves, hogy ne hozzak szégyent rád, akinek a tulajdona vagyok, és így méltó cégéretté válhassak.

0: Szenteljük ezt a napot is most imával mindenható atyánknak. Kérjük, vegye vállára gondjainkat dicsőségében, hogy az ő ereje hassa át életünket.
1: Imádkozzunk!

Tudod, mennyei urunk, királyok királya, mennyire eltávolodik tőled sokszor életünk. Kérlek, ezen a most induló napon óvd meg a hamis utaktól. Vezess át az előttem álló órák minden veszélyén és kísértésén. Nem a múlandó értékekhez szeretném kötni szívemet, hanem te hozzád, aki a halhatatlanság ura, és akinek teremtő ereje örök. Adj bátorságot, hogy megvalljalak az emberek előtt, és mindenben megadjam neked a tiszteletet. Kérlek, Jézus szíve, engedd, hogy mindig szeresselek, bőségben, ínségben, jóban és rosszban, hiszen tudom, mindent a javamra fordítasz. Kérlek, légy is tápolóm abban is, hogy ezt belássam, szívemben bizonyosság lehessen. Légy te menedékem, napvilágom mindenkor. Kérlek, add, hogy szent nevedet dicsérve lélekből magasztalhassalak. Amen.

0: Közreműködtek Sümegyné Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 26-a.
2: Ceglédi Szabó Pál 1649-ben e napon adta vissza lelkét teremtőjének. Nagyszombat után a Heidelbergi Egyetem hallgatói közé lépett. Itthon 1614-ben nagyszombati rektor, dunaszerdahelyi, majd pápai lelkész lett. A pápai egyházmegye alesperessé, illetve esperessé, a dunántúli egyházkerület jegyzővé, 1641. júniusában pedig püspökké választotta, e tisztet haláláig betöltötte. Ő szerkesztette a felső magyarországi kánonokból a komjáti kánonokat.
1: Tóth Mihály református lelkész teológiai tanárnak bölcseleti, jogi és hittanszaki végzettsége is volt. 1830-tól rétorok köztanítójává, később bölcseleti lektorrá nevezték ki. 1834 őszén külföldi egyetemek látogatására indult, Bécsben és Berlinben protestáns teológiai előadásokat hallgatott. Pesten tett papi vizsgát. Losoncon kezdte meg papi és hittantanári működését. 1849. augusztusában az oroszok földulták a várost, ezért családjával és a lakosokkal ő is menekült. Az oroszok elvonulása után térhettek vissza. 1857 tavaszán a tiszántúli egyházkerület hívta meg a gyakorlati teológiai tanárának a debreceni református főiskolai tanszékre. Költeményei, gyász és emlékbeszédei mellett megjelent munkái például ünnepi és vasárnapi egyházi beszédek, losonci naptár 1857-re. A magyar protestáns egyház szónoklattan történelme. Az egyháztartástan alapvonalai, tekintettel a magyar evangélikus egyházra.
2: Könyves Tóth Mihály, 1809 és 1890 között élt író, református lelkész. Tanulmányait a debreceni református kollégiumban végezte, és ugyanott köztanító lett. 1836-tól lelkész Debrecenben. Aranyszájú papként emlegették. A szabadságharc kitörésekor lelkesítő beszédei hatására állt sok fiatal a honvédseregbe. Majd vállalta a tábori lelkészséget is, mely nem egyszer élete kockáztatásával járt. 1849-ben 20 évi várfogságra ítélték. 1856-ban amnesztiával szabadult, de eltiltották a lelkészi és a tanári állásától is. A 60-as, 70-es évektől azonban Karcagon már lelkészkedett, és heves nagykunsági esperessé választották, majd újra Debrecenbe hívták, és 1886-ban ülték meg 50 éves lelkészi jubileumát. Fontosabb művei: Pallas Debrecina, versek, egyházi beszédek, emlékirat a tiszántúli református egyházkerület életéről, ünnepi és vasárnapi beszédek.
1: Milka Toimi Valtari finn író 1979-ben hunyt el. Rendkívül termékeny és sokoldalú volt, elsősorban mégis 7 történelmi regényéről híres. Legismertebb műve az ókori Egyiptomban játszódó Sinuhe. Tanult irodalmat és teológiát. 1924-ben a filozófiai tudományok kandidátusa lett. Először egy könyvkiadóban dolgozott szerkesztőként, majd kritikusként. Hosszú utazásokat tett külföldön, Magyar vonatkozás, hogy jelentős összeggel támogatta a fóti gyermekvárost. Több évig élt Franciaországban. Helsinki történetéről írta meg Apáról fiúra című trilógiáját. A Jézus korabeli római birodalomban játszódó két műve is megjelent, Az ország titka és folytatása, és Az emberiség ellenségei. Egy jellemző gondolatát idézzük. Annyit tudott csak, mindaddig, míg egy szikrányi élet lesz benne, kinyúl minden létező felé, a kedves és gyönyörű világ felé, a titokzatos és csodálatos élet felé. Tudata utolsó rezdülésével is ezeket érzékeli majd. A földet, a fákat, a madárdalt és az ég kékjét.
2: 1985-ben új missziói ág, a telefonos lelkigondozói szolgálat indult meg a fővárosban. Dr. Sávai János szerint a segítőnek folytonos növekedésre, indítékai érzelmei tudatosítására és tisztázására van szüksége. A segítő beszélgetést, a lelki gondozást, lelki vezetést a keresztény tökéletességre törekvés megfontolásain át a szeretetben való legteljesebb önátadásnak kell jellemeznie.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Kegyetlen indulat a túláradó harag, de kiállhat meg a féltékenységgel szemben. Példabeszédek könyve, 27. fejezet, 4. vers.

Ismered a sapkás nyusziról szóló viccet? A róka és a farkas találkoznak az erdőben. A róka azt mondja a farkasnak, hogy verjék meg a nyulat. Mikor a farkas megkérdezi, hogy miért, a róka azt válaszolja, hogy ha van rajta sapka, akkor azért. Ha nincs, akkor azért. Léteznek bizony olyan emberek is, mint a viccbeli róka. Teljesen mindegy, mit csinál a másik, akkor is belekötnek vagy bántják. Egyszer az egyik tanítványom anyukája mindenkivel összeveszett. Problémái voltak az életben, és másokra vetítette ki. Rosszak voltak a gyerekek, haragudott rám, összeveszett a szülőkkel, állandóan bejárt panaszra az igazgatóhoz. Semmi nem volt jó neki. Bármilyen szép szó, segítő szándék nem ért semmit, egyre ellenségesebb lett. Ezt a haragos természetét máshová is magával vitte az élete többi területére, és sajnos oda jutott, hogy elvették tőle a szép, értelmes gyermekeit. Még most is összefacsorodik a szívem, ha erre az esetre gondolok.

0: A mai ige mindent elsöprő, pusztító árvízhez hasonlítja a kegyetlen haragot. De azt mondja, hogy az irigység még ennél is veszedelmesebb. Ezért tanulj meg örülni annak, amit van. A jóisten ajándéka minden, ami jó az életedben. Ne nézd, hogy a másiknak mi van, vagy hogy esetleg neki több, szebb van, jobb lehetőségei adódnak. A féltékeny lelkülettel magadat és a környezetedet is csak megmérgezed.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Naponta fel kell vennünk a keresztet.
1: A mai ige Lukács evangéliuma 9:23. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét minden nap, és kövessen engem. Gondolatok az ígéről. Csak a kereszt áldozatnak van hatalma az embert kiszabadítani a bűn hatalmából. Krisztus önmagát adta a bűnösökért. Akiknek bűnei megbocsáttattak, akik szeretik Jézust, azok egyesülni fognak ő vele. Ezek az emberek hordozzák Jézus igáját. De ez az iga nem akadályozza őket. Nem teszi számukra a vallási életet elviselhetetlen robottá. Nem. Krisztus igája az, amitől a keresztény élet az öröm és boldogság élete lesz. A keresztény ember örömmel szemléli az Úr egyszülött fiát, aki meghalt a keresztpán a világért, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3:16. Akik Immánuel véreláztatott zászlaja alá gyűlnek, legyenek Krisztus seregének hűséges katonái. Ne legyenek hitszegők, sem hűtlenek. A fiatalok közül sokan állnak Jézus az életfejedelme mellé, de ha szakadatlanul ő mellette akarnak küzdeni, akkor mindig föl kell tekinteniük Jézusra, vezetőjükre, várván parancsait. Nem lehetnek egyszerre Jézus katonái és Sátán segítői is, mert akkor továbbra is Krisztus ellenségei, akik elárulják szent megbízatásukat. A keresztet föl kell emelni, és viselni kell zúgolódás és panasz nélkül. Ha a magasba emeled, rájössz, hogy az is fölemel téged. Rájössz, hogy élő irgalom, együttérzés és szánakozó szeretet lakik benne. A kereszt viselése olyan tapasztalatot adhat, amely által elmondhatod, tudom, az én megváltóm él, s mivel ő él, én is élni fogok. Micsoda bizonyosság ez!

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Bíz bennem a zűrös nap során is. Belső nyugalmadat, jelenlétemben gyökerező békességedet nem kell, hogy megrendítse az, ami körülötted zajlik. Bár ebben az ideig való világban élsz, legbenső lényed az örökké valóságban gyökerezik. Amikor kezdesz feszülté válni, szakítsd ki magad környezeted zavaró dolgai közül. Ahelyett, hogy kisvilágod rendjét és irányítását próbálnád kétségbe esetten fenntartani, engedd el magad, és emlékezz arra, hogy a körülmények nincsenek hatással az én békességemre. Keresd arcomat, és megosztom veled gondolataimat, megnyitva szemedet arra, hogy az én nézőpontomból lásd a dolgokat. Ne nyugtalankodjon a szíved, se ne féljen. A békesség, amit én adok, elegendő a számodra.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: János evangéliuma 16. fejezet, 33. vers. 105. Zsoltár, 4. vers. János evangéliuma 14. fejezet, 27. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ezékiel könyve, 22. rész. Jeruzsálem bűnei és bűnhődése. Így szólt hozzám az Úr igéje. Akarsz-e ítélkezni, emberfia? Akarsz-e ítéletet mondani a vérontó város fölött? Akkor szembesítsd minden utálatos tettével, és mondd, így szól az én Uram az Úr. Ennek a vérontó városnak eljön az ideje, mert bálványokat készített a maga vesztére, és tisztátalan lett. A vér, amelyet kiontottál, vétkessé tett, és bálványaid, amelyeket készítettél, tisztátalanná tettek. Te vagy az oka, hogy közel van már a napod, elérkeztél esztendeid végéhez. Ezért gyanázatossá teszlek a népek előtt, és csúffá teszlek minden országban. Csúfolni fognak téged közel és távol, te rossz hírű, te sokat viszálykodó. Íme, Izrael összes fejedelme annyi vért ontott, amennyit csak bírt. Apjukat és anyjukat gyalázták országodban, a jövevényt zsarolták, az árvát és az özvegyet nyomorgatták. A szent dolgokat semmibe vetted, és szombatjaimat meggyaláztad. Rágalmakat terjesztettek országodban, hogy vért onthassanak. A hegyeken bemutatott áldozatból ettek, fajtalanságokat követtek el. A fiúk apjuk feleségével háltak. Erőszakoskodtak a tisztulásban levő nővel. Volt, aki a más feleségével követett el fajtalanságokat, volt, aki a saját menyét gyalázta meg galádul, olyan is volt, aki a húgával, saját apja leányával erőszakoskodott. Hagyták magukat megvesztegetni országodban, hogy vért onthassanak. Kamatot és uzsorát szedtél,

Fele barátaid rovására nyerészkedtél, zsarolva őket, engem pedig elfelejtettél. Így szól az én uram, az Úr. Azért én majd összecsapom a kezemet nyerészkedésed miatt, amelyet elkövettél, és a vérontás miatt, amely országodban történt. Lesz-e elég bátorságod, lesz-e elég erőd akkor, amikor majd elbánok veled? Amit én az Úr mondok, azt meg is teszem. Szétszélesztelek majd a népek közé, és szerte szórlak az országokba. Véget vetek országodban a tisztátalanságnak. Gyalázatos leszel a népek előtt, akkor majd megtudod, hogy én vagyok az Úr. Így szólt hozzám az Úr igéje, emberfia, Izrael háza salakká lett számomra. A réz, az ún, a vas és az ólom a kemencében ezüst salakká lett. Ezért így szól az én Uram, az Úr. Mivel mindenestül salakká lettetek, összegyűjtelek benneteket Jeruzsálembe, ahogyan összegyűjtik az ezüstöt, a rezet, a vasat, az olmot és az únt a kemencébe, és felszítják a tüzet alatta, hogy megolvasszák, úgy gyűjtelek össze benneteket lángoló haragomban, kemencébe raklak, és megolvasztalak benne. Összeszedlek benneteket, felszítom ellenetek haragom tüzét, és megolvasztalak benne. Ahogyan megolvad az ezüst a kemencében, úgy fogtok megolvadni Jeruzsálemben. Amikor kitöltöm rajtatok haragomat, majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. A nép vezetőinek bűne. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, mondd meg ennek az országnak, tisztátalan föld vagy, amely nem kapott esőt a harag napján. Prófétái összeesküvés szőnek, olyanok, mint az ordító, ragadozó oroszlán. Embereket esznek, kincset és drágaságot harácsolnak, sok asszony tesznek özvegyé. Papjai erőszakot követtek el törvényemen, és meggyalázták szent dolgaimat. Nem tettek különbséget a szent és a közönséges között. Nem tanítottak a tisztátalan és tiszta megkülönböztetésére. Szombatjaimmal nem törődtek, és gyalázatot hoztak rám. Vezérei olyanok, mint a ragadozó farkasok, vért ontanak, embereket pusztítanak el nyereségvágyból. Prófétái habarccsal vakolgatnak, hiába valóságot látnak, hazugságokat jósolgatnak nekik, amikor ezt mondják, így szól az én Uram, az Úr. Pedig nem is szólt az Úr. Az ország népe kegyetlenül sanyargat, és lelketlenül rabol, a nincstelent és szegény nyomorgatják, a jövevényt pedig törvénytelenül sanyargatják. Kerestem köztük valakit, aki építené a falat, és odaállna a résre színemeli az országért, hogy ne pusztítsam el, de nem találtam. Ezért kitöltöm rajtuk dühömet, megsemmisítem őket haragom tüzével, fejükre olvasom tetteiket. Így szól az én Uram, az Úr.

0: Mai szakasz, Ezékiel 22. rész. Isten népe bűneinek listája valósággal sokkoló. Bálványimádás, vérontás, paráznaság, vérfertőzés, zsarolás és megvesztegetés a bíróságon, a szegények gazdagok általi elnyomása, és a jogok megtagadása az idegenektől. Mindez már túlságosan sok. Isten kétség kívül közbe fog avatkozni, és azok, akik most oly bátraknak tűnnek, össze fognak törni. Ahogy a fémműves szennyezett fémet önt a tisztító kemencébe, úgy fogja Isten összegyűjteni a népet Jeruzsálembe, és tüzet fúj majd rájuk, amire ők elolvadnak. Megtudják, milyen Isten elégedetlensége, és mivel a fejétől bűzlik a hal, uralkodó, pap és próféta egyaránt erőszakosak és romlottak. Hogyan menekülhetnek meg? Jeruzsálem nem lehet Isten városa? Nem Isten húzta föl hát a falait, hogy az ellenséget kívül tartsa? De igen, ez azonban nem szabad, hogy megtévesszen minket. Azok a falak most ugyan erősnek tűnnek, viszont egyszer már lerombolták őket. Talán keresniük kellene valakit, aki újra föl tudja építeni a falakat, méghozzá remélhetőleg időben. És még ha a falak nem is készülnek el, mire szükség van rájuk, még valaki odaállhat a résre, testével takarva el a hiányzó részt, és így állítva meg Isten elégedetlenségét, még mielőtt kitöltetne. Hogyan? Hát senki nem akar odaállni? Senki nem képviseli Izrael ügyét? Így van. Senki nem méltó rá. Mi jöhet akkor így a pusztuláson kívül? Van azonban egy valaki, aki képes rá, és oda is áll a résre. Az a valaki, akinek alakját a proféták előre látták látomásaikban. Ő, aki egyidejűleg Isten fia és ember fia. Ő az egyetlen alkalmas személy. Odaáll a hiányzó részre, véget vetve Isten elégedetlenségének, és megmentve Izraelt. Átveszi, átvette a mi helyünket, de bizony minket is hív, hogy álljunk oda mellé a fal résébe, imádkozzunk a saját közösségünkért, országunkért, a világért.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Jézus pedig mondta néki, én sem kárhoztatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél. János evangélium a 8. fejezet 11. vers. Jézus lénye az igazság teljességében nyilatkozik meg. Nem helyeselte az asszony bűnét, és nem csökkentette annak nagyságát. Ő azonban nem akar kárhoztatni, hanem mindig és mindenhol menteni. A világ megveti és kigunyolja az ilyen tévelygő asszonyt. Jézus azonban megvigasztalja és felemeli a porból. Ő az egyetlen bűn nélküli részvétet érez a bűnös gyengesége iránt és segítőkezet nyújt felé. A képmutató farizeusok vádolnak és ítélkeznek. Az Úr Jézus ellenben így szól. Eredj el és többé ne vétkezzél. Nem követi Krisztust az az ember, aki irtozva fordul el a tévelygő bűnöstől, és semmit sem tesz annak érdekében, hogy megállítsa őt a lejtőn. Azok, akik abban buzgolkodnak, hogy másokat vádoljanak és megítéljenek, gyakran még bűnösebbek, mint azok, akiket kárhoztatnak. Az emberek gyűlölik a bűnöst, de szeretik a bűnt. Krisztus gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. Ilyen a lelkületük azoknak, akik Krisztust követik. A keresztény szeretet meggondoltan bírál és ítélkezik, a bűnbánót pedig felismeri. Kész a megbocsátásra és bátorításra, hogy földi vándorokat a szentség útjára vezessen és megtartsa őket.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Szolgálat. Valódi énünk szolgálatkész, mert kapcsolatainkban akkor lelhetünk örömet, ha készen állunk mások szolgálatára. Akár tudatában vagyunk, akár nem, ha szeretet nélkül cselekszünk, akkor nem vagyunk hülyek igazi valónkhoz. Kapcsolatokra lettünk teremtve, s mikor szeretünk, akkor találunk igazán önmagunkra. Gary Chapman.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Jézus időt akar tölteni veled. Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka. Lukács evangéliuma 10. fejezet, 40. vers. Máriában is Mártában közös volt, hogy mindketten szerették Jézust. Ám amikor meglátogatta őket, mindjárt kitűnt a különbözőségük. Egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Mária leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka, ezért odajött és így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Mondhat neki, hogy segítsen. Az Úr azonban ezt felelte neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség. Mária a jó részt választotta. Lukács evangéliuma 10. fejezet 38-as verstől a 42-es versig. Jézus nem azt mondta, hogy nem jó, amit Márta tesz, hanem hogy Mária valami jobbat választott. Mit csinált Mária? Csak ült Jézus lábánál, hallgatta a szavait, szerette és imádta őt. Van itt egy tanulság, különösen azoknak, akik gyülekezeti munkát vagy szolgálatot végeznek. Ne foglaljon le annyira a munka, hogy ne tudj beszélgetni a munka urával. Ilyen Bunc mondta, légy sokat egyedül Istennel. Ez a kulcsa annak, hogy megismerd őt, ő pedig hatással lehessen rád. Mondd, ha nem Isten van rád hatással, akkor kicsoda vagy micsoda? Az emberek? A nehézségek? A körülmények? Ha Jézus vacsorára érkezett volna, bizonyára megdicsérte volna Mártát, és Máriát a konyhába küldte volna. Neki azonban az volt a legfontosabb, mielőtt a keresztre ment, hogy időt töltsön a szeretteivel. Hadd mondjak valamit, ami meg fogja változtatni az imádsághoz való hozzáállásodat. Jézus veled is időt akar tölteni.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Több mint 220 ezeren vettek részt a 17. kolozsvári Magyar Napok programjain. A vasárnap esti záró gálával és a kolozsvári Magyar Opera Valahol Európában című főtéri előadásával véget ért a 17. kolozsvári Magyar Napok egyhetes rendezvénysorozata, amelyen az összesített részvétel meghaladta a tavalyi 220 ezres adatot, közölték hétfőn a szervezők. A Kincses Kolozsvár Egyesület sajtóirodája tudatta, az augusztus 16-23 között tárt kapukkal jelmondattal 67 helyszínen megszervezett rendezvénysorozat több mint 600 programot kínált a kolozsváriaknak és a Kincses városba látogató turistáknak. Szabó Lilla, a Kolozsvári Magyar Napok programigazgatója kiemelte, a magyarság nem azért vette birtokba a várost, hogy elzárkozzék, hanem azért, hogy megmutassa és megossza mindazt, ami számára érték, a rendezvénysorozat sikerét pedig nem csak a megtelt rendezvényhelyszínek mutatják, hanem az is, hogy a résztvevők újra otthon érezhették magukat Kolozsváron. A hangszer is tanít. Hosszú évtizedek után új orgonán tanulhatnak a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának nagykőrösi kántorszakos hallgatói. Az egykori pártház felújított dísztermébe olyan hangszer került, amely egyszerre szolgálja az istentiszteleteket, az oktatást és a koncertéletet, számos részletében pedig a magyar orgonaépítés nagy hagyományait idézi. Tervezésében részt vett Méhes Balázs, a kar dékánhelyettese is, az orgonaművésznek gyermekkori emlékei is hozzájárultak a végső hangzásvilághoz. A nagykőrösi hősök terén álló épület külseje ma is a 70-es éveket idézi. Homlokzatán megmaradt a sötétbarna kerámia burkolat, amely egykor az egész házat fette. Odabent azonban más kép fogadja az érkezőt. Az egykori pártházban ma a Károli Egyetem pedagógiai kara működik, a nemrég felújított díszteremben pedig még érződik a frissen megmunkált fa illata. Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Kijevbe látogat. Várják az adományokat ukrajnai testvéreik számára. Augusztus 29-én Keresztelő János fejvételének, vértanúságának emléknapján Kocsis Fülöp, Hajdu Dorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görögkatolikus egyház vezetőjével találkoznak. A görögkatolikus metropólia adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar görögkatolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Munka évkezdő konferenciák. A nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület augusztus 24-től 25-éig Kőszegen tartotta meg munka évkezdő konferenciáját a Harang Torony Szálló és Kőszegi Evangélikus Középiskolában. A Déli Evangélikus Egyházkerület 3 napig, augusztus 24-e, hétfőtől még ma, augusztus 26-a, szerdáig tartja a munka évkezdő lelkész konferenciáját. A helyszín az Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia és Missziói Központ, Balatonszárszó, Jókai Mór utca 41. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma, szerdán is derült napos az idő, néhol csökken a felhőzet is. A keleti szél erősödhet, és 27-32 fokunk van. Csütörtökön is derült, napos lesz az idő, kevés felhővel, eső sem lesz. Délire fordul a szél, és 29-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Gratia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Vest ki előbb a magad szeméből a gerendát, és csak azután fogj hozzá, hogy kivedd a szálkát testvéred szeméből.

olyan könnyen észrevesszük és szóvá is tesszük. Sokszor akár kibeszéljük a házastársunk, a gyermekeink, vagy a körülöttünk élő emberek hibáit, bűneit. Ítélkezünk könnyelműen, felületesen és kíméletlenül. Pedig Jézus éppen az ellenkezőjére tanított minket. Ne ítéljetek el senkit, s akkor benneteket sem ítélnek el. Megkritizáljuk a házastársunkat, mert már megint nem tartotta be az ígéretét, s később érkezett haza a megbeszéltnél. Megszóljuk a munkatársunkat vagy a szomszédunkat, bosszankodva amiatt, hogy milyen lusta vagy ügyetlen, netán rosszindulatú, áskálódó természetű. Kimondjuk az ítéletet a társadalom felett is, hogy korrupt. Még az egyházban is folyton ítélgetjük egymást. Például azt állítva valakiről, hogy ő nem olyan elkötelezett keresztény, mint esetleg mi. Könnyű megítélni a túlterhelt házastársunkat, az ideges szomszédunkat, vagy a hitében gyengébb, Krisztus útján bukdácsoló embertársunkat. De vajon közben gondolunk-e arra, hogy miért lett olyanná az az ember, amilyen? Hogy miért esett kísértésbe? Miért irigy? Érdekel-e az, hogy min ment, vagy min megy éppen keresztül? Hogy mi van a lelkében? És vajon közben foglalkoztatnak-e a saját bűneink, mulasztásaink, rossz szokásaink, amelyekkel ugyanúgy az idegeikre megyünk a szeretteinknek, a barátainknak vagy más embereknek, mint ők nekünk?

Nem azt akarja mondani Jézus, hogyha szálkát látsz valaki szemében, ne törődj vele. Hiszen kötelességed a testvéreden segíteni. Ha pedig indokolt és szükséges, nyíltan őszintén megmondani neki, amit észrevettél. De ezt soha ne az Isten ítélő székének a magasságából, vagy saját tökéletességet illúziójának hatására tedd, hanem abban a tudatban, hogy az a bűnbocsánat, amiből te élsz Krisztus által, érvényes arra a másik emberre is. Csak így mondhatod neki, gyere, segítek neked kivenni azt a szálkát a szemedből. Ne félj, mert én már tudom, mit jelent ez, hogy milyen fájdalmas lehet. Az Isten megbocsátó szeretetének a fölemelő erejével segíts.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 26-a. Galatákhoz írt levél 4. fejezet 12-től 15. versig. Testvéreim, kérlek titeket, legyetek olyanok, mint én, mert én is olyan vagyok, mint ti. Semmivel sem bántottatok meg. Hiszen tudjátok, hogy az első alkalommal testi erőtlenségemben hirdettem nektek az evangéliumot, és ti mégsem estetek abba a kísértésbe, hogy engem testi erőtlenségem miatt megvessetek, vagy megutáljatok, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust. Hova lett a ti boldogságotok? Mert bizonyságot teszek rólatok, hogy ha lehetett volna, a szemeteket is kiváltátok, és nekem adtátok volna. A hitpróbák fásultságot, frusztráltságot tudnak okozni. A kísértéssel szembeni harc, főként ha elbukáshoz vezet, kiábrándultá tesz. Sokan úgy gondolják az Istennel való együttjárást, hogy az automatikusan a győztesek táborába röpít. Holott a sok-sok próba, nehézség és küzdelem során megedződött, kipróbált ember jut el a célba. Eljut, de azt is látnunk kell, hogy ez is kegyelemből történhet meg, azaz Isten megbocsátó kegyelme kíséri végig az embert a keskeny úton is. Ez utóbbi nem csak rám, hanem mindenkire vonatkozóan igaz. Ezért nem tekinthetünk senkire sem megvetéssel, aki a harcokban megsérül vagy elesik, hanem együttérzéssel, odafigyeléssel, szeretettel a másik mellé állva vagy térdelve lehetünk egymás segítségére. Pál ezt élhette át a galatabeli hívők között. Szeretettel fogadták testi és talán lelki gyengeségében. És ez változott meg éppen a tévtanítások hatására. Testi gyengeségét fordították ellene azok, akik maguknak kerestek tanítványokat. Harcban álló, küzdő seregnek vagyunk tagjai valamennyien. Sokszor van, hogy egymásért is küzdünk. Sokszor reménytelennek tűnik, de legyen előttünk a biztatás, nem vagyunk elhagyottak. Isten szent lelke erősít bennünket. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Suzanne Maas írta Oregon államból, az Egyesült Államokból. A bátorítók bátorítása. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írt első levelének 5. fejezetének 11. verse. Mire odaértem a templomba, Joyce már ott volt. Lefűzte a kávét a vasárnapi iskolásoknak, és kitakarította a termet is. Épp a bejáratnál köszöntött az érkezőket egy kedves mosollyal. Észrevettem, hogy külön figyelmet fordít az idősekre. Megölelt egy kerekes székest és egy járókeretes hölgyet. Aztán, amikor az istentisztelet megkezdődött, becsúszott az előttem levő padba, majd hátrafordult és köszöntött egy öleléssel és mosollyal. Az istentisztelet után megkérdeztem, hogy van. Hezitált egy kicsit, majd azt mondta, jól. Erősködtem egy kicsit. Na, de hogy vagy igazán? Joyce elkomorodott, és bevallotta, hogy nehéz időszakon megy keresztül. Egyedül érezte magát. Megkérdőjelezte, hogy valóban helye van-e itt a gyülekezetben. Szavai nagyon megleptek. Mindig olyan vidámnak tűnt. Nem tudtam, hogy szenved. Megígértem, hogy imádkozom érte, és csendben megfogadtam, hogy figyelni fogok rá. Mindannyian szeretjük a támogató embereket körülöttünk, és élvezzük a szeretetet, amit kapunk tőlük. De belegondolunk abba, hogy nekik is szükségük van törődésre. Nem csak a látogatókhoz és a magányosakhoz léphetünk oda, hanem azokhoz is, akik másokra odafigyelnek. Talán szükségük lenne meghallgató és megértő szívre. Urunk, hálásan emlékezünk azokra, akik bátorítottak minket. Segíts, hogy mi is bátorítani tudjuk őket. Amen. Napi gondolat. Kinek a bátorítására hív ma Isten? Imádkozunk valakiért, aki egyszer bátorított minket.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Guillaume Apollinaire, francia költőre, íróra, kritikusra emlékezünk ma, aki 1880. augusztus 26-án látta meg a napvilágot. Avantgárd irányzatokhoz kapcsolódott, különösen a szürrealizmus és a szabad asszociáció jeles mestere, a kalligramma, a képvers fölelevenítője, megújítója.

Apollinaire, Égöv, részletek, Radnóti Miklós fordítása. Végül is unod e régi világot, csupa rom. Ó, pásztorlány Eiffel-torony, a hidak nyája bégete hajnalon. Görög és római ókorban éltél, s ebből elég ma néked. A gépkocsik is ódonnak zörögve futnak itt eléved. Csupán a vallás. Az maradt csak máig új, s el nem avul soha. Új egyszerű, akár a repülők terén a gépek csarnoka. Európában csak te nem vagy antik. Ó, kereszténység! Egy szép utcát láttam épp ma reggel, de nevét már elfeledtem én. Új volt a fényben fényes, és kürtként harsant felém. Íme az ifjú utca, és te nem vagy más, csak egy fiúcska még. Anyád öltöztet, és ruhád fehér és égi kék, nagyon jámbor vagy, és nem vágyol mást, csupán a Szentegyház csodáit. 9 óra. A gáz tompítva kéken ég, a hálótermen át kisurrantok ti ketten, és a kollégium kis templomában térdepeltek hajnalig meretten, míg az imádandó ametiszt mélység forog tündökölve. Krisztus dicsfénye az, s forog lobogva mindörökre. Liliom ő, lelkünkben ápolt hófehér, és rődhajú fákja, melyet nem folythat el szél. Ez a fájdalmas szűz, hamvas piros és sápatak fia. Ez a csodás imákat bőven termő égi fa. Ez az öröklét és a becsület kettős bítója itt. Örök pupilla Krisztus, a századok 20 pillantása érti, őrzi már. S madárrá változik-e század, és akár csak Jézus égre száll. Az ördöghad fejét fölkapva most a bugyrokból utána bámul, és akkor megtelik az ég. Egy fecske rajjön, millió madár, csapat jön Afrikából, marabú, íbisz és flamingó, és itt a jó galamb, szeplőtlen lélek, hófehér. Egy rózsaszál az asztalon. Úgy érzed, rólad minden bú lepergett, s míg félig készen heverít előtted, amit írsz, a próza, csak nézed egy kicsiny bogárt, hogy altat épp szívén a rózsa. Ég veled, ég veled.

0: segítsük az elnyomottakat.
1: Jézus nyomában járva, tanuljatok jót tenni, törekedjetek az igazságra, segítsétek az elnyomottakat, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét. Izsaiás könyve 1.17. Gondolatok az ígéről. Jézus, a drága megváltó, a mi példaképünk, emberként sziklaszirád volt az igazság és a kötelességek cselekvésében. Élete az igazi figyelmesség és udvariasság tökéletes szemléltetése volt. A kedvesség és szelídség jó illata áradt jelleméből. Mindig volt egy-egy vigasztaló és bátorító szava a szűkölködők és kizsákmányoltak számára, és mindig szeretettel tekintett rájuk. Ne engedje meg senki, hogy üzleti érdekei megfosszák emberségességétől, jó indulatától. Kedves szavaink, bizalomkeltő tekintetünk, megértő közeledésünk nagy érték. Valóban udvarias és előzékeny emberek gyógyító és felemelő hatást gyakorolnak a szegényekre és elnyomottakra. Az igazság, könyörületesség és minden jótétemény dicsérő éneket fakaszt a mennyben. Az Atya látja azokat, akik irgalmasan cselekszenek, és legértékesebb kincsei közé számlálja őket. Az enyéim lesznek, így szól a seregek ura, azon a napon, amikor felveszem ékszereimet. A szűkölködők és szenvedők érdekében véghez vitt minden cselekedetre úgy tekintenek a mennyben, mintha Jézussal tettük volna.

0: a jóindulatú munka kétszeresen áldott. Míg az, aki ad a rászorulóknak, másokat boldoggá tesz, ő maga sokkal nagyobb mértékben áldott. Krisztus kegyelme olyan jellemvonásokat fejleszt ki a lélekben, amelyek teljesen ellenségesek az önzéssel szemben. Olyan jellemvonásokat, amelyek megtisztítják, megnemesítik és gazdagítják az életet. Az irgalmasság titokban végrehajtott cselekedetei összekötik a szíveket, és egyre közelebb viszik őket annak szívéhez, akitől minden jó indulat ered. Hogyan lehet jobb nekem, ha az adakozással kevesebb pénzem, erőforrásom és időm kevesebb? Istennek más a matematikája. Rengeteg tudományos szakirodalom hangsúlyozza az önkéntesség, a jótékony cselekedetek fontosságát, amelyeket nem a jutalomért vagy a büntetés elkerülése érdekében, hanem a másik megsegítésének vágya motivál. Amikor adunk valamit, szerotonin és dopamin választódik ki az agyban, ami javítja a hangulatot és növeli az elégedettséget. A kedvesség és az együttérzés boldogabbá tesz minket, javíthatja az önbecsülést és csökkentheti a stresszt. Amellett oxitocint szabadít fel, egy olyan hormont, amely növeli a kapcsolatot azzal, akin segítünk, és úgy gondolják, hogy szívvédő hatása is van. Csökkenti a vérnyomást. A másoknak való segítségnyújtás hatására a depressziós vagy szorongó emberek figyelmét önmagukról, saját tüneteikről másokra áthelyezik, javítva ezzel hangulatukat. Az emberiség teremtője kezdetektől fogva önzetlen, adakozó szeretetre hívott el bennünket. Isten jellemének legfőbb vonása az önzetlenség, a szeretet, amely nem magának keres, hanem másokat szolgál. Ezt a jellemvonást ültette bele az emberi természetbe is, a teremtéskor. Az önzés a bűn következménye. Az adakozás, legyen az idő, figyelem, anyagi javak vagy lelki erő, az isteni szeretet egyik legszebb kifejezése. Az, hogy adhatunk másoknak, nem csupán kötelesség, hanem kiváltság is, az Istennel való együttműködés lehetősége. Krisztus élete önmegtagadásból és áldozatkészségből állt. Ahol csak szükséget látott, segített. Az emberek közé ment, hogy megvigasztalja a szenvedőket, megerősítse a csüggedőket, és megmentse az elveszetteket. Ha Isten lelke munkálkodik bennünk, akkor mi is azt a krisztusi jellemet tükrözzük vissza. Az igazi keresztény élet nem önmaga körül forog, hanem mindig mások felé fordul. Ha néha nehéz is adni, ne felejtsük el, az igazi öröm mindig az önzetlen szolgálatban rejlik. A bűn megváltoztatta DNS-ünk egy részét, ugyanakkor rendkívül önzővé tett minket. Ezért legyen a mai imánk. Uram, szereteted és lelked lakozzon a szívemben, hogy áldássá válhassak, és pozitív lenyomatot hagyjak a körülöttem élő emberekben.
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

augusztus 26-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a Zsoltárok könyvének 91. fejezetének 14. verséből olvasom. Az Úr mondja, mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Az Újszövetségi ige János evangéliumának 17. fejezetének 15. verséből szól hozzánk. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Reggel van, a Balaton partján ülök a pokrócomon. Átmozgatom a tagjaimat, mielőtt elkezdődne a nap. Ütemre veszem a levegőt. Beszív, kifúj. Közben csodálom a vizet, megnyugtat. Felállok, most nagyot nyújtózom. Beszív, kifúj. Megpillantom a seregélyeket. Minden nap itt szállnak el, de ma reggel nem szállnak, hanem inkább táncolnak a víz tetején. Sokan vannak, több százan, lehet ezren is. Gyönyörű, megnyugtató és lélegzetelállító látvány. Jézus szavaira gondolok. Hálát adok azért, hogy azt kérte Istentől, hogy ennek a világnak a részesei maradjunk. Hiszen gyönyörű ez a világ. Gyönyörű a Balaton hullámzása, a madarak tánca, az élet lehelete bennem. Beszív, kifúj. Jézus szavaira gondolok. Hálát adok azért, hogy azt kérte Istentől, hogy szabadítson meg a gonosztól. Hiszen bármilyen gyönyörű is a látvány, amely körülvesz, nagyon sokszor harcok dúlnak bennem. Elbizonytalanodom, félek. De Isten megment. Hozzá ragaszkodom. Beszív, kifúj, szabad vagyok. Imádkozzunk! Az élet Istene áldjon meg téged a mai napon. Segítsen arra, hogy észrevedd a mai nap gyönyörű mozzanatait. Adjon mellé társakat, akikkel megoszthatsz kérdéseket és kétkedéseket. Tartson meg felszabadító kegyelmében, hogy átérezthesd ma és az élet minden napján. Szabad vagy, mert az Istené vagy. Amen. Az áhítatot Kárnyácki Eszter írta, alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Az Úr mondja, mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.

Egyszer volt, hol nem volt, egy messzi föld, a vízhang völgy, ahol az emberek szavai és tettei visszatükröződtek a saját életükben. Nem úgy, mint a hegyekben, ahol a hang visszatér, hanem úgy, mintha egy láthatatlan, óriási tükör állt volna mindenki előtt, ami azt mutatta meg nekik, amit ők maguk mutattak másoknak. Ebben a völgyben élt egy Ágnes nevű lány, aki szorgalmas, jólelkű volt, de gyakran észrevette, hogy a szomszédja, a savanyú arcú, mindig panaszkodó János mennyire mogorva vele. Hiába köszöntötte kedvesen, János mindig csak morcosan bólintott. Ágnes emiatt szomorú lett, és egy idő után elhatározta, hogy ő többé nem köszönti Jánost. Ha ő nem kedves velem, akkor én miért lennék kedves vele, gondolta ő. És amint így cselekedett, úgy a János arcáról érkező savanyúság is egyre sötétebb lett. De Ágnes is egyre kevésbé volt boldog.

A Vízhang völgyben élt egy másik ember is. Egy bölcs öreg ember, akit csak tükörkészítőnek hívtak. Azt mondták, hogy ő ismeri a völgy összes titkát. Ágnes elment hozzá, és elmondta neki a bánatát. Látom, mondta a tükörkészítő. A Vízhang völgyben mindenki a saját tükrét nézi, de nem látja, hogy valójában a saját kezében van a tükör. Amit te adsz, azt kapod vissza, mert te adod a világnak a minta tükörképet. Ágnes értetlenül nézett rá. Nézd csak, folytatta az öreg. Ha te a jó akarat magját veted, még ha kemény talajra is esik, előbb vagy utóbb gyökeret ver. De ha te elzárod a szíved, akkor a jó akarat magjai nem jutnak el a te földedre sem. Ágnes hazament, és elgondolkozott a tükörkészítő szavain. Eszébe jutott a mester, akiről a tükörkészítő mesélt neki, aki a legnagyobb szeretetből cselekedett. A mester soha nem azt nézte, mit tesznek vele, hanem mindig azt tette, ami jó volt, és amiben a szeretet tükröződött. A mester példája arra tanította, hogy az igazi erő nem abban rejlik, hogy viszonozzuk a rosszat, hanem abban, hogy a jót cselekedjük, függetlenül a másik reakciójától. Másnap reggel Ágnes nagy mosollyal az arcán ment ki a házából. Úgy köszöntötte Jánost, mintha semmi rossz nem történt volna közöttük. Jó reggelt kívánok! Milyen szép napunk van ma, mondta Ágnes, miközben egy vödörrel ment a kútra. János meglepetten felnézett, és az ajka sarkában, mintha egy apró mosoly jelent volna meg, amit az elmúlt években senki sem láthatott. Ágnes segített neki behordani a tűzifát, és a nap végére János már nem morcosan, hanem hálásan köszönte meg a segítségét. Ágnes rájött arra, hogy a Vízhangvölgy titka nem a viszonzásban rejlik, hanem a kezdeményezésben. Azt kapod vissza, amit adsz. De a tükör működését te indítod el. Ha te szeretettel, kedvességgel és segítőkészséggel indulsz el a világba, akkor a Vízhangvölgy tükre is ezt fogja neked visszaverni. Így éltek a Vízhang völgyben, ahol a saját kezükbe vették a sorsukat, mert rájöttek, hogy minden ember egy-egy kis tükör. És a világ egy nagy tükörszoba, ahol amit adunk, azt ér vissza hozzánk. A törvény és a próféták tanítása pedig nem más, mint a szeretet aranytükre. Ha így cselekszünk, sosem kell félnünk attól, mit mutat majd a tükör, mert mindig a jó, a kedves, és a szép fog visszatükröződni ránk.

történet fő tanulsága, hogy az, amit másoknak adunk, visszatükröződik saját életünkben. A Visszhangvölgy meséjében a cselekedeteink és szavaink olyanok, mint a magok, amiket elültetünk. Bármilyen magot vetünk, jó vagy rossz, végül annak a termését fogjuk learatni. Nem kell várnunk, hogy mások kedvesen viselkedjenek velünk, mielőtt mi is kedvesek lennénk. A valódi erő abban rejlik, hogy mi magunk indítjuk el a jóság körforgását. Ha te adsz jóságot, az a jóság fog visszatérni hozzád.

a mese hangsúlyozza, hogy a híres aranyszabály, tehát hogy tégy másokkal úgy, ahogy szeretnéd, hogy veled is tegyenek, nem egy egyszerű viszonzás elve. Nem arról van szó, hogy ha ő rosszat tesz, én is rosszat teszek. Ehelyett a cselekvés alapja a szeretet, a jóság, függetlenül attól, hogy a másik hogyan reagál rá. A vízhangvölgy a saját szívünk és jellemünk tükre. A történet arra tanít, hogy a világ, amit magunk körül látunk, gyakran a saját belső állapotunk, cselekedeteink és gondolataink külső vetülete. Ha meg akarjuk változtatni a világot magunk körül, először magunkban kell elkezdeni a változást.

amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. Mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták. Máté evangéliuma, 7. fejezet, 12. vers.

Jézus mondja, jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőle, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Első lépés: keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt idén ősszel, szeptember 26-án ismét megrendezik, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. Jelentkezési határidő szeptember 10, csütörtök. A mostani hatodik rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevő keresztény kortársakkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Ne csak a lelkipásztorok hordozzák a cigánymisszió felelősségét. Cigánymisszióval kapcsolatos felmérés készült a nyírségi református egyházmegyében. Kis Réka, missziói lelkipásztor kapta a feladatot, hogy végigjárva az egyházközségeket feltérképezze a helyzetet. A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen romológiát is tanulnak a teológus hallgatók. Ez is hasznosnak bizonyult Kis Réka lelkipásztor számára, aki elvégezte az első lépéseket a nyírségi cigánymisszió összehangolt munkája felé. A kutatásból az is kiderült, hogy sok településen már régóta aktív szolgálatot végeznek a lelkipásztorok a cigány testvérek felé, de szükségük van segítségre, olyan emberekre, akik hidat képeznek a cigányság felé. Ezeket a tapasztalatokat is gyűjti az egyházmegye. Munka évkezdő konferenciák. A nyugati dunántúli evangélikus egyházkerület augusztus 24-től 25-éig Kőszegen tartotta meg munka évkezdő konferenciáját a Harang Torony Szálló és Kőszegi Evangélikus Középiskolában. A déli evangélikus egyházkerület 3 napig, augusztus 24-e hétfőtől még ma, augusztus 26-a szerdáig tartja a munka évkezdő lelkész konferenciáját. A helyszín az Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia és Missziói Központ, Balatonszárszó, Jókai Mór utca 41. Radírozzuk ki a különbségeket. Fennállásának a 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebb és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót a Református Szeretett Szolgálat. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskola kezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A felmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja az iskolatáska, a tolltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretett Szolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma, szerdán is derült napos az idő, néhol csökken a felhőzet is. A keleti szél erősödhet, és 27-32 fokunk van. Csütörtökön is derült, napos lesz az idő, kevés felhővel, eső sem lesz. Délire fordul a szél, és 29-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Mózes első könyve, 19. fejezet, 30. verstől a 38. versig terjedő szakasz. Lót fölment Coárból, és letelepedett két leányával együtt a hegyen, mert félt Coárban lakni. Egy barlangban lakott két leányával együtt. Egyszer a nagyobbik leánya ezt mondta a kisebbiknek. Apánk öreg, és nincs ezen a földön férfi, aki hozzánk bejönne az egész föld szokása szerint. Gyere, itassuk le apánkat borral, háljunk vele, és támasszunk apánktól utódot. Leitatták tehát az apjukat borral még azon az éjszakán, és bement a nagyobbik, és az apjával hált. Lót pedig mit sem tudott leánya lefekvéséről és fölkeléséről. Másnap azt mondta a nagyobbik a kisebbiknek: a múlt éjjel én háltam az apámmal. Itassuk le borral ma éjjel is, és menj be te is, hálj vele, hogy utódot támasszunk apánktól. Azon az éjszakán is leitatták az apjukat borral, és a kisebbik is vele hált. Lót pedig mit sem tudott leánya lefekvéséről és fölkeléséről. Így esett teherbe Lót mindkét leánya az apjától. A nagyobbik fiút szült, és Moábnak nevezte el. Ő a mai Moáb ősatja. A kisebbik is fiút szült, és Ben Amminnak nevezte el. Ő a mai Ammon fiainak az ősatja.
0: Mi történt ennek az embernek az életében? Azt hiszem, kedves hallgató, hogy ez az a történet, mint ahogy van más is néhány a Bibliában, amit nem igazán olvasnánk föl a gyermekeink előtt, és nem szeretnénk, hogy a gyermekeink sokat kérdezősködjenek, mert hogy is magyarázza meg az ember a gyermekeinek, hogy igen, Lót bácsi, akit egyébként a zsidókhoz írt levél a hithűsök között fölsorol, és úgy beszél róla, mint igaz Lótról, aki nem kavarodott bele Sodomának és Gomorának az életvitelébe, amíg ott élt. Szóval hogyan magyarázza meg az ember élete végén ezt a szörnyűséget? Hogyan lehet egyáltalán indokolni, és mi vezet ideáig, hogy valaki, aki hisz Istenben, ismeri az Urat, szolgálja az Urat, akit Isten angyalai menekítenek ki a bűnös Sodomából és Gomorából, saját lányaitől gyermekei születnek. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ezek a gyermekek ráadásul olyan népek őseivé váltak, akik mindmáig Izrael esküdt ellenségei minden leszármazottukban. Amikor ilyeneken gondolkozunk, nem felejtkezhetünk meg az előzményekről. Hogy is kezdődött Lótnak az élete? Az édesapja Ábrahámnak volt az ikertestvére. Meghalt még Ur-Kasdimban. Úgy indult el Ábrahám, hogy magához vette az unokaöccsét. Egész életén keresztül Ábrahám támogatta ezt a fiút. Mindent megtett érte. Nagyon sokáig együtt sátoroztak. Együtt indultak az ígéret földjére, amit Ábrahám az Úrtól kapott. Igen ám, de ez az ígéret a nagybácsinak szólt. Lót amolyan függelékként, már bocsánat a kifejezésért, ment Ábrahámmal. De ez a függelék szó, ez nem volt véletlen. Neki nem volt elhívása, ő csak ment azzal, akinek elhívása volt. És éppen ezért a számára egészen más vetületei voltak a valóságnak, mint Abrámnak. Abrám ment, mert az Úr elhívta. Amit látott, azt azzal a szemmel nézte, mint aki tudja, hogy az Úr van vele, és az Úr ígéretei megállnak. Lót azonban folyamatosan kereste a saját helyét ebben a dologban. Eljött az a pillanat, amikor csalódnia kellett a nagybátyjában. Akkor, amikor Abrámot gyakorlatilag kitoloncolták Egyiptomból. Az a pillanat is eljött, amikor úgy érezte, hogy a saját ereje már elégséges. Abrám akkor fölajánlotta neki, hogy váljanak külön. A pásztorok veszekedése már mindennapos dolog volt. Már nem érezték úgy a pásztorok, hogy együvé tartoznának, egy családnak a nyáját legeltetnék, és akkor Lót úgy döntött, hogy megy a szeme után, megy a feje után, és választotta azt, ami olyan gyönyörű volt, mint az ígéret földje, úgy érezte Lót, hogy most megtalálta azt a helyet, ahol ő élni szeretne, amire vágyott, ahol neki jó lesz. Így indult el Lót a maga útján. Istentelenné vált? Nem. De mégsem volt fontos neki az a szempont, hogy azok az emberek, akik közé költözik, akiknek a környékére költözik, vajon segítségére lesznek a hitben, vagy ellenére lesznek. Aztán eljött az a pillanat, ami Lót számára egy nagy kiózanodást hozhatott volna. Sodoma és Gomora királyait, Kedár Leomer és seregei, és a vele szövetséges királyok néhány óra alatt elfogták, sok mindent elpusztítottak, és Lótot is magukkal vitték fogságba. Ám jött a hír Ábrámnak, és Ábrám indult, nem sokat teketóriázva, és nem sokat törve a fejét azon, hogy neki csak pár száz katonája van, és azok sem katonaságra kaptak kiképzést, hiszen ezek zömmel pásztorok voltak és szolgálók, míg az ellenséges csapatnak igen sok a katonája. Ábrám hatalmas katonai diadalt aratott, de a katonai diadalnál is sokkal nagyobb volt a lelki diadala, mert amikor visszatér Lót megszabadításából, magával hozva Sodoma és Gomora minden kincsét, minden vagyonát és minden emberét, Sodoma és Gomora királyainak a felajánlását vissza tudja utasítani Ábrám, és azt tudja mondani, nem kérek a vagyonotokból, ne mondja senki, hogy én tettem gazdaggá Ábrámot, én az Úrtól várom a meggazdagodást, én az Úrtól várom az áldást, az Úrtól várom az anyagiakat, és ennek az lett a következménye, hogy még azt is végig kellett, hogy nézze Lót, hogy hogyan a tizedet Ábrám mindenből Melkisedeknek, Sálem királyának. De aztán Lót visszaköltözik. És most már nem Sodoma és Gomora környékére, mint korábban sátorozni, most már bele. Hiszen azért Sodoma és Gomora királya tudta, amit tudott. Hálát akartak tanúsítani Ábrám iránt, és kivel fejezhették volna ki ezt jobban, mint az unokaöccsel Lóttal, aki ott élt közöttük. És onnantól kezdve Lót már bentlakó lett. Úgy mondják ezt ma, hogy urbanizálódott, városi életet kezdett élni. És aztán eljött a pillanat, amikor Lótnak szembesülnie kellett azzal, hogy Isten el fogja pusztítani ezeket a bűnös városokat. Az angyalok világosan megmondták neki. Lót megpróbálta figyelmeztetni a családját, de úgy sikerült élnie Sodomában és Gomorában, hogy a vejei azt hitték, hogy Lót csak viccel velük. Nem lett ő hitetlen, de hiteles sem tudott lenni ebben a környezetben. És Lótnak iszonyatos veszteséget okozott az az egyszerű tény, hogy a puszta bőrét menthette Sodomából és Gomorából. Azért ment oda, mert biztonságos hely. És kiderült, hogy a világ legkevésbé biztonságos helyét sikerült választania. Azt a helyet kereste magának, ami Isten ítélete alatt volt. A kegyelmi időt ezeknek a városoknak nem jól sikerült fölhasználni, illetve elmentek mellette. És most nem maradt semmije. Két lányával, feleségével menekülhetett. A puszta életét menthette csupán. És hogy Lótnak a lelkében milyen változások vannak, az angyallal is vitatkozik. És azt mondja, hogy hadd ne kelljen ide, oda, amoda mennem. Nem akarok a hegyekbe menni. Egy kis városért könyörök, hogy hagyja meg az Úr azt a kis várost az ő kedvéért, hogy ne kelljen neki újra sátorlakónak lenni, ne kelljen újra eltűnnie a beduin élet forgatagában. És milyen megdöbbentő, hogy amikor feleség nélkül marad, mert a feleség engedetlen az Úrnak, akkor annak ellenére, hogy ő akart kisvárosban élni, a hegyre menekül, egy barlangba menekül. És ott a barlangban kiderül, hogy nem tud elmenekülni az elmúlt évek elől. Mit tesznek a lányai? Mondhatjuk, hogy amit a lányai tesznek, az rettenetes. Hiszen saját apjukat leitatva, saját apjuktól esnek teherbe. de ennél rosszabb a helyzet, kedves hallgatóm. Mert a lányai, együtt menekülve Lóttal, visszakapva az életüket az Istentől, a hegyen, egy barlangban, így is mondhatnánk, hogy a világtól elzárva és a világ végére elmenekülve, Sodoma és Gomora életmódját akarják folytatni. Ott tanulták meg, hogy kell élni, ott nőttek föl, ott lettek barátaik, ott lettek barátnőjék, reflexükké vált a zsigereikbe ivódott Sodoma és Gomora erkölcse, és milyen megdöbbentő, hogy nem Lótnak a tanítása hatotta át a lelküket, hanem az, amiben éltek, akik között éltek, és akikkel barátkoztak. És mi a következmény? Valami gyalázatos, szörnyű bukás. Nem csak a lányoknak, Lótnak is. Fölmenthetnénk őt, és mondhatnánk, hogy szegény ember, hát részeg volt, nem tudta, mit csinál. Tessék mondani, mitől lett részeg? Nem ő akart inni? Le tudnak valakit itatni, aki nem akar ittassá válni? Lehet, hogy Lót annyi mindent élt már át, hogy a keserűségét már nem tudta Isten elé vinni, már borba akarta folytani a bánatát, és sikerült a bánattal együtt a borba belefulladni a hitének, az erkölcsének, a tisztaságának, a korábbi életszemléletének, életfelfogásának, mindennek. Miért? Mert megszakadt az Úrral való élő közösség. A keserűség és a csalódás elvihet erre bennünket. A Bibliánk azt mondja azonban, hogy nem kell, hogy ez így történjen. Mit is mondott a Szentírás? Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak, te dicsőítesz engem. A mai történet arra figyelmeztet, menekülj még időben az Úrhoz, mert különben visszafordíthatatlan, szörnyű dolgokat tehetsz, ami után már hiába bánkodsz, mert ami megtörtént, megtörtént. Kedves hallgatóm, Isten hívó szava hangzik. Az Úr Jézus azért jött, hogy a sátán munkáját lerontsa, még akkor is, hogyha ekkora lett volna a bukásunk.

0: Mózes első könyve, 26. fejezet, az első verstől a 11. versig terjedő szakasz. Egyszer éhínség volt az országban, azon az első éhínségen kívül, amely Ábrahám idejében volt. Ekkor elment Izsák Abimélekhez, a filiszteusok királyához, Gerárba. Mert megjelent neki az úr, és ezt mondta, ne menj Egyiptomba, hanem abban az országban lakj, amelyet én mondok neked. Maradj jövevényként ebben az országban, én pedig veled leszek, és megáldalak, mert neked és utódaidnak adom ezeket az országokat mind, és megtartom azt az esküt, amellyel megesküdtem apádnak, Ábrahámnak. És úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az égen a csillag. A te utódaidnak adom mindezeket az országokat, és a te utódod által nyernek áldást a föld összes népei, mert hallgatott Ábrahám a szavamra, és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és utasításaimat. Izsák Gerárban telepedett le. Amikor annak a helynek a lakosai a felesége iránt kérdezősködtek, azt mondta, hogy a húga. Félt azt mondani, hogy a felesége, hogy meg ne öljék annak a helynek a lakói, Rebeka miatt, mert szép arcú volt. Amikor már jó ideje ott lakott, történt, hogy Abimelek, a filiszteusok királya kitekintett az ablakon, és meglátta Izsákot, amint a feleségével, Rebekával nevetgélt. Ekkor hívatta Abimélek Izsákot, és ezt mondta. Mégiscsak a feleséged ő. Hogy mondhattad, hogy a húgod? Izsák ezt felelte neki. Mert azt gondoltam, hogy meg fogok halni miatta. Akkor így szólt Abimelek. Miért tetted ezt velünk? Könnyen megeshetett volna, hogy valaki a nép közül a feleségeddel hál, és akkor bűnbe kevertél volna bennünket. Abimelek ezért ilyen parancsot adott az egész népnek. Aki ehhez az emberhez és feleségéhez nyúl, annak meg kell halnia.
1: Azt szokták mondani, kedves hallgatóm, hogy a történelem nem ismétli önmagát. Azt hiszem, hogy aki ezt a történetet elolvassa, vagy meghallgatja, szomorúan csófálhatja a fejét, és mondhatja azt, hogy dehogy nem. Mert hogy miért is? Hát azért, kedves hallgató, mert hogyha visszafele lapozok a Bibliámban, akkor ehhez hasonló történetet bizony találok, nem is egyet. Hogy is kezdődött ez a történet ebben a családban? Valaki azt mondhatja, kevés Biblia tanulmányozás után, hogy sehogy. Izsák és Rebeka néhány éve voltak mindössze házasok, még nem születtek gyermekeik, és megtörtént, ami megtörtént. Éhínség támadt, és mivel az úr figyelmeztette őket, hogy ne menjenek Egyiptomba, hát elmentek Gerárba. Gerárban meg ilyen-olyan-amolyan emberi okokból Izsák letagadta a feleségét, azt mondta húga, és Rebeka pedig azt állította Izsákról, hogy csak a bátyja. Ennyi. De hát nem ennyi. Hogy is jutott eszébe Izsáknak és Rebekának ezen az úton járni? Kedves szülők és nagyszülők, akik most hallgatjátok ezt az adást, hogy is jutott eszébe a gyermekünknek a mi útunkon járni? Ugye ez egy fura kérdés. Ebben a családban a történet úgy kezdődött, hogy amikor először támadt éhínség Kánaán földjén, azon a területen, amit Isten megígért Abrámnak, Abrám Isten megkérdezése nélkül úgy döntött, hogy ha itt nincs étel, akkor megy Egyiptomba, mert ott van. És Egyiptomban azt mondta a feleségéről, hogy a húga. És ott a fáraó elvitette Sárát, akkor még Szárai néven, fejedelemasszony néven, elvitette a háremébe. És bizony az lett a következménye ennek az elvitetésnek, hogy Isten nagyon komoly csapásokkal sújtotta a fáraót, aki megértette a csapásoknak az okát, és miközben jutalmat adott és ajándékokat adott Ábrámnak, de a csapataival kikísértette őt Egyiptom határáig, és lehúzták mögötte a sorompót, ahogy ma mondanák, ami azt jelenti, hogy kitoloncoltatta Abrámot feleségestől és szolgahadastól és mindenestől együtt, még a vagyona se kellett, még az se kellett, hogy visszaadja a jegyajándékot, semmit nem kellett tennie, csak menjen innen. És azt mondhatnánk, Hát igen, ami megtörtént, megtörtént, de hát ez nem következik abból, hogy a családban ugyanezt fogják csinálni még egyszer. Aki ebben a dologban tájékozódni akar, nyugodtan kinyithatja Mózes első könyvét a 20. fejezetnél, és egy fura történetet fog találni. Ábrahám egy következő nehéz időszak táján letelepedett Kádés és Súr között, jövevényként élt Gerárban. Na, mit tetszenek gondolni ezen az idegen vidéken? Mit is kért Ábrahám a feleségétől, Sárától? Beindultak a reflexek. Annak ellenére, hogy egyszer ezzel már komolyan odakozmált ez a család, mégis újra megtették ugyanazt. Mondd azt, hogy a hugom vagy. Ezt kérte Ábrahám. És Sára belement. Annyira, hogy úgy kellett beavatkoznia Abimelek éjszakai álmában az úrnak, hogy nehogy valami nagy baj történjen, nehogy Abimelek a feleségévé tegye Sárát, hiszen ő nem tudta, miről van szó. És Abimelek azon az éjszakán, Gerár akkori királya, alkudozni kezdett az úrral, és azt kellett, hogy kérdezze az úrtól, de hát uram, én nem tehetek erről. Uram, te meg akarod ölni az igazat a bűnössel együtt. A te csapásaid azt is fogják sújtani, aki nem tehet semmiről, és azt kellett, hogy mondja az úr Abimeleknek, hogy tudom, hogy te tiszta szívvel tetted, amit tettél, ezért figyelmeztettelek. És aztán eljött az idő, amikor Ábrahám és Sárának a fia kerül nehéz helyzetbe. Mit fog tenni? Mit fog tenni? És itt álljunk meg egy pillanatra, kedves testvéreim. Mit tesznek a gyermekeink, amikor bizonyos helyzetben vannak? Láttad már, hogy hogy beszél nagyobb gyereked a kisebbekkel? Sose vetted még észre, kedves hallgatóm, hogy pont úgy, mint te? Hogy kezeli a feszültségét a nehéz helyzetekben? Nem lehet, hogy visszaköszön benne az, ahogy én viszonyulok? Vagy mi viszonyulunk a nehéz helyzetekhez? Hogy teszi össze a kezét imádkozni? Nem úgy, mint mi? Vagy ha nem teszi össze a kezét imádkozni, nem lehet, hogy azért, mert tőlünk sem látott mást? Ó, milyen sokszor mondjuk azt, hogy én nem tudom, hogy ez a gyerek mitől lett ilyen. Talán megérné ilyenkor a fürdőszoba tükörig eljutni, és azt mondani, hogy azért, mert onnan, akit én most látok, ezt tanulta. És ez rettenetesen nehéz, rettenetesen nagy kín, de mégis jobb eljutnunk idáig, ha segíteni akarunk, mint csak sopánkodni. Mit tett Izsák és Rebeka Gerárban? Ugyanazt, amit a kedves papa és a mama évtizedekkel korábban. De hát ez nem szükségszerű. Ez így van, valóban nem szükségszerű. Lehet az úrral járni, lehet másként dönteni, csak ritkán szokott így lenni. Működnek a reflexeink. Milyen sokszor fogadjuk meg pedig, amikor még fiatalok vagyunk, más úton fogunk járni, mint a szüleink. Másképp fogunk viselkedni, mint a szüleink. Másképp fogunk gyereket nevelni, mint a szüleink, vagy másképp fogunk hozzáállni az élet bizonyos dolgaihoz, mint a szüleink, az anyagi dolgokhoz, a karrierhez, a gyereknevelés és a karrier összefüggéséhez, a gyülekezet bejáráshoz. És aztán mi történik? Sokszor azt mondjuk, jó, jó, hát így hozta az élet. Vajon mondhatja azt Izsák és Rebeka, hogy így hozta az élet? Tetszik tudni, hogy mi történik Gerárban? Oda megy két fiatal házas pár, akik nagyon-nagyon szeretik egymást. A korábbi fejezetekből kiderül, hogy milyen hihetetlen nagyon szeretik egymást. És innentől kezdve, ha nyomon követed a Szentírásnak a tanítását, két egymással szembefordult, egymással tusakodó, egymás ellen dolgozó embert fogsz látni Izsák és Rebeka személyébe. Gerárban valami oda lett. Talán úgy érezhette Rebeka, Izsák a nehéz helyzetben nem tud engem fölvállalni, és a saját személye, a saját biztonsága, a saját élete messze több neki annál, mint az én személyem, az én biztonságom, az én életem. Nem tudom. De egy biztos, onnantól kezdve ennek a házaspárnak az élete nem olyan, mint korábban. Azt hiszem, ez a számomra komoly figyelmeztetés. Azt mondhatnánk, ez csak egy botlás volt az életükbe. Igen, de nem szabad elfelejtenünk, hogy a Galácia levélben, ami már ugye új szövetség, azt tanítja nekünk a Szentírás, ne tévelyegjetek. Isten nem csúfoltatik meg. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. S ha nem akarjuk aratni tetteink következményét, akkor a rossz aratást jó elkerülni, vagy ha már nem tudtuk elkerülni, akkor a rossz aratás előtt jó elbeszélni azoknak, akiket illet a rossz vetésnek a tényét, azért, hogy legalább ők elkerüljék. Mit értek ez alatt? Csak annyit, talán érdemes odatérdelni a gyermekünk mellé időben, és azt mondani, kisfiam, kislányom, édesapád, édesanyád ugyanazon az úton indult el, mint amin most te elindulsz. Ez és ez lett belőle. Amikor óvlak téged, nem azért óvlak, mert egy begyepesedett öreg ember vagyok, hanem mert az életemben ilyen és ilyen következményei lettek, és az Úr Jézus meg kellett, hogy bocsásson nekem, szabadítást kellett, hogy adjon nekem, de ha lehet, jó lenne a te életedben ezt elkerülni. Ez egy nagyon nehéz dolog, de nagyon szükséges. Mit is tanulunk a Szentírásban? Azt tanuljuk, hogy Istenre mutatni kötelességünk. Tanítsd meg a fiaidat és a fiaid fiait, hogy el ne sodorja őket az élet, hogy nehogy a te életed mintáján induljanak a bűnbe, a kárhozatba. Ám az Úr Jézus ebben a helyzetben is tud és akar is szabadítást adni. Jöjjünk ezekkel a helyzeteinkkel az Úrhoz.

csörgő, omladozó oltárok. Miért hiányzik életünkből az okos találékonyság, a konok kezdeményező készség, a kősziklát is termővé szelídítő hit és értelem? A tiszta akarat rendet parancsoló mágneses tere, a kitartóan zörgető mentő szándék, ahogy egy-egy szív előtt megállva nem adjuk fel a reményt, míg föl nem tárul sarkig a bereteszelt ajtó. Kilopta el tőlünk a kristályfolyó után epedő szarvas szent szívét, hogy ott találjuk meg, ahol sehol másút a semmilyen egyéb módon föllelhető békét, nyugalmat, boldogságot, üdvöt. Miért van az, hogy virágvasárnapi bódult örömmel oda terítjük harsogó színekben tobzódó felső ruhánkat, hebehúrja gyermeki rikoldozásainkat, hogy 5 nap múlva köntösünk sötét fonákjába takarjuk eladott szívünket, s olyan könnyen feszítsd meggé torzul ajkunkon a hozsanna? És miért nem jön el soha életünkben az a bizonyos 50. nap? Serlegeinket miért nem tölti meg valaki azzal a bizonyos részegítő itallal, hogy ajtónk závárja lehullana végre, hogy megalvat fekete vérünk pezsgő, piros, lüktető folyammá válnék, hogy megmámorosodva, beleszédülve, ne kellene többé keresni a megfelelő szavakat, melyeknek bokra mögé elrejtőzhetünk, hanem hogy görcsből oldott nyelvünket önfeled bizonyságtételre mozdítaná az életet ébresztő drága szellem. Szívünkben miért nem lobban magasra a tűz, a tűz, hogy elhamvasszon minden sötét miértet. Jöjj, égi tűz! Jöjj, áldott Szentlélek! Jöjj, lelkes, tüzes pünkösd! Tedd áldássá, haszonná, éltető erővé életünket, gyülekezeteinket, a szentek közösségét, megváltott népedet!

0: A napversét elmondta Balázs László. Egészségpercek.
1: Az olajbogyó fogyasztása fokozza a hőtermelést, ami pedig zsírégetéssel is együtt jár. A hatás igen kifejezetnek bizonyult. Posztmenopauzás elsősorban hasukra elhízott nőkben. Így az olajbogyó és az olívaolaj kapcsán nem kell attól tartani, hogy elhíznak, hiszen inkább csökken a testsúly, de a legrosszabb esetben is nem történik hízás. Megfigyelték, hogy a sok zöldséget és olívaolajat fogyasztó országokban a reumás betegek száma lényegesen alacsonyabb. Bizonyították, hogy valószínűleg az olajbogyóban található omega-3 zsírsavnak köszönhetően valóban csökkenthetők a reumás panaszok, amely hatás tovább fokozható a zöldségfélékkel. Az olajbogyóban található egyszeresen telítetlen zsírsavak fokozzák a szervezet inzulinérzékenységét, ami annyit jelent, hogy kevesebb inzulin is elegendő ahhoz, hogy a sejtek felvegyék a szőlőcukrot a vérből. Ez kedvező az inzulint termelő hasnyálmirigynek is, és véd a cukorbetegséggel szemben.

Azt is igazolták, hogy az olajbogyó hatására a cukorbetegek sejtmembránjának lipid szerkezete és az ingerületi folyamatokat szabályozó rendszere olyan átalakuláson megy át, amely segíti a diabétesz okozta sejtkárosító hatások kivédését.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A példabeszédek könyve 12. rész. A bölcs és a bolond viselkedése. Aki szereti az intelmet, szereti a tudást, aki pedig gyűlöli a feddést, az ostoba marad. A jó ember jó akaratot nyer az Úrtól, de az alattomos embert ő bűnösnek tartja. Nem áll szilárdan a bűnösen élő ember, de az igazak gyökere mozdíthatatlan. A derékasszony urának koronája, de mint a csontszú, olyan a szégyentelen. Az igazak gondolatai helyesek, a bűnösök szándékai csalárdak. A bűnösök szavai vérszomjasak, de a becsületeseket megmenti beszédük. Romlás éri a bűnösöket, és oda lesznek, de az igazak háza megmarad. Értelmének megfelelően dicsérik az embert, a fondorlatos szívűt pedig megvetik. Jobb annak, akit lebecsülnek, de szolgája van, mint annak, aki dicsekszik, de alig van kenyere. Az igaz törődik még állatjának kívánságával is, a bűnösnek még az irgalma is kegyetlen. Aki műveli földjét, jól lakik kenyérrel, de aki hiába valóságokat hajszol, az esztelen. A bűnös a gonoszsággal szerzett zsákmányra vágyik, az igazak mégis gyökeret vernek. A vétkes ajak veszedelmes csapda, de az igaz kikerül a bajból. Amit mond az ember, annak a gyümölcséből lakik jól, és amit tesz az ember, azt fizetik neki vissza. A bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra. A bolond bosszúsága azonnal kitudódik, az okos pedig leplezi szégyenét. Aki igazán szól, az igazat mondja el, a hamis tanú pedig a csalárdságot. Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tördöfés, a bölcsek nyelve pedig gyógyít. Az igaz ajak mindig álhatatos, a hazug nyelv pedig egy pillanatig sem az. Csalárdság van azok szívében, akik a rosszon fáradoznak, de akik tanácsukkal békére intenek, azok szívében öröm. Nem éri az igazat semmi veszedelem, de a bűnösök élete bajjal lesz tele. Utálja az Úr a hazugajkat, de a helyesen élőket kedveli. Az okos ember nem fitoktatja tudását, az esztelen pedig kérkedik bolondságával. A szorgalmasak uralkodni fognak, a lusta pedig robotolni fog. Aki aggódik szívében, az leverté lesz, a jó szó viszont felvidítja. Az igaz utat tud mutatni másnak is, a bűnösöket pedig téveigésbe viszi saját útjuk. A lusta a vadászsákmányt sem süti meg, pedig drága kincse az embernek a szorgalom. Az igazság ösvényén élet van, és útja nem a halál felé vezet.

0: Mai szakasz, példabeszédek, 12. Van egy régi mondás, ami így szól. Bár csak újra fiatal lehetnék, akkor még mindenre tudtam a választ. Emlékszem arra az időszakra, amikor még 10 éves voltam, és mindenről volt véleményem, amit meg is akartam osztani másokkal. De ahogy öregszem, egyre inkább a hallgatás híve vagyok. Pedig igen lényeges az életünkben, hogy képesek legyünk gondolataink, információink megosztására, mégpedig igaz módon. Azok az emberek, akik nem tudják megfelelően megosztani az érzéseiket, könnyen kínos helyzetben találhatják magukat, és szégyenkezhetnek eleget. Aki igazán szól, megjelenti az igazságot, s hamis bizonyság pedig az álnokságot, figyelmeztet Salamon. Az emberek gyakran félreértik egymást, és ezek számos konfliktus forrásai. A jó kommunikációs készséget nehéz elsajátítani, ám nem lehetetlen. Olykor ezért bizony esetleg jobb hallgatni. Mielőtt megengednénk, hogy bosszús hangulat legyen urrá rajtunk egy semmiség miatt, inkább nézzünk utána a dolgok forrásának. Amikor valaki egy panasszal vagy tanáccsal fordul hozzánk, nézzünk utána mindennek, aminek lehet. Őszintén szólva nem is kell mindig válaszolnunk. Az emberek gyakran csak megértésre vágynak, és egyszerű meghallgatással lehetőségünk van arra, hogy tanuljunk és növekedjünk. És valóban, az eszes ember elfedezi a tudományt, a bolondok elméje pedig kikiáltja a bolondságot, ahogy mondja a 23. vers.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Isten Mózes által megparancsolta Izraelnek: készítsenek nékem szent hajlékot, hogy közöttük lakozzam. És a szentélyben népe között lakott. Jelenlétének szimbóluma vándorlásuk egész ideje alatt velük volt a pusztában. Ugyanígy állította fel sátorát Krisztus is a mi táborhelyünkön, hogy közöttünk lakozhasson, s megismertessen bennünket isteni jellemével és életével. Az ige testé lett és közöttünk sátorozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Jézus eljött, hogy velünk lakozzon, ezért tudjuk, hogy Isten ismeri megpróbáltatásainkat, és együtt érez velünk minden bánatunkban. Ádám gyermekei megérthetik, hogy alkotónk a bűnösök barátja. Hiszen a kegyelemről szóló minden tanításban, minden örömet hirdető ígéretben, a szeretet minden megnyilatkozásában, a megváltó földi életében bemutatott minden isteni jelenvonásban azt látjuk, hogy velünk az Isten.

0: segítsük az elnyomottakat.
1: Jézus nyomában járva, tanuljatok jót tenni, törekedjetek az igazságra, segítsétek az elnyomottakat, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét. Izsaiás könyve 1:17. Gondolatok az ígéről. Jézus, a drága megváltó, a mi példaképünk, emberként sziklaszirád volt az igazság és a kötelességek cselekvésében. Élete az igazi figyelmesség és udvariasság tökéletes szemléltetése volt. A kedvesség és szelídség jó illata áradt jelleméből. Mindig volt egy-egy vigasztaló és bátorító szava a szűkölködők és kizsákmányoltak számára, és mindig szeretettel tekintett rájuk. Ne engedje meg senki, hogy üzleti érdekei megfosszák emberségességétől, jó indulatától. Kedves szavaink, bizalomkeltő tekintetünk, megértő közeledésünk nagy érték. Valóban udvarias és előzékeny emberek gyógyító és felemelő hatást gyakorolnak a szegényekre és elnyomottakra. Az igazság, könyörületesség és minden jó tétemény dicsérő éneket fakaszt a mennyben. Az Atya látja azokat, akik irgalmasan cselekszenek, és legértékesebb kincsei közé számlálja őket. Az enyéim lesznek, így szól a seregek ura, azon a napon, amikor felveszem ékszereimet. A szűkölködők és szenvedők érdekében véghez vitt minden cselekedetre úgy tekintenek a mennyben, mintha Jézussal tettük volna.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Jézus időt akar tölteni veled. Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka. Lukács evangéliuma 10. fejezet, 40. vers. Máriában is Mártában közös volt, hogy mindketten szerették Jézust. Ám amikor meglátogatta őket, mindjárt kitűnt a különbözőségük. Egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Mária leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka, ezért odajött és így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Mondhat neki, hogy segítsen. Az Úr azonban ezt felelte neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség. Mária a jó részt választotta. Lukács evangéliuma 10. fejezet 38-as verstől a 42-es versig. Jézus nem azt mondta, hogy nem jó, amit Márta tesz, hanem hogy Mária valami jobbat választott. Mit csinált Mária? Csak ült Jézus lábánál, hallgatta a szavait, szerette és imádta őt. Van itt egy tanulság, különösen azoknak, akik gyülekezeti munkát vagy szolgálatot végeznek. Ne foglaljon le annyira a munka, hogy ne tudj beszélgetni a munka urával. Ilyen Bunc mondta, légy sokat egyedül Istennel. Ez a kulcsa annak, hogy megismert őt, ő pedig hatással lehessen rád. Mondd, ha nem Isten van rád hatással, akkor kicsoda vagy micsoda? Az emberek? A nehézségek? A körülmények? Ha Jézus vacsorára érkezett volna, bizonyára megdicsérte volna Mártát, és Máriát a konyhába küldte volna. Neki azonban az volt a legfontosabb, mielőtt a keresztre ment, hogy időt töltsön a szeretteivel. Hadd mondjak valamit, ami meg fogja változtatni az imádsághoz való hozzáállásodat. Jézus veled is időt akar tölteni.

A reformáció története. A svájci reformátor negyedik rész. Zwinglit, Einsiedelné munkálkodása nagyobb feladatra készítette föl, amelyet nem sokára meg is kezdett. 3 éves Einsiedelné szolgálata után a zürichi székesegyház hívta meg prédikátorának. Zürich volt ekkor a svájci államszövetség legfontosabb városa, és ami ott történt, sok emberre kihatott. Az egyházi személyek azonban, akik Zürichbe hívták, meg akarták akadályozni mindenféle újítását, és ennek megfelelően oktatták ki Zwinglit a feladatairól. Minden erőddel igyekezz a parókia bevételeit begyűjteni, mondták, s ne tévedj szem elől a legapróbbat sem. Intsd a hűségeseket, mind a szószékről, mind a gyóntatőszékből, hogy a tizedet és az adót fizessék be, és adományaikkal fejezzék ki az egyház iránti ragaszkodásukat. Légy szorgos a betegektől, a miségből és általában minden egyházi szertartásból származó bevétel gyarapításában. A szentségek szolgálata, a prédikálás és a nyáj gondozása, tették hozzá eligazítói, szintén a lelkész feladata, de ezekhez alkalmazhatsz helyettest is, különösen a prédikáláshoz. A szentségekkel csak arra érdemes személyeknek szolgálhatsz, és csak akkor, ha kérnek rá, de tilos ezt személyválogatás nélkül tenned. Zwingli némán hallgatta ezt az eligazítást, és válaszként, miután kifejezte háláját e megtisztelő és fontos tisztségért, terveiről kezdett beszélni. Krisztus élete, mondta, nagyon régóta rejtve van az emberek előtt. A teljes Máté evangéliumot fogom prédikálni, kizárólag a Szentírást használva forrásként. Megszólaltatom mélységeit, egyik részt összevetem a másikkal, állandó és komoly imával kérve bölcsességet. Szolgálatomat Isten dicsőségére, egyetlen fia dicséretére, a lelkek igazi üdvösségére és az igaz hitben való épülésükre szentelem. Bár egyes egyházi személyek kifogásolták szándékát és megpróbálták lebeszélni róla, Zwingli szilárdan kitartott. Kijelentette, hogy nem új módszert akar bevezetni, hanem a régit, amelyet korábbi és tisztább korszakában alkalmazott az egyház. A Zwingli által tanított igazságok iránt már korábban érdeklődést támadt, és az emberek tömegesen jöttek prédikációira. Sok olyan hallgatója volt, aki hosszú ideig nem járt Isten tiszteletre. A reformátor íge szolgálatát azzal kezdte, hogy fellapozta az evangéliumot, majd felolvasta és magyarázta hallgatóinak, Krisztus életének, tanításainak és halálának ihletett történetét. Itt is, épp úgy, mint Einsiedelnben, Isten ígéjét az egyetlen csalhatatlan tekintélyként mutatta be, Krisztus halálát pedig az egyetlen tökéletes áldozatnak nevezte. Krisztus az, mondta, akihez vezetni szeretnélek titeket, Krisztushoz, az üdvösség igaz forrásához. E prédikátor körül ott tolongott minden rendű és rangú ember, államférfiaktól és tudósoktól kezdve, a kézművesekig és a földművesekig. Mélységes érdeklődéssel hallgatták szavait. Zwingli nem csak az ingyen fölkínált üdvösségről beszélt, hanem bátran megrótta korának bűneit és romlottságát is. Sokan Isten dicsőítve tértek haza a székesegyházból. Ez az ember, mondogatták, az igazság prédikátora. Ő lesz a mi Mózesünk, aki ebből az egyiptomi sötétségből kivezet minket.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe, akinek érzékeny a lelki ismerete. A mai ige Ezékiel 34:22. Igazságot teszek bárány és bárány között. Gondolatok az igéről. Vannak, akik természetüknél fogva erősek, és ezért kíméletlenek a gyengékkel szemben. Ez súlyos bűn, és sok szomorúságot okoz. A szeretetlen tolakodás, a gyengék és betegek félreállítása sajnos előfordul még a hitvallók gyülekezetében is. Az Úr azonban látja ezt a büszke és kegyetlen magatartást, és nagyon haragszik miatta, mert ő szereti a gyengéket. Te is a gyengék között vagy? Azok között, akik szomorúak a tolakodás miatt, és akiket megbélyegeztek érzékeny lelkiismeretük miatt? Kemény szívűek hozzád a testvérek? Ne neheztelj rájuk viselkedésükért, és főleg ne akard nekik visszaadni a tolakodást és a könyöklést. Tedd ügyedet az Úr kezébe, legyen ő a bíró. Miért is avatkoznál a dolgába? Sokkal jobban és igazságosabban tud elintézni mindent, mint mi. Ő a legmegfelelőbb időben ítél, miért is siettetnénk? A kemény szívű elnyomó pedig reszkessen. Még ha úgy látszik is, hogy most büntetlenül léphet másokon keresztül, minden büszke és bántó szava fel van jegyezve, és mindegyikért számot kell majd adnia a nagy bíró ítélő széke előtt. Légy türelemmel, én lelkem, az Úr ismeri szomorúságodat, és meglátod, megsegít. A megújított ökumenikus kárta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus kárta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazakas Sándor, Fischl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A zárszó gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2, szerda 14 és 16 óra. A helyszín az Ökumenikus Tanácsa székháza. Budapest, 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell, legalább augusztus 28, pénteken délig. Augusztus végén ismét Szeretett Láng Fesztivál lesz Budapesten. Budapesten, a Mária Remetei Kegytemplom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Láng Fesztivált. A Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágyi Szabolcs, Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról fog tanítani. Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10:30-kor kezdődő Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergomi budapesti segédpüspök homiliájának témája Mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretett Láng lelki napló egyik üzenete. Nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma szerdán is derült napos az idő, néhol csökken a felhőzet is. A keleti szél erősödhet, és 27-32 fokunk van. Csütörtökön is derült, napos lesz az idő, kevés felhővel, eső sem lesz. Délire fordul a szél, és 29-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják. Mai műsorunkban Fekete István főiskolai tanár előadását hallgathatjuk meg Hóseás és Jóel próféta könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm nézőinket, hallgatóinkat. A két könyvet együtt is nézhetjük, és utalok is majd egyik-másik alkalommal, olykor mind a két könyvre. Először Hóseás könyvére terelődik a mi figyelmünk, amely közvetlenül Dániel könyve után következik. A könyv keletkezéséről elég pontos adatunk van, hiszen mindjárt az első versben, amely így hangzik, Hóseás könyvében az első vers, az Úr igéje, amely lőn Hóseáshoz, a Beéri fiához, Uzziás, Jótám, Akház, Ezékiás, Júdabeli királyok idejében, és Jeroboámnak, a Joás fiának, Izrael királyának idejében. Hóseás elsősorban az északi törzsekhez szól, mégis először a júdabeli királyokat említi meg. Ami itt föl van jegyezve, a következő, hogy Jeroboám, ő Izrael királya ebben az időben, így, mivel ezeket a királyokat jelöli meg, ezek alapján be tudjuk határolni, közel a Krisztus előtti 750-es és 722-es évek között végezhette prófétai szolgálatát. Mindjárt a könyvről elmondok egy érdekességet, hogy tulajdonképpen ciklikus szerkesztésű részek vannak benne, és mindjárt egy ilyen ciklikus szerkesztésű szakasz az első fejezet. Hogyan is érthetjük ezt? Házasságáról beszél, és elmondja azt, hogy születik egy gyermeke, majd egy másik gyermeke, majd egy harmadik gyermeke is születik. Maga a történet érdekes, ugyanis ezzel közelebbről megismerhetjük a prófétának az életét, akként, ahogy a Szentírás leírja, hogy olyan asszonyt kellett neki elvenni, aki hűtlen asszony volt. Ez egy azért különös dolog, mert a hűség a Szentírásban alapvető fogalom, és alapvető, és pedig azért, mert a 10 parancsolat különösen hangsúlyozza a házasságnak a szentségét. Így az egyik parancsolat elmondja azt, hogy tiszteld atyádat és anyádat, ami annyit jelent, hogy az apa és az anya együtt élő házastársak, és nekünk, gyermekeknek feladatunk, hogy a házastársakat, mint apát és anyát tiszteljük. A másik parancsolat, ami ugyancsak a házasságot védi, a ne paráználkodjál, légy hűséges a házasságban, ezt a gondolatot közelíti. Majd az utolsó, a 10. parancsolat is megemlíti a férj és feleségnek a tiszta kapcsolatát. Ami viszont a képen ez a két nyíl. Ez a két nyíl arra akar rámutatni, hogy kapcsolat van a két kőtábla között. Amennyire tisztelnünk kell a szülőket, ugyanolyan formában, ugyanannyira tisztelnünk kell Istent is, ami az első parancsolat. Majd a második parancsolat is kapcsolatban áll a ne paráználkodjál kapcsolattal, vagyis a házasságon kívüli idegen kapcsolat az hasonlítható az Istennel való szembeállással. És így elsősorban a második parancsolat, de a harmadik parancsolat is utal erre, igen szoros összefüggésben áll a házassági kapcsolattal. Amilyen szent a házassági kapcsolat, olyan szent az embernek, vagy az Isten egyházának, az Istennel való kapcsolata is. Ezen alapul mindjárt az első fejezet, és így a három született gyermeknek az életére nézve, mindjárt maga a próféta bemutatja azt, amit Isten határozatként mondott el Hóseásnak, hogy te olyan nőt vegyél feleségül, aki hűtlen. Ami szemben áll az Isten akaratával, Isten mégis olyat kér Hóseástól, amit egyébként nem volt tanácsos megtenni, amit nem szabad megtenni, amit nem is kell senkinek megtennie. A gyermekek a következő képpen születtek, a születésüknél olyan nevet kaptak, amely jellegzetesen héber név, de le tudjuk fordítani magyarra, maga a Szentírás is közelíti ezeket a gondolatokat, így könnyen első olvasatra is megjegyezhetjük. Az első gyermek a negyedik versben említi, Hóseás könyve első rész, negyedik versében, nevezd őt Jezrielnek, mert még egy kevés idő, és megbüntetem a Jéhu házát és a Jezriel vére miatt, és eltörlöm Izrael házának királyságát. Bemutatja azt, hogy a könyv elsősorban, tehát Izrael házával foglalkozik, azzal a házzal, amely elszakadt Dávid házától, elszakadt a déli törzsektől, és külön országot hoztak létre. Ha ez a neve ennek az első gyermeknek, hogy Jezriel, akkor magyarra így fordítjuk le, hogy Isten szétszór. Ebben is egy különös gondolat van, hogy nem a zsidók határozták el tehát, hogy mi két államot fogunk alapítani ennek utána, hanem a Szentírás így mutatja be, Istenre mutat, őrá utal, azzal, hogy ő maga ezt nyilatkoztatja ki, hogy én szakítom el az északi törzseket. És különös módon, bár emberek hajtották végre ezt az elszakadást, Isten ezt a szakadást mégis magára vállalja. Isten olyan Isten, aki a nehézséget magára vállalja. Egész különös ez a gondolat. Ha beszél Jezriel véréről, akkor utalhatunk más ószövetségi történetre, amikor az északi és a déli állam között konfliktus állott be, és ezt a királyok könyvében hosszasan taglalva találhatjuk. Viszont mindjárt én megemlíteném a 11. verset, amelyben a következőt mondja, összegyűlnek Júda fiai és Izrael fiai együvé, és egy fejedelmet választanak. Ami azt akarja bemutatni, hogy ebben az időben a két ország külön áll, olyannyira, hogy egymással még hadakoznának is, de próbálkoznak együtt is tenni valamit, de nem nagy sikerrel, eredménytelen az. Amikor erről beszél, hogy Isten szétszór, majd azt mondja, hogy összegyűlnek Júda fiai, akkor ezzel azt akarja bemutatni, hogy jelenleg egy lehetetlen állapot van, de ez a későbbiekben módosulni fog olyannyira, hogy Isten, aki szétválasztotta ezeket a törzseket, ismét egybehozza majd. A második gyermeknek is ilyen jellegű neve volt, és pedig a Lórukhámá nevet adja a 6. vers szerint, ismét teherbe esik az asszony, és leány szüle. És mondta néki az Úr, nevezd őt Lórukhámának, mert nem kegyelmezek többé az Izrael házának, hogy akármiképpen könyörülnék rajtuk. Vagyis, ha elszakadtak ezek a törzsek, akkor úgy tűnik, hogy ez a nép tönkre fog menni. Bár az előzőekben pozitív jövőt tárgyalt, mégis ebben a helyzetben, amikor a gyermek megszületik, és emberek tudomást szereznek erről, hogy Hóseás milyen nevet adott a gyermeknek, akkor ezzel azt akarja bemutatni, hogy ti, Izrael, elhajoltatok az Úrtól, távol kerültetek őtőle. Ha távol kerültetek, akkor ez annyit jelent, hogy Isten nem kegyelmez ennek a népnek. Be is következett ez akként, hogy fogságra jutott Izrael, az északi országrész. A harmadik gyermeknek a megszületése, az pedig megint csak egy szomorú kifejezés a 9. vers szerint, nevezd őt Lo-Amminak, mert nem ti vagytok az én népem, és én sem leszek a tiétek. Elég szomorú ez a kijelentés is, és látjuk, hogy megindul egy folyamat, megismétlődik, és újból megismétlődik. Ezzel a ciklikus szerkesztésnek a formáját mutatja be, de ezen túlmenően egy másik gondolat is megjelenik, mindjárt ebben az első fejezetben, mert amikor ezt a szomorú üzenetet közvetíti a három gyermek, akkor egy távlati jövőbe, egy messzi jövőbe is mutat, amikor viszont ez a helyzet meg fog változni. Megváltozik olyannyira, hogy Izraelnek pozitív lesz a helyzete. Megváltozik olyannyira, hogy átalakulnak majd, hogy hogyan, miképpen, nem taglalja, de pozitív jövőt mond el. A pogány gondolkodás az egy állandó ciklikus folyamatot állít elénk, és hogyha a pogány gondolkodókat, akár korabeli írókat figyeljük meg, akkor újból és újból azt látjuk, hogy istenek születnek, istenek halnak meg. Ez olyan, mint ahogy a nap föl kell, lenyugszik, ahogyan tavasz, nyár, ősztél egymás után, ez folyamatosan, állandóan ismétlődik, és nincs vége. Az izraelita gondolkodás az másféle. Az egyik kifejezés ez a lineáris gondolkodás. Én egy másik kifejezést alkalmazok most, és pedig azt, amit annak idején még Asszíriában mutattak be, a paritját. Ugye ez nem egy túlzottan tudományos kifejezés, a lineáris kifejezés az tudományos kifejezés, de a paritjának a módszerét azt akarom bemutatni ezen a Hóseási könyvön keresztül, ahogy megpörgeti a paritját a feje fölött akár a pásztor, akár pedig a katona, akkor nem állandóan pörgeti, hanem egy néhány pörgetés után elengedi az egyik szíjat, így a kosárban lévő kő az kiröppen, és egy röppályán keresztül célba ér. Egyébként ez a korhoz is tartozik, mert ebben az időben ugye Asszíria még él, és éppen az asszír katonák lesznek azok, akik fogságra viszik majd Izraelnek a népét. Így, hogyha most azt nézzük, hogy a röppája gyakorlatilag egy célt akar bemutatni, akkor Hóseás mindjárt az első fejezetben bemutatja az ő könyvének az érdekességét is, hogy nem egyszerűen történetet ír, és nem egyszerűen történelmet ír meg előre, hanem az Úr proféciát ad neki, amely proféciának a célja a legfontosabb. És ebben a tekintetben hasonlít Dániel könyvéhez, amit az előbb is hallottunk, hogy Dániel könyve is valami célt akar bemutatni az olvasónak, ugyanígy Hóseás is, de máshogy közelíti meg. Ha azt mondja el, hogy Izrael majd megtér, akkor ez annyit jelent, hogy a két országrész ismét egy lesz, és hogy ez hogyan, miként valósul meg, nem mondja el ez a könyv, hanem a későbbiekben az új szövetség fogja ezt megnyitni. Ezzel a táblázattal tulajdonképpen az eddig tanult könyveket vázoltam fel. Dániel könyve itt van körülbelül ezen a helyen, ahol azt írja, hogy babiloni fogság. Viszont ez a két könyv úgy tűnik, hogy még a babiloni fogság előtti időben született meg. Hóseás könyvéről elmondhatjuk, hogy biztos, hogy a babiloni fogság előtti időben íródott, mert hiszen ezt az időt le is jegyzi. Ugye az előbb felvázolt és felsorolt királyok idejében. Joel könyvének a datálása az viszont kicsit problematikusabb, mert a könyv szinte semmit nem mond el önmagáról, hogy mikor születhetett az, hanem csak egy-egy utalás van benne, amiből egy eléggé tág intervallumot határozhatunk meg. Az országról ennyit mondhatunk el, hogy Jeruzsálemtől északra a térkép egy piros vonallal jelzi azt a határt, ameddig a déli törzsek éltek, illetve ahol kezdődött az északi törzseknek az uralma. Ezen a helyen, éppen a határtól nem messze, volt is egy Bétel nevű város, amely Bételt nem így nevez meg a próféta, hanem Hóseás Bét Avennek mondja el, amely annyit jelent magyarul, hogy a bűnháza. Mit jelent ez? Az északi törzsek királya a következőt tette, könnyebb lesz, hogyha nektek nem kell elmenni Jeruzsálembe, ezért itt egy-egy ilyen szent helyet felállítunk, és ide olyan Istent fogunk bemutatni, akinek a neve hasonlít majd a jeruzsálemi Istenhez, de az ő tisztelete más formában történik majd, és pedig úgy, hogy aranyborjú képében jelenik meg ez az Isten. A furcsasága ennek azért rendkívüli, mert azt mondja el éppen Hóseás, hogy Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Ezzel is utal arra, hogy a bálványimádó környezetből Isten elhozta egy olyan helyre, ahol a tiszta Isten tiszteletet gyakorolhatják majd. De ha a samaritánusok, ugye az északi törzsek nem akarták ezt az utat követni, ebből az időből következik, hogy a későbbiekben a bálványimádás teljesen általánossá lesz, és olyan isteneket imádnak, amelyek részben természetistenségek, vagy valamilyen más gondolatot takarnak. Az egyiket itt egy szobor formájában láthatjuk, amely Baál szobor, és ezelőtt borultak le, ezt tisztelték az aranybika mellett. Ha az ottani népek ismerhették a Szentírásnak az első könyveit, így ebből természetszerűleg a Mózes idejében felállított aranyborjúra is emlékezhettek volna, hogy ilyet nem kellene tenniük nékik, hanem bizony inkább az igaz Isten útján kellene járni. Ezért van nagy jelentősége Hóseás könyvének ebben az esetben. A könyvről, Hóseás könyvéről még annyit is elmondhatunk, hogy versbe szedett könyvvel állunk szemben, és a versek sorban egymás után úgy vannak, ahogy az előbb is hallhattuk, hogy nagyon szép párhuzamos gondolatok, amik egymás után sorakoznak fel benne. Hóseás a következőt akarja, hogy térjen meg ez a nép. A megtéréssel kapcsolatosan az a feladat, hogy a bűntől el kell távozni, el kell hagyni a bűnt. Miért? Azért, mert eljön majd az Úrnak napja, és az Úr előtt csak tisztán lehet megállni, ezért meg kell térni. Ezt mondja a 6. fejezetnek az első verse, így szólítja meg a népet: gyertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg, és ő gyógyít meg minket, megsebesített, de bekötöz minket. Így a könyvnek egyik központi üzenete éppen itt található, többször is ismétli a könyv ezt a gondolatot. Hóseás könyvéből egy részletet találtak Qumránban, amely kommentár Hóseás könyvének a magyarázata, Más kommentárt is találtak, és ezek a kommentárok különös módon nem úgy értelmezik, hogy a saját korukra, hanem még a saját korukon is túlmutató időre szólnak ezek az ígék. Pontosan úgy, ahogyan maga Hóseás is érzékeltette azt, hogy a későbbiekben fog majd az teljesedni, úgy, ahogyan az Úr azt előre megmondta. Itt van a prófétának az egyik szerepe, hogy a próféta az nem csak korához szól, hanem a későbbi korokhoz is. És ha vannak olyan növények, amelyek akár most a tavaszi időben is, szinte a semmiből, az elhult növények közül bújnak ki, mint ahogy ezek a növények is. Maga a könyv is beszél arról a fejezetek végén, hogy az ígéret teljesedni fog, és pedig úgy, miként a lilium kihajt, ugyanúgy az igazság is ki fog hajtani. A 14. fejezetnek én a 6. versére utalok. Olyanná leszek Izraelnek, mint a harmat. Virágozni fog, mint a lilium, és gyökeret ver, mint a Libánon. Ezek a gondolatok azok, amelyek zárják a könyvet, de egyben azt is bemutatják, hogy nincs vége ezzel a könyvnek, hanem a könyvnek a vége akkor lesz igazán, mint teljesedés, amikor az Úrnak a napja érkezik majd el. Milyen az Úrnak napja? Abban az időben, amikor a próféta él, akkor a helybeli alkalmakra és a helybeli eseményekre alkalmazza, de az Úr napját elteszi egy későbbi úgynevezett eszkatológikus időre, amikor a nép ismét egyé lesz majd, úgy, ahogyan ezt a könyv bemutatta. Tovább lépünk, és most Joel könyvére térünk. Joel könyvéből először azt mondom el, amint az előbb már utaltam is, hogy a prófétáról szinte semmit nem tudunk, csak annyit, amit a könyv maga leír, hogy apját ismerjük, de nem is az a feladatunk, hogy mi Joelt, mint személyt, mint prófétát keressük meg, hanem mint az üzenetét. Sokkal inkább az a feladat, hogy azt lássuk meg, hogy Joel mit akart velünk közölni. Nem csak a korabeli emberekkel, hanem a későbbi olvasókkal is valamit tudatni akart. Az első fejezetnek a 14. versében az időre nézve úgy tűnik, hogy valami utalás lehet, mert azt mondja el, Joel könyvében az első rész 14. vers, szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést, gyűjtsétek egybe a véneket, a földnek minden lakosát az Úrnak, a ti isteneteknek házába, és kiáltsatok az Úrhoz. A versben az Isten háza van megemlítve, tehát olyan időről szól, amikor áll a templom. Ilyen idő két irányban is megtalálható, a Júda fogsága előtti időben, valamint a fogság utáni időben. Egyéb más részlet is található, én egyet említek még ebből, a 2. fejezetnek a 7. versétől a 9. verséig, majd a 16. vers, amely arra utal, hogy a falak állnak, tehát Jeruzsálem falai állnak, a nép együtt van, tehát ilyen időkben kereshetjük ennek a könyvnek a keletkezési idejét. De mint említettem, igen tág ez az intervallum, hiszen a templom hosszú ideig fennállt a fogság előtti, illetve a fogság utáni időben is. Qumránban találtak olyan kicsiny kis töredéket, amely ennek a könyvnek egy részletét tartalmazza. Ezt csupán azért mutatom be, hogy a kutatók mennyire megörülnek annak, amikor egy kicsiny kis töredéket találnak csupán néhány betűvel. Maga a betű így szemre nem olvasható, de különleges eljárással más fényviszonyok között egyes betűk szépen elkezdenek beszélni. és be tudjuk helyezni ezeket a betűket a mai Szentírásba, pontosan úgy, ahogyan akkor írták meg, ma is úgy olvasható, és ahogy ma olvassuk, a régi időben is ugyanaz volt megtalálható. Ezért van jelentőségük ezeknek a töredékeknek. Ennél könnyebb dolga volt már a későbbi olvasónak, képes formában is megjelent, és gyönyörű írásban, ugye Luther Bibliája többek között, ahol itt ebben az esetben Joel könyvének egy részletét láthatjuk, ahogyan Joel feltárja a nép előtt Istennek az üzenetét. A könyvnek a felépítéséről egyfajta utalást szeretnék, és pedig akként, hogy különböző párhuzamos gondolatok jelennek meg. Mindjárt az elején az első fejezet azt mondja el, hogy csapás csapásra jön a nép között. Azt mondja, hogy sáska jelenik meg, szöcske, majd cserebogár, hernyó, ezek bizony mindent elpusztítanak. Ha netán az egyik valamit meg is hagy, a következő rendkívül nagy ellenség azt is elpusztítja. Ezt viszont, mint képet, nem csupán úgy mutatja be, mint egy mezőgazdasági jelentés, hanem úgy is, hogy a nép bűne miatt van, hogy bizony nyomorúság és szomorúság egymás után következik. Ezért a B részben, amit B-vel jelöltünk, megtérésre való felhívást mond el, így az első résznek a 14. versében, amint már az előbb is utaltam, hogy szenteljetek bőjtöt. Az, hogy a templom létezik, ez utal arra, hogy a templomhoz közeledni kell inkább, és olyan magatartást kell tanúsítani, amely az Istenhez közelít, az Isten szeretetére az ember is szeretettel válaszoljon. A következő szakaszban megint csak egy olyan példát mutat be, ahol az Úr seregét mutatja, és az Úr serege úgy jelenik meg, hogy a népet helyreállítani szeretni. Ez megint csak csapás formájában jelenik meg, de a népnek, hogy meg kell térnie, a B rész ugyancsak megismétli ezt a gondolatsort. A központi helyen áll maga az Úr, és pedig azt akarja bemutatni ezzel egyetlen verssel, hogy Isten szereti a népet, ő ad, de dorgál is. Ezt így fejezi ki a második résznek a 18. verse. Buzgó lőn az Úrnak szeretete az ő földe. A második résznek a 18. verse. Buzgó lőn az Úrnak szeretete az ő földe. A második résznek a 18. verse. Buzgó lőn az Úrnak szeretete az ő földeben. Ugye egy ilyen feladatot magunknak feltehetünk, hogy vizsgáljuk meg, hogy hogyan is jön a megújulás, ami megtörténik majd akként, ahogy a 28. vers mondja el, hogy profétálással történik ez. Vagyis a profétai üzenet a későbbiekben is fel fog hangozni, és így a nép a megtérésre nem csak hogy felhívást kap, hanem valóban lesznek is, akik megtérnek, a bűnt elhagyják. A következő szakaszban az összes nép feletti ítéletre tér ki, majd a harmadik résznek a 15. verse a távlati jövőt mutatja, az Úrnak napját említi meg, de akként, hogy mielőtt az Úr napja eljön, jelek lesznek majd. Jelek, amelyek utalnak arra, hogy az Úr napja közel. Így nem csak a történelemnek egy bizonyos

szempontok szerint is tudjuk csoportosítani, de természetesen ezek az egyes csoportosítások egymással összefüggésbe hozhatók. A könyv első része történelmi eseményekkel foglalkozik, én így fogalmaznék, hogy zömében történeti eseményekkel. A könyvnek a második fele viszont kitekint a végső időkre. És pedig akként, ahogy az előbb is említettem, hogy a ciklikus gondolkodás, az a pogányoknak a gondolkodása, bár az izraeliták maguk is írnak ilyen részleteket, többek között Salamon is ír ilyet, leírja, hogy a szél olyan, hogy itt támad, visszajön, megint csak támad a szél, és újból visszajut a maga helyére. Talán ezzel a mai kifejezéssel élhetünk, hogy a passzát, antipasszátnak a munkáját mutatja be, de nem azt jelenti, hogy a héberek ekként gondolkodtak, hanem a proféták ebből a gondolkodásból szerettek volna kilépni, az Úr is szerette volna, hogy lépjetek ki a pogány gondolkodásból, és nézzétek a történelmet, és én most így fogalmaznék a megváltás történetét, nézzük meg úgy, mint egy célja felé siető folyamatot. De ez nem egyszerűen lineáris, hanem én zenei kifejezéssel élnék, ami a crescendóval mutatható be. Maguk a versek utalnak erre, és pedig én olvasnám is ezeket a verseket. A második résznek az első versét. Fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen. Rémüljenek meg e föld minden lakói, mert eljő az Úrnak napja, mert közel van az. A könyv elején tehát megemlíti az Úrnak napját, amely bejelentés nem egyszerűen szóban történik, hanem zenében. És pedig úgy, hogy hangszert kellett megszólaltatni a Sionon. Vagyis ott, ahol az Úr megszólal, ahogyan a trombita megszólal, az Úr hangja is úgy van. Majd más prófétánál még ennyit is fogunk látni, hogy úgy szólal meg az Úr, mint az oroszlán. Egészen különleges. Ha valaki a trombita hangját hallja, akkor tudja, hogy az milyen erős, milyen éles, mennyire figyelemfelkeltő, harcba is indíthat, de ünnepre is hívhat, és az Úr napja inkább ünnepélyes annak az embernek, aki hisz, aki Istenben bízik, aki megtér. Ha a második fejezetnek a 15. versét olvassuk el, akkor ezzel előbbre jutunk ennek a magyarázatában, és így hangzik, fújjatok kürtöt a Sionon, szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést. Már egy kicsit tovább halad. Az egész népet szólítja meg, miként a következő versben az majd olvasható. Mindenki jöjjön el, nagyon fontos dologról van szó. Majd a harmadik résznek a 16. verse még tovább fokozza ezeket a gondolatokat. Az Úr pedig megharsan a Sionról, és megzendül Jeruzsálemből, és megrendülnek az egek és a föld, de az Úr az ő népének oltalma és az Izrael fiainak erőssége. Ha a korábbiakban csak egy helyen szólalt meg a Sionon, csak a népnek szólalt meg, most azt mondja, hogy az egek és a föld is megrendül majd ettől a szózattól. Egy következő gondolatot is megemlítenék a lineáris gyakorlatát bemutatva, a lineáris gondolkodásnak a gyakorlatát. Jóel könyvében a második rész 23. verse utal erre. Ti is Sionnak fiai, örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti istenetekben, mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és késői esőt hullat néktek az első hónapban. Ugye Károly Gáspár így fordítja ezt le, és mi egy rajzot készíthetünk erről, és pedig a korai esőnek és a késői esőnek a rajzát. Ha

A ciklikus gondolkodást figyeljük, ez valóban a természet törvényeihez hozzá tartozik, és a mezőgazdasági évnek két jelentős időpontját mutatja be. Korai esőnek nevezi azt, amikor ősszel elveti a gabonát, késői esőnek nevezi azt az időszakot, amikor a gabona érése előtt még egyszer eső hull. Erre a két esőre feltétlenül szükség van, a korai esőre azért, hogy az elvetett mag, ugye amit csak nem porba vetnek el, az első időben a korai esőnek az áldása meglegyen, hogy kicsirázhasson az a mag, füvet hozhasson. Majd a késői eső, ez az aratás előtti időben, Kárpát-medencében ezt így nevezik, hogy májusi eső aranyat ér. Tehát az aratás előtt megint csak szükség van egy nagyobb esőre, ami a kalászba szökkenést és az érést segíti majd. Ez a ciklikus gondolat, ha ismétlődik is esztendőről esztendőre, az embert, aki a megváltás tervét vizsgálja, kell, hogy emlékeztesse arra, hogy a megváltás terve az nem ciklikus folyamatoknak a sokassága, ami soha véget nem ér, hanem úgy van, hogy egyetlen pontra mutat. Én a kőre utalnék Dániel könyvéből, amit Jézus így jegyez meg az úri imádságban, jöjjön el a te országod. Minden ebbe az irányba mutat. Hogyha van is, aki megpörgeti azt a parittyát, annak a kőnek egy célja van, hogy eljusson oda, ahova Isten szánta. De nem csak annyi, hogy a kőnek kell oda eljutni, hanem a Biblia olvasójának is. Aki olvas, az látja, hogy itt valami egészen különös eseményről van szó. A Szentírás korai esőnek nevezi azt az alkalmat, amikor én most Péter nevéhez kötném, amikor ő éppen ezt a proféciát idézi Joel könyvéből, amikor azt mondja el, hogy ebben az időben majd fiaitok és leányaitok profétálni fognak. Ezt mondja el. Ez volt a korai eső ideje. Közvetlenül Jézusnak a halála, feltámadása és mennybe menetele után. Ekkor történt meg az első olyan alkalom, amikor rendkívüli módon cselekedett az Úr. Hogy miként ezt a további profétáktól is láthatni fogjuk, majd az Új Szövetség bontja ki igazán ezeket a gondolatokat. És ahogy a megváltás történetének ebben az idejében az eső hullott, hullani fog majd közvetlenül az Úr országának az eljövetele előtt is. Ez a késői eső. Ezt közelebbről most zenében is bemutathatjuk, és pedig úgy, ahogyan egyrészt pénzérméken látható. Itt egy olyan pénzérmét látunk, ahol két trombita van egymás mellett. A hangszerekből általában kettőt használtak, nagyon szépen tud együtt játszani két ilyen hangszer. Titus diadal évén Rómában is látható a bemutatott képnek azon a részén, ahol a szent kenyerek asztalát viszik, valamint itt látható a két trombita, ez a hosszú egyenes két rajz, tehát domborbűvön látható rajz, ez a két trombitát mutatja be, amit még Mózes készítetett annak idején. Ha ezeket a hangszereket megnézzük, ez ugye fémből készült, de voltak olyan hangszerek, amelyek állati szarvakból készültek, és az idézett hely Joel könyvének a második részében a 28. versétől a 32. verséig ugye egy rövid részletet idéztem ebből a szakaszból, bemutatja majd, hogy mi történik Péter idejében. Profétálnak a ti fiaitok. Érdekes módon többet is mond, Péter idejében ez a részlet még nem teljesedett, ugye a nap elsötétedése, azt mondja a 30. vers,
csoda jeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füst oszlopokat. A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, mielőtt eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja. Tehát ezek a hangok Isten lelkének a hangjai megszólalnak, mielőtt az az ország felállna. Most egy részletet, illetve egy teljes művet hallgatunk meg, egy egészen rövid művet a Semelli énekeskönyvből. Semelli Johann Sebastian Bachnak kortársa volt, és Semelli eljött Bach kollégájához, hogy kíséretet írjon ahhoz az énekhez, amit most is hallani fogunk. Ez a lélek megjelenéséről beszél, akiről Péter ugye beszélt annak idején a Krisztus mennybe menetele utáni időben.

0: Még egy szöveges képet mutatok be, amellyel én utalnék Joel könyvéből a második résznek a 16. versére. A mai időknek sok-sok gondja mellett talán az egyik gond a családnak a gondja. Én nem annyira a gyülekezet vagy az egyháznak a gondját állítanám előtérbe, hanem a családnak a gondját. Ugyanis úgy, mint család, úgy tűnik, hogy kihalóban van. Egyre inkább megszűnőben van, és másféle formációkat találnak ki. De a Szentírás nem tágít az eredeti isteni elgondolástól, és ezért azt mondja a 16. vers, gyűjtsétek össze a népet, szentejétek meg a gyülekezetet, hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a csecsopókat, menjen ki a vőlegény az ő ágyas házából, és a mennyasszony is az ő szobájából. Csak egy részlet ebből a szakaszból, hogy mennyire fontos. A család alapvető. Hány és hány ilyen gyakorlattal találkozunk, hogy a gyerek kivetendő a családból. Még mielőtt megszületne, már akkor kivetik. Ha megszületik, akkor kizavarják, hogy ne szaladgálj, ne kiabálj. A gyerekhez ez hozzátartozik, a gyereknek örülni kell, vigyázni kell rá. És ha felnőtt, erős ember, legyél munkanélküli, ne dolgozzál. És ha idős lesz, kit érdekel? Talán egy példát elmondanék erre is, tanítónéni a gyerekeknek mondja, hogy írjanak fogalmazást a családról, hogy kik vannak a családban. És az egyik gyerek leírja azt, hogy hát az apa, az anya, a televízió, meg a kutya. Rendkívül érdekes dolog, amit így, ez valóságos megtörtént eset volt, és azt mondja a tanítónő, na hát a televízió az nem tartozik, meg a kutya. Meg egyébként is a nagymama is ott van a családban, mikor látogattam, beszéltem is vele, hát kit érdekel? Ilyen a mai helyzet. Tehát ha a Szentírásban ez van, hogy gyűjtsétek össze a népet, bármely egyháznak, gyülekezetnek feladata van, hogy a családot erősítse. És a család és a gyülekezet össze tud dolgozni. Joelnek csodálatos üzenete van a mai napokra. A régi időben, mint parittyát, megpörgette a feje felett, de az ma ér célba. Legyünk figyelmesek, és hallgassunk az ő üzenetére.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosból.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Az Úr igéje, amely lőn Hóseáshoz, a Béri fiához, Uzziás, Jótám, Akház, Ezékiás, Júdabeli királyok idejében, és Jeroboámnak, a Joás fiának, Izrael királyának idejében. Amikor beszélni kezde az Úr Hóseással, mondá az Úr Hóseásnak: Menj, védj magadnak parázna feleséget és parázna gyermekeket, mert paráználkodván paráználkodik-e föld, nem követvén az Urat. Elméne tehát és elvevé Gómert, Diblaim leányát, és az teherbe esék, és fiút szüleneki. És mondá az Úr néki: Nevezd őt Jezréelnek, mert még egy kevés idő, és megbüntetem a Jéhu házát a Jezréel vére miatt, és eltörlöm Izrael házának királyságát. És azon a napon lészen az, hogy eltöröm az Izrael ívét a Jezréel völgyében. Ismét teherbe esék, és leány szüle. És mondá néki az Úr: Nevezd őt Lo-Rukámának, mert nem kegyelmezek többé az Izrael házának, hogy akármiképpen könyörülnék rajtuk. De a Júda házának megkegyelmezek, és megtartom őket az Úr, az ő Istenük által, de nem tartom meg őket ív, vagy kard, vagy háború által, sem lovak és lovasok által. Mikor elválasztá Lo-Rukámát, ismét teherbe esék, és fiút szüle. És mondá az Úr: Nevezd őt Lo-Amminnak, mert ti nem vagytok az én népem, és én sem leszek a tiétek. De mégis annyi lesz az Izrael fiainak száma, mint a tenger fövénye, amely meg nem mérettethetik, és meg nem számláltathatik. És lészen, hogy ahol az mondatot nékik: Nem vagytok az én népem, ez mondatik nékik: Élő Istennek fiai. És összegyűlnek Júda fiai és Izrael fiai együvé, és egy fejedelmet választanak, és feljönnek az országból, mert nagy lesz a Jezréel napja. Mondjátok atyátok fiainak: Ammi, és a ti hugaitoknak: Rukámá.
2: Mai szakasz: Hóseás első rész. Emlékezzünk a Királyok könyvére. Isten kiválasztott néhány prófétát, hogy az északi királyságban, Izraelben dolgozzanak. Isten egy embere üzenetet vitt, hogy megsegítse első Jeroboám királyt. De ő nem követte hűségesen Isten szavát, és egy oroszlán szétmarcangolta, miközben hazafelé tartott. A Királyok első könyve 13-24 szerint. A másik oldalon viszont Illés és Elizeus hűségesen dolgozott Istennek. Isten kiválasztotta Hazáelt, Szíria eljövendő királyát, hogy mivel aranyborjakat imádtak, megbüntesse az északi Izraelt, és bűnbánatra késztesse őket, ahogyan a Királyok második könyve 12-13-ban áll. Később Isten az asszírokat akarta fölhasználni büntetésképpen, de előtte elküldte Jónást Ninivébe a bűnbánatra késztető üzenettel. És igen, a niniveiek megbánták a bűneiket, még a király is. Azonban Jónás próféta nem értette az Úr jóságát, és azt, hogy elfogadta az asszírok bűnbánatát. Tehát a béke megmaradt, az északi királyság virágzott, második Jeroboám kiterjesztette Izrael határait, és az ország majdnem elérte a Salamon korabeli nagyságát. Isten még két prófétát választott, Ámost és Hóseást, hogy az északi királyság érdekében dolgozzanak. Hóseás volt az utolsó próféta, aki a néphez szólt. A korrupt, aranyborjút és bált tisztelő, bálványimádó rendszer elterjedt, a szociális problémák pedig már tűrhetetlenek voltak Jeruzsálemben. Második Jeroboám sikeres uralkodási periódusában, Krisztus előtt 793-tól 753-ig, Hóseás üzenete az északi Izraelnek szólt az elkövetkezendő 30 évre. Második Jeroboám hosszú uralkodásának vége felé, Húsásnak azt mondta az úr, hogy vegye vissza hűtlen feleségét. Ez volt Isten szeretetének példája Izrael számára. Először Izrael is hűséges volt Istenéhez, ahogy valószínűleg Húsás felesége is az volt. Isten szerette volna visszakapni Izraelt, ahogyan Húsás felesége is példagyanánt visszatért a férjéhez. Isten is elfogadta volna Izrael bűnbánatát. Húsás tehát visszafogadta feleségét, szerette, és gyermekei születtek tőle. Isten megparancsolta, hogy nevezze az első fiút Jezreelnek. Ez jel volt Isten részéről, hogy megbünteti Izraelt, beleértve Jéhút is, aki nem követte Istent, és nem távolodott el második Jeroboám bűneitől, ahogy a Királyok második könyvében a 10:31-ben van. Húsás lánya, Lórukámá azt jelenti, nem kegyelmezek. Ez prófétai szempontból az északi királyság a szirkésztől való pusztulását jelenti. Azok, akik nem követték az urat, Lóammik, vagyis nem az én népem, ugyanis ezt jelentette Húsás második fiának neve. Azonban Isten mindig szerető szívvel fogadja azokat, akik vissza akarnak térni hozzá, és mint nép élni és gyarapodni fognak az ő védelme alatt.
0: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Félreértett Biblia. 37. alkalommal rendeznek Nemzetközi Biblikus Konferenciát Szegeden. A békét hirdeti, mégis évszázadokon át használták erőszak és gyűlölet igazolására a tegnaptól holnapig augusztus 25-e és 27-e között zajló 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia azt vizsgálja, hogyan válhat veszélyessé a szent szövegek félreértelmezése. Hogyan válhat egy szent szöveg a béke helyett az agresszió igazolásának eszközévé? Erre az évszázadokon átívelő, napjainkban is nyugtalanítóan aktuális kérdésre keresi a választ a 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. Tegnaptól holnapig, augusztus 25 és 27-e között 32 előadás hangzik el a Szegedi Gál Ferenc Egyetemen, 9 külföldi és 23 magyar ajkú kutató és egyetemi oktató részvételével. Az előadásokat szakmai vita követi. A programok regisztráció után bárki számára látogathatók a Gál Ferenc Egyetem dómtéri épületében. Mennyei dallamok a Szegedi Dómban. Szent Gellért oltalmában csendül fel a muzsika. A Szeged Csanádi Egyházmegye első püspöke Szent Gellért szeptember 24-i ünnepéhez kapcsolódva újra komoly zenei fesztivált rendeznek Szegeden. A szervező közleménye szerint a fesztivál az elmúlt közel két évtizedben Szeged egyik meghatározó kulturális eseményévé vált, idén szeptember 22-e és 30-a között rendezi meg a Szeged Csanádi Egyházmegye. A hangversenyeknek egy kamarazenei est kivételével idén is a Szegedi Dóm ad otthont, amely különleges akusztikájával és monumentális terével méltó helyszíne a nemzetközi színvonalú előadásoknak. Felidézték, hogy a fesztivált 2008-ban Robert Bachmann, svájci zeneszerző karmester és Kis Rigó László, Szeged Csanádi püspök alapította azzal a céllal, hogy Szeged komoly zenei életét nemzetközi rangú rendezvénnyel gazdagítsák. Az esemény azóta számos kiváló művészt látott vendégül, és már a térség egyik legjelentősebb klasszikus zenei fesztiváljává nőtte ki magát. Segítsük együtt a kolumbiai földrengés túlélőit. A Baptista Szeretett Szolgálat Alapítvány a térségben bekövetkezett újabb természeti problémákra reagálva megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését Kolumbiában is. Adománygyűjtést indítanak a túlélők megsegítése érdekében. A Baptista Szeretett Szolgálat szakembereit ismét kihívás elé állították a néhány napja történtek. Augusztus 10-én, hétfőn reggel, 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét. A földrengés jelentős számú halálos áldozatot követelt, több száz épület omlott össze, rengetegen elveszítették otthonukat, egészségügyi és közösségi központok, utak sérültek meg. Egy magyar-amerikai csapat a korábban Venezuelában eredményesen végzett humanitárius tevékenység mintegy folytatásaként ugyancsak helyi partnerekkel és a Baptista világsegéllyel való szoros együttműködésben most megkezdte a kolumbiai segítségnyújtás részleteinek helyszíni megszervezését. Szervezetük arra kéri a nagylelkű adományozókat, ne hagyjuk a szenvedőket magukra rettenetes helyzetükben, hiszen tudunk és képesek vagyunk segíteni. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma, szerdán is derült napos az idő, néhol csökken a felhőzet is. A keleti szél erősödhet, és 27-32 fokunk van. Csütörtökön is derült, napos lesz az idő, kevés felhővel, eső sem lesz. Délire fordul a szél, és 29-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Szolgálat. Valódi énünk szolgálatkész, mert kapcsolatainkban akkor lelhetünk örömet, ha készen állunk mások szolgálatára. Akár tudatában vagyunk, akár nem, ha szeretet nélkül cselekszünk, akkor nem vagyunk hűek igazi valónkhoz. Kapcsolatokra lettünk teremtve, s mikor szeretünk, akkor találunk igazán önmagunkra. Gary Chapman.

0: ne tartsd meg magadnak.
1: Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig.
2: Egészen a föld végső határáig.

ábrával ellátott kis papírlapot sodor. Biztosan egy folyóirat egyik darabja. Közelebb lépsz. Talán mégis egy, de nem lehet. Biztosan rosszul látom. Egészen megközelíted, és most már biztos vagy benne, hogy megnyerted a főnyereményt. Ez a pénz épp neked lett itt felejtve. Na de mihez kezdesz? Biztosan nem fogod nagy dobra verni. Hé, fiúk, itt egy 10 000 forintos banki egyhever, na, figyeljetek, gyertek, osszuk el. Inkább tapintatosan megpróbálod elterelni a többiek figyelmét. Ravaszul előhúzol néhány apró pénzt a zsebedből, és a hátad mögé szórod. A barátaid azonnal felfigyelnek az összetéveszthetetlen csilingelésre, és megfordulnak. Eközben felkapod a bankjegyet, és zsebrevágod. Amit találtál, az csak a tiéd.

miért nem ajánlatos csak magadnak megtartanod Istent? Mennybe menetele előtt Jézus nem ígérte, hogy majd minden nap levelet ír nekünk, és azt sem mondta, hogy a barátainak elküldi majd az új lakcímét. Ezzel szemben közölte, hogy a Szentlélek által, aki majd bennünk fog lakozni, hűséges gyermekei

mellett marad. A Szentlélek vigasztal és tanít. Isten iránti engedelmességre késztet, és az apostolok cselekedetei első fejezet 8. verse szerint felruház erővel, hogy másoknak is beszélhessünk róla. Miért beszélnénk másoknak Istenről? Azért, mert ő nem azért fogad örökbe bárkit is, hogy a mennyei családban egyke gyerekként kelljen élnie. Isten a világ minden táján élő gyermekeiből álló óriási családot szeretne, és nekünk egyszerű feladatot adott, amellyel gyarapíthatjuk ezt a családot. A hitetleneknek be kell mutatnunk azt a szeretetet és barátságot, amelyet Isten az ő családtagjai iránt tanúsít. El kell magyaráznunk, hogy Krisztus azért halt meg, hogy helyreállítsa az ember kapcsolatát Istennel, és el kell mondanunk, hogy miként válhatnak ők is a mennyei család örökbe fogadott tagjaivá.

0: ha aggódsz amiatt, hogy az emberek kinevetik a hitedet, akkor kísértve vagy, hogy pénzérméket elszórva próbáld elterelni a figyelmüket arról, amivel te rendelkezel. Ez azonban azt jelenti, hogy nem beszélsz nekik Istenről, elhallgatod előlük, hogy jársz gyülekezetbe, ráadásul épp úgy viselkedsz, ahogy a körülötted élők teszik. Viszont találkozni Istennel, mint megmentőddel és uraddal olyan, mint egy örök és kiapadhatatlan kincs felfedezése. Mintha meghódítottad volna a Mont Everest csúcsot, teljes aranyban pompázva. Ne légy tehát önző, hanem oszd meg őt a barátaiddal.
1: Közreműködött Balázs László.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai cigányműsorunkban Alsó Zsolcára látogatunk, ahol nagy szeretettel fogadott bennünket a helyi roma gyülekezet. Először énekeltek nekünk, és utána Anikó a nőtestvérekkel, én magam pedig a férfiakkal ültünk le beszélgetni. Mit sem tudtunk arról, hogy ki kivel beszélget. Aztán, amikor vége lett a beszélgetéseknek, közben persze órák repültek el, egymásnak kezdtük el mesélni, hogy beszélgettünk valakivel, aki azt mondta, hogy kiderült, ugyanaz a házas pár egy-egy tagja állt a mikrofon előtt, és amit elmondtak, több mint tanulságos. A mai cigányműsorban az ő bizonyságtételük következik. Fogadják szeretettel az alsózsolcai balog házas pár tanúságtételét.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Sozsolcáról, ahol beszélgetőtársam Balog Róbert lesz. Ez egy nagy család itt ebben a gyülekezetben, de a településen is. De hogy kerültél a gyülekezetnek a közösségébe, kedves Róbert?
1: Jó napot kívánom, üdvözlöm a hallgatókat. Hát igen, az én megtérésem az úgy kezdődött, hogy dolgoztam egy helyen, és dolgozott velem egy hívő ember, Budai Róbert, ő is ide jár a gyülekezetbe. És sokat együtt dolgoztunk, és sokat beszélt nekem Istenről. És kíváncsi voltam maga a Istenre, meg a gyülekezetre, meg az igére, hogy mondta nekem mindig Róbert, mert együtt dolgoztunk. Az a megtérés, de hagyd mondjam előtte, hogy én nagyon szégyenletes életet éltem, nem is szeretek róla beszélni, amit Isten elvett tőle, nem akarok róla, de a lelkész megkért, azért beszélek róla, hogy nagyon szégyentelen életet éltem. Kamatos pénzt adtam ki, ittam, verekedtem, stb. Amit el lehet képzelni egy világi embertől. 2009 és 2010-ben kerültem, vagyis elmentünk a gyülekezetbe a feleségemmel, és azóta megváltozott valami az életemben. Megismertem Istent. Első alkalommal, amikor elmentem, tisztán emlékszek rá, oda jártunk a Gánászra, akkor mentem be, Robi testvérem átölelt és megpuszít. És akkor olyan jó érzés fogott el. Mondom, ismertem így látásból, de úgy még nem. Megmondom őszintén, első alkalommal szakadt volnam a víz. Ez minden bajom volt, hogy bent voltam és hallgattam Isten igényét. De utána egyre kíváncsi lettem és hajtott a vágy, hogy még jobban ismerjem meg ezt az Istent. És így hál' Istennek itt maradtam a gyülekezetben, azóta tagja is vagyok. Hál' Istennek a feleségemmel együtt járunk a gyülekezetbe. Én most így nem tudom megmondani azt, hogy milyen szinten változott meg az életem, azt inkább aki ismer, azt tudja, mert előtte nekem mondom, ittam, mert hogy mondjam, pénzem volt, új kocsi, minden, ami volt, de hogy mondjam, üres volt az életem. Meg volt mindenem, hogy mondjam, de még meg nem ismertem Istent, hiányzott valami az életemből. És ezeket a dolgokat úgy elvette tőlem, hál' Istennek, hogy nem érdekel a pénz, nem érdekel a világi élet, nem érdekel az autó. Engem jobban érdekel most Isten, mint ezek a dolgok, amik történtek az életemben. Jó, vannak problémák, gondok, bajok, de úgy, ahogy mondta Zoli testvérem, van egy Istenünk, akihez lehet menni bűnbocsánatot kérni, megbánni bűneimet, amit elkövettem, még gondolatba is, tettekbe, vagy bármibe. El tudok hozzá menni, tudok vele beszélni, imádkozni, és ő segít mindenben.
0: Azt mondtad, hogy nagyon sok minden terhelte az életedet, amit most bűnnek tartasz. De hogy lehetett ezeket a dolgokat elrendezni? El lehetett ezeket a dolgokat rendezni?
1: Igen, Isten segítségével, az Úr Jézus Krisztus segítségével kértem azt, hogy ami eddig az életemben volt, mármint a múltban, hogy vegye el tőlem, és segített nekem. Mert a tiszta szív, én úgy vagyok, a tiszta szívvel imádkozok az Úr Jézus Krisztushoz, leteszem a bűneimet, ő segít.
0: Megengedsz egy gonosz kérdést?
1: Igen, persze.
0: Ha az ember magának árt, akkor magával, meg a környezetével ezt rendbe kell, hogy tegye. De említettél egy olyat, hogy kamatra adtál ki pénzt. Hát ez nyilván nem azt jelenti, hogy adtál 100 forintot és 102-t kértél vissza 3 évvel később, hanem valami mást jelent. De ez nyilván sok embernek a szívét megsebezte, akivel lehet, hogy azóta is össze kell találkozni az utcán. Szembe lehet velük nézni?
1: Pontosan.
0: Hogy?
1: Ezzel kapcsolatban, ezzel a kérdéssel nagyon jól feltette. Hát ez úgy volt, hogy adtam valakinek egy összeget, és mikor jött a pénz, akkor mindig jöttek és hozták. És akkor, mikor hozták a pénzt, akkor az asszony, meg én kimentünk, és azt mondtunk, hogy nekünk nem kell a kamatpénz, hanem add vissza, amit adtam neked, a saját pénzemet. És volt nem is egy olyan ember, hogy sírva mondta, hogy ilyen nincs. Hogy egy ember hogy tud így megváltozni? Hogy nem kell már az a pénz, hanem adja vissza a saját pénzt, amit adtam, és akkor kész, így befejeztük.
0: Szóval híre ment, hogy Balog Róbert megbolondult. Vagy
1: igen,
0: más is?
1: Igen, valahogy így mondják az emberek, mert sajnos, akik ismernek, szeretek nagyon focizni, focizok még máig. Azzal, amikor felmentem a pályán, úgy ismertek, hogy ahogy tetszett, mondom, hogy bolond. Én a saját testvéremmel képes lettem volna verekedni, Most, mikor elmegyek, ide fel a barátaim, azt mondták, hogy bolond vagyok. Mondom, igen, bolond vagyok, mert megismertem az Úr Jézus Krisztust, meg nem. Én ezért vagyok bolond.
0: És amikor lehetőség van, már pedig azért ilyenkor lehetőség van, vagy tényleg van lehetőség az Úr Jézusról is beszélni?
1: Hogyne lenne. Mindig van. Aki megismert, az beszél róla. Én beszélek sok helyen róla. Munkahelyemen, barátoknak, akiket úgymond még nem tértek meg. Hogyne. Egyértelmű. Arról beszélni kell. Aki az Úr Jézus Krisztusban van, az mindig beszél róla.
0: Na de ez most egy új világ akkor, mert korábban a pénz dolgozott, most meg Balog Róbert dolgozik, és hát mit kell arra mondani, hogy most munkával is lehet pénzt keresni? Hát milyen élet az, ami munkával teli?
1: Jó, nagyon jó. Igaz, hogy sokat kell dolgozni, de most én dolgozok azért a pénzért, megdolgozok érte. Tudom, hogy mit jelent megdolgozni a pénzért, hogy én keresem meg azt a pénzt, és nem csak úgy hip-hop jön.
0: Na de hát azt mondják az emberek, hogy az Istennel való közösségre az jellemző, hogy Isten megáldja az embert. Tehát az az áldás, hogy dolgozhat?
1: Igen, az. Pontosan az az áldás, hogy Isten adott nekem egy olyan lehetőséget, munkahelyet, jó munkahelyet, hál' Istennek jól keresek, ettől több nem kell, szerintem.
0: Hadd mondjak rá egy áment. Tartson meg Isten, és őrizzen ebben az elhatározásodban, hogy vele jársz, vele élsz, feleségeddel együtt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.

0: És most következzék, ugyanez a történet, csak éppen a feleség szemszögéből.
1: Balogh Róbertné Editet kérdezem arról, hogy ő hogyan találkozott az Úr Jézussal.
2: 6 évvel ezelőtt ismertem meg az Úr Jézust. Most május 5-én volt 6 éve. Anyukám már hamarabb ismerte, és egy hívő családnál voltak, a budai családnál nagyon sokan ismerik, talán ők a legelső emberek Alsó Zsolcán, akik megtértek. És a kislányom vele volt anyukámmal, és már este volt, és olyan húzást éreztem, hogy el kell menni ennél a családnál a gyerekére. És ott, ahogy bementem, nézték a jelenések könyvét az interneten, hogy mi vár azokra az emberekre, akik nem térnek meg. És ahogy nézték, ők sírtak és imádkoztak. Gondolom, értem is imádkoztak, főleg anyukám, tudom, mert éreztem. És mondták nekem is, hogy nem akarod megismerni ezt az Úr Jézus, nem akarod abba hagyni ezt az életet, amit éltek. Mert tudni kell, hogy én 6 évvel ezelőtt én nagyon rossz életet éltem. Én kamatos pénzzel foglalkoztam. Ittunk, buliztunk, tehát minden. Ami rossz volt, én mindent csináltam. És azt mondtam nekük, hogy nem, hát hogy? Hát itt a sok számla, ízlinges kocsink volt, ugye fizetni kell, jelzálok, akkor miben fogom fizetni? Mondom, nem. De hogy kijöttünk a házból, éreztem, hogy valami megváltozott bennem. Kíváncsi lettem, hogy milyen ez az Úr Jézus. És ahogy mentem haza az úton a gyerekkel, éreztem, hogy abba kell hagyni mindent. Hogy hazamentünk, mondtam a férjemnek, hogy te, olyan jó volt, amit láttam, annyira megérintett, olyan kíváncsi vagyok, hogy milyen lehet így az élet is. És azt mondtam a férjemnek, hogy tegyünk le mindent, hagyjunk mindent abba, és ismerjünk meg az Úr Jézust. És ez olyan csodálatos volt, másnap pénzosztás volt, családi segély volt, mert ugye itt sajnos abból élnek a testvérek a legtöbb. És ugye hozták a pénzeket, és nem vettem el senkitől a pénzt. Azt mondtam, hogy nem kell. Azt mondtam, hogy gyertek, ismerjünk meg az Úr Jézust. És nagyon sok ember elcsodálkozott, hogy hát honnan, hát miért? Én se tudom megmagyarázni, csak megváltozott bennem minden. Ennek már 6 éve tisztességesen dolgozunk a férjemmel, van 4 gyermekem, csodálatos az Úr Jézus. Nem azt mondom, hogy a 6 év alatt nem essünk, bukjuk, de az Úr valahányszor megment minket, felemel minket.
1: Olyan szép természetesen mondtad, hogy hazamentél és mondtad a férjednek, hogy változzatok meg, más életet éljetek, és hogy fogadta a férjed ezt?
2: Nagyon örült neki. Nagyon örült neki, mert már benne is volt vágy. Volt benne vágy. Ő akart menni, csak szerintem tőlem nem mert elkezdeni.
1: Hogy emlékszel, vagy tudsz róla, hogy édesanyád meddig imádkozott, érted?
2: Hát biztos, hogy sokáig imádkozott, értem, mert anyukám gyermekkora óta ismerte az Isten, csak ugye közben ő is elszakadt tőle. De tudom, hogy végig hordozott imádságba, és mai napig is. És ő még mai napig is nálunk az oszlop otthon. Az ő hite az nagyon sokat számít nekünk.
1: És a gyermekeit? Hogy vették ezt?
2: A gyermekeim még akkor kicsik voltak. Örültek neki. Jöttek velünk órákra. Már most, hogy nagyobbak, a nagyobbik lányom, ő 19 éves, ő jár folyamatosan velünk. Meg még a kisebbik is, de a középső, meg a kisfiú, ők még nem nagyon akarnak jönni, de ami a lényeg, hogy már most ők is ismerik az Úr Jézust. És tudják, hogy ha akármi baj van, hogy kihez mehetnek.
1: Köszönöm szépen, és Isten áldjon benneteket.

A cigány műsor végére értünk. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, de nagyon kérem, ne kapcsolják ki a készüléket, hiszen a Biblia üzenete műsorral folytatjuk a Magyar Evangéliumi Rádió adását.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Mai beszélgető társam Nagy Piroska, akivel Pocsmegyeren beszélgetek, de igazából véve azért az élete nagy részét nem itt élte Piroska, de nem szaladunk előre, ezt majd ő szépen el fogja mesélni a hallgatóknak. Talán annyit még elmondok, hogy Pocsmegyer a Szentendrei szigeten van, hogyha valaki nem tudná, egy nagyon-nagyon aranyos kis település, és hát Piroska itt él a férjével. Mióta is élsz itt a férjeddel?
3: Két éve. Költöztünk ide.
2: Két éve költöztetek ide. Annyit már elmondtam, hogy hát nem itt éltétek az életetek nagy részét. Honnan származtok?
3: Kárpátaljáról jöttünk, Ukrajna területéről, Zápszonyból. 30 évig Beregszázba jártunk imaházba, és a nagy része az ilyen ingázás volt. Reggel már 5 órakor keltünk, jószágetetés, mindent elrendezni, gyerekeket felöltöztetni, és onnan 25 kilométerre bemenni. 7 órakor már ment a vonatunk, és azzal utaztunk be. 9-kor kezdődött a gyülekezeti alkalom, és addig ott sétáltunk 3 gyerekkel a városba, hol egy süteményt vettünk nekik, vagy egy kólát, vagy valamit, de eltöltöttük az időt, a református templomba jártunk be 30 évig, és nagyon szerettem oda járni. Először a férjem járt csak egyedül, aztán mondtam neki, hogy ez nem megoldás, hogy én mindig maradok a gyerekekkel, ő pedig megy, és aztán úgy döntöttünk, hogy akkor inkább 5 órakor fölkelünk, és megyünk együtt gyerekekkel. Gyerekek jól érezték magukat, akkor nem volt vasárnapi iskola, nem volt gyerekfoglalkozás, beültünk a tiszteletre, az Isten tiszteletre, és végig kellett nekik hallgatni, és nem volt az, hogy kimegyünk most ezért, most azért, vagy pedig eszünk, innivalót azt vittem mindig nekik, hogy inni azt tudjanak, de imaházba bent se evés, semmi nem volt. Ott kellett nekik ülni, mint egy felnőttnek, és végighallgatni az Isten tiszteletet. Én kigyósi származású vagyok, a Kigyóson éltem előtte. A kigyósi gyülekezetbe jártam, de ott sem volt vasárnapi iskola, se gyerekfoglalkozás, se semmi. Ott is, hát édesanyám is baptista volt, a szülei katolikusok, de ő megtért és baptista lett. Édesapám az baptista volt, és szomszédban laktak, így kerültek össze. Hát azt mondanám, hogy anyám méhétől kezdve a gyülekezet bejártam, és ott voltam, ott nevelkedtem föl. Imaházunk az közvetlen egyház volt az imaház és iskola között, de a kommunista világból ez nagyon, nagyon rossz volt, hogy az imaház közvetlen mellette volt, mert volt egy tanárunk, aki annak idején a háborúba kémkedett, és orosz tanár volt, oroszul tanított bennünket. Akkornak, mikor ő volt a

0: volt egy osztálytársam, aki szintén a szülei baptisták volt, és ő is imaházba járt, és a tanár kiállta az iskola ajtóba, és figyelte, hogy most iskolába fogok menni, vagy imaházba. És én imaházat választottam, úgyhogy bementem imaházba. És aztán a fiú, aki szintén baptista családból való, a Gőci Sándor, az is bejött imaházba, az sem ment a iskolába, hanem imaházba jött. Hétfőn reggel mentünk iskolába, rögtön az első órán igazgatóira mentünk, akkor mondtuk, hogy a piros szőnyegre megyünk. Megyünk a szőnyegre. Igazgatói figyelmeztetést kaptunk, de úgy, hogy körmösöket kaptunk, meg hát verést. Aztán egyszer olyan körmöst kaptam, hogy mind az öt körmöm elindult a vér belőle, de azt mondtam, hogy ezt a jó Istenért kaptam, úgyhogy ez ő neki a vére folyt az én bűnömért, akkor most az én vérem folyik kész.
1: Hány éves voltál ekkor körülbelül, ha vissza tudsz emlékezni?
0: Hát 14. 14. Mikor a körmömből elindult a vér, orvoshoz vittek, ott bekötözték, visszamentem iskolába, írni nem tudtam, mert pont a jobb kezem volt, úgyhogy egy hétig nem írtam semmit, csak úgy voltam az órán, és aztán orosz óra volt, kiment a tanár, és megállt az ajtóba. Mindig azt mondtuk neki, hogy a vén fasiszta. Így hívtuk.
1: A háta mögött, gondolom.
0: A háta mögött, igen. Nem előtte mondtuk. De ahogy kilépett az ajtón, a Gőci Sándor, aki osztálytársam volt, és szintén baptista családból származott, azt mondta, hogy na most a piroskának azt mondja, most meghízott, hogy ilyen körmöst kapott, hogy mind az öt ujja be van kötözve. És visszalépett a tanár, mert nem így mondta, hogy, hanem azt mondta, hogy a vén fasiszta most meghízott. És állt a kályha mellett, cserépkályha mellett, olyan pofot adott neki, hogy a cserépkája összedőlt. Úgyhogy ez mai napig megmaradt bennem, de megtérésem után tudtam, hogy ez mind a Jóistenért volt, és ő érte kaptam, de viszont őt meg megfeszítették az én bűnömért, úgyhogy...
1: Mint gyerek nem merült föl benned az, hogy megéri ezt csinálni?
0: Soha nem merült föl. Soha. Én nagyon szerettem imaházba járni. Énekkarban voltam. Az egyik nagynénémmel szólót énekeltünk, és én ezt nagyon-nagyon szerettem. Szerettem a Stumpf Jenő bácsinak a prédikációját. Ő vezette az énekkart is, és zenét tanított, aki tudott tanítani, vagy aki elfogadta. Én is akartam, de az édesapám ezt nem engedte meg. És mikor Zápszonyban Rákos Csabai gyülekezettől kaptunk egy harmóniumot, akkor mondtam, hogy édesapám, miért nem engedtél játszani, hogy megtanuljak. Úgyhogy ez mai napig bennem van, ez egy kis nyomot hagyott bennem, de a megtérésem az a Jenő bácsi prédikációjára volt, mikor a János 3.9., ha jól emlékszem, 9. versét olvasta föl, és az énekkar pedig felállt, és akkor énekel.

0: bennettük a légy, mint a lálikő. És hát nem az ige hirdetés fogott meg, inkább az ének fogott meg, és én ezt az éneket nagyon a szívembe véstem, sokat éneklem, bár nem ez a kedves énekem, hanem a Ha Isten békéje lakja a szívemet, ez a kedves énekem, de nekem mindig az ő békéje lakta a szívemet, és bármikor kérdeznek, nekem a gyülekezet ez fontos. És az az első a számomra.
1: Egy picit ugorjunk még vissza az iskolás évekre. Úgy általában hogy zajlott az élet? Tehát, mint gyerek, hogy éltetek? Gondolom, nem sok idő lehetett játékra, stb. Hogy a mindennapok hogy zajlottak?
0: Nekem nem volt időm játszani, mert édesanyám megszülte a legkisebb öcsémet, a sárgassággal született, a fejébe körbeadták az injekciót, a vénát ott találtak, csak a fejébe, és ilyen idegbeteg lett, hogy mindenki azt hitte, hogy részeg, és 7 éves korában indult el, mivel édesanyám dolgozni járt, én öcsémmel voltam mindig. Az igaz, hogy akkor sokat sírtam, mert mindig koszos volt a ruhám tőle, mert ő csak a földön csúszott, és ha fölváltam, akkor persze, hogy koszos lett a ruhám, és én ezért nagyon haragudtam, de nem bántam meg, mert az öcsém az nagyon szeretett, a beteg öcsém, én is őt.
1: Hány év volt köztetek? Él még az öcséd, vagy már nem él?
0: Nem.
1: Már nem él. Hány év
0: egy
1: volt?
0: Testvérem sem él.
1: Egy testvére sem él. Hányan voltatok testvérek?
0: Hatan voltunk testvérek. Volt egy bátyám, aki másfél évesen meghalt. Egy zsidó orvos kezelte, de a bátyám az meghalt. Másfél évesen azt eltemették rá, ahogy édesanyám elmesélte, a nagymamám is rá egy évre meghalt, az édesanyám anyukája, úgyhogy azt nem is ismertem. Aztán egy évre rá születtem én meg, 51-ben. Hát én az édesapám oldaláról ismertem a nagymamámat, aki nagyon szeretett, meg én is őt. Született egy húgom, aki beteges volt sokáig, de azt kikezelték, az férhez ment, 5 gyereket szült. Aztán 39 évesen cukros lett és meghalt. 5 gyerek ott maradt tárván. Utána még született egy húgom, aki bölcsőhalált halt 3 hónaposan. Édesanyám még este megszoktatta, letette aludni, és reggel nem kelt föl. Úgyhogy reggel várta, hogy fölkeljen, és nem kelt föl. Aztán még volt-e a beteg öcsém előtt volt egy másik öcsém. Az soha nem szeretett, mindig verekedett velem. Aztán a kisebbi öcsém már, mikor olyan idős lett, az mondta neki, hogy úgy próbálj hozzányúlni a nővéremhez, hogy velem gyűlik meg a bajod. Ő nagyon okos gyerek volt, mert ukrán iskolába kellett adni. Szőlősön, Nagy Szőlősön járt internátusba, bentlakásos iskolába, ott tisztán ukránul tanultak, és tiszta 5-ös volt. Aztán, amikor kijárta az iskolát, hazajött, édesanyám postás volt, volt a faluban postát, annak segítettünk, úgyhogy pénzt bármit rá lehetett bízni, úgyhogy tudott tanulni, tudott haladni, és mindent megértett, amit én nem értettem meg, ő mondta nekem, hogy ezt vagy azt mondták. Aztán már idősebb koromra, 8. osztályt, mikor befejeztem, onnantól már megértettem az orosz nyelvet, de viszont visszafelelni soha nem tudtam. Nem mertem. Nem volt bátorságom hozzá. De attól eltekintve voltak barátnőim, akiknek orosz származású szülei voltak, de tudtak magyarul. Velük nagyon jól éreztem magam. Ők Kerepecen laktak, én pedig Kigyorson, de sokat voltunk együtt. Gyerekkoromban 7 gyülekezet volt magyar ajkú. Azt az énekarra mindegyiket körbejártuk, minden háladó ünnepélyen, mindenfele úgy volt beosztva, hogy mindig egyik helyen volt a háladó ünnepély, mondjuk Kigyóson, aztán Beregújfaluba, Beregszázba, és így tovább. És ezt a 7 gyülekezetet mindig körbejártuk az énekarra. Tumfjenő bácsi az rám bízta a kottákat, meg a sipot, amivel megadta a hangot. Aztán édesapám látta, hogy mindig hónam alatt hordozom, és akkor már, mikor nagyobb lány lettem, dolgoztam a hegyen, így nyári időbe kötöztünk a Sárokhegy tetőn, vagy vizet hordtam, vagy szőlőt kötöztem, vagy valami, és akkor, mikor megkaptam az első fizetést, abból kaptam egy ridikült, amiben belerakhattam a kottákat, meg a sipot, és azzal vittem, de boldogan tettem mindig. Jenő bácsival nagyon jó kapcsolatom volt, mert édesanyám sokat járt be hozzájuk. Aztán, mikor már nagylány lettem, akkor én is bejártam takarítani, meg vittem nekik be. Ők városon laktak, nem termeltek, és akkor vittem nekik, amit termett a kertbe, zöldséget, meg ilyesmit. Úgyhogy szoros kapocs volt köztünk.
1: Hadd kérdezzelek még egy picit az édesanyádról. Ahogy itt az előbb úgy szépen elsoroltad a testvéreidet, hogy az egyikkel ez történt, hogy másfél évesen vitte haza Isten, másiknál bölcsőhalál, betegségek. Édesanyád hogy dolgozta ezt fel? Hogy láttátok?
0: Édesanyám egy nagyon megtért hívő asszony volt, mivel katolikus származású volt, tett egy fogadalmat, hogy pénteken zsírosat nem eszik, akkor csak lekváros kenyeret, meg teljes dolgot tevett, úgyhogy ezt ő fogadta, és ezt úgy gondolta, hogy ezt be kell neki tartani, ezt élete végéig betartotta. Az édesanyám egy áldott jó asszony volt, akit mai napig hiányolok, mert nagyon szerettem. Hát édesanyám az soha nem maradt ki a gyülekezetből, nagyon boldog volt, mikor már énekkarba be tudtam épülni az énekkarba. Sokszor mondta, hogy csendbe énekeljek, mert olyan hangom volt, hogy az átvertem az egész gyülekezetet. Aztán énekkarba kerültem, na ott aztán ki kellett adnom a hangomat, de az éneklés az mai napig megvan. Kaptam egy laptopot férjemtől, és ezen énekeket hallgatok általában. De most már, mivel vannak az okos telefonok, így magammal tudom vinni konyhába, vagy bárhová, és akkor azon is énekeket hallgatok. Számomra mivel én így nem tudok a Bibliából történeteket mesélni, csak hogy fölkészülök rá. Ez nem adatott meg a számomra. Így az énekek ragadtak magába, és ezt folytatom mai napig, ezt szeretem csinálni.
1: Még egy picit ugorjunk vissza a gyerekkorra, ha megengeded. Nagyon szerényen vagy csöndesen a nehézségekről azért nagyon sokat nem beszéltél. Az 50-es évek Magyarországon se volt egy szép időszak, feltételezem, hogy Kárpátalján, Ukrajnában még egy csúnyább volt.
0: Még csúnyább volt, igen. Volt olyan, hogy édesapám éjszaka fölkelt éjfélbe, és gyalog bement Beregszászba, mert 1 kiló kenyeret adtak, vagy 1/2 kiló cukrot, vagy ilyesmit. Édesapám ott aludt a üzlet ajtóba, hogy megkaphassa, mert 4-en maradtunk élve, gyerekek, és hogy annak meg legyen a mindennapi betevője. Édesanyám farmon dolgozott először, állatokat, borjakat itatott. Oda már mikor olyanok voltunk, hogy a kisebb köcsém már nagyszülősöm volt, akkor már mentünk neki segíteni húgommal. Az öcsém is jött, a nagyobbik köcsém, de ő inkább játszott, mint segített volna, de mi húgommal nagyon szerettünk neki segíteni.
1: Sikerült a mindennapi betevőfalatot szüleidnek elő teremteni Isten segítségével?
0: Igen, sikerült nekik. Úgyhogy minden nap megvolt a napi betevőnk, a szükségletünk, a testi szükségletünk is, de azért a vasárnap az odairányult Isten felé, és ott mindig gyülekezetben voltunk. Szombat este főztünk meg, készítettük elő az ennivalót, és én ezt meg is szoktam, mikor férhez mentem, akkor is ugyanezt csináltam, mert, mit mondtam, 30 évig Beregszászba jártunk a református templomba, és hát szombat este megfőztem, elkészítettem, és úgy mentünk el reggel. És mikor hazamentünk, akkor csak fölmelegítettem, és már megvolt az ebéd. Ha a Jóisten vendéget küldött, akkor a lelki pásztornak kellett fogadni, úgyhogy nálunk mindig úgy volt a előkészület, hogy töltött káposzta is volt minden vasárnap, mert hogy ez könnyebb volt nekem megfőzni, előkészíteni, mikor hazamentünk, és így a vendéget el tudtam látni.
1: Ti, mint gyerekek, éreztétek azt, hogy nehéz körülmények között éltek?
0: Nem. Nem volt nálunk annyira észrevehető. Édesanyám meg édesapám erre törekedtek, hogy mi ne érezzünk semmibe hiányt. Bár voltak hiányos dolgok, mert én délelőtt jártam iskolába, húgom délután, amibe én mentem délelőtt, a húgom délután azt vette föl, és abba ment iskolába, de soha nem volt köztünk veszedelem ezért. Se sírás, se veszekedés, se semmi.
1: Most itt egy picit megszakítjuk a beszélgetést, mert eltelt egy fél óra, és zene fog következni, de utána visszavárom hallgatóimat, Nagy Piroskával beszélgetek, és egy kicsit visszaszaladtunk az 50-es évekbe, Kárpátaljára, innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Több mint 220 ezeren vettek részt a 17. kolozsvári Magyar Napok programjain. A vasárnap esti záró gálával és a Kolozsvári Magyar Opera Valahol Európában című főtéri előadásával véget ért a 17. kolozsvári Magyar Napok egyhetes rendezvénysorozata, amelyen az összesített részvétel meghaladta a tavalyi 220 ezres adatot, közölték hétfőn a szervezők. A Kincses Kolozsvár Egyesület sajtóirodája tudatta az augusztus 16-23 között tárt kapukkal jelmondattal 67 helyszínen megszervezett rendezvénysorozat több mint 600 programot kínált a kolozsváriaknak és a Kincses városba látogató turistáknak. Szabó Lilla, a Kolozsvári Magyar Napok programigazgatója kiemelte, a magyarság nem azért vette birtokba a várost, hogy elzárkozzék, hanem azért, hogy megmutassa és megossza mindazt, ami számára érték, a rendezvénysorozat sikerét pedig nem csak a megtelt rendezvényhelyszínek mutatják, hanem az is, hogy a résztvevők újra otthon érezhették magukat Kolozsváron. A hangszer is tanít. Hosszú évtizedek után új orgonán tanulhatnak a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának nagykőrösi kántorszakos hallgatói. Az egykori pártház felújított dísztermébe olyan hangszer került, amely egyszerre szolgálja az istentiszteleteket, az oktatást és a koncertéletet, számos részletében pedig a magyar orgonaépítés nagy hagyományait idézi. Tervezésében részt vett Méhes Balázs, a kar dékánhelyettese is, az orgonaművésznek gyermekkori emlékei is hozzájárultak a végső hangzásvilághoz. A nagykőrösi hősök terén álló épület külseje ma is a 70-es éveket idézi. Homlokzatán megmaradt a sötétbarna kerámia burkolat, amely egykor az egész házat fedte. Odabent azonban más kép fogadja az érkezőt. Az egykori pártházban ma a Károli Egyetem pedagógiai kara működik, a nemrég felújított díszteremben pedig még érződik a frissen megmunkált fa illata. Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Kijevbe látogat. Várják az adományokat ukrajnai testvéreik számára. Augusztus 29-én, Keresztelő János fejvételének, vértanúságának emléknapján Kocsis Fülöp, Hajdu Dorogi érsek metropolita és Szocska Ábel, nyíregyházi megyés püspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görögkatolikus egyház vezetőjével találkoznak. A görögkatolikus metropólia adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar görögkatolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Munka évkezdő konferenciák. A nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület augusztus 24-től 25-éig Kőszegen tartotta meg munka évkezdő konferenciáját a Harang Torony Szálló és Kőszegi Evangélikus Középiskolában. A déli evangélikus egyházkerület 3 napig, augusztus 24-e, hétfőtől még ma, augusztus 26-a, szerdáig tartja a munka évkezdő lelkész konferenciáját. A helyszín az Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia és Missziói Központ, Balatonszárszó, Jókai Mór utca 41. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma, szerdán is derült napos az idő, néhol csökken a felhőzet is. A keleti szél erősödhet, és 27-32 fokunk van. Csütörtökön is derült, napos lesz az idő, kevés felhővel, eső sem lesz. Délire fordul a szél, és 29-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma Nagy Piroskával beszélgetek, mégpedig Purcsmegyeren. És akik az előző fél órában is hallgattak minket, azok tudják, hogy Piroska Kárpátalján nőtt fel, Kígyóson, ha jól emlékszem. Egy picit beszélgettünk a gyerekévekről, családról, megtérésről, gyülekezetről. Talán folytassuk itt, mert sokszor előkerült egy település név Beregszász, ahova minden vasárnap nagyon korán útra kelt a család. Reggel 7-kor már vonaton voltak, ha jól emlékszem, ahogy Piroska mesélte, és beutaztak az imaházba. Mi vonzott téged, vagy benneteket, hogy vállaltátok, hogy 3 gyerekkel, mennyi idősek is voltak ezek a gyerekek, akikkel utaztatok?
3: A 2 nagyobb lányom, az már 12 éves volt a legnagyobb, 11 a másik, nem, 10, és a Tünde volt a legkisebb, úgyhogy ő még 2 éves volt, úgy vittük karon, vagy ölbe, vagy mikor, hogy háton, de őt is vittük magunkkal. Hát engem a Jóisten közelsége vonzott, hogy táplálkozzam az igéből, bár, mint mondottam, nem az ige által tértem meg, hanem az énekek által, de az is vonzott, azért a lelki táplálék az fontos volt mindig. Az éneklés az mindig megvolt, de a lelki táplálék is fontos volt a számomra, és számunkra, mindannyiunk számára. Férjemnek szülei is baptisták voltak, de ők nagyon idősek voltak. Anyósom az 2 rét járt, úgyhogy nem hagytam ott vele a gyerekeket, se a pósommal, hanem vittük magunkkal a gyerekeket mindig. Ők maradtak otthon, és mikor hazamentünk Beregszászból, az olyan 2 óra környéke lehetett, mire megebédeltünk, és délután 4 órakor saját lakásunkba tartottunk ugyanúgy Isten tiszteletet, mert a anyósom meg apósom nem tudott másképp lelki táplálékhoz jutni, csak ezáltal.
2: Egy picit bogozzuk ki a szálakat, mert neked biztos teljesen egyértelmű, de talán nem mindenkinek az, hogy mindig baptista gyülekezetet, baptista háttért emlegetünk, és Beregszászra református gyülekezetben mentetek. Ez hogy is volt?
3: Mert elvették az imaházakat, Beregszászba elvették az imaházat, ahol Stumpf Jenő bácsi lakott, és odaadták egy kommunista pártembernek, aki párttag volt, bár ők ott maradtak a lakásba, de az imaház épületét azt elvették, és a pártember lakott benne, és így a református presbiter meg a tiszteletes megbeszélték, hogy akkor járhatunk oda a református templomba, bár ott nagyon hideg volt, úgyhogy hát a hölgyek azok beöltöztünk, meg sapka, kendő, meg minden, meg a gyerekeken is, de azért kibírták az 1 óra hosszát vagy másfelet, ők is ugyanúgy, mint a felnőttek.
2: Együtt tartottátok az alkalmat a református testvérekkel, nem, vagy pedig külön?
3: Nem tartottuk együtt, hanem külön. Először mi voltunk 9 órától, és időhöz voltunk kötve, hogy 10 óra, 10:30-ra be kellett fejezni, mert hogy akkor jöttek a reformátusok, és akkor nekünk el kellett hagyni az épületet. és kint melegebb volt, télbe is, téli hónapokban is kint melegebb volt, mint bent a templomba.
2: Ezek szerint a reformátusok és a baptista testvérek között jó kapcsolat volt, ha jól értem.
3: Nagyon jó kapcsolatunk volt együtt. Az orosz testvérekkel is, akik voltak orosz gyülekezetek, azokkal is nagyon jó kapcsolatunk volt. Oda is sokszor elmentünk, mint magyarok, és fogadtak bennünket. Mint mondtam, volt barátnőm, aki orosz származású, és annak is az esküvőjére, menyegzőjére hivatalosak voltunk, és nagyon, nagyon szerettük egymást, bár sokszor én úgy voltam vele, hogy én magyarul beszéltem, ők oroszul, de észrevették azt, hogy megértem, amit ők mondanak, és magyarul válaszolok vissza, bár nem mindenki értette meg, amit én mondtam, de akkor hívtak egy olyan embert, aki le tudta fordítani, és akkor úgy beszéltünk egymással, de nagyon jó kapcsolat volt közöttünk a reformátusokkal, orosz testvérekkel, mindenkivel.
2: Még egy dolgot tisztázzunk, mert mindig egy Stumpf Jenő bácsiról hallunk, akit azért, akik már kicsit ismerik a kárpátaljai missziót, már máshol is hallhatták a nevét. És valahol az is fölbukkant, hogy a férjed is lelkipásztor. Ezt a kettőt még kicsit tisztázzuk, jó?
3: Jó. Hát férhez mentem, akkor még nem volt lelkipásztor a férjem. Mikor összekerültünk, akkor még csak mind gyülekezeti tag volt, aztán nekünk sokat kellett várni arra, hogy imaházba fölvettek bennünket, mint tagot, úrvacsorát is vehettünk, de míg meg nem keresztelkedtünk, addig nem törvényes tagok voltunk. Úgyhogy ez...
2: Ennek
3: ez...
2: volt valami politikai, vagy valamilyen oka, vagy pedig egyszerűen csak ez volt a gyakorlat?
3: Nem, ez volt a gyakorlat, hogy addig távol kellett maradni. Ilyen, ha voltak megbeszélések, gyülekezeti tanácskozás, vagy valami, akkor ebben nem vehettünk részt.
2: És aztán... hány éves voltál ekkor?
3: Én 18 évesen mentem férhez. 19 éves, nem, 20 évesen keresztelkedtem meg, mert 2 évet kellett várnunk arra, hogy legyen egy keresztség, egy bemerítkezés valahol, ahol megtudjuk, hogy hol, és ez Munkácson volt, a Latorcában. Orosz testvérekkel merítkeztünk be mindketten, férjem is, én is, és volt egy vízfóbiám, úgyhogy én nem tudtam a szabad vízbe bemenni, hogy ne fogják a kezemet, és befele könnyű volt, mert mivel a 10-en merítkeztünk be, abból 5 hölgy volt, ha jól emlékszem, ezt nem tudom pontosan, nem emlékszek rá pontosan, de sokan voltunk, és legutoljára a sornak a utolsó bemerítkező voltam, és mindent oroszul kérdeztek, és oroszul kellett válaszolnom, de ennyit megértettem, és tudtam is válaszolni ennyit oroszul, és... mikor bemerítkeztem, akkor mondtam, hogy Istenem, tudod, hogy félek a víztől, és nem fogok tudni kimenni. Úgy kimentem a vízből, mintha valaki a tenyerén vitt volna ki, hogy nem is éreztem, hogy a vízbe vagyok. Pedig a vízbe mentem.
2: Ez egy gyors folyású folyó, kis folyó, vagy milyen?
3: Ez egy... a Latorca az nagy, olyan, mint itt a kis Duna. Úgyhogy egy olyan szabad vízbe merítkeztünk be, ami mikor megálltunk, akkor mellig ért Hónaig.
2: És mekkora sodrása van ennek a folyónak?
3: Nem volt sodrása, semmi. Úgyhogy sodrása az nem volt, de
2: azért elég mély.
3: Elég mély volt, igen. Úgyhogy aztán alámerítettek, megtöröltek, és onnantól elengedtek, és egyedül kellett kimenni, és akkor mondtam, hogy na Istenem, most akkor nem tudom, hogy megyek ki, és mondtam, hogy segíts nekem kimenni. Egyedül maradtam, és akkor mintha a tenyerén vitt volna ki, úgyhogy nem éreztem semmit, hogy én vízbe vagyok.
2: Ezek a nyilvános bemerítések, mert ha tetszik, ha nem egy folyó, az nyilvános, igen. Engedélyezett volt?
3: Engedélyezték, igen. Busszal mentünk, aztán gyalog végig a Latorca parton, és végig énekelt a gyülekezet. Igaz, hogy oroszul, de nekem nagyon tetszenek az orosz énekek is. Teljesen más a csengése az
2: éneknek.
3: Igen. Az éneknek, mint a magyaroknál, de azt az érzést nem tudom elmondani. Az nagyon jó érzés volt. És aztán 30 év utánra visszatérve a Beregszászi Imaház vásároltunk egy épületet imaháznak, adtak egy épületet, jobban mondva, a sógorom meg a férjem járkáltak, főképp a sógorom, az járkálta a papírokat, aztán kaptunk egy romhalmaz épületet, amit aztán el tudtunk adni, és akkor Magyarországról Pátkai Béla mondta, hogy ha le tudunk tenni valamennyit, akkor a magyarországiak tudnak segíteni, hogy abban, hogy tudjunk imaházat venni, és akkor úgy lett Beregszászba imaház.
2: Mekkora taglétszám volt abban az időben? Tehát mekkora gyülekezetet kell elképzelnünk?
3: Hát 10-15 ember volt csak a Beregszászi Magyar Imaház, a magyarok annyian voltunk. Aztán csatlakoztak hozzánk orosz testvérek, akik tudtak magyarul, és akkor úgy tartottunk istentiszteletet, mikor meglett az imaházunk, akkor férjem, mivel orosz katona volt, tudta az orosz nyelvet, teljes anyanyelvi szinten meg tudja, és ő fordított. Aztán sógorom volt még akkor a lelkipásztor, sógorom nagyon beteg lett, és akkor átadta neki a lelkipásztori hivatást, és így lett a férjem lelkipásztor.
2: Ez a 70-es, 80-as években volt?
3: Nem, később szerintem. Szerintem később, amikor már a Beregszászba imaház volt.
2: Tehát akkor inkább a 90-es igen, évek eleje.
3: Inkább a 90-es évek eleje, de ezt ő jobban tudja, mint én, ezt jobban fejbe tartja. Aztán férjem kérte, hogy Magyarországról küldjenek olyan lelkipásztort, aki tudja, ismeri a zenét is, hogy tudjon zenélni, és tudjunk úgy szolgálni, mert hát az énekek azok egyik erre ment, másik arra ment. Hát csak hallásból, ahogy megtanultuk az énekeket. Nekem ez nagyon rossz volt, mivel énekari tag voltam. Aztán küldtek lelki pásztort innen Magyarországról, először a Bodócki Antalt. Ő vezette a Beregszászi gyülekezetet, és akkor mi maradhattunk otthon férjemmel, és akkor otthon a saját házunkba tartottuk az istentiszteletet, de mi többen voltunk, mint a beregszásziak. Miután 10-re nőtt a zápszonyi gyülekezet tagja, így alapítottunk egy leánygyülekezetet, és sikerült vennünk egy nagy telket, ami óriási hosszú is volt, és volt rajta 3 romos épület és egy lakóház, amit megvettünk, és átalakítottunk ki a háznak. Azt férjemmel ketten tettük rendbe. A sógornőm az nagyon sokat imádkozott értem, mert fölmásztam ablakot tisztítani, függönyt fölrakni, és mindig másztam föl, és ő pedig azt mindig imádkozott, hogy most fogol leesni, sógornő, most fogol leesni, nem fogok leesni, sógornő, mert a Jóisten itt van, és megvéd. És mondta, hogy hát azért imádkozom. Csak egyedül ő volt az, aki tudott segíteni nekem a imaház takarításba, vagy valami függönyfelrakás, ablaktisztítás, meg ilyenekbe, meg udvart, mindent rendbe tartani. Miután imaházhoz jutottunk, hogy lett saját imaházunk, onnantól a szomszédaim, az ápszonyi szomszédaim mindig azt mondták, hogy mindegy lenne, ha oda költöznék, azt a házat meg eladnánk, mert hogy többet vagyok imaházban, mint otthon. És mondtam, hogy nekem ez így jó.
2: Hogy zajlott a gyülekezeti élet ebben a picike kis imaházban, vagy nem is kicsi imaházban, hanem pár gyülekezeti taggal?
3: Hát a 10 tag az főleg sógornőm családja, a mi családunk, meg volt egy pár, aki másik családok voltak, úgyhogy 10 voltunk. Azok vittük az egész kerti munkától kezdve mindent. Mondjuk a kerti munkába jöttek a szomszédok is segíteni, akik a ház szomszédai voltak, aranyosak voltak nagyon, meg azok mai napig is.
2: Mennyire nyitottak? Mennyire voltak nyitottak az emberek? Hiszen azért ott egy elég durva kommunista időszakon kellett átmennie mindenkinek.
3: Annyira voltak nyitottak, hogy egyetlen egy orosz testvérnő volt, aki baptista volt. Annak volt egy lánya, meg egy fia, aki járta, akkor már nyitottunk vasárnapi iskolát, mivel a tündérlányom itt tanult Budapesten, a Benczúr utcában, a teológián, így sok anyagot hozott nekem, és tudtam foglalkozni gyerekekkel. Hát a unokáim jártak hozzám, 4 unokám, meg ez az egy kislány, és a falu annyira nyitott volt, hogy jöttek református gyerekek. 18 gyereket adtam át 56 évesen, innen Magyarországról költözött át egy lány, aki zenéhez is értett, és mivel én már nem bírtam a gyerekekkel futkosni föl a dombra, meg mindenfele, így kértem segítséget, és akkor küldtek. Egy évig együtt laktunk a kutyik Timeával. Egy év után kialakítottuk az imaházat úgy, hogy egy szobát tudtunk neki csinálni. Aztán Amerikából kaptunk segítséget. Jöttek a vasárnapi iskolát, csináltuk, meg járdát öntöttünk. Egy szót nem tudott se férjem, se én angolul, de megértettük egymást. Az angol testvére nők mindig azt mondták, hogy ha én megjelenek, akkor nekik mindig enni kell, hogy ők el fognak kízni, mert hogy nálunk főztünk, és ott dolgoztak. Ezt nagyon jó volt megélni, és sokszor volt az, hogy fölkészültem a vasárnapi iskolára, és a gyerekek úgy elvittek a témával, hogy azon vettem magam észre, hogy nem is arról beszélek, amiből készültem, hanem teljesen máshová mentünk. És
2: de az nem volt baj, gondolom, hiszen...
3: Nem volt baj, mert utána már a szülők telefonáltak ránk, hogy hol vagyunk, mert hogy már egy óra volt, és mi még beszélgettünk a gyerekekkel, előtte játszottunk, aztán tartottuk a vasárnapi iskolát, és akkor úgy beszélgettünk, meg énekeltünk előtte, aztán végül, mikor a beszélgetés befejeződött, akkor mindig mondták, hogy Piroska nénye, még énekeljünk, még eztet is, még aztat is. Úgyhogy elszaladt felettünk az idő, de erre jó visszaemlékeznem.
2: És a felnőttek mennyire voltak nyitottak Isten igéje felé?
3: A felnőttek azok jöttek a gyülekezetbe, és aztán el is mentek. Volt, aki megmaradt, azok közül már sokan bemerítkeztek, és volt egy lány volt, aki a református gyülekezetből járt, és ő foglalkozott a reformátusoknál a gyerekekkel, mint vasárnapiskolás, és vitte el tőlem a gyerekeket. Aztán volt egy másik nagylányom, akinek nagyon gyönyörű hangja volt, megvan. Ő tudta vezetni az éneket a gyerekeknek velem együtt, és akkor ő mondta, hogy ő be fog merítkezni, ő megtért. És ezt háromszor mondta. Anyukája merítkezett be legelébb. Aztán az a lány, aki elhordta tőlem a reformátusokhoz a gyerekeket, az lett a második bemerítkező, vagyis a gyerekek közül az lett az első, aki bemerítkezett, és vasárnap iskola tanító lett. Timi után, mikor már a nagykaszadáni jelig kimentek, mert hogy mi átköztöztünk Rákos Csabára, a 17. kerületbe Budapestre, mivel a Tünde lányom itt tanult a teológián, és hát voltak gondjai, beteges is volt, meg minden, és a Rákos Csabai lelkipásztor László Gábor felajánlotta, hogy gondnokot keresnek, és hogy nem eljönnénk fel, és akkor együtt lehetnénk a Tündével, és így tudnánk dolgozni. Hát mi 6 hónapig gondolkodtunk, és imádkoztunk közben, hogy a jó Isten küldjön helyettünk egy megfelelő lelkipásztort. Akkor a Varga Attila volt kint családostól Nagyberegen. Ő ott mint tanár dolgozott, meg mint missziómunkás a magyar gyülekezetekbe, de Nagyberegen lakott, és ott dolgozott a liceumba, a református liceumba. És egyszer jött, és mondta, hogy testvérek, van helyettetek lelkipásztor és lelkipásztorni. És mondtuk, hogy kicsoda. Azt mondta, hogy ismerjük. Hát Tündének az évfolyamtársai voltak, mindketten, a Nagykassa Dániel és a Lona, úgyhogy ők lettek helyettünk. Aztán már a Rákos Csabai lelkipásztor, a László Gábor mondta, hogy most már nem ad csak 3 nap gondolkodási időt, és ez alatt a 3 nap alatt küldte a Jóisten a lelkipásztort, úgyhogy már akkor férjem igen tudott neki mondani.
2: Innen fogjuk folytatni, mert ismét elszaladt az időnk. Maradjanak velünk, Nagy Piroskával beszélgetek, és a kárpátaljai évekről, Kárpátaljáról tudtunk meg nagyon sok mindent eddig. zene után folytatjuk a beszélgetést, hiszen még a családról és a mostani szolgálatról nem beszéltünk. Maradjanak velünk!

0: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma Nagy Piroskával beszélgetek, aki Kárpátaljáról származik férjével együtt, mégpedig élete nagyon nagy részét, azt hiszem, ott töltötte Piroska. Ott született, ott járt iskolába, ott ment férjhez, ott találkozott az Úr Jézussal, mint személyes megváltójával, ott szolgált különböző gyülekezetekben, és aztán úgy alakult az élet, hogy idős korukra, Rákos Csabára, Budapestre kerültek, ami gondolom egy nagy váltás volt.
1: Igen.
0: Hát mekkora váltás volt? Azt mondják, hogy öreg fát nem lehet átültetni. Át lehet?
1: Át lehet ültetni, igen. A jó Isten adott hozzá erőt, hogy ezt a döntést meghozzuk. Nagyon jól éreztem magam a Rákos Csabai gyülekezetbe, akik mai napig hiányoznak a számomra.
0: Hány évig végeztétek ezt a szolgálatot?
1: Ezt a szolgálatot 7,5 évig végeztük. 7,5 év után, miután a tündelányomnak megszülettek az ikrei, akkor döntöttük el, hogy akkor itt a helyünk Magyarországon, nem megyünk vissza Kárpátaljára, ha csak sikerül eladni a házunkat. És aztán sikerült eladni a házunkat, úgyhogy meg tudtuk venni belőle ezt a kis parasztházat, hát igazából nem kicsi, de azt mondjuk, hogy kis parasztház. Hát nem sok pénzünk maradt belőle, amit kaptunk a kinti házunkért. Annyi pénz maradt, hogy csak éppen, hogy fel tudtuk újítani, és beleköltöztünk. Úgy vettük itt Pócsmegyeren a házat, hogy a lányom és a fiam eldöntötték, hogy ők innen nem akarnak menni, ők nekik ez a gyülekezet jó, ők is gondnokok ott a gyülekezetbe, és gondnoki lakásba laknak.
0: Egy fél mondatot említettél, és azt hiszem, ez egy picit magyarázatra szorul, hogy amikor a tündelányodnál az ikrek is megszülettek, akkor úgy éreztétek, hogy maradni kell. Egy picit erről tudnánk beszélgetni, hiszen mondjam azt, hogy főállású nagymama vagy, ha jól érzékelem?
1: Igen, igen, főállású nagymama lettem a gondnoki állás után. Azt tudni kell, hogy van egy 8 éves a legnagyobb lány, most tölti a 6. évet a második, és a 3. baba, amit bevállaltak, azok lettek ikrek. Egy lány és egy fiú, úgyhogy 3 lány és egy fiunk van. A tündelányom az eléggé beteges, ő is. Hát akkor döntöttünk úgy, hogy akkor itt mellettük kell lennünk, hogy neki nagy szüksége van ránk, mert már a másik 2 lányomnak a unokák, azok már mind nagyok voltak, úgyhogy ott már nem nagy szükség volt ránk. Itt úgy rendezkedtünk be, hogy a 4 gyerek is itt tudjon aludni, hogyha gond vagy probléma van, akkor tudjanak itt lenni.
0: Jó dolog ez így? Szerinted ez normális dolog, hogy igazából véve ilyen, majdhogy nem pótmamai, meg pótpapai feladatokat is úgy látom, hogy örömmel, ezt azért úgy megsugom a hallgatóknak, láttok el, aki az udvaron szétnézne, az kisebb fajta játszóteret találna.
1: Igen, ezt örömmel csinálom, mert az életemben mindig a gyerekek voltak a középponton. Hát a férjem után, meg először Isten, aztán férjem, és aztán a gyerekek. De én nagyon szeretem a gyerekeket, nem csak a sajátunkat, hanem ugyanúgy az idegen gyerekeket is, a másit is. Ha buszon utazom, és gyerek van valahol mellettem,

0: Lekezett, vagy pedig pedagógusi vagy óvonői tevékenységet is folytattál?
1: Nem, soha nem folytattam. Először, míg a gyerekek kicsik voltak, addig takarítani jártam el. Akkor azt mondták, hogy ez szégyen, de én nem szégyeltem soha, mert azzal is tudtam valamit segíteni a férjemnek a családi kasszán. Aztán téglagyárba kerültem, miután már a gyerekek olyanok voltak, hogy magukat el tudták látni, meg el tudtak maguk körül járni, meg tudtak tanulni egyedül, meg minden. Akkor már téglagyárba dolgoztam. Ott is nagyon szerettem dolgozni. Ott is voltak jó barátnőim, de viszont voltak olyanok, akik hát a közepükre kívántak, mert hogy ha kárunkodtak, akkor mindig közbeszóltam, hogy a jó Isten nem kellene bántani, mert az őket nem bántotta. Vasárnap elmegy a templomba, és énekel, meg imádkozik, aztán hétköznap meg bántja, ez nem helyes dolog. Ezért nagyon sokat kikaptam. De Isten mindig adott mellém egy olyan barátnőt, vagy olyan munkatársat, aki közbeszólt, és azt lehet mondani, hogy szó szerint megvédett, hogy igenis igazam van, és hallgassanak el, és hagyjanak engem nyugodtan dolgozni, és aztán dolgoztam. Húgom meghalt 39 évesen, 5 gyerek volt, 4 fiú, egy kislány. A fiúk közül a legnagyobb akkor volt 15 éves, a kislány 7 éves volt, akkor ment első osztályba, és a kislány kétoldali tüdőgyulladása volt, mikor eltemettük az édesanyját. Férjem mondta a sógoromnak, mert ugye miután húgomat temettük el, így nekem arra sem volt gondom, vagy nem gondoltam arra, hogy mi lesz a gyerekekkel. Csak a fájdalom volt bennem akkor. A húgomat annyira szerettem, hogy mai napig nagyon fáj, hogy elvesztettem. Ott maradt az 5 gyerek. Férjem, mint lelkipásztor, megkérdezte a sógoromat, hogy mi lesz az 5 gyerekkel, és mondta a sógorom, hogy vigyétek, és azt csináltok velük, amit akartok. Ez még nagyobb fájdalmat okozott a számomra, és ott kezdtem el imádkozni, hogy Istenem, akkor most mi legyen, és a 4 fiú az nem akart velem jönni, velünk jönni. Azok maradtak az apjukkal, a kislány az ragaszkodott hozzám, azt el is vittük magunkkal. Aztán másnap orvoshoz vittem, kétoldalú tüdőgyulladás, és hát kezeltük, megtanultam injekciót adni, és 4 óránként injekcióztam. Én adtam be neki az injekciót, megtanítottak, hogy kell feloldani az injekciót, és hogy kell beadni, hogy ne kelljen szaladgálni vele 4 óránként rendelőbe, vagy ne jöjjön nővér éjszaka is, hogy beadja neki, hanem be tudjam adni. És akkor ezt én így megtanultam, kikezeltem a kislányt. Ez télen volt, a húgom szenteste halt meg, karácsony szentestéjén, és akkor ősszel ment a kislány iskolába, már Zápszonyba, úgyhogy én neveltem, aztán kihozták Magyarországra tanulni, de nem érezte jól magát, és ha tudta is, nem mondta a tanárnak, nem válaszolt, vagy valami, és így haza kellett vinni.

0: Úgyhogy újra otthon járt iskolába. Nem tudom, hogy ezt jól csináltam-e, hogy a tündelányomat azt úgymond háttérbe szorítottam, mert hogy a Mártinak hamarabb megvettem a dolgokat, mint neki. De viszont neki is megvettem, csak neki később, nem akkor rögtön, mert azt nem tudtam megtenni, hogy mind a kettőnek anyagiak kapcsán, hogy kettőnek egyszerre vegyem meg. Hát ő sokszor sért, de viszont ha ráveszekedtem a Mártikára, akkor mindig mondta, hogy anya ne. Anya, tessék hagyni, anya. És mindig ő volt az, aki lecsendesített, hogy ne veszekedjek rá, bár az nagyon fájt, mikor veszekedtem rá. Nekem jobban fájt, mint neki, mert, mint mondtam, a húgomat azt nagyon-nagyon szerettem. Gyerekként mindenütt együtt mentünk.
1: Lehet tudni, hogy miben halt meg?
0: Cukorbeteg volt. És Kárpátalján azt mondták, hogy nem cukorbeteg, és ráadták a szőlőcukor injekciót, miután kómába esett, és így 24 órán belül meghalt. És felboncolták, és akkor derült ki, hogy igenis, tényleg cukros volt. Mondták, hogy jelentsen fel az orvost, aki akkor éjjel volt, mikor kómába esett, de mivel szenteste volt, így nem a betegekkel foglalkoztak, hanem azzal, hogy mulassanak. Hát végig gondoltuk férjemmel, hogy most feljelentjük, lecsukják, vagy meghatároznak egy összeget, hogy fizessen nekem a gyerekek után, vagy valami ilyesmit, de többe fog kerülni a per, mint amennyit fogok kapni a gyerekekre, vagy semmit. És így nem jelentettük föl, hanem neveltem a gyerekeket, ahogy tudtam. A sógoromnak volt egy testvére, aki nem ment férhez, az ott élt velük. A sógoromnak az édesanyja is nagy beteg volt, annyira, hogy már nem tudta, hogy fölhúzakodott vagy nem, és télen is kiment mezitláb is. Azt sem tudta, hogy a húgomot temessük, vagy a fiát. 8 hónapra rá a sógorom is meghalt, de annyi volt benne a szerencsénk, hogy a sógorom azt mondta, hogy én legyek a gyámjuk a gyerekeknek, hogy én kapjam rájuk a nyugdíjat a húgom után, ne ő, mert jobb kezekbe lesz a pénz. Már annyi pénzt kaptam rájuk, hogy kenyére kevés volt, de én azt a pénzt, amit kaptam, azt mindig a sógoromnak oda is adtam, hogy a fiúkra költse, meg a fiúknak legyen mit tenni, mert a kislány az velünk volt, úgyhogy a kislánynak csak amit vettem belőle, annyit költöttem rá, étekre, semmit ennivalóra, mert tehát a férjem még a lelkipásztori hivatás mellett is mindig keresett, mindig dolgozott, hogy legyen meg a mindennapi testi táplálékunk is, nem csak a lelki.
1: És mi lett a fiúkkal az édesapjuk halála után?
0: A fiúk ott maradtak ezzel a úgymond sógornőmmel, de 9 hónapra rá a nagyanyjuk is meghalt, úgyhogy ott maradtak együtt, de ez a hölgy nem tudott főzni, nem tudott mosni, nem tudott semmit csinálni, úgyhogy mindig mentünk a kislánnyal, összeszedtük a szennyest, elvittük, kimostan vittem a tisztát, a fiúkra, ők ott maradtak
1: azonos az iskolában. Azonos településen laktatok?
0: nem egy faluba, hanem különböző faluba, de hát akkor a buszok úgy jártak, hogy tudtunk közlekedni. Úgyhogy mindig el tudtam jutni bármikor hozzájuk. Aztán, ha eljöttek nálunk, akkor ettek jót, akkor tudtak jót enni. Azt mondták, hogy csak most teszünk jót, mert a nagynényük az azt mondták, hogy nem jó főz. Nem tudták megenni sokszor, de a fiúk is megvannak mai napig is. A kisebbik fiú az megnősült, ott van két fiú, unokám. A kislány férhez ment, ott van egy kislány és egy kisfiú. A nagyobbak azok nem nősültek meg, azok itt dolgoznak fent Pesten. Szoktak hívni, úgyhogy telefonon szoktunk beszélgetni, de amúgy a kapcsolatot, hogy eljöjjenek, olyan nincs. A kislánynak annak nem adatott meg, nincs rá tehetségük, hogy útlevelet csináltassanak, vagy utazzanak. Annyit keresnek, hogy fent tudják magukat tartani.
1: Ő Kárpátalján laknak, ezek
0: szerint. Igen. Laknak, igen.
1: Hát azért nem volt ez annyira egyszerű feladat, mert ha jól számolom, akkor 8 gyerekre kellett
0: igen.
1: mosni, stb.
0: Igen, 8 gyerekre mostam, de a Jóisten adott ehhez is erőt, hogy elviseljem. Bár 2 évig még édesanyám élt, édesanyám az sokat besegített, mert tésztát meg gyúrt, leves tésztát, vagy másik tésztát, és akkor elhozta, ő messzebb lakott, mert ő 6 falun keresztül kellett neki utazni, de mi szomszéd faluba laktunk. Úgyhogy elhozta, lerakta, és akkor én tudtam, hogy ő vitt, mert megbeszéltük, és akkor mentem és megfőztem nekik, hogyha a nagynényük az nem tudta megfőzni, akkor én megfőztem nekik. Megvittem hozzá, nekünk volt tehén, kecske, disznó, tyúkok, minden, úgyhogy.
1: Hát ha én ezt jól számolom, egy elég nagy gazdaság, tehát háztáji gazdaság is volt, gondolom kert, plusz ugye a sok gyerek,
0: plusz az imaház,
1: és feltételezem, hogy nem volt annyira extra módon gépesítve a háztartás, mert hát nem. Honnan volt erő?
0: Hát azt is a Jóisten adta az erőt, mint másokat mondtam, hogy csak Isten adott ehhez erőt, meg hogy hitben élek. Mert ha nem ebbe a hitbe élnék, és nem olvastam a Bibliát, akkor ezekhez nem kapnék erőt. Most is sokszor itt vannak a gyerekek, és még itt vannak, soha nem érzett fáradtságot. Mikor elmennek, akkor kész, leengedek, mint egy lufi. És kész, onnantól vége. Ez így volt Rákos Csaván is, hogyha elhozták a gyerekeket, akkor bírtam, mikor elhozták őket haza, akkor már leengedtem is, onnantól kész.
1: Térjünk vissza egy kicsit az unokákra. Szerinted egy nagymamának, meg nagypapának, hát hiszen együtt csináljátok ezt is, azon túl, hogyha úgy hozza az élet, akkor ide lehet jönni aludni, játszani, gondolom sütizni, ebédelni, és egyéb dolgokat is, milyen felelőssége van még az unokái felé? Van felelőssége?
0: Hát arra, hogy Isten felé vezessem. Már a nagyobbik unokám most első osztályos, és tegnap is hoztam haza az iskolából, és mondta, hogy mama, nekem ma nem volt jó az iskolába. Mondom, miért nem volt jó? Azért, mert kezdtem beszélni a Jóistenről, hogy van Jóisten, és hogy imádkozni kell, és ő megsegít bennünket, mert hogy anya is, apa is ezt mondja, meg ti is ezt mondjátok, és imaházba is ezt hallom, és képzeld el, mama, hogy engem kicsúfoltak. És mondtam neki, hogy nem baj, kislányom, a mama meg körmösöket kapott érte, ha imaházba ment, nem pedig az iskolába, és a mama mégis a jó Istent választotta, úgyhogy neked is ezt el kell fogadni, hogy a osztálytársaid nem fogadják el, de viszont meg kell magadat védeni, hogy igenis van jó Isten, és hogy van kihez imádkozni, és nagyon sok embert meg tud gyógyítani, és nagyon sok ember beteggé tud tenni, hogyha ő akarja. Aztán mondta nekem, hogy mama, te mindig olyanokat mondol nekem a jó Istenről, hogy ha mondom nekik, akkor azt mondják, hogy mert a te mamád buta.
1: Hát igen, a hitet a gyerekeknek is föl kell már vállalni, és az nem mindig annyira egyszerű az ők is életkorukban. Igen. Hogy gondolod, az, hogy mögöttük állsz, segítség nekik? Meg hogy álltok férjeddel együtt?
0: Szerintem igen. Szerintem nagy segítség, mert nagyon szeretnek, és nagyon szeretik azt, hogyha itt lehetnek mellettem. Sokat szoktunk együtt főzőcskézni, sokat szoktunk játszani, és most már, hogy a kertet is gondozzuk, még a kertbe is besegítnek a veteményezésbe, és nagyon boldogok, hogy ezt ők vetették, ültették, és hogy ez az övé, és majd, ha megnől, akkor ő a saját terméséről fog enni. Alig várják, hogy a répa is kikeljen, vagy megnőjön, hogy tudják kifele húzogni, és egyik megfele a sárga répát. Meg sütni szoktunk együtt, aztán főzőcskézni, azt mindig megkérdem, hogy mit főzünk. A 6 éves az, aki teljesen kitart mellettem a főzés sütésnél, a kis Annácska, az Eszterke az olyan, hogy szereti csinálni, de viszont ő azt várja, hogy mentő hamarabb onnan szabaduljon,
1: aha,
0: és már
1: másat
0: is csináljon, mert hogy azt is csinálni kell, úgyhogy kevésbé tart kint a munka mellett, de szeret dolgozni, ő is szereti csinálni. Hát a Sárikám az még 4 éves, úgyhogy ő még gyurmázik a tésztákkal, meg a Mátékám is.
1: Igen, ahogy ezt így mondtad, én nagy örömmel hallgattam, és bevallom, hogy mi is együtt sütöttünk, főztünk a lányokkal annak idején. Mindegyik meg is tanulta, és meg is szerette. De vannak, akik vitatják, hogy hát igazából véve akkor nem is játszik a gyerek, hanem úgymond dolgoztatjuk. Hogy látod, munka ez a gyerekeknek, vagy közös játék?
0: Szerintem közös játék. Élvezik, amit csinálunk együtt. Élvezik azt, hogy néha nézhetnek mesét, néha játszhatnak a számítógépen, de viszont a téma az, hogy kint az udvaron játszunk, és ott legyünk. Aztán szeretik, hogyha varrok nekik valamit. Ezt nagyon szeretik, ezt követelik is.
1: Hát, ha jól hallottam, lányokról beszélünk azért.
0: Hát a Mátékám is megköveteli, hogy mama, nekem is varjál, ne csak a Sárának, meg az Annának, meg az Eszternek, hanem nekem is varjál valamit. Aztán neki is voltam már egy kis párnát, úgyhogy neki is van. Vele is foglalkozunk, de ő mivel fiú, ő inkább a papát követi, és mit csinál a papa, és akkor segít neki. A kerti munkánál is veszi a kapát, és ő kapál. A lányok vetnek, ő kapál.
1: Igen, azt gondolom, a mai gyerekek talán ebben szenvednek a legnagyobb hiányt, úgy általában A ráérő, jó értelemben vett ráérő szülők és nagyszülők hiányoznak a legtöbb gyermek életéből. Lehet, hogy mindene megvan, csak éppen nincs valaki mellette, akivel lehet együtt főzni, vagy együtt kapálni, magyarul együtt lenni és tanulni az életet. Mit tehetünk? Tehetünk ez ellen szerinted valamit?
0: Szerintem igen. Engedni kell a fiatalnak is, ahhoz, hogy az idősebbek tudjanak mellettük megmaradni. Az idősebb engedjen a fiatalnak, ahhoz, hogy megértsék egymást. A fiataloknak is nagyon sokat kell, hogy engedjenek az időseknek, hogy egy közös nevezőre tudjanak jutni. Nálunk ez jó.
1: Időnközben eltelt, és ahogy hát a rádióban nem látszik, de ahogy én néztem az arcodat, egy olyan kedves derű volt, ahogy úgy végig mondtad a dolgokat. Pedig azért beszéltünk nehéz dolgokról is. Mi segíti az embert, hogy úgy gondoljon vissza egy hosszú, harcokkal és áldásokkal telített életre, azt hiszem így kell mondani, hogy mégiscsak ez a derű jöjjön át. Mi a titok?
0: Hát az, hogy hitben élek, és hogy az Úr Jézus meghalt értem, és értem is kifolyt a vére, és hogy őt követem, és ő ad erőt. Van egy olyan közmondást, hogy ha keresztünkből levágunk, akkor nem fogunk átjutni a túloldalra. Én ezt hiszem, és vallom is, hogy ez így is van. És a Jóisten többet sosa nem mér ránk, mint amennyit elbírunk viselni, vagy el tudunk hordozni, de ehhez csak ő tud erőt adni.
1: És ad erőt?
0: Ad. Ad.
1: Biztatsz mert másokat is, hogy próbálják?
0: Igen. Igen, biztatok másokat is, meg el szoktam mondani, hogy nekem csak ő ad erőt, mert hogy ezt, amin én keresztül mentem egy élet során, ezt senki nem bírná ki, anélkül, hogy ne higgyen Istenbe, és ne olvassa a Bibliát.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést!
2: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
3: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe, akinek érzékeny a lelki ismerete. A mai ige Ezékiel 34:22. Igazságot teszek bárány és bárány között. Gondolatok az igéről. Vannak, akik természetüknél fogva erősek, és ezért kíméletlenek a gyengékkel szemben. Ez súlyos bűn, és sok szomorúságot okoz. A szeretetlen tolakodás, a gyengék és betegek félreállítása sajnos előfordul még a hitvallók gyülekezetében is. Az Úr azonban látja ezt a büszke és kegyetlen magatartást, és nagyon haragszik miatta, mert ő szereti a gyengéket. Te is a gyengék között vagy? Azok között, akik szomorúak a tolakodás miatt, és akiket megbélyegeztek érzékeny lelkiismeretük miatt? Kemény szívűek hozzád a testvérek? Ne neheztelj rájuk viselkedésükért, és főleg ne akard nekik visszaadni a tolakodást és a könyöklést. Tedd ügyedet az Úr kezébe, legyen ő a bíró. Miért is avatkoznál a dolgába? Sokkal jobban és igazságosabban tud elintézni mindent, mint mi. Ő a legmegfelelőbb időben ítél, miért is siettetnénk? A kemény szívű elnyomó pedig reszkessen, még ha úgy látszik is, hogy most büntetlenül léphet másokon keresztül, minden büszke és bántó szava fel van jegyezve, és mindegyikért számot kell majd adnia a nagy bíró ítélőszéke előtt. Légy türelemmel, én lelkem, az Úr ismeri szomorúságodat, és meglátod, megsegít. A megújított ökumenikus kárta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Szociáletikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus kárta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazakas Sándor, Fischl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A zárszó gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2, szerda 14 és 16 óra. A helyszín az Ökumenikus Tanácsa székháza, Budapest, 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell, legalább augusztus 28, pénteken délig. Félreértett Biblia. 37. alkalommal rendeznek nemzetközi biblikus konferenciát Szegeden. A békét hirdeti, mégis évszázadokon át használták erőszak és gyűlölet igazolására, a tegnaptól holnapig augusztus 25-e és 27-e között zajló 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia azt vizsgálja, hogyan válhat veszélyessé a szent szövegek félreértelmezése. Hogyan válhat egy szent szöveg a béke helyett az agresszió igazolásának eszközévé? Erre az évszázadokon átívelő, napjainkban is nyugtalanítóan aktuális kérdésre keresi a választ a 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. Tegnaptól holnapig, augusztus 25 és 27-e között 32 előadás hangzik el a Szegedi Gál Ferenc Egyetemen 9 külföldi és 23 magyarajkú kutató és egyetemi oktató részvételével. Az előadásokat szakmai vita követi. A programok regisztráció után bárki számára látogathatók a Gál Ferenc Egyetem dómtéri épületében. Első lépés keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt idén ősszel, szeptember 26-án ismét megrendezik, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. Jelentkezési határidő szeptember 10, csütörtök. A mostani 6. rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevő keresztény kortársakkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani.
1: Kulturális programajánló.
2: Több mint 220 ezeren vettek részt a 17. Kolozsvári Magyar Napok programjain. A vasárnap esti záró gálával és a Kolozsvári Magyar Opera Valahol Európában című főtéri előadásával véget ért a 17. Kolozsvári Magyar Napok egyhetes rendezvénysorozata, amelyen az összesített részvétel meghaladta a tavalyi 220 ezres adatot, közölték hétfőn a szervezők. A Kincses Kolozsvár Egyesület sajtóirodája tudatta, az augusztus 16-23 között tárt kapukkal jelmondattal 67 helyszínen megszervezett rendezvénysorozat több mint 600 programot kínált a kolozsváriaknak és a Kincses városba látogató turistáknak. Szabó Lilla, a Kolozsvári Magyar Napok programigazgatója kiemelte, a magyarság nem azért vette birtokba a várost, hogy elzárkozzék, hanem azért, hogy megmutassa és megossza mindazt, ami számára érték, a rendezvénysorozat sikerét pedig nem csak a megtelt rendezvényhelyszínek mutatják, hanem az is, hogy a résztvevők újra otthon érezhették magukat Kolozsváron. A hangszer is tanít. Hosszú évtizedek után új orgonán tanulhatnak a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának nagykőrösi kántorszakos hallgatói. Az egykori pártház felújított dísztermébe olyan hangszer került, amely egyszerre szolgálja az istentiszteleteket, az oktatást és a koncertéletet, számos részletében pedig a magyar orgonaépítés nagy hagyományait idézi. Tervezésében részt vett Méhes Balázs, a kar dékánhelyettese is, az orgonaművésznek gyermekkori emlékei is hozzájárultak a végső hangzásvilághoz. A nagykőrösi hősök terén álló épület külseje ma is a 70-es éveket idézi. Homlokzatán megmaradt a sötétbarna kerámia burkolat, amely egykor az egész házat fette. Odabent azonban más kép fogadja az érkezőt. Az egykori pártházban ma a Károli Egyetem pedagógiai kara működik, a nemrég felújított díszteremben pedig még érződik a frissen megmunkált fa illata. Munka évkezdő konferenciák. A nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület augusztus 24-től 25-éig Kőszegen tartotta meg munka évkezdő konferenciáját a Harang Torony Szálló és Kőszegi Evangélikus Középiskolában. A Déli Evangélikus Egyházkerület 3 napig, augusztus 24-e, hétfőtől még ma, augusztus 26-a, szerdáig tartja a munka évkezdő lelkész konferenciáját. A helyszín az Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia és Missziói Központ, Balatonszárszó, Jókai Mór utca 41.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Radírozzuk ki a különbségeket! Fennállásának a 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebb és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót a Református Szeretett Szolgálat. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskola kezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A felmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak. De az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja az iskolatáska, a tolltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretett Szolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Kijevbe látogat. Várják az adományokat ukrajnai testvéreik számára. Augusztus 29-én Keresztelő János fejvételének, vértanúságának emléknapján Kocsis Fülöp, hajdudorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görög-katolikus egyház vezetőjével találkoznak. A görög-katolikus metropólia adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar görög-katolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Segítsük együtt a kolumbiai földrengés túlélőit. A Baptista Szeretett Szolgálat Alapítvány a térségben bekövetkezett újabb természeti problémákra reagálva megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését Kolumbiában is. Adománygyűjtést indítanak a túlélők megsegítése érdekében. A Baptista Szeretett Szolgálat szakembereit ismét kihívás elé állították a néhány napja történtek. Augusztus 10-én, hétfőn reggel, 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét. A földrengés jelentős számú halálos áldozatot követelt, több száz épület omlott össze, rengetegen elveszítették otthonukat, egészségügyi és közösségi központok, utak sérültek meg. Egy magyar-amerikai csapat a korábban Venezuelában eredményesen végzett humanitárius tevékenység mintegy folytatásaként ugyancsak helyi partnerekkel és a Baptista világsegéllyel való szoros együttműködésben most megkezdte a kolumbiai segítségnyújtás részleteinek helyszíni megszervezését. Szervezetük arra kéri a nagylelkű adományozókat, ne hagyjuk a szenvedőket magukra rettenetes helyzetükben, hiszen tudunk és képesek vagyunk segíteni. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Visszatért a meleg és a száraz idő. Ma, szerdán is derült napos az idő, néhol csökken a felhőzet is. A keleti szél erősödhet, és 27-32 fokunk van. Csütörtökön is derült, napos lesz az idő, kevés felhővel, eső sem lesz. Délire fordul a szél, és 29-34 fok várható. Összességében a hét első felét meleg, nyárias idő jellemzi, de pénteken érkezik a hét legforróbb időjárása, a hét végén viszont jelentős felfrissülés és érezhető lehűlés jön majd.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, az Úr nevét dicsérjétek síppal és dobbal címmel összeállítás következik protestáns énekekből.

Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, az Úr nevét dicsérjétek síppal és dobbal címmel zenés összeállítást hallgathattak. Közreműködött a Kecskés Együttes.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Első lépés: keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt idén ősszel, szeptember 26-án ismét megrendezik, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. Jelentkezési határidő szeptember 10, csütörtök. A mostani hatodik rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevő keresztény kortársakkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Ne csak a lelkipásztorok hordozzák a cigánymisszió felelősségét. Cigánymisszióval kapcsolatos felmérés készült a nyírségi református egyházmegyében. Kis Réka, missziói lelkipásztor kapta a feladatot, hogy végigjárva az egyházközségeket feltérképezze a helyzetet. A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen romológiát is tanulnak a teológus hallgatók. Ez is hasznosnak bizonyult Kis Réka lelkipásztor számára, aki elvégezte az első lépéseket a nyírségi cigánymisszió összehangolt munkája felé. A kutatásból az is kiderült, hogy sok településen már régóta aktív szolgálatot végeznek a lelkipásztorok a cigány testvérek felé, de szükségük van segítségre, olyan emberekre, akik hidat képeznek a cigányság felé. Ezeket a tapasztalatokat is gyűjti az egyházmegye. Munka évkezdő konferenciák. A nyugati dunántúli evangélikus egyházkerület augusztus 24-től 25-éig Kőszegen tartotta meg munka évkezdő konferenciáját a Harangtorony Szálló és Kőszegi Evangélikus Középiskolában. A déli evangélikus egyházkerület 3 napig, augusztus 24-e hétfőtől még ma, augusztus 26-a szerdáig tartja a munka évkezdő lelkész konferenciáját. A helyszín az Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia és Missziói Központ, Balatonszárszó, Jókai Mór utca 41. Radírozzuk ki a különbségeket. Fennállásának a 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebb és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót a Református Szeretett Szolgálat. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskola kezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A felmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja az iskolatáska, a toltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretett Szolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma, szerdán is derült napos az idő, néhol csökken a felhőzet is. A keleti szél erősödhet, és 27-32 fokunk van. Csütörtökön is derült, napos lesz az idő, kevés felhővel, eső sem lesz. Délire fordul a szél, és 29-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk János evangéliumában, és ott a 11. fejezet 25. és 26. versében a következőképpen. Jézus ekkor ezt mondta nekik: én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?

0: Kedves Urunk, Te tudod, hogy hittételekről, teológiai gondolatokról beszélni nem olyan bonyolult. De amikor visszafordítod ránk, és azt kérdezed, hogy hisszük-e ezeket, akkor, amikor az életünk esetleg nagyon nehéz helyzetben van, amikor minden a Te segítségedért kiállt bennünk, akkor nem is biztos, hogy olyan egyszerűen rá kell, vagy rá tudjuk mondani, hogy igen, minden tekintetben. Tudod, hogy milyen sokszor határoznak meg bennünket a saját képességeink, vagy képtelenségeink, és nagyon kérünk, hogy miközben a Te igédről beszélgetünk, segíts úgy beszélni, mint akik hiszik is azt, amiről beszélnek. Szükségünk van rád, szükségünk van a Te irgalmas jelenlétedre. Arra kérünk, hogy áld meg azokat is, akik velünk együtt nyitják ki a Szentírást, és segíts, hogy a szívünk az fölmelegedjék a Te igéd mellett. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és azokat is, akik valamilyen módon hétről hétre együtt vannak ezzel a kis csapattal, akik tanulmányozzuk a Bibliának különböző részeit, fejezeteit. Köszönjük a lelki támogatást, a lelki bátorítást, azokat a visszajelzéseket, amelyeket telefonon vagy személyes kapcsolatokban, e-mailben kapunk. A mostani második Biblia tanulmányunk Jézus isteni természetének jeleiről lesz szó. Jézus esetében meg kell álljunk és le kell vegyük a sarruinkat a lábunkról, mert szent helyen állunk. Jézus isteni természetének nincs párhuzama, paralelje, nincs hasonlósága, mert az, hogy az Isten és az ember egyesül, és az a Messiásban, Jézus személyében úgymond inkarnálódik, hát erre nincs az Ószövetségben, sem az Új Szövetségben, sem hasonlat, sem példa. Ez egy különleges hitpont, itt meg kell álljunk, meg kell hajtani a fejünket, sok mindent ebből meg tudunk érteni, de még többet el kell hinnünk. Ebben van racionalitás, de van a hit vonatkozására is óriási terület. Hiszen, hogy az Isten és az ember egyesül, és valami különleges természetet alkot. Ezt nem tudjuk felfogni igazából, nem tudjuk racionálisan megmagyarázni, csak el tudjuk hinni és el tudjuk fogadni. A teremtetlen teremtő, a kezdet nélküli, amelyik állandóan volt, amelyik állandóan van és amelyik állandóan lesz, hiszen minden dolognak van egy létesítő oka, amely elindítja a kezdetektől és kifejlődik. De Istennek nincs létesítő oka, mert Isten az okok előtt már létezett, és az okokat ő hozta létre. Tehát ennyi kis bevezetés után nézzük az első gondolatsort, és ez nem más, mint az 5000 ember megvendégelése. A mostani alkalmon viszonylag hosszabb Biblia szövegeket fogunk felolvasni, nem tudjuk szétvagdolni, ezért Székely Marikát is kérem, hogy János Evangélium 6. fejezetnek az első 14 versét olvast fel.
2: Jézus ezután elment a Galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: Van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta, ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen, letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz, szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek, látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták, ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba.
1: Köszönöm szépen. Csak egy gondolat. János papi származású. Gondolkodásában, kifejezésében, és ebben a megfogalmazásban is az ószövetségi lévitai papságnak a gondolkodásmódja, kifejezése látszódik meg. Jézus fölmegy a hegyre, ahogy Mózes fölment a hegyre. A kenyérszaporítás visszautal a manna hullásra. A 12 megmaradt kosárban ott dobog Izrael 12 törzse. Szóval a valóságon túl még nagyon sok olyan háttérinformáció van, amelyet egy zsidó ember értett. Mi már nekünk ezt meg kell tanulni, rá kell figyelni, mert már másképp gondolkodunk. Anikó.
3: Én azon gondolkodtam, amíg a történetet olvastuk, pedig hát jól ismerem, hogy igazából véve én sokkal inkább Fülöphöz hasonlítanék, mint Adráshoz, ha őszinte vagyok, mert az én agyam is pillanatok alatt tud számolni, racionális végeredményt hozni, de ez az Andrási lelkület, aki hát majdnem azt mondom, hogy nevetséges, hogy egyáltalán azzal a kicsivel oda megy Jézushoz, hogy azért ennyi van, igaz, hozzátesz, hogy mi az ennyinek, de mégiscsak oda viszi. És úgy gondolkodtam,
1: azt a keveset,
3: igen, hogy nem kéne ezt megtanulni nekem is, de úgy mindnyájunknak Andrástól, hogy lehet, hogy úgy érezzük, hogy mondjuk amink van, akár az erőnk, a képességünk, anyagi javunk, lehetőségünk, és itt most mindenki gondolja azt, amivel úgy érzi, hogy ő nagyon kevés, de ha azt odaadjuk Jézusnak, akkor lehet, hogy ő még tud vele csodát tenni. És ez egy nagyon biztató dolog.
1: Köszönöm szépen. Marika?
2: Jézus elindul a tanítványaival, hogy tanítsa őket. És a tömegnek már ott van a tapasztalata, hogy csodákat képes tenni Jézus, és követi őt. És az az érdekes, hogy ez az ember sokaság, az csak úgy neki indult. Egy gyermek volt, akinél volt egy kis ennivaló. Egy gyermek volt, akinek ugye vagy fölkészült, vagy vitte magával, és micsoda élmény volt annak a gyermeknek, hogy nem vették el, elkérték tőle. Tehát nem az volt, hogy na, akkor add ide és semmi között hozzá, hanem elkérték, és hálát adott a Jézus, és így szaporodott meg a kenyér, meg a hal is. Ugye ennek a kis gyermeknek milyen tapasztalat volt ez, az biztos, hogy neki jobb élménye volt ez, mint a felnőtteknek.
1: Nem felejtett el élete végéig, hogy ott mi történt. László testvér, aztán Tibor, és utána menjünk tovább.
4: A kenyér nagyon fontos szerepet töltött be az izraelitek életében, sőt az áldozati rendszerben is, mert ugye ott volt a kenyerek asztala, ahol naponta ki kellett tenni a friss kenyereket, de én nem ezzel akarok foglalkozni, hanem ha tovább olvassuk a történetet, ezután jönnek azok a mondások, amelyeken keresztül Jézus bemutatkozik. És ugye az első mondása az, hogy én vagyok az élet kenyere. Na most ezt lefordítjuk magunknak a saját életünkre? Mert hogy ez akkor ott mit jelentett a tömeg számára, az nem fontos a számunkra. Nekünk az a fontos, hogy jelente valamit nekünk az, hogy Jézus az élet kenyere. És ha jelent, akkor ez miben nyilvánul meg? Mert ugye egy alkalommal Jézus azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik, és én kérdezem, élünk ezzel az Isten szájából származó igével minden nap? Mert ha nem élünk vele, akkor számunkra Jézus nem az élet kenyere. És csak olvassuk az igét, vagy az gyakorlati tettekké válik az életünkben. Mert minden ezen múlik. Szépen lehet beszélni mindenről, de igazából azon méretik meg minden, amit teszünk. Tehát amikor olvassuk ezt a történetet, akkor gondoljunk arra, hogy ezt hogy fordíthatjuk le a saját életünkre.
1: Köszönöm szépen, Kulcsár Tibor testvér.
0: Nagyon sok mindenről érdemes lenne ennél a történetnél megállni, de én azért szeretnék a történet mögött levő másik csodáról egy szót mondani. Nem tudom, hogy képesek vagyunk-e beleélni magunkat, hogy az Úr Jézus azt mondja arra a válaszra, hogy 200 dénár áru kenyér sem lenne elég. Annyit érdemes tudni, hogy abban az időben 12 órát dolgozott egy férfi egy dénárért, ha mezőgazdasági munkát vállalt, és egy 5-6 tagú családnak az aznapi szükséges megélhetésére volt körülbelül elég. Na most pillanatok alatt fölmérték, 50-100-as csoportokba kellett leülni, hogy ez valóban képtelenség ez az egész. Na de ez rendben van, de utána ezt oda kellett vinni. És a kisfiúnál nem 5 darab szekérkerék méretű kenyér volt, csak az uzsonnája. Tehát én úgy szoktam ezt gyerekeknek elmagyarázni, hogy volt nála 5 zsömle, meg 2 hal. Ha én vagyok a tanítvány, és azt mondja Jézus, hogy na fogjad szépen, és odamész az első 50-es csoporthoz, és szétosztod. Nem mondja itt nekünk a Biblia, hogy amikor az Úr Jézus megáldotta, akkor hirtelen ott állt 3 kamionnyi kupacban a kenyér. A tanítványoknak el kellett indulni azzal a nem tudom mennyivel, amit a kezükbe raktak. Végig tudtam volna menni rajta. És elhinni azt, hogy a mester azt mondta, hogy ezt a valamit, amit most a kezemben nyomott, vigyem oda, és elég lesz mindenkinek. Néha ez segít nekem abban, hogy a saját prédikációs képtelenségeimnél elhiggyem, hogy a mester csak föl tud valamire használni még ezt is.
5: Köszönöm. Csak egyetlen egy gondolatot, hogy ugye nagyon tanulságos számomra az, hogy a Jézusnál az elmélet és a gyakorlat szervesen összefügg. Tehát itt egy gyakorlati cselekedete, nem egy elméletet támaszott alá. Ugye itt a csodáktól nem önmagában volt jelentősége, hanem valamire mutatnak. Ahogy említetted ezzel a tanítással, a Jézus és a Mózes közötti párhuzamok is nagyon-nagyon illesen, de itt is a földi kenyérről, ahogy a Laci kifejtette, az élet kenyerére irányítja a figyelmet. Tehát az elmélet és a gyakorlati oktatást, hogy így mondjam, egységbe kezeli Jézus.
1: Köszönöm szépen, parancsolj.
6: Nagyon rövid hozzászólás, hogy a András figyelmességét se felejtsük el. Ha az egész életét és szolgálatot nézzük, akkor én úgy jellemezem András, mint aki nagyon, de nagyon figyelmes, és ő ajánlja föl, azt mondja, hogy van itt egy gyerek.
1: Köszönjük szépen. A hétfői gondolatsor, valóban ez az a próféta. János evangélium a 6. fejezet 14-15. verse, és a 26-tól 36-ig terjedő szakasz.
7: az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták. Ez valóban az a proféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Jézus ezt válaszolta nekik. Bizony-bizony mondom néktek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Ne veszendő elederért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó elederért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten. Ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus ezt felelte nekik. Azaz Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Erre megkérdezték, és te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan megvan írva. Mennyei kenyeret adott nekik enni. Jézus pedig így válaszolt nekik. Bizony, bizony mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én mennyei atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki. Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus azt mondta nekik. Én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek.
1: Köszönöm szépen. Talán ebből a bibliai szakaszból is átsugárzik az a jézusi gondolkodás. Az emberek mennek oda nagy reménykedve, és akkor Jézus az adott helyzetből elvonatkoztat, és egy mennyei kapcsolatra világít rá, és ha az emberek megértették ezt, akkor megértették Jézus tanítását. Szóval ő mindig a földieken keresztül a mennyei atyával való kapcsolatukat akarta tökéletesíteni. És itt is ez egy jel. Kibírták volna ezek az emberek még 5-6-7 órán keresztül éhezni, semmi probléma nem lett volna. Miért adott nekik enni? Hogy az Atya Istenre irányítsa a figyelmet, hogy az Isten eljövendő országára, hogy a mennyei elederre. És én azt hiszem, hogy mindazok, akik ezt megértették, azok gazdagodtak. És talán voltak olyanok is, akik a szótól nem tudtak eljutni, csak ott ragadtak, csak az asztalnál maradtak.
3: És sajnos voltak olyanok is, akik nem akartak eljutni. Mert hogy azt követelik Jézustól, hogyha már Mózes mannát adott, akkor ő is mutasson valami jelet. Hát nem történt meg, de nincs annál nagyobb sötétség meg vakság, mint hogyha az ember nem akar valamit látni, akkor nem is fogja.
1: Így van. Tibor?
0: Hadd folytassam, de hát éppen a tömeg és azok az emberek, akik Jézussal beszélnek, manipulálni próbálják. Előző nap még kimondják, hogy hát láttuk a jelet, tehát ő az, de másnapra már egy kicsit megüresedett pocakkal másképp kezdünk gondolkozni. És ez nagyon-nagyon sokszor jellemző a mai emberre is. De volt ott egy olyan beszúrás, ami azt hiszem nagyon sok mindenre rávilágít. Királlyá akarják kenni. Isten királyt akart Jézusból? Igen, de másként. És mi nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy mi csináljuk a királyokat, még a mennyben is. És ez bocsánat ezért a szörnyű magyartalan félmondatért. De amikor elhisszük, hogy én befolyásolhatom Istent, én befolyásolhatom Jézust, én teszem azzá, aki, és mi lesz vele, ha mi nemet mondunk rá? Hát mi lesz vele? Nem ez a kérdés, hogy velünk mi lesz, ha mi nemet mondunk rá. És sokszor ezt nagyon eltévesztjük.
1: Köszönöm szépen, Marika, aztán László.
2: Azért a tömegben biztos voltak olyanok, akiknek jól esett, hogy ingyen ebédhez jutottak, és nem a lelki tanítást, és tényleg az élet kenyerét akarták magukhoz venni, hanem hogy jól lakjanak, és ne kelljen ezért fáradozni, és minden nap meglegyen a betevő. És ugye jelt kérnek Jézustól, hát ugye ott tapasztalhatták, hát ha a szemük meglátja azt, amit kell. És ők csak a földi mi voltuknál maradtak, és nem vették át azt, hogy mi az örök életnek a feltétele, hogy hinni kell. És mi az új szövetséget ismerve, ugye mi is a szent jegyeket az úrvacsoránál magunkhoz vesszük, és a kenyér jelképezi Isten testét. Tehát itt is a kenyérnek van egy szimbóluma, amit tudni kell.
1: Köszönjük szépen. László?
4: Ugye a felolvasott szövegben szerepel az, hogy a zsidók kijelentik, hogy ő az a proféta, akiről Mózes beszélt. De nem gondolták végig, hogy mi a tényleges tartalma annak, amit ők maguk mondanak. Mert ki a proféta? Isten szócsöve. Isten akaratának a közlője. Isten pedig nem azért közli az akaratát, hogy csak úgy a levegőbe beszéljen. Ha ő közöl valamit, azt azért teszi, hogy figyeljenek rá, és teljesítsék. És ez az engedelmességi készség hiányzott a tömegből. A kérdés csak az, hogy amikor mi felismerjük Isten akaratát, megvan-e bennünk az engedelmességi készség?
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyula testvér.
6: Még annyit, hogyha megfigyeljük, hogy Izrael népe nem tud szabadulni attól a gondolattól, hogy ők mást várnak, más mesiást, aki megszabadítsa a romai birodalomtól. És láthatjuk itt a tanítványok véleményét is. És itt ez az a dilemma, amit érezhetünk, hogy nem tud megszabadulni attól a gondolattól, aminek önmaga rabja.
1: Köszönöm szépen, hiszen kialakult egy ilyen az írásokból való közhangulat, hogy majd a messiás jön és megszabadít Rómától. Ilyen nincs a messiásra vonatkozólag, de mégis ez lesz majd a feltétele, hogy elfogadjuk a messiást. És bennünk is van Jézussal kapcsolatban olyan közhangulat, amit mi fölszívunk, amit mi magunkévá teszünk, és vigyázzuk, hogy össze ne keverjük ezt a két dolgot. Mert Jézus nem tőlünk függ, hanem mi függünk Jézustól. Tibor.
8: Talán nem lehetne, hogy úgy kezdte Isten annak idején az ő törvényét, hogy ne csinálj magadnak faragott képet. És ez nem baltával és vésővel készül mindig. Hát filozófiával is remekül lehet faragott képet csinálni. Isten képet is lehet faragni, Krisztus képet is lehet faragni. Csak semmi köze nem lesz a Biblia Istenéhez és a Biblia Krisztusához.
1: Az egyik nagyon híres filozófusnak jutottad eszembe a gondolatát, aki azt mondja, itt van az Isten, sárba tapostuk, beszennyeztük, és nem tudunk más csinálni, mint ezt az évszázadok sok szennyét föl kell emelni ezt a nevet, megtisztítani, és újból oda tenni az emberek elé, hogy ragyogjon és csillogjon. Így van, ahogy mondtad, Tibor. Parancsolj!
4: Egy mondatot mondanék azzal kapcsolatban, amit mind a ketten érintettetek, hogy

0: uralom átadatik a magasságos egek szentjeinek, és a zsidók magukat azonosították ezekkel a szentekkel. Hát ők Isten választott népe voltak. Isten választotta ki őket. Hát akkor nyilván szentek, elkülönítette őket a népek közül. És Dániel azt mondja, hogy az uralom át fog adatni a szentek népének. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hát a zsidók nem olyan messiás vártak, mint amilyen jött, akkor azért gondoljunk arra, hogy ez is szerepet játszhatott abban.
1: Így van, tehát ezt én nem mondtam ki, de tökéletesen így van, hiszen a messiásnak lesz majd egy ilyen királyját étele, és ők ezt a kettőt teljesen együtt látták. Mi pedig keresztények azt mondjuk, hogy majd ez az Isten országában fog tökéletesen megvalósulni. Igen, a messiásról voltak ilyen királyzsoltárok, a második zsoltár, királyi jövendőlések, uralkodói jövendőlések, ők ezt azonosként értelmezték. Menjünk tovább, a vakember meggyógyítása a következő gondolatsor. Itt is egy viszonylag hosszabb biblia szöveg lesz. János evangélium a 9. fejezet, és ott az elsőtől a 16. terjedő versek. Kulcsár Anikó.
2: Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá: Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti, küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az. Mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette, én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle: Akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt: Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem: Menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle: Hol van ő? Nem tudom, felelte. Ezt a nemrég még vak embert a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta és megnyitotta a szemét, szombat volt. Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő ezt mondta nekik: Sarat tett a szemeimre, aztán megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták: Nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak: Hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket? És meghasonlást támadt köztük.
1: Köszönöm szépen. Szóval lehet látni a történetből, hogy ugyanaz a csoda mennyire másképpen játszódik le különböző típusú emberekben. Mennyire játszódik le a volt vak emberben, mennyire a környezetében, és még a farizeusok között is megoszlás támadt, és ott is volt egy feltétel: szombaton nem lehet ilyet tenni. Pedig mit csinált? Gyógyított. Hát a jó Isten is fenntartja szombaton az ószövetségi időszakban is, és azt mondta, ha beleesik a szomszéd állata a verembe, húzd ki, ne killódjon szombaton. De már a törvényre törvény, szokásra szokás, és akkor már a végén nem lehetett látni azt az eredeti rendelkezést, amit Isten

0: a nyugalomnak, pihenésnek, áldásnak tett félre, már előírások, kötelezettségek, micvák, parancsok voltak, és elveszett az eredeti isteni szándék. És ez így van a mi életünkben is nagyon sokszor. Más látunk ugyanabban a történetben, mint a környezetünk. Tibor.
1: Attól tartunk, hogy Isten igéjének a megértésében leginkább a saját magunk vágyai által meghatározott magyarázataink tudnak akadályozni. Tessék csak arra gondolni, hogy például amikor megkérdezik az Úr Jézustól, hogy ki vétkezett? Ő vagy a szülei? Ugyanaz a probléma, mint a mesiás várással. Mi tudjuk igazából a választ, egy kérdésünk van csak, tehát mi tudjuk, hogy bűnös ember, tudjuk, hogy vétek az oka, egy kérdésünk van csak, hogy honnan kell ezt számolni. És ostobaság, bocsánat, nem akarok senkit vele megbántani, de tényleg az. Az Úr Jézus meg világosan azt mondja, hogy semmi köze nincs ehhez, amit ti azt hiszitek, hogy tudjátok. Itt van mögötte egy isteni szándék. És nagyon-nagyon sokszor blokkol bennünket ez a minden tudásunk, hogy megértsük az Isten szándékát.
0: Hiszen abban a korban úgy gondolkoztak, ha valaki bűnös, akkor az a betegséggel fog jelentkezni. Minden betegség mögött a bűn a személyes vagy a családi bűn. Mert megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziklen. És lehet, hogy van ebben valami racionalitás. Van ebben, de ezt nem lehet így direkt belezárni. És miért? A mai keresztény világban valakit baleset ér, egy számunkra kevésbé szimpatikus valakit. És akkor mit mondunk? Megbüntette az Isten. Semmi. Bennünket büntetett meg Isten, hogy ilyen gondolattal fordulunk a másik felé. Jakó testvér.
2: Én csak annyit tennék hozzá, hogy láthassuk, hogy a lelki vakságnak mi az ára, milyen súlyos a lelki sötétség, a lelki vakság, hogy azt nem látjuk, ami a szemünk előtt zajlik. Azt se látjuk.
0: Köszönöm. Szigeti István.
3: Én csak két megjegyzést szeretnék tenni. Az egyik az, hogy ugye ezt említettétek, hogy a betegséget az bűnnel kötötték össze. Ez jellemző volt, de hát ott van a jobb története, a számunkra is nagy példa ez, hogy tulajdonképpen milyennek a valóság tartalma. És tulajdonképpen Jézus nem tagadta, nem válaszolt erre a kérdésre, mert ez egy kérdés volt Jézus felé, hogy ugye a tanítványok azt kérdezték, ki vétkezett, ez vagy a szülei? És nem kezd el ideológiai magyarázatokat mondani arra, hogy így, úgy, amúgy, hanem ő, neki az volt a célja, hogy a gyógyítással Isten dicsőítse meg, az Istenre akart mutatni. És tulajdonképpen volt egy tanításában, én ezt találtam nagyon-nagyon fontosnak, hogy mindig valamit ismétel, valamire akar mutatni. Itt, ha azt veszük, hogy a teremtés történetében is ez volt, hogy megformált az embert a földporából, itt pedig a Jézus a saját sarat készített és úgy adta meg, amivel a anyvétől hiányzott. És még egy utolsó gondolatom, nevezetesen az, hogy ez nagyon fontos és nagyon jelzésértékű számomra, hogy vakon született ember gyógyított meg. Tehát nem valami elromlottat kiigazítani, meg jóvá tenni, hanem ami nem volt. Tehát itt a teremtéssel direkt kapcsolatra mutat rá Jézus. Ugye, tulajdonképpen azt is mondhatnám nagyon-nagyon átvitt értelemben, hogy akkor teremtette meg a szemét Jézus. Igen. Tulajdonképpen.
0: Igen. Köszönjük szépen, László.
4: Tibor arról beszélt, hogy mennyire vakká tehetnek bennünket a saját előítéletünk az Isten igéjével szemben. Én csak annyit fűznék hozzá, hogy a lelki vakság a sokkal nehezebben gyógyítható, mint a testi látáshiányosság.
0: Köszönöm szépen. A vak ember meggyógyításának második része lesz. János evangélium 9. fejezet 17-től 34-ig terjedő szakasz. Varga Gyöngyike.
5: Ezért ismét a vakhoz fordultak. Te mit mondasz őről, hogy megnyitotta a szemedet? Ő azt mondta, hogy proféta. A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit, és meg nem kérdezték tőlük. a ti fiait, a ti fiatok ez, akiről állítják, hogy vakon született? Akkor hogyan lehetséges, hogy most lát? Szülei pedig így válaszoltak. Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de hogy most mi módon lát, azt nem tudjuk. És hogy kinyitotta meg a szemét, azt sem tudjuk. Tőle kérdezzétek meg, nagykorú már, majd ő beszél önmagáról. Ezért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól, mivel a zsidók már megegyeztek abban, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, nagykorú már, tőle kérdezzétek meg. Oda hívták tehát másodszor is a nemrég még vak embert, és ezt mondták neki, dicsőítsd az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erre ő így válaszolt, hogy bűnöse, nem tudom. Egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle, mit tett veled, hogy nyitotta meg a szemedet? Ő így válaszolt, megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Megszitták, és ezt mondták, te vagy az ő tanítványa, mi a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, hogy honnan való. Az ember így válaszolt nekik. Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan való. Mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg a bűnösöket, de ha valaki Istenfélő és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki. Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kiközösítették.
0: Köszönöm szépen. Szóval ez a történet is arra jó, hogy belelássunk az emberek gondolkodásába, és mielőtt itten a zsidókat megítéljük, jobb, hogyha a magunk kertjébe is egy kicsit elkezdünk gazolni, és egy kicsit gereblézni a dolgokat. Anikó.
6: Pont ezt a gondolatot szeretném folytatni, mert azon gondolkodtam, hogy olyan sokszor mondják az embernek, meg hall olyat, hogyha látnánk csodákat, akkor tudnánk hinni, akkor hinnénk, hogy valóban igaz ez a keresztény tanítás, ez a messiás téma. És hát itt látjuk, már az előbb olvastuk az 5000 ember megvendégelését, most egy vakon születettnek a meggyógyítását, és nem úgy folytatódott egyik esetben sem a történet, hogy akik ott voltak és látták a csodát, mindenki hitte, hogy Jézus a messiás, hanem pontosan ez a mindenben bele akarok kötni, mindenbe a kákán is csomót keresek, és biztos nem, mert nem akarom elfogadni, mert akarom a saját igazamat. Nem vagyunk mi is sokszor így, hogy azt mondjuk, hogy akkor hinnék, de ha nem a szívünk nem készséges, és nincs ott az engedelmesség, akkor már bocsánat, de láthatunk akármilyen csodát.
0: Akkor sem fogunk
6: akkor
0: hinni.
6: Sem.
0: Jakó Gyula testvér és László egy-egy
2: azt
0: mondat.
2: Azt is láthatjuk, hogyha megnézzük a történetet, hogy elképesztően hihetetlen a történet. Hát egy vakon született, amit so emberek emlékezett óta, ilyet nem hallott senki. És sokszor mi is vagyunk úgy, hogy ha számunkra valami irracionális és elképzelhetetlen, akkor biztos, hogy nem igaz.
0: Köszönöm szépen, László.
4: A tömeg felismeri, hogy Jézusban nem akárkivel áll szemben, mert azt mondják, ha nem Istentől való lett volna, nem tudna ilyet cselekedni. De azon már nem gondolkodtak el, hogyha a farizeusok valóban olyan szentek, mint amilyennek beállítják magukat, akkor Isten miért nem rajtuk keresztül tesz csodát?
0: Köszönöm szépen. Lázár feltámasztása, János evangélium 14. fejezet, 38. verstől 44. terjedő versek. Rózsika, Jakó Rózsika.
7: Jézus még mindig mélyen megindulva a sírhoz ment. Ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta, Az elhunyt testvére így szólt hozzá: Uram, már szaga van, hiszen negyed napos. Jézus azonban ezt mondta neki: Nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét? Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudom, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondom, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott: Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta. Jézus szólt neki: Oldjátok fel, és hagyjátok elmenni.
0: Köszönöm szépen, csak kevés az időnk. Az egyik gondolatot hadd fejtsem ki: Lázár gyereki. Azért szólítja néven Jézus Lázárt, mert ez egy temető volt, és ha nem szólítja nevén, akkor minden halott felkelt volna, és minden halott előjött volna, az pedig majd az Isten országába fog megvalósulni. Rózsika, parancsolj az összefoglalást.
7: Dr. Szigeti Jenő, Megtalált kincsünk a nyugalom nap 52. oldaláról hoztam az összefoglalót. A názáreti Jézus nem futamodott meg küldetése elől. Elhagyta a templomot, de a lombsátor ünnepe még mindig tartott. Talán a templomból jövet, talán máshol elhaladva pillantja meg a vakon született embert. Szombat van, és a tanítványok Isten dolgairól beszélgetnek Jézussal. Ez az, ami méltó a szombat megünnepléséhez. A tanítványok, mint ahogyan ezt a korabeli rabiknál látjuk, kérdeznek: A mester kivétkezett ez, vagy a szülei, hogy vakon született? A kortársak felfogása szerint minden betegség valamilyen konkrét bűn következménye. A tanítványok tanácstalanságának ez a hiedelem az oka. Hogyan vétkezhetett ez az ember, amikor már születése óta vak? A szülők bűnéért szenved? Talán bűnbe fogant ez a fiú? Vagy esetleg Isten előre látta, hogy ez a fiú bűnös lesz, és ezért megbüntette? Jézusnak más volt erről a véleménye. Így tanította a tanítványait: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedetét kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat, amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ha a szombat tartalma, az emberi cselekedetek latolgatása, annak csak meghasonlás lehet a vége. Ha eltűnik belőle az Isten cselekvéséért való hálaadás, akkor az emberi előírások és szabályok eltakarják az ajándékozó Istent.
0: Köszönjük szépen a hozzászólásokat, az értékes gondolatokat. Mindazoknak köszönetet mondunk, akik velünk voltak. Jövő héten mindenkit visszavárunk, mert a következő szakaszról, a prológusról, a nagy bevezető történetről, János evangélium prológusáról lesz szó. Most pedig egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, megköszönjük a názáreti Jézus szolgálatát, János evangéliumban feljegyzett történeteket, eseményeket. Megköszönjük, hogy ő tudott és mert másképp látni, mint a kortársak. Ő tudott hitelesen beszélni a mennyei atyáról, hiszen ezzel a mennyei atyával neki igen szoros lelki kapcsolata volt. Adorunk, hogy mi is szorosabbra vonjuk kapcsolatunkat te veled, mint teremtő Istenünkkel, Jézusunkkal, mint megváltónkkal. Ehhez segítsél bennünket. Végtelen kegyelmedből, Urunk. Amen.

János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhita címe, akinek érzékeny a lelki ismerete. A mai ige Ezékiel 34:22. Igazságot teszek bárány és bárány között. Gondolatok az igéről. Vannak, akik természetüknél fogva erősek, és ezért kiméletlenek a gyengékkel szemben. Ez súlyos bűn, és sok szomorúságot okoz. A szeretetlen tolakodás, a gyengék és betegek félreállítása sajnos előfordul még a hitvallók gyülekezetében is. Az Úr azonban látja ezt a büszke és kegyetlen magatartást, és nagyon haragszik miatta, mert ő szereti a gyengéket. Te is a gyengék között vagy? Azok között, akik szomorúak a tolakodás miatt, és akiket megbélyegeztek érzékeny lelkiismeretük miatt? Kemény szívűek hozzád a testvérek? Ne neheztelj rájuk viselkedésükért, és főleg ne akard nekik visszaadni a tolakodást és a könyöklést. Tedd ügyedet az Úr kezébe, legyen ő a bíró. Miért is avatkoznál a dolgába? Sokkal jobban és igazságosabban tud elintézni mindent, mint mi. Ő a legmegfelelőbb időben ítél, miért is siettetnénk? A kemény szívű elnyomó pedig reszkessen. Még ha úgy látszik is, hogy most büntetlenül léphet másokon keresztül, minden büszke és bántó szava fel van jegyezve, és mindegyikért számot kell majd adnia a nagy bíró ítélőszéke előtt. Légy türelemmel, én lelkem, az Úr ismeri szomorúságodat, és meglátod, megsegít. A megújított ökumenikus kárta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Szociáletikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus kárta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazakas Sándor, Fischl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A zárszó gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2, szerda 14 és 16 óra. A helyszín az Ökumenikus Tanácsa székháza. Budapest, 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell, legalább augusztus 28, pénteken délig. Augusztus végén ismét Szeretett Láng Fesztivál lesz Budapesten. Budapesten, a Mária Remetei Kegytemplom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Láng Fesztivált. A Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágyi Szabolcs, Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról fog tanítani. Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10 óra 30-kor kezdődő Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergomi budapesti segédpüspök homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretett Láng lelki napló egyik üzenete. Nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma szerdán is derült napos az idő, néhol csökken a felhőzet is. A keleti szél erősödhet, és 27-32 fokunk van. Csütörtökön is derült, napos lesz az idő, kevés felhővel, eső sem lesz. Délire fordul a szél, és 29-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim, ma egy neves, sőt, azt mondom, világhírű magyar hegedűművésszel fogok beszélgetni. Azért hangsúlyozom ki, hogy magyar, mert Finnországban él. Most is telefonon beszélünk, mert otthon van. Ő a világhírű Helsinki vonósok megalapítója és karmestere, és a Kelet-Helsinki Zenei Intézet igazgatója, Szilvai Géza. Isten hozott a lélek közelben című műsorba.
1: Nagyon szépen köszönöm. Gyönyörű a cím, a műsornak a címe, hogy Lélek közelben, és 49 éve élek távol Magyarországtól, de Magyarország mindig lélek közelben volt. Minden este, legalábbis az imámban Magyarországot mindig belefoglaltam.
0: Ez nagyon-nagyon jó. Egyébként a hallgatóknak mondom, hogy azért tegeződünk, mert 10 éves koromban ismerkedtünk meg még bátyád Csaba révén, akivel egy időben együtt énekeltünk Kistétényi Melinda kórusában. De hát olyan fantasztikus zenei élet folyt nálatok, hogy most mesélj egy kicsit a szüleidről és a testvéreidről, egészen a ki mit tudig. Jó?
1: Hát édesapám, ugye ő a műegyetem volt, előadó és gépészmérnök, édesanyánk otthon háztartásbeli, ahogy akkor mondták, anya volt, drága, csodálatos anya, aki összefogta az egész családot. Ez volt az idő, 50-es évek, amikor mi fölcseperedtünk, ez volt a kettős nevelésnek az időszaka kint az iskolában, a kötelező kommunista maszlag, otthon pedig az igazi nevelés. És nagyon érdekes, hogy a mi generációnknak a legnagyobb része mégis úgy tudtunk fölnőni, hogy magyarok maradtunk.
0: Igen, nekem is.
1: A fiataloknak fogalmuk sincs arról, hogy mit jelentett, hogy mennyire meg akarták roppantani ezt a magyarságnak az identitását. Ezt nem tudják elképzelni.
0: Bizonyos.
1: Nem sikerült.
0: Bizonyos. Én nekem is édesapám mindig azt mondta, hogy édesfiam, tanuld meg, mert ebből fogsz felelni az iskolában, de hallgass csak ide. Az, ami a könyvben van, nem az történt, hanem ez. És elmondott nekem is mindent, úgyhogy ez volt az a bizonyos kettős nevelés, amit ma már a mai fiatalok nem igazán tudnak, de nem is nagyon érdekli őket, ami nagyon szomorú. De ez egy teljesen más téma lenne, úgyhogy akkor mesélj akkor tehát édesapádról, édesanyádról, illetőleg azokról a zenei találkozásokról. Hétvégéken voltak nálatok.
1: Hát azt hiszem, hogy édesapánknak azért is választotta a gyerekeknek a szakmát, vagy azért is irányított minket a zene felé, mert az egy olyan fajta világos sport és zene volt Magyarországon az 50-es években és a 60-as években, amely valamelyest a politikától mentes volt. Valamelyest, csak így mondhatom, mert ugye nagyon érdekes dolog volt az, amikor 64-ben Magyarországon az ISZME, vagyis ez a Nemzetközi Nevelésügyi Konferencia Magyarországon történt. Ez volt az idő, amikor a Kodály módszer nemzetközi hírnevre kapott és szárnyra kapott. Akkor a konzervatórium tulajdonképpen minket, a Szilvai Együttest, aki néhány évvel ezelőtt a Kimitúban megnyerte a klasszikus zenei részt, minket jelölt, hogy a nagy nemzetközi fórum előtt mi játszunk egy számunkra Sugár Rezső által írt darabot. Na, egy nagy meghallgatás volt a főiskolán erről, vagy a konzervatóriumban, és a tanárunk, aki Banda Márton volt, ragyogó hegedűs és brácsista, szomorúan jött ki a meghallgatás után, azt mondja, gyerekek, nem játszhattok. Miért nem? Nagyon jól játszottunk a zsűri előtt. A zsűrinek a vezetője azt mondta, hogy ilyen nevekkel, hogy Szilvai Őrsike, Szilvai Csaba, Szilvai Géza és Zsolt, ilyennel nem lehet Magyarországot képviselni. Ez történt 1964-ben. Ugye megdöbbentő ma is hallgatni, nagyon. És ezeket jó lenne elmondani azért a fiataloknak, hogy még a zenében is azért ott bujkált a politika, hogy ugye egy család, amelyik a 40-es években a gyermekeinek ilyen neveket adott, amivel az identitás teljesen természetesen mutatta, és ez mutatta, hogy körülbelül milyen háttérrel állunk, milyen gyerekek állnak a színpadon. Tehát minket erre nem engedtek. És milyen érdekes a világ, hogy azóta ez az ISME, tehát International Society for Music Education, vagyis a Nemzetközi Zenei Nevelési Társaság, ez egy hatalmas, ma is működő, óriás mozgalom, azóta ennek mi 10 tagjai vagyunk, és 10-szer voltam rajta, és előadtam zenekarral együtt Csabával. Hát ebben a műsorban is kell mondanom, hogy minden, amit mi elértünk, azt csak Csabán keresztül. Ő volt a, talán te is emlékszel arra, ő volt a családban és a Szilvai Együttesnek a motorja. Tehát ő volt az, aki szervezte és csinált, és ő volt a motor, és ő volt, és ma is még mindig.
0: Igen.
1: Tehát mi ketten így tudtunk dolgozni 40 éven keresztül itt Finnországban, egyedül soha semmit sem tudtam volna elérni, és ez talán a magyar embereknek egy kicsi példa is az, hogyha két magyar ember, aki szereti egymást, és nem rivalizál egymással, akkor nagy dolgokat tudnak csinálni, és ha erre gondolunk, hogy 3-4 magyar, ha összehajol, abból jó dolognak kell kijönnie.
0: Bizony, Ady Endre versére gondolva, igen.
1: Igen. Úgyhogy, hogy, ugye, mert sokszor ezt mondják, hogy magyarok mindig szép húszóbbak, ugye ezeket mondják róluk. Nem igaz, és nem szabad ezeket a negatív dolgokat erőltetni, hanem inkább azt mondani, hogy tudunk mi együtt dolgozni. Úgyhogy hát én, amit elértem, vagy mi, amit elértünk, az mind így is mondhatom, hogy Csabának köszönhető, mert ő volt a motor, és ő indítottam. Szóval a zene az Magyarországon azért volt fontos, mert hogy valahogy mégsem a politika nem tudott annyira, mégis egy Corelli zenébe, vagy Mozart zenébe, Beethovenbe, Kodályba nem lehetett belekötni.
0: Igen.
1: És akkor, amikor mi ezt megnyertük, a Kimuttudot, akkor tulajdonképpen az első díj, és ez is volt a mi motivációnk, az első díj az volt, hogy jöhetünk Finnországba koncertezni. De aztán mégis anyagilag az volt, hogy nem 4 gyereket küldenek ki, hanem valakit mást. De nekünk úgy megmaradt álomnak azért is Finnország, mert édesapánk valamikor a 30-as években Collegium Hungaricum ösztöndíjjal, mint fiatal mérnök bejárta Európát és Finnországot is, és hát nagyon megszerette Finnországot. Azután pedig a finneknek a téli háborúja, ugye, ami a Szovjetunió nem ellen, hanem a Szovjetunió megtámadta Finnországot, és ez a pici marokkni finn nép megvédte az országot. Ugye az egy fantasztikus dolog volt, és Magyarországon akkor a figyelem Finnország felé fordult. Úgyhogy hiába mondják azt, hogy sokszor lenézik azt, hogy a finn, a halszabú finn rokonság, hogyha van rokonság, magam sem tudom, de ha van rokonság, akkor arra büszkék legyünk, mert a finnek nagyon helytálltak. Ugye egy ilyen kicsi 4-5 milliós nép, ez egy óriás monstrum a Szovjetunió ellen megállt, megvédte a saját országát.
0: Igen.
1: Úgyhogy akkoriban, ugye ez Magyarországon nagyon sok emberben volt egy ilyen nagy szimpátia és szeretett Finnország felé, és ez a mai napok is él, hála Istennek is, még Finnországban is. Manapság a finn politikusok rontottak ezen a kapcsolaton, amit én itt Helsinkiben nagyon sajnálok, és próbálunk ellene tiltakozni, írni újságokba, amikor Magyarországról teljesen ferde tükröt állítanak, Magyarországról, és teljesen így is mondhatom, hogy hazugságokat. De azon mindig észreveszünk, hogy ezeket a hazugságokat nem a finn a tollakból jönnek, hanem ezek magyar emberek adnak ilyenfajta információkat.
0: Bizony, mert sajnos...
1: Ez borzasztó hallani. Érződik az, hogy ezt egy magyar ember bediktálta a finn újságnak. Na jó, ezen próbálunk egy picikét muzsikus nyelven szordínozni, nem sok sikerrel, mert ugye, ahogy otthon is mondják, a média, a mainstream média, az nagyon-nagyon-nagyon szomorúan magyar ellenes, és ez minket nagyon szomorít. Na, igen. Ez a zene, hogy aztán mégis finn segítséggel egy csodálatos asszony, finn asszony, Outi Karankó volt az, aki Magyarországra látogatott, mivel hogy magyarul ragyogóan beszélt, ő is egy olyan családból volt, aki pedig magyar szerető családból, és ő volt az, aki minket meghívott Finnországba, és szervezett koncertutat, és így az akadémiára is tudtuk menni, és aztán az akadémián kaptunk ösztöndíjat. Egy évig itt voltunk, mellette tanítottunk, nagyon jó sikerült a tanítás, kérték még egy évre. Anikó, drága, mi soha nem gondoltuk azt, hogy 49 évig itt leszünk. Egészen 1984-ig én mindig csak arra gondoltam, hogy még egy év, nem hagyhatom itt ezeket a gyerekeket. Nem hagyhatom itt.
0: Ha persze, a belekezdett munkát azt...
1: Nem lehetett. Úgyhogy ez semmi más motiváció nem volt. De azután az élet mégiscsak megy. Gyerekek születtek, ugye? Ma már itt vannak az unokáim is. Úgyhogy szakmai óriási boldogság az, hogy nemzetközi elismerés lett, tényleg a világot bejártuk, ismertek lettünk. Tehát ha az ember önzően a karrierjét nézi, akkor tulajdonképpen a karrier sikerült. De ha ránézek az én öt unokámra esténként, amikor imádkozom, itt nőnek, hogy lesz ő belőlük magyar? Az összes gyermekem nagyon jól beszél magyarul, de az unokát már, ugye ott már a mamák nem magyarok, úgyhogy az már, ott már nehezebb. És a nagyapának már nehezebb a fönntartani a magyar beszédet.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ezen el kell gondolkodni minden embernek, hogy érdemesen nemzetközi hírnevet szerezni, megéri a hírnév, ha az utódok nem az országot gazdagítják. Uh-huh. Ugye ez nekem egy személyes, nagyon személyes problémám, és erről beszélek nyíltan. De lehet, hogy nagyon sok ember ezt megmosolyogja, manapság, nemzetköziség.
0: Nem, én úgy gondolom.
1: A nemzet annyira fontos.
0: Igen, igen. Hogy bírod a távolságot? Mennyi időnként tudsz hazajönni?
1: Volt egy idő, amikor nagyon nehéz volt, mert ugye ez a kommunista idő volt, amikor állandóan szinte haza rendelték az embert, és a munka a félbe volt. Tehát ez volt a 70-es évek vége, és a Zeneakadémiának az igazgatója és más zenei, finn zenei potenták, tehát olyan emberek, akik híres emberek voltak, fölmentek a Kekkonen elnökhöz, és Kekkonen elnök maga telefonált Magyarországra, és állítólag Kádárral beszélt. Néhány hét múlva kaptam konzuli útlevelet, és akkor megszűnt a nehézség. De az a 4 év, amikor én nem tudtam hazamenni, az nagyon nehéz volt. Diszidensnek, hála Istennek sose tudtak kikiáltani, mert mindig ugye mi hála Istennek hazaküldtük ott a fizetésünknek a 12%-át, mert az abban az időben úgyis kellett.
0: Igen.
1: És azt én nagyon szívesen küldtem, hogy és én szerintem az ma is nagyon jó lenne, hogy a fiatalok az iskolázásnak a költségeit valahogyan térítsék vissza az országba, ne az, hogy a friss diplomával elmenjenek és Svédországba dolgozzanak.
0: Igen, mert vissza kéne hálálni az országnak tényleg a tanítást.
1: Így van, és akkor fiatalon is ez nekem nagy érvágás volt, de tényleg azt mondom, hogy szó nélkül fizettük azt a pénzt. Na jó, nehéz volt, amikor az elnök, tehát Kekkonen, a Finnország elnöke, államfő segített, és akkor állami díjat kaptunk, úgyhogy ezek kitüntetéseket, azok mind segítettek abban, hogy aztán később rendszeresen tudtunk hazajárni, de nem csak szabadságra, hanem hála Istennek aztán a Kodály Intézet Kecskeméten, a Liszt Akadémiának a nemzetközi tanszéke tulajdonképpen rendszeresen meghív manapság minket. Csaba most ott tanít, úgyhogy ez nekünk nagyon-nagyon sokat jelent, hogy hazavihetjük azt a tudást, amit tulajdonképpen otthonról kaptunk valaha.
0: Na most akkor hadd kérdezzem meg, hogy mindjárt megszületett ez a színes húrok módszer? Mert hiszen erről is kellene beszélnünk, hogy tudják a kedves hallgatók, hogy miben újítottak. Ez az első olyan rendszer, amely rendszeresen segíti a tanulókat a hallás, a hangmagasság és az ütemérzék kifejlesztésében, mielőtt ezeket a hangszerekre átültetnétek. Erről beszélj egy kicsit, hogy a hallgatók is tudják, hogy mi is ez a színes húrok módszer.
1: Hát ugye a hegedűn, a csellón, brácsán és a basszuson 4 húr van. A gyerekeknek, hogyha azt mondjuk, hogy ezek a húroknak a neve, vagy a gitárnak, ha te azt mondod, hogy GDAE, ugye a húroknak a neve, vagy CGDA, az egy gyereknek semmit sem mond. Tehát, hogyha azt akarom, hogy a gyerek a zenével úgy kezdjen, hogy érdeklődjön, hogy motiváció fölkeltés, érdeklődés fölkeltésre, sokkal könnyebb az, hogy megszínesítettük a húrokat. Tehát a G az nem mond semmit, de egy zöld színű és medvehúr, ugye, mert azt a színt, akkor egy ilyen képpel egy medvehúr, az már rögtön fölkelti az érdeklődését, és érzi azt, hogy az mély.
0: Igen.
1: Aztán egy E-húr, ami ugye a hegedűnek a legmagasabb húr, ez egy sárga színű, és az egy, mint egy madár. És középen van a mama, az az A-húr, és a papa a D-húr. És ezek meg vannak színesítve. Ez a gyereknek rögtön segít abban, hogy már el tud igazodni a hangszeren, tehát meg tudja különböztetni ezeket a húrokat, azon kívül a hangú magasságot. Na most maguk a húroknak a megszínesítése, az tulajdonképpen nem az én ötletem, hanem az egy magyar zeneszerzőnek, egy Kerekes Farkas Lászlónak volt az ötlete, aki doktorátust írt abból, hogy hogy is összefügg a zene, a hang, mint vibrálás, és a szín, mint szintén vibrálás.
0: Igen, mert hiszen a zene is...
1: Van.
0: Igen, rezgés.
1: Rokonság van a kettő között, rokonság van, és a G az zöld, a C az pirosas, úgyhogy mi úgy csináltuk ezt, hogy ezzel szinkronban, tehát olyan színeket választottunk, ami ennek a kerekesfarkas doktorátusnak megfelelő, és Kerekes Farkas László, ez a magyar ember, aki ragyogó hegedűs is volt, koncertmester a szegedi filharmonikusoknál valaha. Ő nem volt egyedül, mert tulajdonképpen Scriabin, az is orosz zeneszerző, szintén próbálkozott. Liszt is beszél színekről, azon kívül Sibeliusnak is voltak színlátásai a zenével kapcsolatban, és nagyon sok ember van, aki a színeket észlelt bizonyos zenékkel kapcsolatban. Úgyhogy ez nem volt nem az én találmányom, de mondjuk én és Csaba, illetve Csaba és én, mi alkalmaztuk ezt a hangszerre és a tanítás kezdetén. Azon kívül, amit elhoztunk tulajdonképpen otthonról a Duna-Tisza közéről, a szolmizációt. A szolmizáció, tehát a kodályi gondolat, amit ő ugye természetesen a Anglián keresztül hozott Magyarországra, a szolmizáció, ami egy 800-as évekből, Krisztus után 850-860-ban olasz-francia kolostorból származik, a do re mi fa sol la ti do, sokkal énekelhetőbb, sokkal zeneiebb, mint a CDEFG. De
0: igen.
1: Ugye ezek a betűk nem mutatnak, de egy szó az már rögtön énekelhető és gyönyörű hangzása van. Na ezt tulajdonképpen Magyarországon nem nagyon használták föl, még Kodály idejében sem a hangszeres oktatásra. És ennek nagyon-nagyon sok előnye van, mert ezzel a szolmizációval rögtön a gyerek transponálni tud, vagyis azt, hogy mindenki értse, hogy nem csak a kezét, nem csak egy fekvésben tartja, hanem azon az egész, a hegedűnek az egész fogólapján, vagy a gitár fogólapján, vagy a cselló fogólapján, pontosan a dónak, a mozgó dónak a változásával be tudja járni az egész hangszert. Vagyis rögtön elejétől fogva a gyereknek a keze könnyedén jár a fogólapon a húrok fölött, ezáltal sokkal gyorsabb a motorikája, sokkal gyorsabban fogja megtanulni a hangszernek a kezelését. Úgyhogy annyira nyilvánvaló volt az itteni tanításban az, hogy ez a szolmizációban és a magyar központú a kodály gondolatoknak a hangszerre való fordítása egy egész generációt nevelt föl itt Finországban, úgyhogy ha most mi elmegyünk az operába, vagy a Helsinki filharmonikusokhoz, akkor a cselló részben annak a fele, a Csaba növendék, a hegedűsök tőlem vannak, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó érzés, És az ember mindig arra gondol, hogy tulajdonképpen mi nem egy teljesen új dolgot csináltunk, hanem alkalmaztuk a Kodály gondolatokat a négy húrra.
0: Sokan lettek világhírű előadóművészek ennek a módszernek köszönhetően, és hadd mondjam, én egyáltalán nem ennyire okosan, és így dolgoztam ki a magam kis módszerét, de nálam is az van, hogy például, amikor váltott basszus van, hogy apukája, anyukája, apukája, anyukája, és teljességgel nagyon sok hasonlóságot fedeztem fel, ahogy böngésztem és figyeltem a ti módszereteket, amennyit be tudtam belőle fogadni. Nagyon szépen köszönöm a küldött anyagokat, mert nagyon-nagyon-nagyon érdekes, tényleg nagyon-nagyon érdekes. És hát én magam is azt fedeztem fel, hogy zeneország katonái. És erre masíroznak, arra masíroznak, különböző szabályok vannak, mert nekem is 4 évestől 68 évesig vannak növendékeim. Na, de nem rólam van szó. Ez a lényeg, hogy tényleg világhírű előadó művészek lettek a módszereteknek köszönhetően. Na most ti is nekiindultatok, és ti is mentetek Finnországon kívül máshova?
1: Hát a zenekarral mi nagyon sok országban, tulajdonképpen minden, Afrikában nem, de minden földrészen voltunk, igen, igen. Ugye a vezetésünk alatt 72-ben alapítottuk a zenekart, és ez volt tulajdonképpen, hogy a zenekarban volt mindig 40 gyerek, ezeket nem tudtuk otthagyni. Próbáltuk már más karmestert kérni, hogy gyere, csináld, mi haza szeretnénk menni. Nem volt, aki folytassa. Ugye ez olyan terület volt, ami idegen volt sok embernek. Na, a 80-as, 90-es évek és 2010-ig ez a zenekar tényleg a világot bejárta. 33 lemezt készítettünk. A legnagyobb koncerttermekben játszottak a gyerekek. Annak az idején nagyon sok kritika azt mondta, hogy a világ legjobb fiatal zenekara. És ezt én boldogan vettem. Természetesen a mi zenekarunk, ha én összehasonlítom egy teljes profi gárdával, a mi zenekarunk egy műsort fél évig tanult meg, akkor annak a műsornak minden hangja ki volt csiszolva. Egy profi zenekar egy műsort egy hét alatt készít el, de ott van sokszor olyan, hogy egy-két hang nincs ott a helyén. Tehát ezt a fél évet mi felhasználtuk arra, hogy az tényleg az a mű, az a Csajkovszki szerenád, vagy az a Kodály rondó, vagy az a Bartók divertimentó, az úgy szóljon, hogy annak minden hangja ott legyen, ahogy azt a zeneszerző elképzelte. Szóval nagyon sokat dolgoztunk, tényleg sokat alázattal, de nagyon büszkén vettük azt, amikor dicséretet kaptunk.
0: Most is dicséretet fogtok kapni, gondolom, mert hogy az első rész végén járunk, és zenét szeretnénk hallani. Méghozzá azt hiszem, azt mondtad, hogy a Kodály rondóból játszunk be részletet. Hát ez következik a ti előadásotokban, és a kedves hallgatóknak pedig ezt mondom, hogy a Lélek közelben című műsornak az első részének a végére érkeztünk, hallgassanak minket a második részben is.

0: Kedves hallgatóim, a Lélek közelben című műsor második részét hallják. Vendégem Szilvai Géza, akivel a színes húrokról beszélgettünk, a családról, az indítatásról, az identitásról, és most pedig folytatjuk azzal, hogy merrefele jártatok a nagyvilágban. Mit tapasztaltál, mit éreztél, hol érezted magad a legjobban?
1: Nehéz kérdés, mert minden út 33 nemzetközi turnénk volt, és minden út előtt rengeteget dolgoztunk, és nagyon izgultam minden út előtt. Nekünk olyan potenták voltak, mint Yehudi Menuhin. Ha egy muzsikus hallotta a mi zenekarunkat, az rögtön tényleg megszerette. És ezek segítettek, ezek intézték a meghívásokat. Tehát féltem mindig az úton. Nem csak azért, hogy a gyerekek, ugye fiatal gyerekek ilyen 16-tól 21-22 éves korig, nem csak az volt a nehézség az utakon, hogy a szakmailag kellett helyt állni, hanem az is, hogy fiatal lányok és fiatal fiúk, nekem ezeket a gyerekeket haza kell majd hoznom mindenünnen, Amerikából, Japánból, erkölcsileg és szellemileg és fizikailag egészségesen. Tehát volt egy ilyenfajta nyomás rajtunk, természetesen volt velünk mindig orvos, és volt egy pár szülő, aki segített, de hát azért a fő felelősség Csabán és rajtam volt.
0: Hányan voltatok? Egy ilyen turnén hányan voltatok?
1: 60 tagú volt általában a zenekar, néha kisebb turnékra 40, de 40 és 60 között ilyen. Ekkora volt a zenekar.
0: Igen, úgy, ezt is nagyon ismerem, mert a Krónikás zenedében mi együtt is laktunk egy kollégiumban, úgyhogy én mindig este jártam és ellenőriztem, és bizony volt olyan, amikor fiút ki kellett rakjak leányszobából, úgyhogy tudom ezt a históriát is.
1: Hát én a koncertek előtti este ugye a szállodákban én is a folyosón mentem végig, és hallgattam a kulcsukon keresztül, nem kukucskáltam, hanem hallgatva, hogy aludjanak. Hála Istennek, soha semmi gond nem volt, hála Istennek. Én ezt így mondom, bizonyára otthon sokan azt mondják, nagy öreg ember beszél így Helsinkiből, áldás volt a munkákon. Ezt éreztük, és áldás volt a gyerekekkel való munkán, vagy fiatalokkal való munkánkon, áldás volt az egész 49 éven, amit eddig átéltünk. Ennélkül nekünk ez nem sikerült volna. Tehát hiába van az, hogy sokat dolgozunk, a munka áldás nélkül nem érvényes. Kell az embernek, kell egy föntről jövő segítség. Ezt a segítséget megkaptuk. Izgalmasak voltak az utak nagyon, mert de ugye nagyon sokszor úgy volt, hogy meghívott például Barbikán. Ugye hát ez egy híres nemzetközileg Londonban egy 60-as koncertterem, vagy Edinburghi fesztivál. És ezeken helyt kellett állni, BBC felvétel. És akkor a következő nap, tudod, a koncert után rohantam én, és még abban az időben megjelentek az újságokban a kritikák. És hogy milyen kritikát kaptam. Én nagyon figyeltem a kritikákra. Nagyon fontos volt a kritika, főleg a külföldi kritika, mert ahogy hazajöttünk, ezzel a kritikákkal kaptuk meg a következő évre a segítséget. Anyagi segítségre is gondolok. A finn állam minket nagyon anyagilag rengeteget segített, mármint a zenekar. De az kellett, hogy minden egyes külföldi turné után, de én a minisztériumban úgy tudtam fölmenni, hogy ott volt nálam a kritika. És ez mind, képzeld el, tényleg 33 turné mindenütt kap a legoptimálisabb kritika. Ami nem könnyű dolog. És ugye ismeretlen helyek, tehát nem volt olyan, hogy valami olyan kritikus út a nézőtéren a hallgatók között, aki ismerős vagy jót akar valamit nekünk. A legszebbet az írta egy skót, érdekes, egy skót írta, hogy ezek olyan gyönyörűen muzsikálnak, hogy még a hó királynőnek a szívét is megolvastanák.
0: Na, ez
1: Ugye
0: nagyon szép, igen.
1: nagyon-nagyon szépen írta, és erre ő a dán író Andersenre gondolt, ugye, aki a
0: Igen, a
1: Hó
0: Hókirálynő
1: királynő,
0: című mese, igen.
1: Ugye, és mi, hogy mi Finnországban jöttük, hát ugye ezért. Ez nagyon-nagyon örültem, és nagyon büszke voltam. Ez az egyik legszebb ilyen kritika volt. De hála Istennek, például Budapesten, ami kétszer hívtak meg a Liszt Akadémiára minket, egyszer pedig a Vigadóba, és ott is nagyon jó kritikát kaptunk. Hát képzeld el, hogy ugye, amikor például Szokolai Sándor hallotta a zenekarunkat, akkor ő rögtön írt nekünk egy szokolai magyar Hungarian Concerto Grosso.
0: Fantasztikus dolog, hát ez nagyon nagy dolog.
1: Ez egy fantasztikus zene volt, én azon tulajdonképpen csodálkozom, hogy otthon miért nem mutatják azt, mert az egy óriási mű, gyönyörű mű, egy Bartóki divertimentú magasságokban levő zene, hogy ezt én azon csodálkozom, hogy otthon nem játsszák eleget a szokolait. Na, tehát még otthon is, Magyarországon is természetesen azokatok a legizgalmasabbak, a hazamenni, és az akadémián, ott mondtam a gyerekeknek, gyerekek, itt állt Bartók Béla, képzeljétek el, ott ült Kodály Zoltán, és ezeket én tudtam mondani nekik, láttam a szemükbe, akkor még szebben játszottak. Na, ezek voltak.
0: Nem, nem, hadd kérdezzem meg, hogy nem kábultak el a sikertől? Tehát nem szálltak el, ahogy így mai napság szokták mondani? Mármint az ifjak, a gyerekek.
1: Inkább így.

0: manapság, mint hegedűs, egy nagyon-nagyon híres az a Pekka Kuusisto, vagy a testvére. Aztán kvartettek vannak, a Uzi Suu, ami nem tudom magyarul, csak így, hogy a finn kvartett, az is a mi növendékeinkből, karmesterek növendékeinkből. Hála Istennek, hogy nagyon sok szólista is, és nagyon-nagyon sok, tehát amit mondjak, több mint 100 növendékünk, aki most ott már hivatásos művész. De ezekről a turnékről, ami nagyon szép volt, én nekem például Münchenben egy koncerten, a koncert után oda jött hozzám egy ember, egy sváb valaki, aki azt mondja, hogy ő bánáti sváb, illetve Tolna megyéből, akit 45-46-47-ben Magyarországról ugye ki kellett menniük. Azt mondja, hogy nekem, hogy csodálatos volt ez a zene. És beszélgettünk egy kicsikét, és a identitásról, és azt mondja, hogy ő sváb, de ő ott Magyarországon született, és őt kirakták Magyarországról. És mondom, hogy gondolkodik, hogy érez, hogy ilyen jól tud magyarul beszélni. De nézze, az én fejem az német, de a szívem az magyar. Uh-huh. Hát egy sváb embernek a szájából ezt hallani, hogy a szívem az magyar. Ez az nekem nagyon-nagyon jól esett. Úgyhogy ez marad meg nekem például a németországi egyik ilyen koncertünkről. Amerikában ugye, amikor hallják azt, hogy magyar karmester, akkor természetesen nagyon sok magyar jött a koncertekre is. Az is nagyon jó, és Kanada ugyanúgy. De érdekes azért, hogy Japánban és Tajvánban is mindenütt lehet találkozni magyarral.
1: Bizony.
0: Úgyhogy az, ami megdöbbentő, egy ilyen koncert után oda jönnek hozzá, ugye állnak az emberek sorba, gratulálnak, és akkor végén mindig valahol mindig valaki magyar oda jött.
1: Igen.
0: Nagyon-nagyon érdekes. Talán Korea volt az egyetlen, ahol nekem nem volt magyar. Ausztrália természetesen rengeteg magyar van, sajnos így mondom, és az idős generáció azok csodálatos, a 45-ös, főleg 45-ös emigránsok, amit azok csinálnak, ha azt a magyar fiatalok tudnák, hogy ezek az emberek a kicsi pénzeiket összerakják és Magyarországra küldik. Nagyon sok ilyen magyar ember van Ausztráliában, aki a halála előtt a kis vagyonkáját Magyarországra küldi. Én annyi értékes emberrel találkoztam, magyarral, aki mindnek a legfontosabb a magyar identitás. És ezért talán ez a műsor is arról beszél, hogy a középgenerációnak és az időseknek ezt kell, az identitást kell megtartani, mert identitás nélkül nincs boldog élet.
1: Csak tudod, mit mondok? Az a rettenetes nagy baj, hogy ezek az emberek, akik úgy mentek, én nekem még úgy tanították, ugye én is hasonló generáció vagyok, hogy kiment az országból a sok börtöntöltelék, és én közben szintén az öt földrészen olyan világító elmékkel találkoztam, hogy csak bámultam, és azt mondtam, hogy ha ezek az emberek mind itt lennének, itt a Kárpát-medence karéjában, hát tényleg egyik legcsodálatosabb ország lennénk. És sajnos az öregek, ezek a 45-ös és korábbi generációk kihalnak. Én még találkoztam velük, mert 25 évesen már Amerikában lehettem, azt adta a sors, de ezek a nagyszerű magyarságot odakünn és fenntartó emberek, ezek szép lassan megöregszenek, kihalnak, hazaköltöznek, és marad az a köztes nép, akinek már nem olyan fontos, hogy magyar. És ez sajnos ez van. No, de közben még arról nem kérdeztelek, hogy hát rengeteg tankönyvet is írtatok. És válogatott...
0: Az jelenti, hogy hegedű iskolát, cselló iskolát, kamara iskolát. Igen. Hát ez hál' Istennek, ugye ez erősen, hogy is mondjam, most a világban teljesen elterjedt, én tanítok mindenütt. Kínába egy évben 10-15 országba utazom rendszerességgel. Németországban rendszeresen tanítunk, ugye hát természetesen Finnországban, Svédország, Dánia. Azon kívül, ami érdekesség az, hogy még mielőtt ez a koronavírus volt, én 5 éven keresztül 120 műsort csináltam egy nemzetközi

0: televíziónak hegedű tanításról, főleg tanároknak készült. És ez 120, vagyis az, hogy az első 5 évnek a műsorát minden héten, és azt finn növendékekkel, és ez ma is bejárja a világot, de előtte is, és az alatt is, és utána is nekem, ami a mai munkám és Csabának is az, hogy járjuk a világot, és adunk a tanároknak kurzusokat. Az idén nyáron nekem lett volna 7 kurzusom, minden Kínától kezdve Ausztráliáig, ezeket le kellett mondani, de most augusztusban már kezdem távtanításban. Ez a távtanítás nagyon érdekes, ez nagyon veszélyes, mert sokan azt mondják, hogy ez is működik. A személyes tanítást soha semmi sem helyettesítheti. Nagyon fontos az, hogy a gyerek érezze a tanárnak a teljes közelségét, és a hangszín, és minden az, hogy én megsimogathatom a gyereket, amikor szépen játszik, az nekem nagyon hiányzik. Például manapság ugye a vírus miatt nekem a legjobban azt hiányzik, hogy nem csókolhatom meg a unokáimat. Ez a legrettenetesebb dolog, hogy itt vannak a kertben, integetnek engem, de nem tudom megfogni őket. Ugyanígy van a tanításnál. A gyerekhez hozzá kell érni, meg kell simogatni.
1: Bizony.
0: Az sokkal többet tesz, mint szavakkal. De érdekesség, elmondom neked azt, hogy ugye tanítok egy stúdióból, és a stúdióban egy nap elkezdem 9 órakor tanítom Canberra Egyetemet, utána megyek föl Alaszkába, megyek föl Felszigetekre, a Felszigetek után megyek Koreába, Korea után Dániába, Dánia után Tel Aviv, Tel Aviv után London, 2 London, és este 9-kor befejezem, ez egy nap, közben vannak természetesen egy órás szünetek, este 9-kor fejezem be Alaszkába.
1: De ezt hogy bírod energiával, mert ez egy óriási dolog.
0: Egyszer van egy héten. És tudod, amikor jön a például, volt az influenza járvány novemberben, elkezdtem ugye Felszigetek után, jött a kis koreai tanár és növendék, és én tanítottam ugye a gyerekeket a tanáron keresztül a Felszigeteken, és utána, amikor jött a Korea, akkor kimentem a mosdóba, hogy kezet mossak. És így gondoltam, hogy miért mosok én kezet? Ugye itt Helsinkiben, amikor tanítottam, akkor mindig a gyerekekön kezet mostam, mert hogy kézzel segíti az ember a technikát. Mondom, hát ez 1000 kilométerekre van tőlem, hozzá sem nyúltam. Annyira beleéltem magamat a tanításba, tudod, hogy szinte éreztem azt, hogy az a Felszigeteknek a gyerekét is tanítom,
1: igen,
0: kézzel segítem, és a koreai, a szöuli kis gyereket is segítem. Tehát mondjuk tényleg az ember annyira oda tudja adni önmagát a tanításnak, hogy még a kilométereket is legyőzi, és így úgynevezett online tanításban is úgy tudtam atmoszférát teremteni.
1: És milyen nyelven?
0: Az nagyon,
1: és, mi, angolul, és milyen nyelven?
0: Angolul. Ugye hát ez a, hogy most mondjam, sajnos angol lett a világnyelv, mint valaha latin volt, és ez jó is, csak ez megint nagyon fontos, hogy a tanárok el ne felejtsék a saját nyelvüket. A lokalitás nagyon-nagyon fontos. És ezért én például nem szeretem azt, amikor Magyarországon mindenre már idegen szót kezdenek használni, ne használjanak. Újságok se írjanak, próbáljanak mindent. Azért én is például nagyon-nagyon ritkán keresek szavakat, de például az, hogy profi, az nagyon szépen köszönöm, hogy mondtad, hogy hivatásos. Javítsál.
1: Nagyon-nagyon szépen beszélsz, ezt most itt a hallgatóság orra előtt mondom, hogy olyan folyékonyan, gyönyörűen, pedig aki 51. éve külföldön van, az már néha derékba töri azt a szép magyar nyelvet. Úgyhogy ez óriási dolog, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon szépen és választékosan beszélsz.
0: Hát a gyerekeim is, hál' Istennek, jól beszélnek magyarul, úgyhogy ez kötelessége minden embernek. Hát a magyar kultúrát a magyar nyelven keresztül kell felszívni, és ugye ezért vagyok én szomorú, hogy az unokáim ezt nem tudják, és ebben magamat okolom. Talán nem kellett volna, nem lett volna ez a műsor sem, nem lett volna hírnév, de lenne 5 Szilvai unoka, talán a következő néhány 100 évre fontosabb lett volna. Igaz, ezt én nagyon őszintén mondom. Minden magyar barátomnak, minden rokonomnak ezt mondom.
1: Igen. Közben arról is kérdezlek, hogy mi a viszonyod a finn oktatási módszerekhez? Te is beépíted a saját módszeredbe?
0: Hát a finn módszer, ugye, amire azt mondják, ugye, hogy ez a világ első, a legjobb, ugye, mert ezeken a versenyeken nyer. De hát azt nem teszik hozzá. Hát nekem az unokáim is a gyerekeim finn iskolákba jártak, tehát tényleg tudom, miről beszélek. Kizárólag nyelv és matematika. De itt nem tanítanak művészetet vagy irodalmat. Mert itt ilyen nincs. Testnevelése. Itt kizárólag a matematika, a komputer és a nyelv. És ez alapján a finnek első helyen vannak. Tehát, hogy mondjam, a gyerekeimet itthon kellett ugye az irodalomra, mindenre, másra tanítani.
1: Hát,
0: a tanítás, az iskola nem csak matematika és komputer.
1: Bizony, hát, hanem Kalevala, hát, meg Eino-Leino.
0: Hát hó, meg... hát mi többet tudunk a Kalevaláról, mint a finn gyerekek.
1: Ezt viszont hát, döbbenten mondjam, hallom.
0: Ez egy teljesen, hogy mondjam, és amikor a magyarok mindig a finn oktatási rendszer veszik példának, akkor azért az ember elmosolyodik. Nagyon jó az, aki kiváló, aki ugye nemzetközileg akar érvényesülni, mert rögtön angolul mindenki nagyon-nagyon jól beszél, az nagyon jó. Tehát én nem kisebbítem a finn oktatási rendszer, csak azt mondom, hogy én az én gyerekeimnek én olyan humán tagozatot szeretnék, ez pedig a finn tanítás az reál tagozat.
1: Igen.
0: Emlékezel, a mi időnkben volt humán tagozat a gimnáziumban, és reál tagozat. Tehát azok, akik a reál tagozatot nézik, azoknak a tényleg Finnország fantasztikus. De akik a humán tagozatra gondolnak, akkor azt mondom, hogy akkor az nem példakép. Arra nem példakép.
1: Akkor beszélj egy kicsit a családodról is, mármint a gyermekeidről. Van-e, mutatkozik-e a zenei véna tovább öröklődése?
0: Ugye együtt nekünk sok gyerekünk van Csabával együtt, így gondolom, mert ugye Csabáról kell beszélni, mert ő, ahogy kezdtük ezt a műsort, ő az ennek az egész tulajdonképpen Color Stringsnek és a szilvai muzsikálásnak a motorja. Nekem született az első gyerekem, Réka, aki kb. 15 éven keresztül tényleg nagy nemzetközi szóló karrier futott be, bejárta az egész világot, mint szólista, a zenekarokkal játszotta a legtöbb hegedű versenyt, most pedig ő professzor a Sibelius Akadémián. Most is koncertezik sokat, de a növendékei vannak, és egy gyermek Attilának a mamája. Ő az akadémián most a hegedű professzor, Magyarországon is tanított, és Magyarországon is koncertezett, de természetesen.
1: Igen.
0: Aztán van egy Torda nevű fiam, Torda azért, mert az én feleségem, aki ő osztrák állampolgár, de tulajdonképpen erdélyi, tordai gyökerekkel rendelkezik, és ezért a fiunknak Torda lett a neve. Ő nagyon sokáig csellózott, nagyon jól csellózott, és ma is orvos, és az orvosi ünnepeken szépen csellózik. Azután van egy mikrobiológusom, az pedig Géza fiam, aki brácsázott, nagyon jól zenekarban is, de ő most egy ilyen kutató biológus. A legkisebb fiam Zsolt, ő pedig Németországban, Düsseldorfban dolgozik, és ő hozzá tartoznak európai repülőterek, és a múlt héten nagy büszkeségemre a Liszt Ferenc repülőtéren ő dolgozott ki egy új kaput, egy új részét a Liszt Ferenc repülőtérnek. A múlt héten adták át, és egy egész hetet Magyarországon dolgozott, és mivel hogy ragyogóan beszél magyarul, a cégje, az egy nemzetközi cég Düsseldorfban Magyarországra őt küldi mindig.
1: Hát nagyon-nagyon
0: biztos. Ő is brácsázik. A Csabának pedig egy fia, aki hegedült, nagyon jól hegedült, az kémikus, azután van egy leánya, aki ragyogó csellista, ő Magyarországon végzett, és Mező Lászlónak, ugye a világhírű Mező Lászlónak volt a növendéke, Csilla tanít, konzervatóriumi tanár, és azon kívül van neki egy kislánya, Pilviki Etelka, egy finn nevű és egy magyar nevű Etelka, aki most néhány héttel ezelőtt szülte az első gyermekét, úgyhogy Csabának megvan most már a második unokája, és a Pilviki pedig zenetanár. Úgyhogy a családban három muzsikus van, a többiek pedig, úgy mondják, azok amatőrök, de nagyon jó amatőrök.
1: Hát igen. Ez nagyon-nagyon nagy boldogság és öröm volt hallani, annál is inkább, mert közben már az időnk megint elszállt. Nagyon élveztem az előadásodat, a beszélgetésedet, és nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél ebbe a Lélek közelbe című műsorba, és adtál magatokról is, meg a finnországi zenei helyzetről is egy kis ízelítőt. Nagyon-nagyon sok jót kívánok az egész családnak, és hát akkor búcsúzunk. Milyen zenét tegyek most be?
0: Köszönöm neked, én köszönöm, hogy meghívtál, és köszönöm, hogy ilyen műsor van Magyarországon. És én gondolom, hogy azok az emberek, azok tényleg lélekben nemes emberek, akik ezt hallgatják.
1: Így van, és képzeld el, hogy 5 földrészen hallgatják, nem olyan rettenetes nagy a szórótávolság, de viszont 5 földrészen magyar emberek hallgatják, és ez jó dolog. Mert aki hallgatja, az úgy érzem, hogy az tényleg lélekben is velünk van.
0: Na, hál' Istennek, köszönöm szépen neked, és üdvözlet mindenkinek, aki hallgatja.
1: Mit fogunk akkor hallani? Zenét?
0: Ez lesz a Rautavaara, igen, a finneknek a talán az élő, már néhány évvel ezelőtt halt meg, de Sibelius után a legismertebb, nemzetközileg legismertebb zeneszerző, aki 1956-ban egy operát írt a magyar forradalomnak az emlékére. Az egyedülálló a világban, aki a forradalmat így megtisztelte, a magyar forradalmat, Einó Juhani Rautavaara, és ő, amikor 82-ben a Kodály 100 éves évforduló volt, akkor a mi zenekarunkra írt egy Kodály tiszteletére írt szerzett műt, és annak valamelyik részletét most fogod bemutatni.
1: Nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatóknak, és azt kívánom, hogy hallgassák jövő héten is a Lélek közelben című műsort. Téged pedig családoddal együtt sok-sok szeretettel köszöntelek, és még egyszer köszönöm a beszélgetést.
0: Kész csók, szervusz és öleg!

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: hír összeállításunk következik.
1: Félreértett Biblia. 37. alkalommal rendeznek nemzetközi biblikus konferenciát Szegeden. A békét hirdeti, mégis évszázadokon át használták erőszak és gyűlölet igazolására a tegnaptól holnapig augusztus 25-e és 27-e között zajló 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia azt vizsgálja, hogyan válhat veszélyessé a szent szövegek félreértelmezése. Hogyan válhat egy szent szöveg a béke helyett az agresszió igazolásának eszközévé? Erre az évszázadokon átívelő, napjainkban is nyugtalanítóan aktuális kérdésre keresi a választ a 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. Tegnaptól holnapig, augusztus 25 és 27-e között 32 előadás hangzik el a Szegedi Gál Ferenc Egyetemen, 9 külföldi és 23 magyar ajkú kutató és egyetemi oktató részvételével. Az előadásokat szakmai vita követi. A programok regisztráció után bárki számára látogathatók a Gál Ferenc Egyetem dómtéri épületében. Mennyei dallamok a Szegedi Dómban. Szent Gellért oltalmában csendül fel a muzsika. A Szeged Csanádi Egyházmegye első püspöke Szent Gellért szeptember 24-i ünnepéhez kapcsolódva újra komoly zenei fesztivált rendeznek Szegeden. A szervező közleménye szerint a fesztivál az elmúlt közel két évtizedben Szeged egyik meghatározó kulturális eseményévé vált, idén szeptember 22-e és 30-a között rendezi meg a Szeged Csanádi Egyházmegye. A hangversenyeknek egy kamarazenei est kivételével idén is a Szegedi Dóm ad otthont, amely különleges akusztikájával és monumentális terével méltó helyszíne a nemzetközi színvonalú előadásoknak. Felidézték, hogy a fesztivált 2008-ban Robert Bachmann, svájci zeneszerző karmester és Kis Rigó László, Szeged Csanádi püspök alapította azzal a céllal, hogy Szeged komoly zenei életét nemzetközi rangú rendezvénnyel gazdagítsák. Az esemény azóta számos kiváló művészt látott vendégül, és mára a térség egyik legjelentősebb klasszikus zenei fesztiváljává nőtte ki magát. Segítsük együtt a kolumbiai földrengés túlélőit. A Baptista Szeretett Szolgálat Alapítvány a térségben bekövetkezett újabb természeti problémákra reagálva megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését Kolumbiában is. Adománygyűjtést indítanak a túlélők megsegítése érdekében. A Baptista Szeretett Szolgálat szakembereit ismét kihívás elé állították a néhány napja történtek. Augusztus 10-én, hétfőn reggel, 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét. A földrengés jelentős számú halálos áldozatot követelt, több száz épület omlott össze, rengetegen elveszítették otthonukat, egészségügyi és közösségi központok, utak sérültek meg. Egy magyar-amerikai csapat a korábban Venezuelában eredményesen végzett humanitárius tevékenység mintegy folytatásaként ugyancsak helyi partnerekkel és a Baptista világsegéllyel való szoros együttműködésben most megkezdte a kolumbiai segítségnyújtás részleteinek helyszíni megszervezését. Szervezetük arra kéri a nagylelkű adományozókat, ne hagyjuk a szenvedőket magukra rettenetes helyzetükben, hiszen tudunk és képesek vagyunk segíteni. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma szerdán is derült napos az idő, néhol csökken a felhőzet is. A keleti szél erősödhet, és 27-32 fokunk van. Csütörtökön is derült, napos lesz az idő, kevés felhővel, eső sem lesz. Délire fordul a szél, és 29-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Életükre Isten áldását kívánjuk. Új műsorunkban Kárpáti Petronella a Jó Pásztor védelmében című sorozatát hallhatják, ami a 23. Zsoltár alapján készült a témához illő énekekkel és költeményekkel.

0: A 23. Zsoltár a katolikus Biblia fordítás szerint.
1: A jó pásztor, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt, zöldellő réteken legeltet. A nyugalom vizéhez terel, és felüdíti lelkemet. Az igaz úton vezérel, nevéhez híven. Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz te velem vagy. Botod, pásztorbotod biztonságot ad. Számomra asztalt terítettél, ellenségeimnek szeme láttára. Fejemet megkented olajjal, s a poharam színültig töltötted. Kegyelmed és jóságod vezet életemnek minden napján, s az Úr házában lakhatom örök időkön át.

0: Kedves hallgatóink, a mai alkalommal a 23. Zsoltár második verszakának első felét vesszük át, ami Károli Gáspár fordítása szerint így kezdődik.
1: Füves legelőkön nyugtat engem.
0: Műsorunk címe Jézus az élet kenyere. E bizalom Zsoltárnak minden gondolata mély igazságokat rejt magában, mert Isten és az ő népe közötti viszonyról szól. Dávid a pásztor életből vett hasonlatokkal, képekkel mondja el, tesz bizonyságot arról, hogy az Úr olyan pásztor, akinek kegyelme és jósága körülveszi őt. Mellette biztonságban lehet, és semmiben sem szenved hiányt. A második versben rámutat arra, hogy miért nem szűkölködik, mert az Úr, azaz Jahve, az örökkévaló Isten gondoskodik számára a megfelelő életfeltételekről. Az igazi, jó pásztorra jellemző, hogy füves legelőkön, zöldelő réteken nyugtatja, delelteti, és csendes patakokhoz, vizekhez terelgeti nyáját. A sziklás, júdeai tájon nincs könnyű dolga a pásztornak. Kevés a jó legelőjű rét és a friss forrásvíz. Esős időben a felduzzadt patakok erős sodrással haladnak a meredek völgyekben a Jordán vagy a földközi tenger felé. Száraz időben pedig szikkadt a talaj. A pásztornak sokszor kell hegynek föl, hegyről le, keskeny ösvényeken vándorolnia, olykor szédítő mélységek fölött, hogy megfelelő legelőt, zöldelő réteket és friss, csendes forrást találjon, ahol felüdítheti nyáját. A juhok keleten egész korán körülbelül hajnali 3:30-tól déli 1 óráig legelnek. A pásztor először soványabb legelőn kezdi velük, aztán gazdagabb rétekre viszi őket, hogy mire a nap felkel, akkor érjenek az igazán dús, zöld mezőre. Majd délben, amikor a legnagyobb a forróság, 3-4 órát pihennek az árnyékban. Philip Keller, aki maga is juhpásztor volt, saját tapasztalatai alapján rendkívül érdekes és szemléletes módon írja le, hogyan viselkednek a juhok.
1: Csak nem lehetetlen lepihentetni az állatokat addig, amíg nincs biztosítva 4 feltétel. Először, félénkségük miatt nem hajlandók lefeküdni, amíg meg nem győződtek arról, hogy semmitől sem kell tartaniuk. Másodszor, mivel közösségben élnek, ezért képtelenek addig lepihenni, amíg valamiféle viszály van közöttük. Harmadszor, nem hajlandók lenyugodni, amíg meg nem szabadulnak a kínzó legyektől és élősdiektől. Negyedszer csak akkor fekszenek le, amikor teljesen jól laktak, és a legkisebb éhséget sem érzik. Tökéletes nyugalomra van szükségük. A félelemtől, a feszültségtől, a háborúságtól és az éhségtől való teljes mentesség. Egyedül a pásztor tudja számukra ezt az állapotot biztosítani, annak szorgalmától, hozzáértésétől, szeretetétől függ a nyáj, minden zavaró körülménytől való jóléte. A szüntelenül nyugtalan, elégedetlen, izgatott és zavart nyáj nem fejlődik és növekedik egészségesen. Elég, ha egyetlen megijedt jó futásnak ered, már is tucat számra követik a többiek, nem nézve még az sem, hogy mi az ijegység oka. Tehetetlen, félénk, gyönge teremtmények, egyetlen védelmük a futás.
0: Ezen a háttéren egészen új számunkra ez Zsoltár mondani valója. Mint ahogy a mindennapi életben csak a jó pásztor jelenléte adhat igazi megnyugvást a nyáj számára, és csak ő tud segíteni, így van ez a lelki életben is. Erre a képre gondolva írhatta Dávid.
1: Az Úr a pásztorom, nem szűkölködöm, semmiben sem szenvedek hiányt, füves legelőkön nyugtat engem.
0: A hívő ember számára is az egyetlen biztosíték, a félelem, az aggodalom, az ismeretlentől való rettegés eloszlatására. Krisztus az igazi pásztor jelenléte. Szeretete, közelsége nyugalmat ad nekünk. Minden félelmünk, nyugtalanságunk mögött azok az üres órák, napok vannak, amikor nem kerestük pásztorunkat imádkozás és igekutatás által. Állandó bizonytalanságban élünk, bármely pillanatban váratlanul érhet bennünket veszedelem, bánat, szerencsétlenség, ahonnan nem is várjuk. Az élet tele van kockázattal. Senki sem tudhatja, hogy mi vár rá a következő órában vagy napon. A félelem szorításában sokan nem tudnak úrrá lenni a súlyos helyzeteken. Az utolsó napokat Jézus így jellemzi.
1: Az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek. Lukács 21-26.
0: Egyre több szerencsétlenséget hallunk nap mint nap. Földrengés, árvíz, természeti katasztrófák, szökőár, éhség, háború, gyógyíthatatlan betegségek, terrortámadások, politikai csatározások. Ki tudná felsorolni a sok-sok bajt, ami az emberiséget sújtja? A félelem szinte bénító lakhat az emberiségre, az élet része lett. Nagyon sokan reménytelenül tekintenek a holnap felé. Hiába kötik a különféle biztosításokat. A nyugtalanság egyre hatalmasabb méreteket ölt. A naponta erős, stressz hatásoknak kitett ember depressziósá, beteggé lesz. Mint több azoknak a száma, akik eldobják maguktól az életet, vagy öngyilkosságot kísérelnek meg. Jézus ezeket előre megmondta, és úgy fogalmazott, mindez csak a sok nyomorúság kezdete. Ő azt akarja, hogy mi felemelt fejű emberek legyünk, akik bizakodva nézzünk rá szabadítónkra. Ha abban a tudatban járunk-kelünk, hogy a mi pásztorunk Jézus szüntelen mellettünk van, akkor nincs okunk a félelemre. Jelenléte előzi a kínzó gondolatokat, a félelmetes kérdéseket és reménységünk lesz. Nyugalom, békesség lesz úrá szívünkben. Krisztus ismeri gondjainkat, és velünk van a küzdelmeinkben is. Ezért valóban megnyugodhatunk, és felengedhet a bennünk lévő feszültség. Jézus közelsége bennünk is azt váltja ki, mint a zsoltárosból.
1: Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást. 4. Zsoltár, 9. vers.
0: A félelem okai és forrásai a nyájon belül lévő versengések, viszályok is, amelyektől csak a pásztor szabadíthatja meg a bárányokat. Az állatoknál van bizonyos alá- és fölé rendeltségi viszony. A juhoknál a nyáj feje rendszerint egy öreg anyajú, szinte féltékenyen őrzi kiváltságos helyzetét. Ugyanezt teszi az alatta lévő kisebb rangú anyajú is. Meghökkentően tudományos alapossággal írja le Ezékiel próféta ezt a természeti jelenséget.
1: Annak okáért így szól az Úr Isten hozzátok. Ímé én teszek ítéletet kövér és ösztövér jó között. Mivel, hogy oldallal és vállal eltaszítok, és szarvaitokkal elökleltek minden erőtelent, míg szétszórván azokat kiűzitek. Ezékiel 34:20-21.
0: A hatalomért folyó küzdelem meghasonlást támaszt a nyájban, ezért nem tudnak nyugodtan lepihenni. Következménye elégetetlenek és nyugtalanok lesznek tele feszültségekkel. Lefogynak és ingerlékenyekké válnak. Nagyon érdekes, hogy csak akkor hagyják abba a cívódást, ha a pásztor a közelükbe megy. Azonnal elfelejtik az előbbi vetélkedést. Ez a természeti kép szemléletesen magyarázza meg mindazt, ami az emberek között is van. Ennél találóbb képet nem is alkalmazhatott volna Dávid. Minden vállalatnál, hivatalban, családban, közösségben, gyülekezetben, legyen az kicsi vagy nagy, véget nem érő hatalmi harc folyik az önérvényesítésért. Törtetnek, könyökölnek azért, hogy előbbre jussanak, és közben ki tudja, hány embertárs sérül meg. A kicsin sérelmek végül gyűlölködéssé nőnek. Ennek ellentéte a Zsoltárban látott kép, ahogyan a nyáj pihen csöndesen, megelégedetten a pásztor közelében. Az állatok őrzésével foglalkozók azt mondják, hogy az igazi pásztor mindig azt a juhát szereti a legjobban, amelyet elnyomnak az erősek és az uralkodók. Jézus a mi pásztorunk is ugyanezt teszi. Ő nem helyesli a versengést. Azt tanította példájával és szavaival is, hogy ne akarjunk uralkodni és elsők lenni, hanem tanuljunk meg szolgáló életet élni. Jézus az alázatosságot és a szelídséget többre értékeli mindennél, így figyelmeztetett földön jártakor.
1: Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. Máté 11.29.
0: Krisztus iskolájában ezek a fő tantárgyak. Szelídség és alázatosság. Minél közelebb vagyok hozzá és szemlélem őt, annál inkább tudok ez elvek szerint élni. A harmadik szempont, hogy a nyáj le tudjon nyugodni a viszálykodás megszüntetésén és a zavaró körülmények eltávolításán túl, a kínzó élősdiektől és rovaroktól való megszabadítás. A juhokat főleg nyáron szinte az őrületbe kergetik a különböző legyek és kullancsok. Amíg ezek gyötrik őket, szinte képtelenek lepihenni, állva maradnak, toporzékolnak, rázzák a fejüket. A pásztore rovarok eltávolítására és távoltartására különböző módszereket alkalmaz. Naponta figyeli és vizsgálja az állatok viselkedését. Gyakran fürdeti, tisztogatja, és úgy legelteti őket, hogy mindig legyen a közelben bozót, árnyékos hely, ahol az állatok megszabadulhatnak kínzóiktól. A keresztény életünknek is vannak ilyen apróbb, nagyobb bosszúságai. Kelemetlen tapasztalatok, bűnök, amelyek naponta előfordulhatnak. Van-e ellenük orvosság? Krisztus szeretetében, szabadításában bízva igennel válaszolhatunk. Ha hozzáfordulunk, akkor ő megértéssel van irányunkban. Feltárhatjuk előtte gondjainkat, nehézségeinket, bűnterhünket, segítségünkre jön, és megszabadíthat ezektől. Állandóan szemmel tart bennünket, és minden helyzetre tud megoldást hozni.

0: Ahhoz, hogy a nyáj igazán pihenni tudjon, a negyedik feltétel volt, hogy jól lakjon. Júdea, ahol Dávid élt és apja nyájait legeltette, nagyrészt száraz, barna, kiégett pusztaság volt. Különösen Betlehem környékén. Zöld legelőkre nem lehetett csak úgy véletlenül rábukkanni. A pásztornak sok fáradtságra, időre és főként mezőgazdasági munkában való szakértelemre volt szüksége. El kellett távolítania a köveket és tuskókat. Gondosan elő kellett készíteni a talajt, és a jó táplálékára alkalmas növényeket kellett ültetni. Az éhes, rosszul táplált állat mindig talpon van. Elégedetlen, bágyat, nincs benne életkedv. Szüntelenül keres, hogy csillapítsa éhségét. A zsoltáríró szemében Isten szerető pásztor, aki tudja, hogy övéinek mire van szüksége. Az Úr szüntelenül gondoskodik számunkra jó legelőről. Ő tisztítja meg életünket a hitetlenség szikláitól, kiszaggatja a keserűség gyökereit, felszántja a kemény, büszke emberi szívet, és elveti benne igéjét, amely megtermi az igazság, a béke gyümölcseit. Ezt a magvetést jelenlétének harmatával öntözi meg, lelkének esőjét ígéri. A hívő ember eledele Isten szava, amellyel naponta élhet, és a lelkéletben való növekedését elősegíti. A világ ura, a rossz pásztor mérgezett eledelt kínál. Nagyszerűen fejezi ki ezt a következő vers, amit John Pinedo írt, és a címe Televízió Zsoltár.
1: A tévé az én pásztorom, nincs igényem másra. Kényelmes fotalokban helyet készít nekem. A hittől egyre távolabb vezet engem. Lelkem lerombolja, az érzékiség és az erőszak ösvényén vezet, szerkesztői nevében. Járjak bár a keresztény felelősség köntösében, nem zavar meg semmi, hiszen a tévé velem van, kábelei és távkapcsolója vígasztalnak engem. Ellát minden jóval, világosságaim, törekvéseim szerint megkeni fejemet humanizmussal és törtetéssel az anyagiak felé. Kívánságaimat színig betölti, garantált lustaság és nem törődömség fog követni engem életem minden napján. Én a tévénézők házában lakom, időtlen időkön át.
0: Napjainkban a televízió házi bálványá lett. Az emberek többsége, ha otthon tartózkodik, szinte egész nap bekapcsolva tartja a készüléket, és válogatás nélkül hallgatja, nézi az adásokat. Inkább lemondanak arról, hogy egymással beszélgessenek. Oda tapadnak a képernyőre, és szívják magukba a sok szennyet. Vajon miből táplálkozunk? Az ígéből, vagy valami másból? Keressük és kutatjuk Isten szavát? Van rá időnk az élet rohanása közben? Vagy pedig selejtes, silány eledellel élünk? Mennyire engedjük, hogy Isten igéje átjárja szívünket, gondolatainkat? Mindig úgy olvassuk azt, hogy az erőt jelentsen nekünk? Ez a mi egyedüli fegyverünk a bűn élősdíjei, a viszályok és a félelem ellen. Az Úr a mi pásztorunk Jézus Krisztus, akinek vezetése mellett életünknek célja, értelme van, gondoskodik minden testi és lelki szükségletünkről. Mennyei kenyérrel táplál és az élet vizével üdít fel. Amikor a földön járt, ezt mondta önmagáról.
1: Bizony, bizony, mondom néktek, aki én bennem hisz, örök élete van annak. Én vagyok az életnek kenyere. János 6, 47, 48.
0: Elgondolkoztat és követendő tanácsot ad Spurgeon.
1: A hívők ismerik a füves legelőket, de nem táboroznak rajta, vagyis nem csak leheverednek táplálkozni, hanem tovább is haladnak a tökéletesedés felé.
0: Biztos láttunk már olyan jó tenyésztőt, akinek az állatai csak szenvednek, betegek, rosszul tápláltak. A gazda nem törődik velük, elhanyagolja őket. Sovány legelőkön rágódnak évről évre. Karámjuk rozoga, nem védi őket kellőképpen a viharoktól, esőtől, italuk állott, poshat. Jézus a mi pásztorunk nem ilyen. Ő igaz és jó, aki gondoskodik juhairól, vagyis rólunk. Ha mindezt így látjuk és érezzük, akkor mi is el tudjuk mondani az énekköltő szavaival.
1: Jó pásztorom nékem az üdvözítő, hadd éneklem szeretetét. Az elmúlás völgyén is átvezet ő, ha lábom csak nyomában lép. A megmentő kegyelem tündökör rám, ha pásztorom szemlélhetem. Mint méltatlan, tűnődöm áldozatán, ő halt meg, hogy megmenthessen. Az úton, ha erőmtán lankadozna, jó pásztorom karjára vesz. Lágy hangja a hitemet bátorítja, míg visszavisz övéihez. Ha pásztorom jön majd a nyája után, én meghallom hangját, hogy hív, és indulok fenséges lába nyomán az üdvösség ösvényein. Hűs forráshoz visz, sivár pusztaságban, friss mannával táplál az ég. Ha megsebeznek, nála gyógyulás van. Jó pásztorom biztosan véd. Jó pásztorom biztosan véd.
0: Szerető gazdánknak különös gondja van ránk. Vezetése mellett mi is eljuthatunk gazdag rétekre és csendes forrásokhoz, ahol lelki szükségleteinket megkaphatjuk. Akkor megtapasztaljuk, amire Jézus a hegyi beszédben tanított.
1: Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek.

Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Kárpáti Petronella ismertette a Jó Pásztor Védelmében című sorozatának egyik részletét. Közreműködött Sümegi Tóth Piroska.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok. Ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunknak az a lényege, hogy a földi történésekben figyeljük meg és vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, amiből mi is sokat tanulhattunk. Így aztán már számtalan adásunkon keresztül arra voltunk kíváncsiak, hogy itt, a mában, a mi saját életünkben hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem. Ez pedig komoly bajok forrása lesz. Éppen ezért most ismét górcső alá veszünk egy régi történetet, melynek legnagyobb ámulatunkra igazi mai hatásai is vannak, hiszen csak a korszak változott, a ruha, a hasonló külsőségek, de az emberi természet sajnos ugyanaz maradt. Hát akkor kezdjünk is!

Ruth könyve. A generációk jegyében kezdtünk el foglalkozni Ruth könyvével, de már az elején megláttuk, hogy ennél sokkal többről van szó, Isten hatalmas tervéről, mely később az üdv történet jelentős eseménye lesz. Már nagyon sok mindent megtudtunk, például Pérec jelentőségéről Betlehemben, a sógorházasságról, az éhínségek okáról, a családról, ahol a férj és a két fiú is meghalt idegenben. A három gyászról és a két menny ragaszkodásáról anyósukhoz. Aztán az egyik visszafordul, és Ruth Naomival elindul mindkettőjük új élete felé, haza Betlehembe. Tehát az Úr tervéhez, hiszen most alakítja ki Jézus családfáját, a választott férfi ág már megvolt. Még egy pogány nőre volt szükség az ős szülőkhöz. Ruth lett az, aki sok-sok próbán ment keresztül, mire alkalmassá vált a szíve és a lelke erre a hatalmas feladatra. Sok-sok izgalmasabbnál izgalmasabb fölfedezés után a múlt héten lezártuk Ruth könyvének első fejezetét. Hát akkor most lapozzunk. Látjuk, hogy Isten időzítése szerint éppen árpa érés idején érkezik haza két asszon a nincstelenségbe, mert kicsinke földjük és házikójuk is már az enyészet szélén volt. Nézzük, hogy folytatódik a történet. Mindig, de most a húsvét hetében különösen figyeljünk arra a történetben, hogy a két asszonynak milyen drága

nemzetségéből. Azt mondta egyszer a Moábi Rút, a menny, Naominak, az anyosnak. Hadd menjek ki a mezőre kalászt szedegetni valaki után, akinek megnyerem a jó indulatát. Naomi ezt felelte neki. Eredj el, lányom. Ugyanis nem nagyon volt mit enniük. El is ment, és kiérve a mezőre szedeketni kezdett az aratók után. Tökéletesen az Elimelek nemzetségéből való Boáz szántóföldje volt az. Na, akkor vizsgáljuk meg ezt a szakaszt, hogy mit mond nekünk. Elsősorban megtudjuk, hogy Naominak még volt rokonsága Betlehemben. Az a bizonyos Boáz gazdag ember volt. Ugyanakkor a két nő nélkülözött. Naomi, az anyos, sokat mesélt a Teremtő Úr gondoskodó szeretetéről Rútnak, aki megtudta, hogy a szegények háboríthatatlanul fölszedegethetik a gazdagok földjén az aratás nyomán leesett magokat és kalászokat. Ennek tudatában kérte anyósát, hogy engedje el őt dolgozni. Naomi azt javasolta, hogy ha már megy, akkor menjen a rokon földjére, mert ott talán nagyobb megértésre talál a munkások és a gazda által is. Talán egy kicsit nagyobb biztonságban is lesz. Ruth el is ment, és napról napra szorgalmasan dolgozott Boáz a rokon földjén. Tudjuk, hogy Isten kivételes szépséggel áldotta meg Rútot, amihez hozzájárult kedves lénye, szelítsége, példás szorgalma, kitartása is. Nos hát, idegen a városkában. De ki lehet ez? És már is beindultak a nyomozások Rút után. Nem csak a származása lett nyilvános, de kapcsolata Noémivel, és a mindennapokban tanúsított megnyerő lénye is. Az elejtett magocska és a letört kalász szedegetés egy igen megterhelő munka volt annak idején, hiszen a nap teljes tűze ragyogott felette. A dereka, jaj, majd leszakadt a sok hajlongástól, hiszen a magocskák nem ugrottak a kezébe. Egyenként kellett fölszedegetni azokat. Amit a többiek a dél melegében megpihentek, ettek, ittak, bekenték a bőrüket az éltető olajjal, hogy ne száradjanak ki, addig Ruth nemigen állt meg. Dolgozott korra reggeltől napestig, ameddig csak a zsidó hagyományok engedték. Mindenki látta, mindenki elismerésen nyugtázta, hogy ez az asszony bizony sokszor túltesz a betlehemi nők szorgalmán is. Tehát ismét látjuk, amit már az előző adásban is felfedeztünk, hogy Isten az árpaérés idejére időzítette a két nő hazaérkezését, hiszen a történet következő színpada az aratás helye volt. Bármely más időszakban nehézkes lett volna a két ember találkozása, most meg adta magát a helyzet. Na és aztán? Éppen akkor ment ki Boáz is Betlehemből, és azt mondta az aratoknak, az Úr legyen veletek. Azok így feleltek, áldjon meg az Úr. Majd megkérdezte Boáz attól a legénytől, aki az aratok felügyelőte volt, ki ez a fiatalasszony? A legény, az aratok felügyelője ezt felelte. Ő egy moábi fiatalasszony, aki Naomival tért vissza Moáb mezejéről. Azt kérte, hadd szedegessen és gyűjtögessen a kévék között az aratok után. Így jött ide, és talpon van, rekeltől mostanáig, alig pihent egy keveset. No, ismét lépett az Úr. De hogy is történt? Észrevettük? A zsidó hagyományok szerint a gazda mindig fölfogad egy embert, aki irányítja a betakarítást, hát éppen azért, hogy ne kelljen neki kijárni a mezőre.
gazdag ember ő, van más elfogadása.

foglaltsága is, mint a tűző napon a fölvett borba sétálgatni. De Isten megint lépett, és hogy-hogy nem, Boáz úgy döntött, hogy most kimegy és megnézi a betakarítást, ahol neki akkor éppen semmi dolga nem volt. Na, majd csak a végén lett volna a befejezéskor, de mégis eljött ma. Jött és ment, és észrevette Rútot. Megérintette annak szépsége. Kecses volta, és szakadatlan hajlongása, ahogy kitartóan dolgozott. Nézte egy ideig, és teljesen elbűvölte őt az asszony. De ki lehet ez? Hát nem ismeri. Sose látta. És mivel a szedegetéshez azért csak szólni kell, vagy meg kell mondani az aratás vezetőjének, hogy ki az, aki ott van a nyomukba, Boáz érdeklődött. És mit tesz Isten? Amikor Boáz figyelmét a lány külső szépsége ragadja meg, akkor az úr a felügyelő információja által a belső szépségeire is rávilágít. Talán mondhatjuk azt, hogy Boáz ebben a pillanatban elveszett. Elveszett. A nőtlen férfi szíve tele lett a Rút iránti érdeklődése, figyelemmel, szeretettel, jó indulattal. És mindezt ki intézte? Isten. De azt is látjuk, hogy Rút milyen alázatos volt. Szedegethetett volna bátran, Isten megengedte, de ő mégis nagy alázattal engedélyt kért a felügyelőtől. Így egyben információt is hagyott hátra magáról. Valami szenzációs ez a szervezés, nem? Ahogy Isten intézi a dolgokat, hát engem teljesen elkápráztat.

Boáz a tettek mezeire lép. Így olvassuk. Boáz ekkor ezt mondta Rútnak. Hallgass ide, leányom, ne menj te más mezőre szedegetni, maradj csak itt, az én szolgáló leányaim nyomában. Megparancsoltam a szolgáknak, hogy ne bántsanak téged, és ha megszomjazol, menj az edényekhez, és igyál abból, amiből a szolgák merítenek. Na, erre szoktuk azt mondani, hogy hűha, na ez aztán, mert nézzük, hogy mi is történt. Boáz már vágyott arra, hogy valamilyen kapcsolatot alakítson ki a lányjal, valahogy a közelébe akart kerülni, valamit szeretett volna adni neki, tenni érte, valahogy szeretne a javára lenni, kedveskedni neki. Ma sokan azt mondanák erre, hogy na, ez a Ruth meg ez a Naomi, jól kifundálták ezt a dolgot, szegény Boáz, hát lám, ennyi volt neki. De... nem így történt. Ha itt valaki valamit kitervelt, az csakis Isten volt. Nézzük, hogy ezt az Úr hogy készítette elő. Először is. Boáz gazdag ember volt, körülbelül középkorú lehetett, ereje teljében és nőtlen. Ez nagyon fontos dolog, mert a zsidó férfiak ifjú korukban házasodnak, amit a példabeszédek könyvéből is tudunk. De Boáz nem. Vajon a család, anyuka, apuka nem sürgette őt? De igen, minden bizonnyal. De Boáznak egyetlen egy szép szempár se nyerte el a szívét. Javasoltak neki elrendezett házasságot? Nagyon is. Mondták-e neki, hogy illendő lenne már, hogy ne különcködjön, hogy gondolja már végig a dolgot józan ésszel? Mondták, de, és ezt most nagyon komolyan meg kell értenünk, Boáz Isten céljára félretett személy, amire ma azt mondjuk, hogy szent. Rossz volt ez neki? Nem. Isten az ilyen embereknek megadja a lelki békét és boldogságot addig is, amíg várakoznak, és nem akarnak hűbele Balázs módjára rohangálni asszonytól asszonyig. Tehát azt látjuk, hogy Boáz gazdag volt, a szíve szabad, de nyitott. Magához hívatta Rútot, és beszélt vele. Biztosította őt arról, hogy szívesen látják itt, ahol szedeged. Szegény Rút, biztosan tövisek szúrottak a szívébe, amikor hallotta, hogy Boáz hívatja őt. Mi lesz, mennie kell? De ő ezt mondta, maradjon csak az asszonyok mögött, vagyis meghatározta a helyét. Nem a férfiak mellett, mint ahogy sok nő tette volna, aki férjet szeretne fogni, vagy találni. Nem, maradjon a nők mögött. És mivel a víz, illetve olykor a nagyon gyenge bor létszükséglet volt az élethez, Boáz tovább ment kegyességében. Maradj a szolgáló leányokkal, szívesen látlak. Megparancsoltam, hogy te is ihatsz a mi edényeinkből. Na, most akkor mi történt az Úr tervében? Már ott tartunk, hogy Boáz szíve is kinyílt végre valaki felé, és ez a valaki pont az a pogány leány volt, akit az Úr be akart építeni az Úr Jézus ősei közé. Vajon hogy fogadta ezt Rút? Bizonyára boldog volt. Nagyon jól esett neki, hogy ilyen megértéssel fogadták be őt itt Betlehemben, az idegenben, őt a pogányt. Minden úgy történt, ahogy az anyósa, a zsidó Naomi már korábban elmondta neki. De nem az emberek kegyessége miatt, hanem Isten gondviselése által, hiszen, hát talán ott is voltak olyan személyek, akik rosszkor és rossz mondani valóval nyitották ki a szájukat, pletykáltak, félremagyaráztak, rossz indulatúan szóltak, szóval a sátán. De mindez se Rútot, se Boázt, se Isten nem tudta befolyásolni. A helyzet az Úr kezében volt. És aztán
Ruth arcra borult, földig hajolt, és ezt mondta Boáznak. Hogyan nyerhettem el jó indulatodat, hogy pártfogásodba vettél engem? Hiszen én idegen vagyok. Boáz így válaszolt neki. Elbeszélték nekem részletesen mindazt, amit anyósodért tettél férjed halála után. Hogyan hagytad el apádat, anyádat, szülőföldedet, és hogyan jöttél el egy olyan nép közé, amelyet azelőtt nem is ismertél? Fizessen meg tetteidért az Úr. Legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izrael istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Ruth így válaszolt. Milyen jó indulatú vagy hozzám, Uram! Megvigasztaltál engem, és szívélyesen beszéltél velem, pedig én még csak a szolgáló leányait közé se tartozom. Nos, akkor ismét vizsgáljuk meg a helyzetet mai szemmel. Ruth szívének nagyon jól esett ez a kedvesség. Biztos, hogy erre soha nem számított. És az is biztos, hogy ilyen gyors eseményekre még Naomi se. De az Úr tette mindig meglep minket. Ruth ott mindenki előtt kifejezte háláját és leborult Boáz előtt. Ez azt jelenti, hogy térdre, és aztán még a földet is érintette az arca. Boáz hagyta. Ez kijárt neki. Aztán Ruth fölemelte a tekintetét, és bátran ránézett a nagyúrra, és szeliden szólította meg. De miért vagy velem ilyen jó, hiszen én idegen vagyok? Boáz szeretettel válaszolt. Mert utána jártam, és tudom, hogy milyen vagy. És elmondta, hogy beszéltek neki arról a szeretetről, ami belőle áradt, de figyeljük meg, hogy a hangsúly nem ezen van. A hangsúly azon van, hogy Boáz megtudta, hogy Ruth elhagyta a bálvány isteneket és a zsidók Adonáját, teremtő urát választotta istenének, és ez szerint is él. Megfigyeltük? Ez szerint is él. Ez volt az az egyetlen fonál, amely végleg Ruthhoz kötötte Boázt. És aztán a nagy úr áldás mond a nincstelen idegen felett. Nagyon szép. Olvassuk el még egyszer. Fizessen meg tetteidért az Úr. Legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izrael istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. De gyönyörű. És mi már pontosan tudjuk, de ők akkor még persze nem, hogy Boáz áldásának minden szava szintiszta igazság lett, sőt, még azon is túl megáldotta Isten az engedelmes szívű asszonyt. Ruth pedig igaz szeretettel és hálával válaszolt. Köszönöm a jó indulatodat, Uram, ez megvigasztalt engem. Kedvesen beszéltél velem, pedig én egy senki vagyok itt. Látod? Uramnak szólította, ami abban az időben nagy dolog volt, mert általában Istent nevezték Uramnak. Megköszönte jó indulatát, a kedvességét Boáznak, és tudta, hogy hol van a helye. Még a szolgáló leányok szintjét sem érte el. Egy sima bevándorló volt, aki éhezett és szomjazott. Ruth ismét bizonyította próbán. Alázatos maradt, és nem akarta saját kezébe venni a sorsát ilyen reményteljes fordulat után. És a történet ismét újabb fordulatot vesz, Isten megteszi a következő lépést, Boáz kint marad a földön, ahol bocsánat, de mondjuk csak ki az igazságot, éppen akkor és ott semmi keresni valója nem volt. Kint maradt, és figyelte a lány továbbra is. Na, ez volt a fő ok. Aztán eljött az ebéd ideje, és Boáz így szólt hozzá, akihez hogy nem éppen közel volt.
Jöjj közelebb, Ruth! De erről majd a következő részben beszélgetünk. Igen, most, a húsvét hetében is, igen érdemes elgondolkodnunk Ruth alázatán és engedelmességén, mint hogy az Úr Jézus alázatán és engedelmességén is. Nos, kedves hallgatóim, történetünket a jövő héten innen folytatjuk. Remélem, hogy igen érdekesnek és izgalmasnak találjátok majd.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk mára véget ért. Áldott és kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kívánunk. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőn délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:45. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Több mint 220 ezeren vettek részt a 17. kolozsvári Magyar Napok programjain. A vasárnap esti záró gálával és a Kolozsvári Magyar Opera Valahol Európában című főtéri előadásával véget ért a 17. Kolozsvári Magyar Napok egyhetes rendezvénysorozata, amelyen az összesített részvétel meghaladta a tavalyi 220 ezres adatot, közölték hétfőn a szervezők. A Kincses Kolozsvár Egyesület sajtóirodája tudatta az augusztus 16-23 között tárt kapukkal jelmondattal 67 helyszínen megszervezett rendezvénysorozat több mint 600 programot kínált a kolozsváriaknak és a Kincses városba látogató turistáknak. Szabó Lilla, a Kolozsvári Magyar Napok programigazgatója kiemelte, a magyarság nem azért vette birtokba a várost, hogy elzárkozzék, hanem azért, hogy megmutassa és megossza mindazt, ami számára érték, a rendezvénysorozat sikerét pedig nem csak a megtelt rendezvényhelyszínek mutatják, hanem az is, hogy a résztvevők újra otthon érezhették magukat Kolozsváron. A hangszer is tanít. Hosszú évtizedek után új orgonán tanulhatnak a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának nagykőrösi kántorszakos hallgatói. Az egykori pártház felújított dísztermébe olyan hangszer került, amely egyszerre szolgálja az istentiszteleteket, az oktatást és a koncertéletet, számos részletében pedig a magyar orgonaépítés nagy hagyományait idézi. Tervezésében részt vett Méhes Balázs, a kar dékán helyettese is, az orgonaművésznek gyermekkori emlékei is hozzájárultak a végső hangzásvilághoz. A nagykőrösi hősök terén álló épület külseje ma is a 70-es éveket idézi. Homlokzatán megmaradt a sötétbarna kerámia burkolat, amely egykor az egész házat fette. Odabent azonban más kép fogadja az érkezőt. Az egykori pártházban ma a Károli Egyetem pedagógiai kara működik, a nemrég felújított díszteremben pedig még érződik a frissen megmunkált fa illata. Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Kijevbe látogat. Várják az adományokat ukrajnai testvéreik számára. Augusztus 29-én Keresztelő János fejvételének, vértanúságának emléknapján Kocsis Fülöp, Hajdu Dorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görögkatolikus egyház vezetőjével találkoznak. A görögkatolikus metropólia adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar-görögkatolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Munka évkezdő konferenciák. A nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület augusztus 24-től 25-éig Kőszegen tartotta meg munka évkezdő konferenciáját a Harang Torony Szálló és Kőszegi Evangélikus Középiskolában. A Déli Evangélikus Egyházkerület 3 napig, augusztus 24-e, hétfőtől még ma, augusztus 26-a, szerdáig tartja a munka évkezdő lelkész konferenciáját. A helyszín az Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia és Missziói Központ, Balatonszárszó, Jókai Mór utca 41. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma, szerdán is derült napos az idő, néhol csökken a felhőzet is. A keleti szél erősödhet, és 27-32 fokunk van. Csütörtökön is derült, napos lesz az idő, kevés felhővel, eső sem lesz. Délire fordul a szél, és 29-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Ó-egyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Egyiptomi kapcsolat című műsorunkban. Ezúttal a Bibliáról és annak Egyiptom képéről fogunk beszélgetni. Vendégem pedig...
2: Uherkovics Néperge Tímea vagyok, Albert és Ceglid Bercelen vagyok, református lelkész. Most kezdtem a 18. évet.
1: Nem kevés. Hogyan látod Egyiptomot, milyennek látták a zsidók?
2: Kettős, nagyon kettős Egyiptomnak a megítélése a különböző történelmi korokban. Egy képpel szeretném kezdeni, amit most a napokban láttam meg. Állítólag a líbiai sivatagban, ami nincs messze Egyiptomtól, lakik egy kétfejű kígyó, hogy a feje, tehát a feje a farkán is megvan, és mind a két irányba tud menni, és mind a két feje egyformán mérgező, de itt most nem az egyformán mérgező oldalára utalni, hanem arra, hogy ezt használták jelképként a középkorban, keresztény vonulatokban is. Az egyik a pozitív oldalat jelképezi, a másik pedig a negatívat, és Egyiptomnak való, hogy pontosan ugyanígy volt a megítélése, mert sokszor mentette meg a zsidóságot. Mint tudjuk, éhínségek idején. Amikor például Ábrahám és arra kényszerült egy éhínség miatt, hogy Ábrám volt még akkor, Szárajjal a feleségével együtt elmenjenek Egyiptomba. A fáraó ekkor még, tehát nincs megnevezve, nem nevezi meg ezt a fáraót a Biblia. És ott a fáraónak felesége is lesz Száraj. És ott jól élnek, nagyon jól élnek, bőségben élnek. Egyiptom tehát egyrészt így a bőség területe. Persze csapások is jöttek a fáraóra, és ekkor... Nagyon okosan mondta a fáraó, hogy Ábrahám vagy Ábrám, hát miért nem mondtad meg, hogy ez az asszony neked a feleséged? És így haza is mehettek, épségben végül is. Aztán tudjuk, hogy Ábrahámnak az unokája, Jákob is elkerült Egyiptomba, ugyancsak éhínség miatt. Azt is tudjuk, hogy József, Jákobnak a fia volt az, aki előbb oda került. A testvérek galád módon eladták, de Isten tervei különösek. Tehát az éhínség jelenik meg megint. A bőség tárháza Egyiptom, de az ott töltött bő 300 vagy közel 300 év alatt megváltozott a helyzetük, mint tudjuk, és második Ramszesz idejére már teljesen elveszítették a szabadságukat, a nyomorúság földjének élték meg. Aztán Mózes kivezette a népét Egyiptomból, és ez is érdekes, hogy megszabadultak, és épp hogy átkeltek a Vörös-tengeren, már elkezdtek siránkozni Egyiptom húsos fazekai után, tehát szolgaság, háza, rabszolgaság, és ugyanakkor a vágyott élelem.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy rabszolgák voltak, és mégis jól tudtak élni Egyiptomban.
2: Igen. Minden utólag derül ki, hogy vannak rosszabb helyzetek is annál, mint amiben élnek. Igen. Aztán az Ószövetségben még számtalan különös példa van, a fogság körüli időszakokról különösképpen sok példa van, Egyiptomról, majd mondok mindjárt, de ami időben Ábrahámék után következne, az Salamon idejéből való, ő a harmadik zsidó király, mint tudjuk, az egyik legnagyobb volt Dáviddal együtt a trónon, és az ő fia, mielőtt trónra került volna, sőt, hát trónra is került idővel, de ott vált ketté az ország, mert volt egy Jeroboám nevű építési felügyelője Salamonnak, aki megmondta Roboámnak, hogy hát az apja nagy terheket rak a nép vállára, mert Salamon rendkívüli építkezéseket folytatott, meg hát Salamonnak is nyilván megmondta, Salamonnak sem tetszett, és Jeroboám Egyiptomban keresett menedéket. Egyiptomban volt mindaddig, amíg Salamon meg nem halt, és amikor hazajött, akkor ő lett a déli ország uralkodója, Salamon fia pedig az északi ország részé, és innentől fogva egy óriási meredek lejtőn indult el a nép. Sisáknak hívták. Uh-huh. Gondolom, Sisák, nem ezt elmondják, hanem Sisáknak hívták azt a fáraót,
1: aki... Az egyiptomiak Sesonknak nevezik.
2: Igen? Na, Seson. Tehát hozzá menekült Jeroboám Salamon elől. És még kihagytam Salamon életéből azt a mozzanatot, hogy volt neki ám a nagyon-nagyon sok felesége között, egy egyiptomi felesége is. És mielőtt a bölcsességet kérő álma megvolt, tehát még nagyon fiatalon történt ez a, vagy esett meg ez a házasság, és nász ajándékot is kapott Salamon, Gézert, így mondja a Biblia, Ószövetség, Gézert kapta meg a feleségével együtt.
1: Ezt szoktuk Gázának mondani, és a gázai övezet ma is nevezetes találkozó pont a két ország igen. között.
2: Aztán, ha tovább megyünk Salamon életétől, időben előre, akkor Egyiptomnak az építészet, hogy milyen hatással volt a zsidóságra, és különösen hát nyilvánvalóan a gazdagok építkezésére, a királyok építkezésére, egészen pontosan Jeremiás jegyzi meg, hogy Jósiás egyik fia olyan palotát építetett, amelynek óriási ablakai voltak, és bár nincs odaírva, hogy egyiptomi mintára, de mindenki, tehát ott mindenki tudta, hogy ez azt a mintát követi, és a nagy ablak egy palotán maga után vonta az, hogy csak is egy népet elnyomó uralkodó viselkedhet így, hiszen minden pénzt az építkezésbe öl a maga kényelmére, a néppel pedig nem foglalkozik, tehát szociális kérdések is felmerülnek a nagy ablak mellett, tehát elnyomás, határozottan az elnyomás jelképe a tehát palotán a lévő nagy ablak. A nép elnyomása.
1: Pont a nagy ablak.
2: Igen, a nagy ablak, a nagyra vágott ablak. Ez így ki is van emelve, csak nincs állam a Bibliám, Jeremiás 22:14-ben van erre utalás, hatalmas ablakok.
1: Érdekes. Igen. Egyiptomban voltak ablakok, tehát, de volt egy ablak, ami különleges szerepet töltött be, az úgynevezett megjelenések ablaka, ahonnan a fáraó megjelent, amikor nagy ünnepek voltak, és onnan adta a jutalmakat. De egyébként a nagy ablak nem játszott különösebb szerepet, csak ebben az egy esetben volt szerepe a mindennapi életben, attól függetlenül, hogy nyilvánvalóan, ahol ablak van, ott a fény bemegy, tehát világos van belül, de ez egy más kérdés. A szél is be tud menni, meg a por is nagyobb mennyiségben bemegy, igen. tehát vannak ennek negatív oldalai is.
2: Igen, de máshol is megjelent a prófétáknál ugyanennek a megjelölése, hogy hatalmas ablakok, nyitott részek a palotán, amely ezek szerint nem volt jellemző a zsidóság építkezésére. Arra már utaltam, hogy pontosan, hogy van fáraó, akinek a nevét is tudjuk, az első Sisák, akiket...
1: A kisesónk.
2: Igen, őt ismerjük Salamon idejéből. A második fáraó név szerint megemlítve Tirhaka.
1: Öttaharkának mondjuk az egyiptológiában.
2: Igen, és akkor az asszír fogság körüli időkben, tehát Krisztus előtt a 7. század elején volt kapcsolata Egyiptommal.
1: Ő egyébként egy nagyon érdekes személyiség, mert úgynevezett etióp fáraó, magyarul délről igen. jött, Napata, Meroé, ezek azok a területek, ahol ők uralkodtak, a 25. dinasztia, és már az elődei meghódították Egyiptomot, amit ők nem hódításként értek meg, hanem a úgynevezett harmadik átmeneti korban Egyiptomban a klasszikus vallástól, amikor Ámon volt a főisten, az új birodalmi államvallás formától jelentősen eltértek. És a déli területeken Egyiptom annyira egyiptizálta ezt a mai Szudán gyakorlatilag Kartumig terjedő igen. területét, hogy teljes mértékben átvették az egyiptomi vallásnak az akkor hivatalos formáját, ahol Ámon volt az istenek királya, Ámon-Reszontér, ahogy később a görögök mondták. És ezen a területen annyira magukével tették ezt az új egyiptomi típusú egyiptomi vallást, hogy teljesen annak a szellemében értek, és az volt az ideológia, az észak felé nyomulásnak, hogy ők visszaállítják a helyes vallásgyakorlatot, Ámonnak a tiszteletét. És Taharka nagyon kiemelkedik ezek közül az uralkodók közül, mert ő volt az, aki valóban Egyiptomban is élt, ott is építkezett, és fizikailag is, nem csak elméletileg, hanem fizikailag is egyiptomi fáraóként uralkodott, csak éppen az asszírok kiűzték. Nem tudjuk pontosan, hogy Taharka meghalt a csatározásokban, vagy pedig sokkal valószínűbb, hogy visszavonult a déli területekre, és északon az asszírok lettek az urak. Ez volt az, amitől a 26. Szaiszi dinasztia megszabadította az országot, és visszaadom a szót.
2: Igen, ezt így lehet tudni, hogy fölégették Tébát is az asszírok. Aztán a harmadik fáraó, aki meg van említve még az Ószövetségben, az Nékó fáraó.
1: Hát Nekó, igen.
2: Nekó fáraó. Ő is ebben az időszakban, a 7. században. Azt is a Megiddói csata nagyon híres az Ószövetségben, és 609-ben, ugye Krisztus előtt természetesen, 609-ben ott halt meg Jósiás, a nagy reformer király, akinek azért megdöbbentő az élete csak röviden, mert az apja egy, pontosabban a nagyapja egy bálványimádó király volt, Manassé, és ő mégis megtalálván a felújítandó templomban a tekercset teljesen megtért, úgymond, megváltozott, megfordult, és itt hal meg Megiddónál, tehát 609-ben, és Nekó fáraó elviszi az egyik fiát, az egyik fiát, a másik fiát pedig uralkodóvá teszi. Jójákim néven lesz uralkodóvá a király, és hadisarcot fizettet Nekó fáraó. Jójákimmal 100 talentum ezüstöt, így olvassuk, és 1 talentum aranyat, és tudjuk, hogy több 10 kilogramnyi nemesfémről van szó 1 talentum esetében. A negyedik fáraó Hofra, így írja a Szentírás. Biztosan sokféle kiejtéssel létezhet.
1: Nem tudom, hogy Hofra kivel azonos az egyiptominál. Mi történt akkor?
2: Mindjárt mondom. Jeremiás, amikor jött a babiloni veszedelem, akkor oda menekültek ehhez a fáraóhoz a zsidók, tehát sokan, Jeremiás is, a próféta maga. És itt szerettem volna idézni, 587-ben akkor avanták le a babiloniak Jeruzsálemet, akkor pusztították el, Jeremiás 2.14 és soron következő versei, valamint ugyancsak Jeremiás 42. fejezet 7. versétől soron következő versek, zseniálisan leírják, hogy mit mond, mit üzen Isten nekik, tehát hogy az volt a lényege, hogy Egyiptom is el fog pusztulni, hogy olyanhoz menekülnek, akikhez egyáltalán nem kéne, és az egyik legszemléletesebb példa Ézsaiás profita könyvében van a 20. fejezetben pikáns példa, amikor jelképes cselekedeteket kell végrehajtani a profitáknak, mindig ezek a legkellemetlenebb részek. Hát Ézsaiásnak 3 évig mesztelenül kell járnia, le kell vennie a saruját, a köpenyét, és azt kell ezzel kipéldáznia a zsidó nép előtt, hogy ti Egyiptomtól kértek segítséget. Hát az egyiptomi népet így fogják majd vinni Babilonba, csupasz fenékkel, így van leírva, csupasz fenékkel, mesztelenül szégyenetekre. Tehát, hogy akitől menedéket vártok, az is le lesz győzve. Mert nem az Úrtól vártak a zsidók, ebből következik logikus segedelmet, hanem Egyiptomtól. Tehát megint csak a nép számára pozitív a vélemény, hogy Egyiptomtól akarnak segedelmet várni, nyilván Isten felől ez negatív. Tehát ez a kettős arculat az Egyiptomhoz való fordulás felé. Az Ószövetségből valójában ennyit szerettem volna mindösszesen, és nagyjából körülbelül nagy vonalakban ennyit lehet elmondani. Az Ószövetségben pedig hát a Szent Család Egyiptomba menekül, Heródes vérengzése elől, de akkor már római provincia. És ott vannak addig, ameddig Nagy Heródes meg nem hal, utána mennek Názáretbe, és még ami ide tartozik, hogy a hagyomány szerint Márk evangelista hamar eljutott oda, és vagy sokakat megtérített, úgy mondjam, keresztjénné tett, tehát Krisztus vallásának követésére.
1: Igen, már az első század végén Egyiptomban érzékelhető keresztény közösségek vannak, akikből aztán a koptok lesznek később.
2: Igen, a híres koptok.
1: Viszont visszatérve még egy kicsit Józsefre, meg Józsefnek az álomfejtő képességére, a zsidóknál mennyire volt szokás az álom alapján jóslatokat adni?
2: Szokásban volt, mert mondták is, hogy aki szeret az Úr, álmában is ad eleget. Álmok, Dániel prófita könyve is szólnak álmokról. Nebukadnezár álma, több álma is volt, amikor, mint tudjuk, látott egy nagy fát kivágni, és úgy mondják, hogy úgy fejtette meg neki Dániel, hogy elveszíted az uralmadat, sőt a józan eszedet is, mert hát bálvány imádó vagy ez a lényege, meg a zsidókat elnyomja, és füvet eszik, mint a négylábú jószágok, de igen, tehát hogy nyilvánvalóan erre a, tehát az ember alatti szintre való lesüllyedést akarja megmutatni. Most egy nagyon lehet, hogy butus következtetés, vagy nagyon keményen, meredeken hangzik, a bávány imádók tényleg ilyen ember alatti állapotba süllyedhetnek, ha nem vigyáznak, az isteneik teljesen elveszik az embernek azt az oldalát, ami Isten felé, a legmagasabb felé tudna figyelni. Mondjuk, hát ez igaz.
1: Ezt azért kérdeztem, mert a Bibliában, nem jut eszembe az a héber szó, amivel megnevezik az egyiptomi álomfejtőket, tehát azokat, akik a fáraónak az álmát megpróbálják megmagyarázni, és nem tudják megmagyarázni, és akkor utána József lesz az, aki megfejti, hiszen már a pohárnoknak is megfejtette előzőleg az álmát, már két álomfejtés. Olyan álomfejtés van mögötte, amik beváltak. Tehát beigazolódott, hogy az ő álomfejtésére lehet adni, mert ő meg tudja fejteni ezeket a...
2: Százalmikusan.
1: Ezeket a allegorikusnak, vagy metaforikusnak nevezhető álmokat. Az Új Birodalom korában volt ez, és az Új Birodalom korából egyetlen egy... ilyen álomjóslást megmagyarázó könyvet ismerünk, a Chester Beatty 3-as számú papiruszt, ahol olyan álmok vannak, hogy teljesen világosan saját magát látja a személy álmában, és egyértelmű, hogy mit csinál. És ezt magyarázzák meg, hogy ez jó vagy rossz, mert ez azt jelenti, hogy, és akkor utána jön a magyarázat. De eseménysort, hogy mást lát az álmában, mint a saját személye, ilyen nem ismerünk. És ami nagyon érdekes, a későbbi időkben is, tehát az egyiptomi nyelv, ahogy tovább fejlődött, volt egy olyan korszak, a Szaiszi kor, a Nékó fáraó, akit említettél, ebbe az időszakba tartozik, amikor démotikus nyelven beszéltek az egyiptomiak, ez a klasszikus egyiptominak egy késői fázisa, olyan, mintha azt mondanám, hogy a római korban latinul beszéltek, de a középkorban az a latin már más, más volt, tehát hasonlít nagyon sok mindenben, de azért nyelvtanban és szókincsben is jelentős eltérések
2: voltak. Mint a Huliber meg a Vará, bocsánat, ott is ugye már egy változatról van szó.
1: Tehát ezen a démotikus nyelven is megmaradtak álmos könyvek, és sémájukban ugyanaz, jellegükben, tehát azok is, én vagyok az álomnak a szereplője, magamat látom valamilyen formában. Nem tőlem független dolgokat látok az álomban. Tehát ez így nagyon, nagyon eltérő jellegű álom volt. Érthető módon nem is értették, nem tudhatták az egyiptomiak megfejteni. De nem tudunk arról, hogy kifejezetten ez egy foglalkozás lett volna, hogy álomfejtő.
2: Értem, a zsidóság körén belül.
1: Az egyiptomiakon belül.
2: Ja, értem, igen.
1: És ugye egy olyan szót használ itt a Biblia, ami egyébként vésnökként szerepel máskor. Oh, álom fejtőként sehol máshol nem található meg a Bibliában. Értem. Ezért vannak olyan fordítások, ahol varázslónak fordítják.
2: Értem.
1: De ugyanakkor Egyiptomban nincsen ilyen szó.
2: Értem.
1: Na most próbáltak következtetni abból, hogy mégis a Bibliának a kopt fordításaiból, hogy az egyiptomiak hogyan értelmezték ezt, és ugye több kopt dialektus van, a kopt nyelvről azt azért érdemes megjegyezni, hogy ez az egyiptominak egy még későbbi változata, tehát olyan, mintha a latint a spanyolhoz vagy a franciához hasonlítanánk, tehát itt már ilyen nagy különbségek vannak, és ebben a kopt nyelvben azért nagyon sok minden tovább él a hajdani régi egyiptomiból, és ahogy így próbálták a hangtani változásoknak a segítségével rekonstruálni, hogy milyen szóból keletkezett, három különböző szóval fordították ezt le, héberből vagy görögből az egyiptomi kopt nyelvre. Van egy olyan, amelyik a bölcs, tudós ember. Hát ez semmit nem mond a mi szempontunkból. Aztán van egy olyan szó, amelyik azt mondja, hogy aki az álmot megmagyarázza, tehát körülírja.
2: Igen.
1: Ez megint csak egy olyan dolog, hogy igazából nem mondott semmit a szövegkörnyezetben levő dolgokat, és ez egy összetett részekből álló szó, tehát ez egy kopt szó. Tehát nem az ókori egyiptomi szóból, kifejezésből származik, és a harmadik pedig az az életházának az írnoka, ami egy papi tisztség, és aki egyáltalán nem volt erre specializálódva, mindenféle írnoki feladatot, ami bármilyen terület lehetett, leginkább templommal kapcsolatos terület, de nem csak vallási területen dolgozhatott az életháza, hiszen ott az orvosokat, a mérnököket, az építészeket is ott képezték. Tehát írástudó, gyakorlatilag művelt írástudó, hogyha ezt értelmezni akarnánk.
2: Álomfejtéssel is értett.
1: Tehát mindent, ami le van írva, el tudja olvasni, és meg tudja mondani. Tehát ebből az következik, hogy a Bibliában, József esetében a írástudókat kérték meg, nem speciális személyeket. Ugyanakkor, amikor ezt magyarázni szokták, akkor általában azt, hogy az egyiptomi álomfejtők, mint hogyha Egyiptomban az álomfejtés olyan általános dolog lenne. Közben meg nem. Nem voltak erre specializálódott személyek. Úgyhogy ez egy olyan számomra meglepő dolog volt, amikor...
2: Ezeket én így nem tudtam, tehát azt hittem, gondoltam volna, hogy voltak ilyen személyek, de mintha így nyúlt volna bele, folyt, szivárgott volna bele Istennek, Jahvénak a lénye egy hát idegen kultúrába, ami végül is Jahvénak nem idegen, bocsánat, egy kicsit talán értetetlennek tűnik ez, de szeretném itt elmondani, most nem is az álomhoz kapcsolódva, hogy nagyon sokszor szidja, úgymond a proféták által Jahve, az idegen népeket, egyiptomiakat, asszírokat, de vannak olyan idézetek, és az nem az Ézsaiás 20-ban van, az Ézsaiás 20-ban egy olyan idézetet mondtam az előbb, ami nem ott van, az van az Ézsaiás 20-ban, amit most ide kapcsolnék, hogy mindenki a népé lesz, és fog még zsíros falat, népévé lesz Jahvénak, és fog még zsíros falatokat szerezni a hegy tetején, és akkor Egyiptom is népe lesz, mondjuk az már máshol van leírva, mindenki, Asszíria népe lesz, hogy mindenkit visszafogad, de Ézsaiásnál ez olyan szépen megjelenik, hogy szidja egy darabig, utána pedig mindenki, mint egy egyetemesen visszavezettetik az ő gyönyörűséges birodalmába. Ez nagyon érdekes amúgy az ószövetségi proféciákban, és Egyiptom is benne van.
1: Most zenét hallgatunk, majd folytatjuk műsorunkat.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Ó-Egyiptomi kapcsolat című műsorunkat. Perger Tímea, református lelkésszel beszélgetek a Biblia Egyiptom képéről, és ott hagytuk abba, hogy Józsefnek az álomfejtéséről és a proféciákról beszéltünk. Most pedig a következő egyiptomi kapcsolatra, Nekó fáraónak a történetére térjünk rá. A fáraó nevével kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy nagyon gyakran Ével mondják, tehát Nékónak mondják, de hogyha megnézzük a görög szövegeket, akkor Epsilon van benne, Hérodotosz Nekáónak írja például, tehát a görög időszakban ezt Ével ejtették Nekónak. Mit is mond róla a Biblia?
1: A Megidói csatánál, ugye ezt mondtuk róla, legyőzte Jósiást, és hadisharcra kényszerítette a zsidókat. Ő akarta elfoglalni Palesztinát és Szíriát, de nem sikerült neki.
0: Most ő meg egy nagyon érdekes személyiség az ókori egyiptomi Szaiszi dinasztia idejében. Ugye említettem, hogy a Szaiszi dinasztia az a dinasztia, amikor Egyiptom az asszírokat kiűzve újból nagy hatalommá vált. És a föníciaiakat, tehát a szír-palesztin területén élő népeket megpróbálta a saját hatalmi körébe bevonni, részben a hódításokkal. Sok területet egyébként meg is hódított, de az új birodalmi eszmét, a nagy egyiptomi birodalmat, azt azért messze nem tudta létrehozni.
1: Meddig akarta amúgy keleti
0: az Orontészig, akart észak felé
1: az
0: menni.
1: Az ott van már a Fekete-tenger
0: környékén. Igen. Gyakorlatilag a földközi tengernek, igen, a keleti medencénél, a jelenlegi török partok.
1: Igen, értem. Jó, akkor még nem a Fekete-tenger. Jó, kicsit messzebb mentem.
0: Egy picivel délebbre.
1: Értem, igen.
0: A Hetita egyiptomi birodalom határa volt az Orontésznél. Ez ugye a 19. dinasztiára jellemző, de előzőleg már a 18. dinasztiában is az egyiptomiak mindig addig hódítottak, mindig az Orontész volt az, ameddig elmentek, azon nem keltek át.
1: Mezopotámiáig is elmentek, hogy is hívták azt a birodalmat. Mitanni birodalom, mint többször is betörtek, vagy tehát így felborulást, vagy seregszemlét tartottak, de nem tudtak ott megmaradni ennyit.
0: Igen, de aztán sikerült Mitannit is a szövetségesek közé bevonni, és Mitanni arról volt nagyon nevezetes egyiptomi szempontból, hogy a Mariano, a harci kocsizóik nagyon fejlettek voltak, és a lótenyésztés nagyon-nagyon komolyan előre haladott volt ott, úgyhogy az egyiptomiak nagyon sokat tanultak tőlük ezen a téren, de tovább fejlesztették, mert az egyiptomiak, ők azért egy kicsit mások voltak, és mindenben azt is megnézték, hogy számukra hogyan a legjobb. És jobbak akartak lenni másoknál, úgyhogy a harci kocsi esetében, amit én fogatnak szeretek nevezni, mert hogyha a kocsit hal valaki, akkor mindig legalább szekérre gondol, és itt gyakorlatilag egy fogatról van szó, ahol hajtja az ember, ott állni kell, leülni se tud, és véget is ér azzal az egész együttes. Tehát
1: bele kell élni.
0: Tehát olyan, mint amikor a rómaiaknál voltak ezek a versenyek,
1: igen.
0: Amit a bígának nevezett eszközeket, amikor hajtják. Tehát ilyen bígát képzeljünk el, csak hát az római kori és egy kicsit másfél ezer évvel korábbi szerkezetre ezt mondani olyan anakronisztikus.
1: Két kerekűek voltak ezek?
0: Két kerekűek. Ezért két van a biga a rómaiban, ugye a bisz,
1: igen,
0: a kettő szóból, igen, származtatva. Tehát ezeket a keleti népek, tehát az egyiptomitól eltérő ókori keleti népek mind három fővel használták. Az egyiptomiak meg azt mondták, hogy mi gyorsabbak akarunk lenni, akkor tudunk gyorsabbak lenni. A lónak nem tudjuk megnövelni a teljesítményét, csak akkor, hogyha kevesebbet húz, kisebb súlyt
1: egy
0: húz.
1: Egy emberrel oldották meg?
0: Kettővel megold. Három helyet kettővel oldották meg. Mert ugye ezeket több egy ember is elegendő volt, hogyha békés célra használták. De a Máriánok azok,
1: igen,
0: harcosok voltak.
1: Tehát muszáj volt a fegyverekkel, tehát is foglalkozni.
0: Tehát valakinek az íjat föl kellett húzni, és aki az íjat fölhúzza és céloz, az nem tud ugyanakkor a lovakkal is foglalkozni. Úgyhogy az egyiptomiak átalakították ezt olyan formában, hogy nem kell egy ember két kézzel irányítsa a két lovat, hanem egy kézzel tudja irányítani a két lovat. Ez nyilvánvaló a lószerszámoknál némi variációt igényelt. Ez az egyik, amin változtattak, a másik pedig az, hogy könnyebb legyen az a rész, amit húz a kocsi, tehát magának a szerkezetnek, ennek a fogatnak a mellvértjét nem tömören csinálták meg, hanem kivágtak belőle részeket. És így kisebb súlyt kellett vinnie emberben is, meg tárgyi felszerelésben is a lónak. Aztán a másik dolog, amire rájöttek, az az, hogy biztonságosabbá is lehet tenni ezt, mert hogyha egy ilyen fogatnak a négy küllője volt a kerekének, a négy küllőből egy küllőt sikerült kiszakítatni valamilyen módon, kiszakadt, akkor utána gyakorlatilag ez a szerkezet még egy darabig ment, de aztán már nem lehetett nem vele menni, mert összetört a kerék. És ők hat küllőre alakították át, négyből hat, és így egy küllőnek az elvesztése az nem jelentett problémát, sőt, igazság szerint még két küllőt is el lehetett veszíteni, ha azok nem közvetlen egymás mellett voltak, és csak a három küllő elvesztésekor jelentkezett ugyanaz, mint ami az ellenfélnél már az egy küllőnél. Tehát
1: ügyesek.
0: Tehát tovább fejlesztették, hogy jobban használható legyen. Na, ezt mitannival kapcsolatban. Nekorról meg még azt akartam mondani, hogy tehát nem csak hadi úton próbálta ezekkel a népekkel a kapcsolatot a maga javára fordítani, hanem alkalmazott is föníciaiakat, akik nagyon jó hajósok voltak. Ő neki tulajdonítják azt, hogy Afrikát körbehajóztatta föníciaiakkal. Szóval ő egy tudós ember is volt. Na, de visszaadom neked a szót.
1: Igazából csak annyira lettem volna még kíváncsi, hogy vajon Nékó hogy bánhatott Jósiásnak a fiával. Mert Jósiás fia ott halt meg, biztos, hogy nem rabként tartotta. Egészen biztos, hogy jó lehetett ott neki. Én úgy gondolom.
0: Az általános egyiptomi felfogás az idegen uralkodókkal szemben az volt, hogy ha egy uralkodó ellenségesen viselkedett, akkor azzal nincs mit tenni, igen, le kell győzni. Értem. Börtön ugyan létezett Egyiptomban, meg börtönőrről is tudunk, de olyanról nem tudunk, hogy valakit hosszú ideig fogságban tartottak volna. Aki fogoly volt, azt a munkaerejét felhasználták. Tehát attól függően, hogy ez a fogoly milyen képzettséggel rendelkezett, és milyen volt a hozzáállása, elküldték a kőbányába dolgozni, mondjuk, és akkor ott kemény fizikai munkával dolgozott, és hát tudjuk, hogy a balesetvédelem nem volt olyan, mint ma, tehát ott azért elég sokan nyilvánvalóan elpusztultak, meghaltak. Akár kőomlás miatt, akár megerőltetés miatt, akár nagyon sok probléma lehetett. Akik ott voltak, azokat sem fogolyként kezelték. De hát a kőbányák a sivatagban vannak. Hová megy a sivatagból egymagában?
1: Sehova.
0: Nem tud elmenni. Ha viszont ott meg akar maradni, hogy rendesen kapja az élelmiszeradagot, rendesen kell dolgozni. A saját egyiptomi embereikkel együtt dolgoztak. Csak függőbb viszonyban voltak, de nem szabad a klasszikus római rabszolgaságra.
1: Értem.
0: Gondolni, tehát ugyanúgy bántak velük. Hát a különbség az volt, hogy egy fogoly

0: hazamenni, az egyiptomiak meg haza tudtak olyankor menni. Tehát a fogoly akkor attól függően, hogy kinek a fogja volt, az megint valamilyen más munkára ide-oda-amoda, amik, ahol éppen szükség volt a munkájára, oda vitte. Tehát nem volt a maga ura. Az egyiptomi paraszt, meg egyiptomi ember sem volt a maga ura, de nem ilyen mértékben. Értem. Tehát ez volt az alapvető különbség. Na most, amikor olyan ember volt, akinek szakismerete volt, és hajlandó volt beilleszkedni az egyiptomi életmódba, akkor különböző mesterségeket csinált. Tehát például ilyen fogatokat is készítettek, vagy például a vincellélek között nagyon sok elő-ázsiai ember volt. Igen. Tehát ilyent is csináltak, és hogyha jól dolgoztak, jól beilleszkedtek, akkor egy idő után teljesen házat tudtak alapítani, ahogy az egyiptomiak mondták. Igen. Tehát önálló életet Igen. tudtak kezdeni. Nem volt az, hogy én fogoly vagyok, és akkor életem végéig ide-oda dobálnak, mert Igen. lehet, hogy ez volt Igen. vele. De ki is... De, lehet,
1: hogy jól jött ki
0: de, is belőle. De hogyha olyan helyre került, minden az embereken múlik. Tehát ha olyan gazdája lett, aki emberként kezelte a többi embert, ugyanúgy őt, mint az egyiptomiakat, akkor ki tudott emelkedni. Vagy olyan képességei voltak, ismeretei, ami fontos volt a idézőjelbe tett gazdájának, akkor ennek semmi akadálya nem volt. De például szabadon házasodhatott. És az megszületett gyerekek azok ugyanabba a kategóriába estek, mint bármelyik egyiptomi.
1: Nagyon jó.
0: Tehát a fogoly kiszolgáltatottabb volt, de hogyha hajlandóságot mutatott arra, hogy beilleszkedjen az egyiptomiaknak a mindennapi életébe, akkor ez csak átmeneti volt. Akkor egy idő után meg tudta találni Érte. A maga helyét, mint a szolgák, vagy mint a parasztok. Tehát nem volt jobb sorsa, de rosszabb sem.
1: De rosszabb sem.
0: Mint az egyiptomi lakosságnak. Tehát ilyen szempontból nagyon befogadóak voltak az egyiptomiak. És ugyanez volt az uralkodókkal is, akik az udvarban éltek. Sőt, a legyőzött uralkodóknak a fiait, az ifjakat, azokat kifejezetten túszként elvitték az udvarba. De a túszok nagyon jól éltek. A jövendő királlyal együtt nevelkedtek.
1: Mint Dániel prófita, ugyebár Babilonban
0: Igen.
1: jó pár értelmes fiatalemberrel. Tehát, átképzés, egyebek.
0: Tehát ugyanazt a neveltetést Igen. kapták, ugyanazokat a javakat, ugyanolyan fényes körülmények között éltek, hát ugye a fényes az a mai viszonylatban mást jelent, de az akkori fáraókra, trónörökössel azonos szinten Igen. kezelték őket. Nyilván mindig éreztették velük, hogy ők azért itt csak vendégek, tehát azért biztos volt benne valami ilyen, de a vendég vagyok, vagy kiszolgáltatott fogoly, az nagyon nem mindegy, és ez gyakorlatilag annyit jelentett, hogy annyiban volt kiszolgáltatott, hogy nem mehetett el.
1: Tehát, Értem.
0: Tehát, tehát a honvágya az nyilván megvolt. Tehát ez biztos, hogy azért bennük élt, de ugyanakkor kapcsolatot tarthatták az otthonnal, saját szolgáik lehettek, akik otthonról jöttek. Tulajdonképpen nagyon jól éltek. Persze az egyiptomiak ezt nem véletlenül csinálták, mert így egyiptizálták a jövendő vazallusokat. Megismerték, akit ugye személyesen ismerek, akivel jóba vagyok ráadásul, az, ha kér tőlem valamit, szívesebben megcsinálom, mint egy akárki, aki csak rám parancsol. Igen. Akkor rám parancsol, olyanok a körülmények, meg kell csináljam. De amint a körülmények megváltoznak, akkor már nem csinálom meg. Most, ha valakivel baráti viszonyban vagyok, akkor amíg a kérését meg tudom valósítani, addig megvalósítom. Tehát Egyiptom ezekkel az északi területekkel, a szír-palesztin térségben, földközi-tengernek az északi partján élő területekkel, Mitannival is, miután sikerült legyőznie Mitannit, ilyen viszonyba került.
1: Jó viszony.
0: És a hettitákkal is, amikor második Ramszesz a csatában nem tudta legyőzni a hettitákat, de a hettiták

0: tudták őt legyőzni. Mind a ketten a saját győzelmüket hirdették az országban, de kötöttek egy szerződést.
1: Az amerikai elnökválasztás, bocsánat. Igen.
0: A világ első olyan szerződését, ami kölcsönös, tehát nem csak béke szerződés volt, hanem egymás kölcsönös megsegítése is benne volt. És amikor Anatóliában éhínség volt, gabonára volt szükség, Egyiptomból ment oda a gabona, küldték. Viszont Ramszesznek is volt Hetita a felesége. Tehát tényleg szoros kapcsolatban, jó viszonyban élt egymással a két állam, és az uralkodók és a feleségeik leveleztek egymással. Baráti viszonyba keveredtek.
1: Nagyon szép. Még egy dolgot szeretnék, a házasságok kerültek szóba, és amúgy ez is mutatja a zsidóság részéről, hogy hogyan ítélték meg Egyiptomot, hogy amikor vegyes házasságokról volt szó, akkor egyiptomival lehetett házasodniuk. Tehát a mózesi törvényekben benne van, hogy egyiptomival lehet, mert...
0: Kifejezetten írják, hogy az egyiptomival lehet, vagy...
1: Igen, ez benne van. De azt tudom, hogy Mózes könyveiben az benne van, hogy kánáni népekkel ne, ammóniakkal és moábiakkal ne házasodjanak, mert ők voltak azok, akik amikor ti, mint nép, honfoglaló nép bementetek Kánaánban, nem adtak nektek kenyeret és vizet. Így írja Mózes, tehát törvénykönyve, vagy hát a Mózes könyvei, az nem tudom pontosan, hogy hol van ez. És egyiptomiakkal viszont lehetett házasodniuk, mert ők is ott voltak, tehát sokáig. És három generáció után már teljesen az izraeli néphez tartozhatott egy egyiptom is. Ez sok történetben előjön amúgy, hogy milyen a kánaániakkal kötött házasság. Rút könyvében keményen megjelenik ez. Ott persze nem egyiptomiak vannak, hanem moábiak, hogy milyen átkot vonnak magukra a család, hogy onnan házasodnak. Érdekes. Egyiptomban nincs ilyen, tehát nincs átok.
0: Ez
1: lényeges, nem? Tehát, hogy végül is alapvetően jó a megítélése Egyiptomnak.
0: Igen, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy baráti viszonyban voltak, csak az a státusz, az nem tetszett nekik, amiben Egyiptomban részesültek.
1: Igen.
0: Ami azért is érdekes, mert az egyiptomiak nem tettek különbséget a különböző népek között. Tehát egy idegent idegen volt, és nem az volt, hogy ez most szír, ez most palesztin, ez most zsidó. Nem foglalkoztak ezzel, nem egyiptomi, de amikor az egyiptomiként viselkedett, akkor már befogadták, akkor már egyiptominak tekintették. Hát ez volt a probléma például a líbiaiakkal is. Ezért tudtak a líbiaiak aztán a harmadik átmeneti korban dinasztiát, uralkodói dinasztiát alakítani, mert az egyiptomiak teljesen befogadták őket, és egyiptomiként kezelték, és az egyiptomi ranglétrán, a katonai ranglétrán a legmagasabb szintre tudtak emelkedni. És amikor Egyiptomban ugye zűrzavar volt, mert a fáraónak, 11. Ramszesznek a hatalma az úgy lehanyatlott, és Tébában Amonisten irányította az országot, északon meg sok-sok kis részre szabdalódott, a sok-sok kis résznek jelentős részében líbiai volt a vezető. Mert ott telepedtek meg nagy mennyiségben, teljesen befogadták őket az egyiptomiak, ugyanúgy viszonyultak hozzá, mint egy, most idézőjelbe tett, echte egyiptomihoz, és úgy alakult, hogy ők lettek a legelőkelőbbek. És hát akkor jött ki a harmadik átmeneti korban, hogy ők ugyan egyiptizálódtak, nagyon sok egyiptomi dolgot átvettek, de a szemléletükben megőriztek a líbiaiból is sok mindent, mert hogy az egyiptomi szemlélet az volt, hogy van egy fáraó, aki az északi területek alsó egyiptom és a déli területek felső egyiptomnak az ura. És a líbiaiak úgy tűnik, hogy leginkább a törzsszövetség rendszerében gondolkoztak, mert hogy ők így uralkodtak.
1: Igen.
0: És nem zavarta őket, hát az egyiptomit iszonyatosan zavarta volna, hogy egyszerre három fáraó van.
1: Gondolom.
0: Hát ez egy egyiptomi szemléletben elképzelhetetlen lett volna. Ott egynek kell csak lenni, mert egy valódi, a többi pedig trombitorló. És hát ki azt tekintette valódinak, akit valódinak akart tekinteni, tehát azért volt Egyiptomban is ilyen időszak, de egymással folyton harcoltak, mert az trombitorló, én vagyok az igazi.
1: Igen, ez nagyon érdekes az Istenek nevében is, olyan olvastam, hogy Ámon, mint főisten, hogy volt egy ilyen neve is, hogy az egyetlen. Tehát, igen, hogy rengeteg Isten, de mégis egy, tehát az egyetlen is minden népnek.
0: Az Istenek királya.
1: Igen, az Istenek királya. Milyen sok helyen megjelenik ez, Jahve is az egyetlennek, az egynek.
0: Igen, csak ezt az egyet, igen, máshogy értelmezték az egyiptomiak.
1: Igen, nyilvánvalóan. Igen, vagy Mitrász is, ugye az is nem sokára ott Krisztus környéke körül majdnem világvallásá lett, vagy a kereszténység helyett ő is az egyetlen, sok-sok neve közül ez volt az egyetlen.
0: De az Isis kultuszban is.
1: Biztosan ott is így volt, hogy az egyetlen.
0: Szóval teljesen más volt a szemlélete a libiaiaknak, mint az egyiptomiaknak. Hát aztán ez volt az említett taharka, akit rendet teremtett. Hagyományos egyiptomi szemlélet szerint az egész országnak egy fáraója kell legyen. Ez ő volt.
1: De meg tudta tenni.
0: Igen, egészen addig, míg az asszírok ki nem üzték,
1: ja,
0: és ekkor volt az, hogy Tébát is felégették. Tehát egészen Tébáig üzték, ez a második hadjárat volt, mert az elsőben még Taharkának, úgy Memphisnél sikerült megállítani, de aztán, amikor másodszor jöttek, akkor már nem. Viszont házasságról,
1: a vegyes házasság, hogy a zsidók megítélése Egyiptom felől. Tehát végül a soron jó, ha össze akarjuk foglalni, mert a házasság azt mutatja, hogy hát ők szívesen befogadják az idegen, így módon, ezt a fajta idegenséget, Egyiptom idegenségét.
0: Viszont az nagyon érdekes, hogy a későbbiek során lényegében a 26. dinasztiától, tehát amikor Egyiptom kiűzte az asszírokat, és megint önálló lett, akkortól, ahogy mondani szokták, az idegen gyűlölet került előtérbe. És utána már nem csak a zsidókat, de a zsidókat is, igen, gyűlölték. Tehát elkülönítették őket az egyiptomiaktól. Ez valószínűleg, illetve minden bizonnyal az asszír hódoltsággal is kapcsolatba kerül, hogy most egy idegen nép uralkodott fölöttünk, ez is idegen, meg az is idegen, biztos ez is uralkodni akar. Ez volt az egyik fele a dolognak, a másik fele pedig, és ez konkrétan a zsidókkal kapcsolatban, ugye az állatoknak a kultusza a késői korban az egyiptomiaknál nagyon előtérbe került. Korábban is az isteneknek voltak szent állataik. Ezeket a szent állatokat tiszteletben kellett tartani, de állattemetőket nem csináltak nekik. És ez az az időszak, a Szaiszikor, meg az ezt követő időszak, amikor egyre több és egyre nagyobb állattemetők jönnek létre, ahol a szent állatait az isteneknek mumifikálják és eltemetik. Na most a húsvéti bárány,
1: igen,
0: az az egyiptomiak számára kifejezetten, hogy is mondjam, a véres kard volt.
1: Gyűlölt tárgya volt.
0: Hát a bárány az így leölni rendszeresen, az Hnum istennek a papjai számára Isten kísértés volt.
1: Tehát gyalázás is megkísértés, igen, a bárányt öltek.
0: Igen, mert az, igen, ugye a kossal,
1: értem, igen,
0: azonos csoportban volt, és a kos a Hnum istennek a szent állata volt. Tehát az ő szent állatukat ölték meg, igen, rendszeresen, és még büszkék is voltak rá, és ünnepelték ezt. Úgyhogy ez egyébként...
1: Nagyon érdekes tényleg.
0: Ez egy érdekes dolog, Elefantinében emiatt a Hnumisten papjai és a zsinagóga között fegyveres harcokra is sor került, felégették, és szóval mindenféle atrocitások voltak, úgyhogy rendet kellett teremteni köztük. És ez akkor kezdődött, amikor nem emlékszem konkrétan, hogy melyik zsidó király volt az, aki azt mondta, hogy mindegy, hogy a zsidók hol élnek, egyformán kell Jahvét tisztelni. És addig az Egyiptomban élő zsidók ezt a szertartást Egyiptomban nem így ülték meg. A bárányoknak a leülése nélkül. És addig semmi probléma nem is volt. Értem. És ennek a döntésnek a következtében, értem, elkezdték azt csinálni. először döbbenten nézték az egyiptomiak, hogy mi történik, és amikor kiderült, hogy ez nem egy véletlen eset, hanem ez rendszeresen is így is fog történni, mert ezt ők így élik meg, akkor háborodtak föl, és akkor kerültek sorra az atrocitásokra. És ezután volt az, tehát a szaiszi kortól, hogy diaszporák alakultak ki. Korábban is persze a hasonlóan gondolkozók azok szerettek egy területen megtelepedni, de ettől kezdve ez törvény lett, hogy egy kupacba éljenek. Voltak görög telepek, voltak zsidó, különböző népeknek.
1: Így volt békesség, úgy, ahogy...
0: Igen. Szóval nagyon érdekes a népek egymás mellett élése, hogy mikor, mit és hogyan tolerálnak.
1: Akkor nagyon otromba módon mondtam ezt, mert lehet, hogy tényleg csak egy ideig volt a zsidóknál is tolerancia Egyiptom felé, meg a vegyes házasságok felé ilyen szempontból, mert még Ruth is hát a bírák korában élt, ha fogság környékén is foglalták össze a történetet, az meg már viszont az asszír fogság, meg a babiloni fogság után volt, ugyebár nem tudom. Tehát óvatosan kell akkor ezzel a kifejezéssel is bánni, vagy megállapítással. Egy darabig, tehát jó szemmel nézték, ha egyiptomival kötött valaki házasságot, nem tudom meddig.
0: A 10 csapással kapcsolatban. Ugye Mózes a 10 csapást, amikor mérték, akkor a Biblia, illetőleg a zsidók szerinted az egyiptomi válaszokat, az egyiptomi varázslóknak a ellen tevékenységét hogyan értékelték?
1: Biztos, hogy le voltak döbbenve, hogy ők is képesek rá. Biztos, hogy volt egyfajta bizonytalanság Jahve felé, hogy hát Egyiptom varázsló is vérét tudják változtatni a vizet. Ugye bár meg még korábban Mózes botja kigyúva válik, a mágusok is meg tudták csinálni, vagy nem ez volt a hivatalos nevük, most így mondom, varázslók nem tudták tenni. Bizonytalanságot keltetett bennük, de a páskabárány az már az egy olyan csapás volt, ami meg nem tudom, melyik volt az a... Csak azt nem tudom, hogy hanyadik csapás volt a víz-véré változtatása. Tehát, hogy melyik volt az a szint, vagy hány csapás után nem tudták már követni a varázslók, erre akartam utalni. Persze a legutolsó, az elsőszülöttek megölése állati emberi, az a pusztító angyalnak a jövetele, az nagyon kemény volt. Igen, a pusztító angyal. Tehát, hogy ezzel nem tudtak mit kezdeni. És oly sokszor jelent meg a pusztító angyal a zsidó nép életében is. Dávid népszámlálásánál is megjelent a pusztító angyal. Ott is pusztított a népe körében. De ez egy másik történet, csak ez ide tudok, mert ennyi tudok a varázslókkal kapcsolatban mondani.
0: Ezzel véget ért mai műsorunk, köszönjük figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!

0: Ó-egyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Első lépés, keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés, párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt idén ősszel, szeptember 26-án ismét megrendezik, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. Jelentkezési határidő szeptember 10, csütörtök. A mostani hatodik rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevő keresztény kortársakkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Ne csak a lelkipásztorok hordozzák a cigánymisszió felelősségét. Cigánymisszióval kapcsolatos felmérés készült a nyírségi református egyházmegyében. Kis Réka, missziói lelkipásztor kapta a feladatot, hogy végigjárva az egyházközségeket feltérképezze a helyzetet. A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen romológiát is tanulnak a teológus hallgatók. Ez is hasznosnak bizonyult Kis Réka lelkipásztor számára, aki elvégezte az első lépéseket a nyírségi cigánymisszió összehangolt munkája felé. A kutatásból az is kiderült, hogy sok településen már régóta aktív szolgálatot végeznek a lelkipásztorok a cigány testvérek felé, de szükségük van segítségre, olyan emberekre, akik hidat képeznek a cigányság felé. Ezeket a tapasztalatokat is gyűjti az egyházmegye. Munka évkezdő konferenciák. A nyugati dunántúli evangélikus egyházkerület augusztus 24-től 25-éig Kőszegen tartotta meg munka évkezdő konferenciáját a Harangtoronyszálló és Kőszegi Evangélikus Középiskolában. A déli evangélikus egyházkerület 3 napig, augusztus 24-e hétfőtől még ma, augusztus 26-a szerdáig tartja a munka évkezdő lelkész konferenciáját. A helyszín az Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia és Missziói Központ, Balatonszárszó, Jókai Mór utca 41. Radírozzuk ki a különbségeket. Fennállásának a 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebb és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót a Református Szeretetszolgálat. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskola kezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A felmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak. De az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja az iskolatáska, a toltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretetszolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma, szerdán is derült napos az idő, néhol csökken a felhőzet is. A keleti szél erősödhet, és 27-32 fokunk van. Csütörtökön is derült, napos lesz az idő, kevés felhővel, eső sem lesz. Délire fordul a szél, és 29-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Itt vagyunk és beszélgetünk. Ha csodát tapasztaltok meg, akkor attól erősödik a hitetek, szerintetek?
3: Attól függ, hogy mit nevezünk csodának.
0: Hát ami persze. Neked az, ami olyan, amit egyszerűen nem tudsz másképp megmagyarázni, csak azt tudod gondolni, hogy a Jóisten most egészen konkrétan megsegített, megmentett, megoldott valamit.
3: Tehát a saját magunk eldöntjük azt, hogy ez most csoda volt, vagy nem volt csoda.
0: Ne.
3: Lehetséges, hogyha elmondjuk ezt valaki másnak, akkor az nem fogja csodának vélni.
0: Lehet, de egyébként szentek életében például konkrétan meg vannak jelölve bizonyos dolgok, amik megtörténtek velük, és csodáknak lettek minősítve.
3: A csoda az, amit nem tudunk elképzelni, és megtörténik.
0: Igen. De észreveszi néha az ember, most eszembe jut egy kép, ahol ez egy filmbeli kép, nagyon régen láttam, és nem tudom most pontosan idézni, hogy kik voltak ott a filmbeli szereplők, de a szegények megetetése történt éppen egy fazékból, vagy kenyérből, nem is tudom, szeltek a nővérek, és ott egy csoda lett a szemünk elé tárva a filmbeli jelenetben, ahogy az egyik nővér a sok-sok oda sorakozó embernek vágta mindig a szeleteket, és egy másik nővér pedig a nézőkkel velünk együtt észrevette, hogy az a kenyér az igazából nem fogy el, mindig újra és újra tud adni belőle. Egy pillanatra összenézett a két nővér, az egyik érzékelte, hogy ez csoda. Nekem az jut eszembe, hogy tulajdonképpen talán ki is zökkenthetjük magunkat a csodából, hogyha elkezdünk tudatosan gondolni arra, hogy ja, most ez egy csoda? És akkor hirtelen eltűnik, megszűnik, de amúgy pedig könnyen, mint vagy a tessék, a vizen járás.
3: Tehát azt, hogy hogyan fogadjuk a csodát, azt kérdezed
0: Jézus
3: most.
0: Hívta például az egyik tanítványt, hogy gyere. Az a tanítvány elindult a vizen, és aztán akkor rájött, hogy ja, én most a vizen járok, és rögtön elkezdett süllyedni, és kiáltott, hogy jaj, ments meg. De hát egyébként, amíg nem zökkent ki belőle, addig benne volt.
3: Pontosan, amíg kapcsolódott, és amíg hitt. Természetesen akkor, amikor a halászok jártak a vízen, az csodának tűnt nekik.
0: Na, Laci, mit mondasz?
4: Hát, illetve ez a hit, mert azért esett le hirtelen, mert a
0: hite
4: így kiugrott belőle.
0: Igen.
3: Tehát kételkedés.
4: Viszont
3: volt.
4: Jézus elmondta nekik, de a tanítványok is azt mondta, hogyha lenne tiszta nagy hitetek, akkor a hegynek is mondhatnátok, hogy menjen odébb, és oda menne, illetve ugyanúgy tudnák kezelni a szelet is.
0: De egyébként úgy, más is, Illés próféta is megtette, hogy imádkozott tartósan időjárással kapcsolatos ügyben.
3: Mert hogy jöjjön az eső?
0: Hát igen, jött.
3: És az csoda?
0: Hát, neked
4: hát annak idején nem esőre sokkal több szükségük volt, mint most nekünk, igaz?
0: Meg inkább a kérdés itt tulajdonképpen az, hogy ha csodát tapasztaltok meg, akkor az a hiteteket erősíti?
4: Szerintem ez sokszor csak pont ezért van.
0: Mármi csoda?
3: A csoda.
4: Ezért kapunk. Igen.
0: Hogy erősíti.
3: Azért kapunk
4: csodákat. Hogy utána higgyünk benne.

0: Most csak így visszaemlékszek egy pár dologra, ami megtörtént.
1: Csodára?
0: Igen, velem, és akkor olyan nagy extázissal fogadtam az úgymond csodát, hogy el voltam telve vele, és azt mondtam, hogy itt most megerősödhet a hitem. És ez tartott pár hétig, és akkor éreztem, hogy csökken az a lelkesedés.
2: Jézus mindig a csodatételek után figyelmeztetett, hogy ezt ne mondjátok el senkinek.
0: Nem kell elmondani senkinek. Ezt saját magad kell értékelned, saját magad kell befogadjad, és akkor levonni a következtetéseket.
2: Vagy pedig lehet, hogy még kártékony is, hogyha csodákról mesélünk?
1: Hát nem tudom miért, hát mi rengeteg csodáról kapunk tájékoztatást a Bibliából, nem? Hát a tanítványok, ők is leírták nekünk az evangéliumokban.

0: beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Beszéljük meg azt, hogy mi a bűn. Csak a 10 parancsolat alapján lehet bűnt elkövetni.
2: Nekem most ez jut eszembe, hogy igen.
1: Ha én úgy gondolom, hogy valamilyen bűnt követtem el, és nincsen benne a 10 parancsolatban, attól még az bűn?
2: Nincs is olyan.
3: Hát mindig, akkor mindig visszalépünk az induláshoz, nem? Hát azt kell, hogy elhangzott ez a szó, hogy bűn, Ádám és Éva idejében, és ők mit csináltak? Semmit. Egyetlen egy dolog volt, hogy amit kért Isten tőlük, azt nem tartották be. És akkor
1: de honnan tudjuk, hogy mit kell betartsunk?
3: Ezt rögzítette Isten először csak két szóval, szeressétek Istent, és szeressétek fele barátaitokat, de aztán ezt szétvette 10 dologra is, de a 10 parancsolatnak az első 5 része az Istenről szól, a második 5 része az emberekről, de aztán persze utána Jézus még egy kicsit megfogalmazta, hogy hát igen, szeressétek fele barátaitokat, de az ellenségeiteket is szeressétek.
2: Na ráadásul, nem is akárhogy, egyébként én ezt ki is készítettem majd akkor, Lukács 6.27, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel. Tehát tegyünk is jót velük. Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást. Hát megtesszük mi ezt? Folytatom. És imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd neki oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami tiéd, attól ne kérd vissza. Hát azért ez egy kicsit messze van attól, ahogyan mi viselkedünk, nem gondoljátok?
3: De ez ahhoz is csatlakozik, amiről a múltkor beszéltünk, az ítéletről, nem? Ezért is mondja Isten, hogy azért is ne ítéljünk, hanem inkább próbáljuk meg őket javítani, de csak szeretettel javítani.
2: De mégis megítéljük, és ugyanebben egyébként Lukács írja ezt is, hogy ne mondjatok ítéletet senki fölött, és akkor fölöttetek sem ítélkeznek, ne ítéljetek el senkit, és akkor benneteket sem ítélnek el, de mi mégis megtesszük, tehát az ember, ha magába néz mélyen, én legalábbis, akkor tudunk ítéletmentesek lenni. Lehet, hogy néha egy picit sikerül, de amúgy látok
1: valakit. És minden
2: valakit
1: mellett még szeretni is.
2: Hát igen, nektek megy nem ítélkezni. És én mondtam egyszer már nektek pont itt ebben a műsorban egy példát, hogyha valaki például magát nagyon dicséri, nálam bekapcsol valami, hogy hey, ott valami sántít, mert ha valaki önmagát felmagasztalja, akkor én már elkezdem őt megítélni, hogy hát itt valami sem.
1: Mindenféleképpen ítélkezünk, vagy jól, vagy rosszul, lehet. És talán egyik sem megfelelő, nem és nem jó.
2: Hát vagy ha valaki, tényleg beszélgettünk erről, azt mondja magáról, hogy én nem vagyok bűnös, nekem semmi bűn. Mert van, aki egyébként, biztos találkoztatok már ilyennel, Laci mesélted, hogy te már találkoztál, én is egyébként, aki mondja magáról, hogy hát nekem nincs bűn.
1: Laci azt mondta, hogy nagy része az embereknek ezt mondja saját magáról, hogy nincsen bűne. De itt megint visszatérnék oda, hogy mi a bűn, tehát honnan tudjuk azt, hogy mi a bűn, mert hát saját magunk is eldönthetjük azt,
2: nem
1: hogy
2: dönthetjük.
1: Én...
2: De hogy dönthetjük? Hát hogy dönthetjük? A Bibliából tudjuk.
1: De mondjuk úgy érzi az ember, hogy valamilyen bűnt követett el.
2: Ami nincs nem... leírva a Bibliában, de hát az mi? Mi lehet olyan? Ha tudsz egy példát mondani, akkor igen, meglepődünk szerintem, de aztán lehet, hogy most meg fogunk
1: igen,
2: lepődni.
1: Igen, hát biztosan a 10 parancsolat valamelyikéhez hozzá lehet kapcsolni. Tehát akkor megegyezhetünk abban, hogy a bűn az a 10 parancsolathoz kapcsolható.
2: Szerintem csak. Mindenképpen.

0: Bibliáról másképpen.
1: Szoktam nektek beszélni a zsidó testvérekről, akikkel beszélem. Igen. És volt most nemrég egy olyan írás, aztán utána beszélgettem. Azt írták, hogy mit jelent az hazugság. Mert hogy a 10 parancsolatban nem az van, hogy ne hazudjatok, hanem hogy ne tegyetek fele barátaitok ellen hamis tanú bizonyságot. És erre a zsidók így mondták, hogy hát, mikor hazudni azt lehet. De csak akkor, tehát olyan hazugságot nem szabad, ami rosszat okoz bárkinek. De
2: szép hazugság,
1: játszani
2: lehetséges.
1: Vagy mulatságoskodni,
3: viccelni például.
1: Viccelni, azt lehet. Hát ezt mondják a zsidó testvérek is. Érdekes, nem?
3: És egyrészt például a humor, másrészt pedig, hogyha mondjuk van egy tünetem, mondjuk egy testi tünetem, hogy megjelenik valami betegség, és én önmagam elől azt egyszerűen elhazudom, mert én azt akarom, hogy én imádkozom minden nap egészségért, és én egyszerűen nem veszek róla tudomást.
2: Na de ez egy másik dolog, amikor azt mondod, hogy nem veszek róla tudomást.
3: Nem elhazudás?
2: Nem elhazudás, hanem egy átadhatod is magad.
3: Hát az is olyan, igen.
2: Egyfajta kikerülése a
3: hazugság,
2: vagy szembenézése bizonyos dolgoknak, de lehet, hogy ezt azért is teszed, hogy ne hívd fel az elmét, figyelmét
3: hát
2: arra, hogy...
3: Így van, hogy meg tudjak gyógyulni, így mondjuk. Van. Hát, de mégiscsak hazugság. Az orvos mondjuk azt mondja, hogy szavas.
2: Az orvos is hazudhat neked, és azt mondja, hogy... És akkor ad egy olyan hitet neked a hazugság által, amivel meggyógyulsz.
3: Ja, na látod, tessék, akkor ott van. Azt hazudja
2: azt
3: nekem,
2: fogja
3: hogy
2: mondani,
3: Szabolcs,
2: hogy nincsen semmi baj.
3: Vagy
2: és
3: ott
2: akkor
3: van az üres kapszula. Vegye be, Szabolcs, ezt hát beveszi, igen. Már holnapra jobban lesz. Most vegye
2: ez
3: be.
2: Ez a placebo hatás, hát és ez egy nagyon érdekes területe.
3: Holnapra jobban lesz.
2: És hogyan gondolod, hogy működik?
3: Hát persze.
2: Hát persze, hogy működik.
3: Beveszem, és rögtön jobban leszek.
2: Biztosan, különben is. A más gyógyszerrel is pontosan így van, hogy megnyugtatod magad, hogy bevetted a
3: hát akkor
2: gyógyszer.
3: Hazugság.
2: Akkor a zsidó testvérek tényleg de, jót mondtak, nem, hogy azt mondták, hogy lehet...
1: Nem, mondtak példákat a Bibliából.
3: Hát de valahogy sűrjük, csavarjuk. Igazat kell mondani, nem? Mert azt mi nem tudjuk, hogy mivel mit okozunk.
1: De sokszor az igazság is problémát okoz.
3: Az biztos.
2: Nem? Nem nagyon tudjuk átgondolni, és ez a bajunk, hogy hogyan...
3: Hogy kellene ezt csinálni. Hát talán úgy, ahogy Pál tanít minket a szeretetre, de azt se tudjuk megcsinálni, hogy mindent eltűrni, mindent elfedezni. Ha mindent elfedez, az azt jelenti nektek is, hogy letakarja a csúnyaságot szeretet lepellel? Azt jelenti nektek, a mindent elfedez?
2: Nem biztos, hogy szeretet lepellel, hanem egyszerűen elfed, nem mondja.
3: Na de mit jelent, a mindent elfedez?
2: Elhallgat. Elhallgat, hát nem csak, hogy elhallgat, hanem valamilyen formában megmagyaráz, elfed.
3: Na, neked ezt jelenti, Lacinak?
1: Hát mert hogy minden ilyen problémát, amiről beszélünk, a szeretet az meg tudja oldani. Tehát mindig szépen át kell gondolni, hogy na jó, akkor látjuk, hogy mi a helyzet, de akkor ezt hogy kezeljük. És a szeretet az azt jelenti,
3: a
1: hogy
3: szeretet.
1: A másik testvéremmel együtt megoldjuk.
3: Akkor nem is letakarom egy szeretet lepellel, hanem maga a megoldás a szeretet, hogyha bennem van a szeretet. Nem így kellene erre gondolni, hogy nem is tudom, hogy fogok viselkedni, de ha bennem van a szeretet, akkor majd az a bennem lévő szeretet megoldja. Na,
1: így
3: akkor
1: van,
3: most ezt
1: van.
3: Az előző
1: hát
3: gondolatomat töröltem, hogy szeretet lepel meg ilyesmi, akkor azt mostantól elfelejtem, hanem ha bennem van.
1: Hát ez na a jó, lélek köszönöm. Gyümölcse. A szeretet, az öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Ezt mondja, hogyha ez benne van a szívemben, mert ez a lélek gyümölcse, az azt jelenti, hogy a szívemben van, illetve nem, a gyümölcs az azt jelenti, hogy ezt látja is más.
3: Lehet benne gyönyörködni. Na jó, akkor mindjárt folytatjuk, ez a Bibliáról másképpen című műsor.

0: Bibliáról másképpen.
1: Megbocsátás kapcsán hozom a következő gondolatot. Adáson kívül például András egy bizonyos dolog miatt elnézést kértél tőlünk. Most ezzel kapcsolatban az jut eszembe, hogy nekünk egyébként kötelességünk elnézést adni, vagy hát megbocsátani, nem? Tehát tulajdonképpen meg se tehetem, hogy nem bocsátok meg, hiszen köteles vagyok megbocsátani, fel vagyok rá szólítva.
2: Csak az a kérdés, hogy valami marad-e bennünk
1: igaziból harag. Kell megbocsátani.
2: De mondhatod, hogy igaziból megbocsátunk, ez sajnos nem csak az emberen múlik, mert ott marad benne. Hiába mondja az ember azt, hogy megbocsátottam, és minden rendben van, amikor éjszaka felébredés, egy bizonyos fajta szorongás van benne, például.
1: Kell hozzá egy kis kegyelem.
3: Szerintem megint az aranyszabállyal illik megmagyarázni, nem?
1: Mégpedig?
3: Hát mert az aranyszabály az, hogy azt tedd másokkal, amit szeretnél, ha veled is tennének. Vagyis ha te szeretnéd, hogy neked is megbocsássanak, ha valamit hibázol, akkor neked is meg kell bocsátani.
2: Hát pont erről
3: beszéltünk, ez az alap aranyszabály.
2: Hogy nem rajtunk múlik, hogy megbocsátunk-e, mert hiába mondjuk ki, hogy én megbocsátottam, és hiába teljes szívemből azt szeretném, hogy ez a dolog rendeződjön, mégis kell legyen vagy egy bizonyos időnek, vagy valaminek történnie kell, hogy ez tényleges megbocsátás legyen.
1: Na de hát akkor idézünk a Lukács evangéliumából a megbocsátás. Én ezt a napokban vettem észre egy szót itt ebben. Ha vétkezik ellened atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer tér vissza hozzád, ezt mondva, megbántam, bocsáss meg neki. Nekem eddig soha nem tűnt fel az a szó, hogy ha megbánja.
2: Ez
1: nem tűnt fel eddig.
2: Nekünk sem.
1: És ha nem bánja meg, akkor is kötelesek vagyunk megbocsátani. Ugye?
2: Elég erős szavakat használsz, hogy kötelesek vagyunk.
1: Én így tekintem. A mi atyánkban is benne van minden nap, mondjuk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk.
3: Bízni kell Isten ítéletében. Vagyis, hogy az ilyen dolgokat én bocsássak meg, de ha nem jó, akkor Isten majd elé. Minden, mert ez van a Bibliában, ez van nekünk írva, nem? Hogy a bűneiért mindenki bűnhődik majd. Később így úgy, de bíznunk kell Isten ítéletében.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Lukácsnál, ahogy olvassuk a megbocsátás kapcsán, tehát, hogyha vétkezik atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. Ha nem lenne ott az a rész, hogy és ha megbánja, akkor is meg kell bocsátani. Laci bólint,
2: én
1: András
2: négy. Én nem bólintok. Ez egy kiragadott szöveg a Bibliából, és nem tudom elképzelni, hogy ez egy általános elv kellene, hogy legyen.
1: Hát de aztán folytatja, hogy és ha naponta hétszer, gondolj bele, naponta hétszer jön valaki, de megbánja mind a hétszer, visszajön, hogy András, ne haragudj, mert már megint csináltam, és megbántam András, de nem tudtam uralkodni magam, ne haragudj már, és András.
2: Bármennyiszer...
1: Igen, van, ahol írja, hogy hétszer,
2: történik mindez.
1: Igen.
2: Igen, akkor...
1: Hát nem azt írja valahol? 70-szer, 7-szer.
2: Egy kérdés megbánja. Van az, hogy az a ha.
1: Az a ha.
2: Ha megbánja.
1: És ha
2: akkor
1: nem...
2: is meg kell bocsátani.
1: Ha nem bánja.
2: Az én elképzelésem szerint, hogyha ha nem bánja meg. Tehát legfennebb nem adunk több alkalmat arra, hogy ez megtörténjen.
1: Hát de az nem úgy van, mert az megint nem bibliai.
2: Miért nem
1: bibliai? Hát, hogyha én nem adok több alkalmat, akkor már...
2: Az azt jelenti, hogy elkerülöm azt az embert, vagy valami olyan... nem adok több lehetőséget arra, hogy az a bűn, vagy az a bántó valami még egyszer bekövetkezzen. Hmm. Tehát kitérek előle.
1: Yeah, értem, én értem, de mondjuk ő
2: tehát
1: utána
2: vagy
1: megy.
2: Kitérek, vagy elfogadom úgy, ahogyan
1: szenvedjétek el egymást, akkor visszaugrok egy korábban.
2: Elszenvedem, ugye? Vagy megváltoztatom. Ez a három lehetőség.
1: Saját magamat lehet csak
2: nem tudom, hogy a helyzetet is meg tudom változtatni.
1: Helyzetet vagy magam?
2: A helyzetet, magamat megpróbálhatom a másik embert is megváltoztatni, hogyha mondjuk itt most egy emberről van szó.
1: Nem tudom, az helyes dolog-e? Sőt, szerintem nem.
2: Hát ha megbeszéljük, elmondom az aggodalmaimat, elmondom azt, hogy
1: mondjuk,
2: mi történik.
1: Igazad van egyébként.
2: Attól mert... még ráutalhatok azokra a dolgokra, amelyeket úgy vélek, hogy
1: nem, helyes.
2: Hogy nem helyesek.
1: Sőt, fel is vagyunk
2: erre. De attól még nem biztos, hogy nem helyesek, hogy én úgy vélem.
1: De ha bibliai alapon véled, úgy erre fel is vagyunk szólítva egyébként, hogy oda kell mennünk, figyelmeztetnünk. Ha nem változtat rajta a bűnös viselkedésen, akkor vigyünk oda a gyülekezetből még két vagy három embert, együtt figyelmeztessük, és ha akkor sem változtat...
2: És hogyha ő nem tartozik egy gyülekezethez, vagy nem tudjuk ezt megoldani valamilyen formában...
1: Ezt kell tennünk.
2: Tehát három lehetőséget látok. Kilépsz a helyzetből, elfogadod vagy elszenveded a helyzetet, vagy megváltoztatod. Hmm. Ennyire egyszerű.
1: Hát de ezt csak te mondod. Máté evangélium a 18. fejezet 22. vers. Jézus így válaszolt, nem azt mondom, hogy 7-szer, hanem még 77-szer is.
2: Mi történik 77-szer?
1: A megbocsátás.

0: annak biztosan nagy ereje van, hogyha valaki a legszebb, az egyik legszebb szót elmondja, hogy bocsáss meg, tévedtem, ne haragudjál. Tehát ezek a legszebb magatartás formák.
1: A szó az kevés. Én meg pont úgy vagyok vele, hogy a szó az nem ér semmit igazán.
0: Hát akkor mit kellene csinálni?
1: Hát érezni, hogy valamit tényleg...
0: Tehát azt nem tehát tudod meghatározni abban a pillanatban, hogy most ő érzi-e, vagy...
1: Gyerkőcöknek szoktam valahogy ezzel kapcsolatban beszélgetéseket indítani, hogy azzal nem megyünk előrébb, hogy valami rosszat csinált, és akkor jó, bocsánat. Mert hát azzal az úgy...
0: Na jó, de ennek kétfajta lehetőség van ebben az esetben. Az, amikor egy gyerek azt mondja, bocsánat, és megy tovább, és bele se gondol az egész dolog, hogy bele se gondol, és akkor te nagyon jól mondtad ezzel a hangsúllyal, amit most mondtál. És van a másik, amikor átgondolva, vagy egyáltalán még átbeszélni is lehet azzal a féllel, akivel megtörtént.
1: És oda hogy, megy és átölel.
0: És akkor azt mondja, hogy megbánta, és bocsáss meg, akkor ez egy teljesen más ugye. Hozzáállás.
1: Na most akkor mit csináljunk a megbocsátással kapcsolatban? Tehát akkor, ha nem bánja meg...
2: Nem nekünk kell ítélkeznünk.
1: De megbocsátanunk meg kell.
2: Attól függ, hogy mit jelent ez, hogy megbocsát.
0: Erről beszélünk.
2: Igen, tehát nem elismerem, hogy jó, hogy neki igazad van, stb. Nem. Hanem, hogy nem ítélkezem, az a megbocsátás. Ez azt jelenti, hogy nem én ítélkezem. Még csináld azt, amit akarsz, Isten majd elítél, hogyha...
0: Egy nagyon érdekes dolgot mond most László.
1: Hallgassuk
0: tehát, hogy
1: tovább.
0: Kilépünk egy picit abból a helyzetből, és azt mondjuk, hogy az Úr majd ezt rendezi helyettünk. Nekünk ezzel nincsen dolgunk. Tehát nem egy érzelmi szeretetet fogunk a másik felé tanúsítani, hanem egy passzív szeretetet. Egy
1: emberi elfogadó szeretetteljes, általánosan szeretetteljes magatartást, mondjuk így.
0: Igen, ezt jól fogalmaztál.
1: Ejha.
2: Én szerintem Isten elsősorban a teremtett világgal foglalkozik, és nem csak itt velünk. Tehát itt nem az a lényeg, hogy mi nekünk minden nap mi a jó, hanem, hogy föl tudunk-e készülni egy örökké való világra. Ez a lényeg. És nekünk mindent megbocsát majd Jézus, azt mondja, főleg, hogyha megbánjuk, illetve a Szentlélek ellen
0: ez
2: védkezünk.
0: Ez jó, főleg, ha megbánjuk.
2: Szentlélek ellen védkezünk, akkor azt nem bocsátja meg.
1: Hát igen.

0: Bibliáról másképpen.
1: Bűnről beszéltünk, hozhatok Pál leveléből egy pici részt. A belső ember harca a benne lakó bűnnel, írja Pál. Mégpedig azt írja, hogy azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Ez egy ilyen belső viaskodás. Ez itt hosszan írja, hogy tulajdonképpen nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit

0: Mert hogy akkor ki is vagyok én? Ez a test vagyok
1: hát
0: én?
1: Ez a test, vagy nem a test, és akik Krisztusban vannak, lélek szerint járnak. Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Akik test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek, akik pedig lélek szerint a lélek dolgaira. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Hát ez egy állandó viaskodás lehet valószínűleg bennünk, én most csak részleteket mondtam.
0: Ez nem kell, hogy legyen egy állandó viaskodás, mert nem erről szól, hanem azt mondja Pál, hogy alapvetően nem ez a fizikai test vagyunk, hanem sokkal több.
1: Hát persze, de közben pont a bűnbe viszi az embert a test szerinti viselkedés. Nem is a paráznaságra bőven elég gondolja.
0: De nem, itt nem a testről van szó, hanem az elméről van szó.
1: Jó esetben. Hogyha,
0: de különben az elme az, ami irányítja a testet, hogyha szét akarjuk szedni a dolgokat. Tehát az elme az, és a gondolataink azok, amelyek rá vezetik a testet arra, hogy bűnbe essen.
1: Én Pálra tudok hallgatni, hogy lélek szerint kell élni, és akkor leszünk jó úton. Isten,
0: és teljes mértékben egyetértünk, hogyha László is bólogat, hogy igen, nem a fizikai test kell meghatározzon bennünket, és az elmének a mindenféle gondolatoknak a keszekuszasága, hanem a tudatosság kell átvegye az irányítást.
1: De egyébként nem is biztos, hogy tudatosság, mert ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok.
0: Tehát a tudatosság az pontosan...
1: Az nem a lélek.
0: De.
1: Az egy emberi
0: csak egy
1: döntés,
0: másik, nem? Nem a szószoros értelmében, vagyis a hétköznapi használatában használtam a tudatosság szót, hanem a kapcsolódásra utalnék.
1: Hát, tehát a lélek által?
0: A lélek által a kapcsolódásra.
1: Úgy igen.
0: Ugye az a hétköznapi hozzáállás, hogy az a tudatos, például az, hogy most mi tudatosan kell étkezzünk, és blá blá blá, és tudatosan kell, az se rossz, tehát semmi gond nincsen, csak hogy nem erről van most szó.
1: De egyfajta jelenlét, azt is szokták ma tudatosnak mondani, nem, hogy legyünk jelen, sőt Jézusra is szokták így mondani, hogy talán ő is mindig pont ott volt, pont a pillanatban volt.
0: Jelen volt.
1: Nem a múlton gondolkozott, nem a jövőn, hanem ott volt, jelen volt. Igen, valahogy nekünk is így kellene ott lenni.
0: Mindenképpen ez az egyik alap.
1: Nyitva lenni.
0: De ha jelen felé vagyunk, akkor az már feltételezi azt, hogy kapcsolódunk. Ezek így
1: Vagyok benne biztos. Mert attól még lehet, hogy csak úgy ott vagyok ösztönösen. Jelen vagyok ösztönösen, és akkor mondjuk élv hajhász módon az ösztöneim szerint mindent megélek.
0: De akkor nem jól értelmezzük a jelenlétnek a szakrális részét, vagy spirituális részét, mert a jelenlét az biztosan feltételezi a kapcsolódást.

0: András, Molnár Szabolcs, itt vagyunk és beszélgetünk. András, mondtad, hogy a halál kapcsán egy-két gondolatot jó lenne megbeszélni. A halál alvás, tulajdonképpen így tudjuk a Bibliából?
1: Ugye az elején most csak Ádámnak és Évának csak ezt mondta, hogy meg fogtok halni, de utána kaptuk meg azt, hogy feltámadás. Az egy jóval későbbi dolog, de aztán a legvégén, az utolsó fejezet, a Jelenések könyve, ott bele van írva, hogy mindenki fel fog támadni. Feltámadnak először, akik meghaltak Jézus Krisztusban, de utána majd 1000 év múlva feltámad mindenki. Vagyis, hogy ez valóban azt jelenti, hogy mindenki feltámad, de hogy milyen lesz az élete, hát az meg...
2: Mármint a feltámadás után arra érted?
1: Igen.
0: Érdekes dolog ebbe így belegondolni tényleg, hogy a halál tényleg egy kicsit olyan, mint az alvás, hogy közben nem tudunk semmit, de minden nap van benne részünk egyébként, nem? Mert amikor este lefekszünk, az is ilyen.
1: Hát igen, de hogyha teljesen jól alszol, akkor nem tudod, hogy hány órát aludtál. Uh-huh. Aki meghal, akkor annak nem lesz több napja. Hát soha, vagyis igen. Hogy az a nap lesz a feltámadás neki. Úgyhogy ezért ezt így kell mindenkinek szerintem átgondolni, hogy a halálra ne úgy, hogy na, akkor vége az életemnek. Nem. Húha, most kezdődik el az új életem. Ezt kéne átgondolni mindenkinek.

0: A Bibliában kétféle halálról beszél. Az egyik a testnek a halála, a másik, amikor arról beszél, hogy a bűn miatt, vagy a vétkezés miatt.
1: Igen. Az Istentől való elszakadás állapota.
0: Kétfajta halál van. Az egyik a fizikai, a másik a lelki halál, amikor, tehát a melyik rosszabb, azt nem tudom.
1: A lelki.
0: A lelki, nem. Tehát egyértelműen mondod ezt a hogy
1: hát
0: a lelki.
1: Nekem nagyon az jut eszembe, persze, hát elszakadni a Jóisten. És nem, mintha most annyira szoros lenne a kapcsolatom, szeretném, hogy az legyen, de elszakadni teljesen tőle, hát az tulajdonképpen olyan, mint amikor az ember azonnal bekerül a pokolba, nem?
0: Van, aki nem is jut közelébe, tehát akkor...
1: Vagy csak nem tud róla, vagy mondogatja, hogy hát én nem hiszek, de közben...
0: De mégis a fizikai haláltól félünk folyamatosan, a mindennapjainkat, a félelmeink, azok mind a halálfélelemhez vezetnek, mert azért igaz. Félünk a betegségtől, hogy, hogy meghalunk, hogy mindig valamitől félünk, akkor a halál valahogy milyen formában ott van a közelben.
1: Igen, vagy a szeretteink kapcsán, igen. Hát, mert egy kicsikét nem jól vagyunk, tehát ez tévedés, ez.
0: Mi?
1: Hát ez, hogy a fizikai haláltól félünk, és hogy folyamatosan ettől félünk, mert nem attól kellene félnünk, mert pont ez elszakít minket az élettől. Ha lelki értelemben minden rendben van, akkor hát ezt nem is mi döntjük el egyébként, ezt tudom, most ez csak duma, amiket mondok, de így kellene gondolkoznunk, nem, hogy úgysem mi döntjük el, hanem sőt, még szerintem egyébként lehet kérni néha. Tehát azt is tudom gondolni, hogy a Jóistennek tulajdonképpen kicsit szinte mindegy is, hogy most Szabolcs 50 évig él, 100 évig, vagy 130 évig. Ha nagyon szeretném kérni a Jóistentől, lehet, hogy a 130-at is megadja, nem? Most Laci bólint, hogy nem. De azért én remélem, hogy megadja, mert neki szerintem az a célja, hogy Szabolcsal véghez vigye azt, amit Szabolcsal véghez kell vinni. Nem?
2: Na, nem, ő neki az a célja. Tehát szerintem mindenkinek inkább úgy kéne gondolni, hogy szüksége van-e a világnak én rám.
1: 120-130 évig, igen.
2: Hát hányan halnak meg már gyerekkorban, vagy 40 éves korban.
1: Hát és
2: meg,
1: akkor legyen rám szüksége. És, úgy de, kell élnem, hogy legyen, nem. Hogy olyan szeretettel tudjak lenni 120 éves bácsiként is, hogy a világ azt érezze, hogy jaj, de ezt szeretjük, hát. Ezt a Szabolcsot, mert meggyönyörködtet mindenkit, és igen. Akkor van szüksége a világnak, nem?
2: Nem.
1: Nem. Miért?
2: Mert öreg emberként már mit tudsz csinálni hát a világnak.
3: Mosolygok mindenkire, mindenkinek örülök, hogy drágáim, gyertek ide.
2: Szenvedsz.
3: Ó, Szabolcs papa, nem. Kevert nektek egy teát, gyertek ide,
0: megraktam a hangulatot az öreg otthonban.
1: Na hát látod, hogy nem. De Laci azt mondja, hogy nem. Hát hadd éljek már 129.
2: Addig kell élni, nem? Amíg szüksége a világnak. Illetve ne. Amíg Isten nekünk feladatot ad, és azt még szükség van megtennünk, akkor igen. Amíg nem, akkor akár azonnal magához tud venni.
1: De valószínű, aki itt van, idős otthonokban, én megfordulok azért nem egyszer-kétszer, és ott van, aki tulajdonképpen szinte csak fekszik, de valami célja a Jóistennek van vele. Én ezekben egészen biztos vagyok, hogy
2: így van.
1: Azért
2: így.
1: Vannak ott, még ha meg sem mozdul, valamiért ő ott van. Lehet, hogy még 20 évig fog feküdni, de ő valamiért ott van. Na jó, van ebben egyetértünk.
0: Az biztos, hogy az úgy van, és annak úgy kell lennie.
2: A halál az egy feltámadás.
1: Na hát egyébként.
0: A halál az egy kapu.
1: Jó, de előbbre hozni sem kell, meg vágyni rá.
0: Nem kell Istent
1: kell.
0: Játszani.
1: Nem úgy értem, hanem vágyni rá, hogy de jó nem. Lesz már tehát... majd, ha vége lesz. Hanem most itt
0: nem,
1: vagyunk.
0: Hiába,
1: most...
0: Nem hiába mondjuk, hogy ne mondj ilyet.
1: Miért?
0: Mert hogy ez nem már szép. Hát az, hogy várja, hogy
1: ja,
0: egyszer már legyen vége. Igen.
1: Nem, most itt van dolgunk, és akkor ezt kell tenni. Ezt mondjuk mind a hárman?
0: Így van.
1: Jó, Laci is bólintott.
2: Így van.
1: Oké. És azt szoktuk tanácsolni a műsorban egyébként, és ez milyen jó Lacitól tanultam, hogy érdemes magának, mindenkinek végig gondolnia a dolgokat. Nem ránk hallgatni, meg egymásra. Végig gondolni.
2: Vagy másokkal megbeszélgetni.
1: Még jobb.
2: Ketten vagy hárman.
1: Jaj, de jó. De jó. Mert ha ketten vagy hárman összejönnek, és egy dologért imádkoznak.
0: És mi nem hiába vagyunk hárman.
1: Megadja azt a Jóisten. Köszönjük a figyelmet, a Bibliáról másképpen című műsor szólt. Innen vagy valahonnan, de folytatjuk.

0: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hírösszeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhita címe, akinek érzékeny a lelki ismerete. A mai ige Ezékiel 34:22. Igazságot teszek bárány és bárány között. Gondolatok az igéről. Vannak, akik természetüknél fogva erősek, és ezért kíméletlenek a gyengékkel szemben. Ez súlyos bűn, és sok szomorúságot okoz. A szeretetlen tolakodás, a gyengék és betegek félreállítása sajnos előfordul még a hitvallók gyülekezetében is. Az Úr azonban látja ezt a büszke és kegyetlen magatartást, és nagyon haragszik miatta, mert ő szereti a gyengéket. Te is a gyengék között vagy? Azok között, akik szomorúak a tolakodás miatt, és akiket megbélyegeztek érzékeny lelkiismeretük miatt? Kemény szívűek hozzád a testvérek? Ne neheztelj rájuk viselkedésükért, és főleg ne akard nekik visszaadni a tolakodást és a könyöklést. Tedd ügyedet az Úr kezébe, legyen ő a bíró. Miért is avatkoznál a dolgába? Sokkal jobban és igazságosabban tud elintézni mindent, mint mi. Ő a legmegfelelőbb időben ítél, miért is siettetnénk? A kemény szívű elnyomó pedig reszkessen. Még ha úgy látszik is, hogy most büntetlenül léphet másokon keresztül, minden büszke és bántó szava fel van jegyezve, és mindegyikért számot kell majd adnia a nagy bíró ítélőszéke előtt. Légy türelemmel, én lelkem, az Úr ismeri szomorúságodat, és meglátod, megsegít. A megújított ökumenikus kárta teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Szociáletikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus kárta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazakas Sándor, Fischl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A zárszó gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2, szerda 14 és 16 óra. A helyszín az Ökumenikus Tanácsa székháza. Budapest, 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell, legalább augusztus 28, pénteken délig. Augusztus végén ismét Szeretett Láng Fesztivál lesz Budapesten. Budapesten, a Mária Remetei Kegytemplom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Láng Fesztivált. A Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágyi Szabolcs, Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról fog tanítani. Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10 óra 30-kor kezdődő Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergomi budapesti segédpüspök homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretett Láng lelki napló egyik üzenete. Nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Csütörtökön is derült, napos lesz az idő, kevés felhővel, eső sem lesz. Délire fordul a szél, és 29-34 fok várható. Pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megerősödik, s 32-38 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorál pszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat. Ezúttal is a Párbeszéd műhely műsor folyamában találkozunk, amikor is mai közös gondolkodásunk címe így hangzik, az érdekérvényesítés fogságában. Amikor érdekérvényesítésről beszélünk, akkor elsősorban azt feltételezzük a cselekmény szereplőiről, hogy tisztában vannak saját érdekeikkel. Ezeket az érdekeket, vagyis azt, ami javukra van, ami életük vagy közösségük kiteljesedését szolgálja, ezeket képviselik, ezeket adják tovább, és az érdek érvényesítés során arra törekszenek, hogy mindazok a folyamatok és azok a körülmények, pontosabban úgy is lehetne mondani, hogy feltételrendszerek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az ő fejlődésük akár személy és akár közösségi téren a legoptimálisabban valósulhasson meg. Ugyanakkor az érdekérvényesítés fogságában nagyon sokan vergődünk, és pedig amiatt, mert hogy ez az érdekérvényesítés, ami elképzeléseink szerint sokszor tulajdonképpen semmi más, mint valamiféle igen rövid távú cél, és pedig egy olyan rövid távú cél, amely egyszeriben egyszer s mint meghiúsítja a hosszú távú cél megvalósulását. Hadd hozzak erre egy példát, egy rövid elbeszélés formájában, amelyet Móra Ferenc írt. Móra Ferenc ebben az elbeszélésében, amely a Dinnye Pásztor nevet viseli, arról a gyermekkori élményéről számol be, hogy édesapjától kapott egy úgynevezett dinnyeföldet, 12 dinnye magocskával bevetve, és neki az volt a feladata, hogy őrizze ezeket a dinnye magvakat, hogy szépen kihajtva bőséges termést hozzanak. Hát ő buzgón ki is ment a dinnye földjére minden nap, leült a palánták mellé, pontosabban a földbe elbújtatott, elvetett dinnye magvak ágyásai mellé, figyelte, hogyan nő, de hát miután nem látott semmi változást, elkezdett nyugtalankodni, és kiásta a kis palántákat, megnézte, hogy egyáltalán hajtanak-e már, nincs-e valami bajuk. Na hát, amikor édesapja ezt észrevette, azt mondta néki, fiam, hát így ölted meg őket, mostantól kezdve ezek a kitakart magvacskák, amelyeket aztán megint visszatettél, ezek már nem fognak többet neked hajtani, nem lesz belőlük dinnye, megzavartad őket a fejlődésükben. De volt még egyetlen egy magocska, amelyhez nem nyúlt így hozzá a kis Móra Ferenc, és annak kapcsán megfogadta, hogy ő bizony nem fog türelmetlenkedni tovább, megvárja, míg az a magocska is kihajt. És lámlán valóban szárba szökkent, egy kis palánta bújt ki a földből, és e feletti örömében gyorsan kirángatta a földből, és örömteli módon sietett kezében a kis palátával, mutatva apjának, hogy nézd, apu, hát ez is kihajtott végre. Most már lesz dinnyém. Természetesen, ahogy a történetet ismerjük, nincsen dinnye nincsen dinnye, ha kiszakítjuk időnek előtte a palántát. És így van ez a mi érdekérvényesítésünk kapcsán is. Rövid távú érdekeink nagyon sokszor keresztül húzzák a hosszú távú érdekeink érvényesítését, és a mai napon éppen erről szeretnék beszélni, és erről szeretnék a kedves rádióhallgatókkal együtt gondolkodni, hogy vajon hogyan tudjuk ezt a kettősséget feloldani, hogyan tudjuk, hiszen erről folyamatosan beszélünk, érzelmi kompetenciáink fejlesztése segítségével a fogságot áldássá formálni. Először is próbáljuk megvizsgálni kicsit közelebbről, hogy mit is értünk valóban érdekérvényesítés alatt. Az érdekérvényesítés az mindig egy olyan belső rendező elv után kiállt, amely az érdekek között rangsort állít fel. Elénk tárja azokat, amelyekből nem engedhetünk, hangsúlyozza azokat, amelyek lényegtelenek, és újból szemünk elé tárja azokat is, amelyek kevésbé lényegesek. És hogyha ezt a hármas tagolást szemünk elé képzeljük, akkor rögtön megkérdőjelezhetjük létjogosultságát, hiszen miért mondjuk azt, hogy hangsúlyozza azokat, amelyek lényegtelenek? Azért, mert valóban szükségünk van arra, hogy el tudjunk engedni dolgokat, és ezeket a dolgokat csak akkor fogjuk tudni elengedni, ha hangsúlyossá válik bennünk azok lényegtelensége. Ha a mindent vagy semmit alapon fogunk ragaszkodni dolgokhoz, akkor ezek a mindent hozzánk ragadni akaró szándékok, ezek valójában megölni, megfojtani fogják azokat az értékeket, amelyeket érdekeink révén kiábrázolni szeretnénk. Ezért a legfontosabb döntés éppen az, hogy nyilvánvalóan, határozottan nemet mondjunk, elengedjük azokat az érdekeket, amelyek egyáltalán nem lényegesek. De vajon hogyan ismerjük őket fel? Ezek a nem lényeges érdekek azok, amelyekben nincsen energia. Pontosabban van bennük energia, de ez az energia, ez egy negatív előjelű energia. Ez az energia valójában csak elnyeli az energiát. Valamiféle érzelmi sötét lyukról, fekete lyukról tudunk beszélni, ahol soha nem érjük el azt az állapotot, ami a megnyugvásról szól. Akármennyit belefektethetünk, akármennyit kérhetünk, akármennyit gürizhetünk, úgymond dolgozhatunk rajta, de sajnos visszafelé nem jön semmi. Olyan, mintha hiába néznénk a tükörbe, olyan, mintha a nap hiába világítaná a holdat, egyszerűen semmiféle folytatása nincsen. A tükörben nem látunk semmit, a nap hiába világítja a holdat, az csak elnelni a sugarakat, és nem adná tovább. Ha ez valóban így lenne, akkor ezek a befektetések, ezek az energia kiáradások a másik oldalról csak energia elnyelésben kapnának választ. És éppen ez az, amit el kell engedni. A lényegtelen dolgok. Az érdekeinkben azok, amelyekben újból is újból azt tapasztaljuk, hogy nem kapunk semmilyen visszajelzést, pontosabban a semmilyen visszajelzéshet inkább azt mondanám, hogy energiáink elszívását, lemerítését tapasztaljuk. De azt, hogy ezt jobban megértsük, ez még egy jelző nagyon fontos. az energia elnyelés az nem azt jelenti kifejezésként, hogy valami nehezemre esik. Nem azt jelenti, hogy valamiért meg kell dolgoznom, vagy úgy is mondhatnám, hogy meg kell izzadnom. Az energia elnyelés jelensége az ott jelentkezik, amikor a kapcsolatot egy egyirányú utcaként lehetne jellemezni. Bármilyen kapcsolatról van is szó, egyszerűen azt tapasztaljuk, azt érezzük, hogy abban nincs más, mint az önérvényesítés. És ez az önérvényesítés az, amelyik alapvetően meghatározza ennek a kapcsolatnak alakulását. Úgy is mondhatnám, hogyha a másik céljainak alá rendelem magamat, akkor működhetek ebben a kapcsolatban. Ha elismerem az ő fennhatóságát, döntéshozási kompetenciáit, vagy úgy is mondhatnám egészen egyszerűen azt, hogy mindig az övé az utolsó szó, akkor kapcsolódhatunk egymáshoz. De ha ezt a fajta elképzelést, ezt a világképet nem támogatom, akkor kitör az égi háború, mondhatnánk, megint csak egyszerű kifejezést idehozva, szemléltetésképpen, vagyis más szóval akkor hatalmas konfliktusok keletkeznek, és ezekben a konfliktusokban, az ilyen típusú konfliktusokban folyamatosan azt tapasztaljuk és azt éljük meg, hogy ezeknek a konfliktusoknak se eleje, se vége. Ezek a konfliktusok valójában mind-mind arról szólnak, hogy az én energiáim csak és kizárólag a másik érdekei érvényesítésére foghatóak be, mint ahogy a lovakat a szekerek elé befogják, hogy húzzák azt, másfajta hasznosítása elképzelhetetlen. Nos, ennek a világképnek kapcsán sokan azt mondják, hogy igen, hát ezért kell elválni egymástól, akár házasságról, akár barátságról, akár bármilyen más kapcsolódásról beszélünk, ezért kell szakítani, mert hogy a másik csak a saját érdekeit nézi. Ahogyan valaki egyszer ezt nagyon humorosan, inkább azt mondanám talán pontosítva, ironikusan fogalmazta meg, a mondás így szól, ez a világ nagyon önző, mindenki csak a saját érdekeit nézi, csak én nézem a saját érdekeimet egyedül. És ebben a megfogalmazásban, még egyszer mondom, elég teljesen ironikus, nyilvánvalóvá válik, hogy az a fajta panasz, amely mások önzéséről szól, az valójában a sajátoméről szól, és éppen ezért a megoldás sem az, ami ebben az összefüggésben olyan sokszor előjön, hogy akkor váljunk, akkor szakítsunk, akkor nem leszünk többé barátok, vagy nem vagy többé az édesapám, édesanyám, vagy te nem vagy többé a gyermekem. Másfajta utak azok, amelyek előttünk állnak válaszlépésként, segítségként, és ezt a másfajta utat szeretném most bemutatni. Ez a másik út az értékérvényesítés útja. Amikor ugyanis arról beszélünk, hogy a mi kapcsolódásunknak rendező elve az érdekérvényesítés, vagy ahogy az előbb még pontosítva mondtam, az önérvényesítés, akkor tulajdonképpen semmi másról nem beszélünk, mint arról, hogy két érdek feszül egymásnak. És a harc az arról folyik, hogy kié lesz az erősebb, kié lesz a hangosabb. Mint amikor a mesében is a két kecske a híd közepén egymásnak feszül, és mindegyik azt akarja, hogy a másik hátráljon, és a másik térjen ki, és végül egymást lögdösve mind a ketten a patakba esnek. Valahogy így vagyunk mi is. Amikor azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy a másik az nagyon erősen képviseli a saját érdekeit, és ez számunkra nagyon ellenszenves, Valójában az esetek döntő többségében arról van szó, hogy mi nem tudjuk annyira erőteljesen, annyira hatásosan saját érdekeinket képviselni, és ez a hiányunk bosszant bennünket, illetve ezt a hiányt próbáljuk a másikkal szemben lázadva valamilyen módon orvosolni. A megoldás azonban nem ez. Az önérvényesítést nem a másik fél még hangosabb, még harsányabb önérvényesítése fogja semlegesíteni, hanem az érték érvényesítés. És ebben az összefüggésben arról kell beszélnünk, hogy nagyon sokan tulajdonképpen nem is vagyunk tisztában azzal, hogy milyen értékeket képviselünk. Vagy úgy is mondhatnám, ha egy kicsit reálisabb, a realistában akarnám megfogalmazni, hogy nagyon sokan egyáltalán nem vagyunk azzal tisztában, hogy milyen értéktelenségeket képviselünk. Talán órák hosszat ülünk a számítógép előtt, játszva legújabb játékokat, amelyek még üresebbé teszik napjainkat. Talán beülünk a tévé elé, de nem beszélünk senkivel körülöttünk. És hogyha valamilyen konfliktus helyzet adódik munkahelyen vagy otthon, akkor az egyetlen megoldási technikánk az, hogy ezt a konfliktus helyzetet valahogyan kibírjuk, majd csak megoldódik magától valahogy, majd csak túllendülünk rajta jelszóval. Az érték érvényesítés azonban arról szól, hogy te és én mindannyian érték tudattal rendelkezünk, és ebben az érték tudatban megjelenik egy belső bizonyosság arról, hogy ebből az értékből árad valójában minden, hogy ez az érték ad nékünk erőt, hogy ez az érték fog bennünket belső tartással és határozottsággal felruházni. Az érték egy olyan különleges kincs, amelyből mindig erő árad. Akármilyen körülmények között vagyunk, akármit is cselekszünk, akárhogyan is alakulnak a dolgaink, akár sikerül úgymond a karrier, akár elbuktuk teljesen, az érték érvényesítés valójában mindig arról szól, hogy az életünknek mozgatórugója az a fajta belső meggyőződés, hogy amit képviselünk, az hasznos, az értékes. Ha erre az élet szemléletre tudunk eljutni, akkor azt is megtapasztaljuk, hogy ebben az érték központú, érték érvényesítő szemléletmódban mindig van egy következő lépés. Ebben olyan belső energiák feszülnek, amelyeket nem lehet sarokba szorítani. És erre hadd mondjak egy másik, számomra nagyon szívmelengető példát, Placid atyáról, aki egy olyan bencés szerzetes volt, akit 1946-ban koholt vádak alapján elítéltek, és a gulágra vittek ki, és előtte megjárta az ávói érett börtöneit, és nagyon szörnyű szenvedéseket kellett átélnie, és ezekben a szenvedésekben folyamatosan azt kérte az ő mennyei atyától, hogy hadd lássa meg, hadd értse meg, hogy mi az ő feladata, mi az ő küldetése, mi az az érték, amit neki meg kell jelenítenie ebben a lehetetlen állapotban. És ahogyan ezért imádkozott, egyszer csak megdöbbent, rádöbbent arra, hogy mi is az ő feladata. Ott a meghurcolt, megkínzott, ártatlanul elítélt emberek között rájött arra, hogy Isten azért küldte oda őt, hogy vigasztalást nyújtson nékik, és ez a vigasztalás legyen nékik az utolsó menedékük, mencsváruk ebben a földi emberek készítette pokolban. És aztán elmondja többek között, és ez a jelenet engem nagyon megfogott, és nagyon megható volt számomra, hogy amikor ezt a felismerést átélte, megtapasztalta, szíve mélyét átjárt ez a bizonyosság, akkor egy belső kreativitás egy belső találékonyság mozgósította őt. Most már nem volt szomorú, nem volt kilátástalan, nem volt depressziós, amiatt, hogy ide jutott, ártatlanul, meghurcolva, elhagyatva emberektől, és kigúnyolva az ő istenének, ellenségeitől, hanem tudta, hogy mi a dolga. És így amikor például beosztották a börtön söprésére, akkor a folyosón járva föl alá a halálra ítéltek cellája előtt egy magyar nóta dallamába öltöztetve énekelte el a bent lakóknak azt utolsó órájukra váró halálra ítélteknek, akik szintén koholt vádak alapján kellett, hogy ott sínlődjenek. Szóval így ebbe a magyar nótába öltöztetve énekelt el nékik, hogy ő pap, és akinek szüksége van arra, hogy megkönnyítse lelkét, hogy Istennel elrendezze életét, az forduljon hozzá bizalommal, amikor sétálásra indulnak, amikor valamilyen módon, akár még az ebédnél, vagy bármilyen módon összetudnak futni, akkor keressék meg bátran. És az egyik társa, aki ebben a cellában végül is aztán a halálos ítélete helyett életfogytiglanit kapott, majd aztán a 60-as években amnesztiával szabadult, mondta el neki később, hogy te nem is tudod, hogy nekünk micsoda felszabadulást jelentett, amikor te ott a börtönajtó, a cella ajtó előtt magyar nótát énekelve valójában egy csodálatos örömhírt közvetítettél felénk. Mi, akik sírtunk és átkozódtunk, és embereket okoltunk azért, hogy ártatlanul ide hurcoltak, és tönkretették az életünket, egyszer csak egymásra néztünk, és azt mondtuk, Isten még itt is utánunk nyúl, még itt is lehetőséget ad nékünk, és hogyha a világgal nem is tudunk már kibékülni, de Istennel béküljünk meg. És mindannyian magunkba szállva Isten újját láttuk benned. És Placid atya, amikor így visszaemlékezett erre, és szolgálatában elmondta ezt, akkor megint csak arra hozta föl példának ezt a nagyon sajátos szolgálati lehetőséget, hogy ezáltal is megmutatta neki az Úristen, hogy nem véletlenül lett ő a foglyok közé küldve, nem véletlenül osztozott az ő sorsukban, mert Istennek mondani valója volt általa hozzájuk. De hogyan is tudta fölfedezni ezt a mondani valót? Hogyan is tudta megérteni azt, hogy nem véletlenül van ott az emberi szenvedése poklában úgy, hogy értékeket érvényesített, értékeket keresett, hogy amikor elmondta az ávó magánzárkájában volt, megkínozva, összeverve, akkor is egyetlen egy dolgot keresett imáiban, hogy Istenem, mondd meg nékem, miért vagyok itt, miért küldtél ide engem, milyen értéket bíztál rám, milyen mondani valód van a számomra. És ahogy a sajátos humorával mondja, visszatekintve bizony elég sokat kellett imádkozni, míg ezt megértettem, de megértettem. És ez a de megértettem az élet lényege. Ez a de megértettem az, ami miatt erről az egész történetről most ilyen részletesen beszéltem. Mert Placid atya életének bizonyságtétele arról a de szócskáról szól, hogy amikor az életünk kifosztódik, amikor látszólag semmiféle lehetőségünk nincs már arra, hogy a jót és a szépet közvetítsük, akkor kérdőjeleződik meg, hogy valóban értékeket szeretnénk közvetíteni? Vagy csak még mindig a saját érdekeinket, akármilyen szép elméletekbe csomagolva? Én azt kívánom magamnak és mindannyiunknak, hogy az értékek erősödjenek bennünk meg, hogy az értékekhez ragaszkodjunk, hogy az értékek közvetítése töltse be az életünket, hogy az értékek vonzásában üdülhessen fel a lelkünk, hogy így tudjunk a legmostohább körülmények között is, akár egy beteg ágyhoz láncolva is valóban energiát közvetíteni, hogy senki és semmi ne tudja energiáinkat, életörömünket, életkedvünket elszívni, mint egy fekete luk, beszívva minden energiánkat. Én kívánom mindannyiunknak, hogy így tudjunk a valódi értékek vonzásában felüdülni, és letenni a rövid távú önérvényesítés fogságáról. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
0: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!
2: És most! Szakértőnk válaszol! Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk! Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
3: Szia Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
4: Köszöntöm én is a kedves rádió hallgatókat.
3: Találd meg a saját hangod, ezzel a témakörrel tért vissza múlt héten életképes rovatunk, és arról beszélgettünk, hogy ennek az első pontja az, hogy mindig tisztáznia kell, és egyébként fiatalokról beszéltünk elsősorban, a fiatalnak azt magában, hogy ő miben igazán jó, és azt is elmondtad, hogy ezt úgy tudja meg egy fiatal ember magáról, hogyha megnézi azt, hogy mi az, amit úgy igazán élvez, mi az, amit úgy igazán élvezettel csinál, amiben bele tud merülni, és azt ígértük, hogy ott fogjuk folytatni, hogy a úgymond második pont, ha megnézi azt is az adott fiatal, hogy mire van szüksége a saját környezetének. Mit értesz ez alatt?
4: Igen, hát hiába szeretnék tengerbiológus lenni, de közelünkben nincs tenger, de hogyha tengerbiológus szeretnék lenni, akkor nem leépítem azokat az álmokat, hogy valakiből soha nem lehet tengerbiológus, csak akkor először kezdje a biológiát tanulni, kezdjen esetleg állatterületen tanulni, vagy zoológiát tanulni, és majd utána meglátjuk, hogy hol lesz az a speciális képzés, ahol ő a tengerbiológusit meg tudja szerezni. Ma azt látom, hogy néha a fiataloknak van egy álmuk, de nincs realitásuk, hogy egyáltalán mire van szükséglet. Az egyik barátom úgy járt, hogy cipő felső rész készítőnek tanult, és mire kitanulta a technikumot, addigra az összes cipőgyár bezárt Magyarország.
3: Az igen.
4: Akkor képzelheted, hogy mit tud egy ilyen végzettséggel kezdeni. Napjaink gondolkodásában pedig egyre jobban szükség van erre a rugalmasságra. Ezt várják el a cégek, hogy egyik napról a másikra átálljunk. A mesterséges intelligenciára gondolunk, akkor annyira felgyorsult a világunk, hogy korábban 20 évünk volt egy valamit megtanulni, ma lehet, hogy 20 napunk. És hogyha eleve látom, hogy abba az irányba tendálunk, hogy 10 év múlva nem is lesz az a munkahely, amire én rászánnék most 5-8 évet, hogy megtanuljam, akkor inkább gondoljam végig, hogy milyen szükségeket látok a világban, amit mondjuk enyhíteni tudok. Milyen a családomnak a problémája, aminek a megoldásában akarok segíteni. Barátaim közül ki van legnehezebb helyzetben, és hogyan tudnék neki mondjuk segíteni, vagy milyen készségeket, szaktudást szeretnék úgy elsajátítani, amiért még fizetnek is az emberek. És hogyha ezt egy kicsit így végig gondolom a szükségletek szintjén, akkor egy picit segíti a pályaválasztásomat, de nem elveszve az előző adástól, hogy miben vagyok tehetséges. Hát azt mondtam, hogy a hangom az a tehetségem, a szükséglet, a lelkiismeretem ebben a hármas, négyes dologban fog együtt állni.
3: Hát igen, mert általában mit mondanak, akár csak a szülők mit tanácsolnak a fiataloknak, mennyi fiam orvosnak, mert orvosra mindig szükség lesz, vagy informatikusnak, mert mostanában informatikára van szükség, de egyébként nem biztos, hogy abban leli örömét, mondjuk általában a számítógéppel és a kütyükkel nincs gond, de azért egészen más programozni, és egészen más videójátékokkal játszani, ezt is meg kell tanulni.
4: Érdekes ez például, ez előjött, hogy nagyon sokan még az iskolának a honlapját sem nézik meg, hogy mit fognak tanulni, amikor válasszák azt az iskolát. Nagyon érdekes az is, hogy vajon a fiatal mennyire van képbe, hogy mit csinál egy programozó, és mit csinál egy rendszergazda, és lehet, hogy ő rendszergazdának kiváló lesz, de programozónak nem. És lehet, hogy pedig számítógép játék tesztelőnek lenne nagyon jó, mert annyira szeret játszani a játékokkal, hogy ilyeneket is keresnek. De ma nagyon sokszor így általánosítunk, hogy mindent beteszünk egy csomagba, hogy fiam, belőled jó lesz. Édesapám belőlem gépészt akart, azért, mert ő bányász volt. És azt mondta, a gépészre fiam mindig szükség lesz. Hát egyrészt nem elég, így lettem a gépészből lelkész.
3: Jó, igen, és mennyire nagyon más terület, de ez egy külön történet, és mivel a saját életutadról már osztottál meg velünk egyébként az elmúlt hát szűk egy év alatt momentumokat, szerintem erre egyszer kerítsünk még sort. Visszatérve a találd meg a saját hangodat témakörre, tehát nagyon fontos tisztázni az adott fiatalembernek, hogy miben jó, mi az, amit úgy igazán élvez. Fontos azt is néznie, hogy a környezetnek mire van szüksége, ugye ez volt a második pontunk, mi a harmadik pont? A
4: harmadik az, hogy miben van lelkesedésem vagy szenvedélyem. Tehát mi az, amit úgy tudok már csinálni, hogy régóta ott él bennem ez a vágy. Gyerekként megkérdeztek, mi akarok lenni, akkor az óvodában nagyon sokan kukások szeretnének lenni,
3: igen,
4: mert annyira
3: tényleg
4: élmény ott hátul, igen, állni és egy autón utazni, vagy rendőr, vagy tűzoltó, vagy vadakat terelő juhász József Attila után szabadon, hogy mi lesz belőle a kis Balázsból, ugye? Mi az a kedvenc tantárgyam a suliba, ami ahhoz a pályaválasztási irányhoz kapcsolható? Nem árt megkérdeznem a tanáraimat. Nagyon sokszor mi csak a jegyeket nézzük, de a jegyeink nem biztos, hogy tükrözik a tehetségünket azon a területen. Mi az, amiben versenyeket nyertem? Vagy kimagasló vagyok még az osztálytársaimtól is, vagy a megyében már nyertem valamiben, a sportban vagy egyéb, akkor ez meghatározza azt, hogy ebben én valamiért más vagyok, mint a többiek. Ha pénz nem lenne az akadály, mivel tölteném az időmet? Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ne a pénz alapján válasszak területet, hogy azért, mert az jól keres, hanem mi az, amit még ingyen is csinálnék. Természetesen sokszor vagyunk így, akik lelkészek vagy egyéb, hogy azt mondták, hogy majd az Isten megfizeti. Hát megfizeti, igen, de azért a kenyeret nekünk is meg kell vennünk. De a mi atyánkban legalábbis a napi kenyérért imádkozunk, hogy add meg, amire napi szükségünk van. És hogyha jövőben látnám magamat egy híres emberként, aki valami díjat vesz át, akkor milyen területen szeretnék én díjat kapni?
3: Hát a legtöbb 18 évesnek szerintem feljön a Grammy-díj, vagy az Oscar-díj.
4: Vagy az, hogy amit most látunk, hogy több magyar Nobel-díjasunk azt mondta, hát, hogy a fizika területén, uh-huh, a természettudományok területén. Tehát én azt gondolom, hogy az isteni adottságaink, amit belénk helyezett a Jóisten, és az a pálya, amire szánt bennünket, ha ne találtál még a Jóistent is bevonjuk ebbe a pályaválasztási kérdésbe, akkor el tudja mondani azt, hogy te egy született pedagógus vagy.
3: Hogyan tudják bevonni a fiatalok?
4: Istent? Uh-huh. Szerintem Istent érdekli az, hogy mi a mi szakmánk. Jézus Ácsnak a fiaként kitanulta az Ács mesterséget. Tetőfedő volt, az Ács dolgokhoz értett. De amikor a halászokkal beszélt, akkor a halászatot is valamennyire nem, hogy elsajátította, de gyakorolta, vagy megmutatta, hogy hogyan kell igazából jól halászni, amikor nem ment még Péternek sem. De a vámszedő Mátéval egészen másképp beszél. Amikor földműves emberek között van, akkor magvetőről beszél, az Isten országa hasonló a magvetőhöz, aki kimegy magot vetni, de amikor pedig egy igazsági szolgáltatási helyzet van, akkor bíróról beszél, meg özvegyasszonyról. Tehát annyira érzékeny Jézus példázataiban, hogy milyen témában szól a hallgatósághoz, hogy én azt gondolom, hogy én megkérdeztetem az Istentől azt is, hogy Istenem, engem mire alkottál? És lehet, hogy azt mondja, hogy lelkész leszel. Lehet, hogy azt mondja, hogy egy olyan pedagógus leszel, aki úgy képviseli az evangéliumot és a bibliai értékeket, hogy gyerekek százaira, ezreire vagy tízezreire lesz hatással. Ha nekem valaki azt mondja 18 évesen, hogy én több mint 10 000 fiatal életére hatással lehetek a munkám során, és hogy belőlem pedagógus lesz, vagy oktatási szakember, akkor nevettem volna rajta, mert akkori énem, akkori támogatottságom esélyt nem adott arra, hogy belőlem oktatási szakember legyen.
3: Elsősorban a fiatalok pályaválasztásának aspektusából beszélünk mindenről. Nagyon

0: a mai gondolatokat.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, és azt kívánom, hogy a rádióhallgató ismerje meg a tehetségét, a szükségleteket, de ismerje meg azt is, hogy mi az, amiben van szenvedélye. Neki is, meg a gyerekének is, vagy az unokájának is.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból, Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Péter első levele harmadik fejezetének címe: Cselekedjétek a jót álhatatosan. Iccés István evangélikus lelkipásztor ennek alapján tanítja hallgatóinkat a krisztusi életre és viselkedésre.
2: Kedves testvéreim, az a különös, hogy akár Pál apostolt, Jakabot, akár itt Pétert nézzük, mindig aprólékosan kitérnek az élet apró cseprő

0: dolgaira. És ezek az apró cseplő dolgok sokszor úgy tűnik a hívő ember számára nem érdemes ezzel foglalkozni, nagy vonalúan átlépünk rajta, hiszen a hívő ember ezen már rég túl van. És az a különös, egyáltalán nem vagyunk túl rajta. Az Isten igéje, az Úr Jézus maga igenis az apró cseprő dolgokat teszi a mi figyelmünkbe. És arra figyelmeztet bennünket, hogy figyeljünk oda. Nézzük meg, hogy ezeken az apró dolgokon milyen nagy dolgok múlnak. Mert a fejezet már maga ilyenekkel foglalkozik, hogyan öltözködjünk, hogyan viselkedjünk, hát figyelmeztetni kell erre egy hívő embert. Sajnos igen. Úgy tűnik, hogy igen, mert az ember könnyen átlép ezeken az apró cseprő dolgokon, pedig micsoda bukások oka lehet, vagy milyen tragédiák oka lehet, akár egy öltözködés is. Tessék gondolkozni, hogy hogy jutott Dávid, Isten embere abba a szörnyű bukásba, amiben jutott. Mert egy nő a szabadba mezítelenül fürdőzött. Ezzel provokálta ki az egyébként unatkozó királyt. Kész a bukás. Apró cseprő dolgok. Azt akarja az apostol, ne segítsük egymást a bűnre, hanem éppen óvjuk, védjük a másikat a bűnbe eséstől. De valahogy a mai ember ezt nem akarja érteni, de tessék elhinni, még a keresztény ember se. Én se akarom érteni, a másik se akarja érteni, átlépjük rajtunk. Tessék ezeket a szavakat megfigyelni, nem is vesszük észre, amikor olvassuk. Azt mondja, hogy legyetek együtt érzők, aztán legyetek egyetértők. Hát fontos ez. De tessék belehallgatni a rádióba, vagy a szomszédok beszélgetésébe, vagy a rokonság hangjába, és akkor meg lehet látni, hogy milyen óriási dolog, hogy egyetértünk, vagy nem értünk egyet. Hogy mi múlik azon, hogy egyetért vajon egy család, egyetérte egy férfi, egy nő, egyetérte a apa a fiával, egyetérte a párton belül, vagy a kormány az ellenzékkel. Micsoda dolgok múlnak ezen. Háborúk, emberek élete múlhat azon, hogy együtt értünk, vagy nem értünk egyet a másik emberrel. Hogy együtt tudunk-e érezni azzal az emberrel, aki ott hever előttünk a porba. Egyet tudunk-e érezni azokkal, akik megaláztatásba kerülnek, akik betegek, akik nyomorultak. Azt mondja az apostol, ne fizessünk a gonosznak gonossággal, vagy gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást. Mivel fizetsz? Ugye milyen különös dolog ez? Mivel fizet az ember? A kiválasztottaknak, a hívőknek, a gyülekezet tagjainak írta az apostol. Tudnilik, az embernek van valutája, a hívő embernek van valutája. Így is mondhatnám mai modern nyelven, kap az Istentől egy bankkártyát, amivel igenis felvehet pénzt. Mivel fizetsz? A bankkártyádat elteszed a fiók aljába, vagy használsz egy másikat? Jó pénzzel fizetsz, vagy rossz pénzzel fizetsz? Ez a nagy kérdés, hogy mivel fizetsz? Gonoszért, gonosszal? Gyalázkodásért, gyalázkodással? És akkor Isten igéje azt mondja, ne azzal fizess, hanem áldással. Mert neked van. Tudnék, áldást csak az adhat, aki kapott. Akinek van Istentől igazi áldása, az továbbadhatja, megkapta a bankkártyát, fizethet vele. Van áldás. De neked van-e, testvér? Érzed-e az életedben, hogy te egy áldott ember vagy? Olyan sokszor beszélgetek hasonló témákban, mint amit az előbb fölhoztam emberekkel. Teljesen átérzem, hogy igazuk van. Emberileg tökéletesen igazuk van. És mikor említem, hogy Jézus nekünk hívőknek mit javasol, tartsuk oda a másik arcunkat, hogy imádkozzunk és könyörögjünk azokért, akik gyaláznak minket, megmerevednek. Tehát ez lehetetlen. Hát ezt nem lehet megtenni. Testvér, nem is. A saját erőnkből nem is, de te áldást kapta. Az áldást tovább adhatod, ha hiszed, hogy tényleg áldást kaptál. Ha hiszed, hogy Jézus Krisztus a szívedben van. Azt mondja az apostol mindezek végén ellenben, Krisztust tartsátok szentnek a szívetekbe, az Urat, a Krisztust. Van nektek igazi áldásotok, a Krisztus. Miért kellene nektek a világ harcmodorát, a világ fizető eszközét használni? Miért nem az Isten valutáját használjuk? Miért nem az ő bankkártyáját használjuk? Miért nem az ő harcmodorával harcolunk? Jézus úgy harcolt, hogy oda tartotta az arcát a gyalázkodóknak, ahogy az ige mondja, nem szólt, amikor, mint a bárány, némán tűrte, amikor nyírják. Jézus Krisztus elénk élte, és elvárja tőlünk. Hát testvérek, ez egy nagyon nehéz pont. Hadd mondjam egész világosan, elvárja. Jézus tőled és tőlem elvárja. A világi embertől nem várja el. Neki nincs mivel megtennie. Neki nincs valutája. Istentől kapott hatalma, nincs fizetőeszköze, ő csak azzal tud fizetni, ami neki van. De neked van egy másik bankkártyád. Arról leveheted azt a valutát, amivel fizethetsz. Áldással, könyörgéssel, szeretettel, a gonosz helyett áldással. De testvérek, én megvallom, az én szívemet is sokszor ez teljesen fölháborítja. Mikor átérzem egy-egy embernek a teljes igazságát, és akkor ne toroljuk meg, hagyjuk a gonoszt. Jézus nem akarja, hogy mi hagyjuk a gonoszt, mert a gonosz ellen a leghatalmasabb fegyver az áldás, a szeretet, a jó, az engedelmesség. Ez a legnagyobb fegyver. Nem merjük kipróbálni. Nem hisszük, hogy ez működik. Mindig azt gondoljuk, hogy ezzel csúnyán befüldünk. Azt mondja itt az ige, hogy mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól és cselekedjék jót. Testvér, ez lelki törvényszerűség. Elmondom, hogy hogy élem át én ezt sokszor. Nem tartom meg a nyelvemet. Gonosz szólok valakiről. Én nem tudom, ti hogy vagytok testvérek, de én nekem napokon keresztül súlyos gyötrelmet okoz. Úgy, hogy szinte ég bennem a pokol. Nincs békességem. Oda vannak a jó napjaim. Lelki törvényszerűség. Miért? Mert megszóltam valakit. Ilyen egyszerű a dolog. Megszóltam valakit. Rossz indulatú voltam valakivel. Rosszal viszonoztam esetleg a rosszat. És nincs békességem. Mert tessék elhinni, a jó nap nem csak attól van, hogy sok a pénz. Tudom, hogy valamennyi kell, Isten meg is adja az övéjének, ami kell, de a jó napok nem attól vannak. Sok józan ember is mondja, nem keresztény józan ember is mondja, én ezt nem teszem, mert én szeretnék nyugodtan aludni. Igaza van. Tessék elhinni, nincs a lelkiismeretnek nyugta, nincs az embernek jó napja, ha olyan dolgokat tesz, amik felkavarják, amelyik nyugtalanítják, mert ez lelki törvényszerűség. Ó, persze vannak gátlástalan emberek, akiknek már nem szól a lelkiismerete, akik nem lesznek a gonosztól nyugtalanok, de a becsületes ember még nyugtalan lesz a gonoszságától, a saját gonoszságától. Én nagyon tudok tőle szenvedni. Forduljon el a gonosztól és cselekedjék jót. Keresse és kövesse a békességet, mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. Tessék megnézni, milyen ígéretek fűződnek ehhez. A jó napok, aki akar az szép napokat látni az életbe, tessék meggondolni. Milyen ígéretek vannak. Milyen hatalmas ígéretei fűződnek ehhez az Istennek. Ha vállalod az ő harcmodorát, ha vállalod Krisztus harcmodorát, és úgy élsz, és úgy cselekszel, akkor lesznek jó napjaid, szép napjaid, gyönyörű napjaid, és boldog leszel. Ha pedig nem, oda a jó nap. Forduljon el a gonosztól. Mondja ezt az apostol a választottaknak, nekünk. Nem megalázó. Én már nem érzem annak. Volt, amikor annak éreztem, ma már nem érzem annak, én tudom, hogy újra és újra rászorulok erre. Testvér, arra szorul rá a hívő ember, hogy a kezébe legyen az Isten igéje, a szívébe pedig Krisztus. Erre szorulunk rá. Hogy naponként megtanulhassam hogy is kell élnem, mert mindig elfelejtjük. Mert mindig újra és újra elfelejtenénk, hogy hogyan kell élnünk. Pedig lehet, ha áldott ember vagy, ha választottja vagy az Úrnak, ha elfogadtad őt, akkor élhetsz így, és akkor az Úr szeme rajtad van, és füle a te könyörgésedre figyel. Meghallgatja az imádságunkat. Egyébként nem. Nem élhetünk mi hívő emberek akárhogy, mert akkor számolhatunk a következményekkel. Azzal, hogy nem lesznek jó napjaink, azzal, hogy nem hallgat meg az Isten, és nem gyönyörködik bennünk. Jézusra azt mondja az Úr, hogy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ugye milyen drága dolog, és ha te is Krisztusivá leszel, gyönyörködik benned az Isten. Ha azt teszed, amit az ő szeretett fia tett, ha mered hitben tenni, mert nem merjük, félünk, egyszerűen logikátlannak tartjuk, persze a világi értelemben teljesen logikátlan, azért imádkozni, annak áldást mondani, aki valóban igazi gonoszt, kárt okozott nekem. Valóban logikátlan a világ szerint. De próbáljuk ki egyszer. Próbáljuk meg, működik-e az, amit az Isten ajánl nekünk? Működik-e? Hát bizony működik. És ahányszor merem hitben kipróbálni, mindig átélem azt, hogy megdicsér az Isten. És nincs annál nagyobb gyönyörűség, mikor az Isten az ő szeretetével, személynek szeretetével megsimogat téged. És aztán itt van a másik ige, hogy az Úr arca pedig azok ellen fordul, akik a gonoszt cselekszik. És ezt megint nekünk mondja az ige. Nem azért írja meg nekünk ezt az Úr, hogy mi ezt ugye a hátunk mögé dobáljuk, hanem értsük meg. Drága szeretetével fordul azok felé, akik akarják és használják azt a csodálatos erőt, amit Krisztusban te megkaphatsz. Komolyan megkaphatsz. De amikor nem is akarjuk használni, mert félünk, akkor nem is kapjuk meg, vagy nem is nyúlunk hozzá. És Péter itt újra azt mondja, ellenben az Urat, a Krisztus tartsátok szentnek szívetekbe. Ott van a szívetekbe a Szent, a Krisztus, aki megszentelheti egész gondolkodásunkat, aki megfékezheti a nyelvünket, aki megfékezheti a gondolatainkat. Azt mondja itt Péter, Krisztus tartsátok szentnek a szívetekbe, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt pedig szeliden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek.
1: Egy olyan életprogramra kell tehát törekednünk, amire csak az Úr Jézusnak átadott életű ember lehet képes, amikor már Jézus cselekszik általa. Hát reménységem nekem is, meg gondolom hallgatóinknak is, hogy ezt a hitharcot Jézus segítségével, erejével mi is végig tudjuk vinni. Ehhez kívánunk sok áldást és életükre megtartó szeretetét a mi drága Urunknak. Most búcsúzunk, Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán voltak a műsorszerkesztői. Viszont hallásra!

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe, akinek érzékeny a lelki ismerete. A mai ige Ezékiel 34:22. Igazságot teszek bárány és bárány között. Gondolatok az igéről. Vannak, akik természetüknél fogva erősek, és ezért kíméletlenek a gyengékkel szemben. Ez súlyos bűn, és sok szomorúságot okoz. A szeretetlen tolakodás, a gyengék és betegek félreállítása sajnos előfordul még a hitvallók gyülekezetében is. Az Úr azonban látja ezt a büszke és kegyetlen magatartást, és nagyon haragszik miatta, mert ő szereti a gyengéket. Te is a gyengék között vagy? Azok között, akik szomorúak a tolakodás miatt, és akiket megbélyegeztek érzékeny lelkiismeretük miatt? Kemény szívűek hozzád a testvérek? Ne neheztelj rájuk viselkedésükért, és főleg ne akard nekik visszaadni a tolakodást és a könyöklést. Tedd ügyedet az Úr kezébe. Legyen ő a bíró. Miért is avatkoznál a dolgába? Sokkal jobban és igazságosabban tud elintézni mindent, mint mi. Ő a legmegfelelőbb időben ítél, miért is siettetnénk? A kemény szívű elnyomó pedig reszkessen, még ha úgy látszik is, hogy most büntetlenül léphet másokon keresztül, minden büszke és bántó szava fel van jegyezve, és mindegyikért számot kell majd adnia a nagy bíró ítélő széke előtt. Légy türelemmel, én lelkem, az Úr ismeri szomorúságodat, és meglátod, megsegít. A megújított ökumenikus kártá teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus kárta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazakas Sándor, Fischl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A zárszó gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2, szerda 14 és 16 óra. A helyszín az Ökumenikus Tanácsa székháza. Budapest, 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell, legalább augusztus 28, pénteken délig. Félreértett Biblia. 37. alkalommal rendeznek nemzetközi biblikus konferenciát Szegeden. A békét hirdeti, mégis évszázadokon át használták erőszak és gyűlölet igazolására a tegnaptól holnapig augusztus 25-e és 27-e között zajló 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia azt vizsgálja, hogyan válhat veszélyessé a szent szövegek félreértelmezése. Hogyan válhat egy szent szöveg a béke helyett az agresszió igazolásának eszközévé? Erre az évszázadokon átívelő, napjainkban is nyugtalanítóan aktuális kérdésre keresi a választ a 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. Tegnaptól holnapig, augusztus 25 és 27-e között 32 előadás hangzik el a Szegedi Gál Ferenc Egyetemen, 9 külföldi és 23 magyar ajkú kutató és egyetemi oktató részvételével. Az előadásokat szakmai vita követi. A programok regisztráció után bárki számára látogathatók a Gál Ferenc Egyetem dómtéri épületében. Első lépés, keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt idén ősszel, szeptember 26-án ismét megrendezik, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. Jelentkezési határidő szeptember 10, csütörtök. A mostani 6. rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevők keresztény kortársakkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani.
0: Kulturális programajánló.
1: Több mint 220 ezeren vettek részt a 17. kolozsvári Magyar Napok programjain. A vasárnap esti záró gálával és a Kolozsvári Magyar Opera Valahol Európában című főtéri előadásával véget ért a 17. kolozsvári Magyar Napok egyhetes rendezvénysorozata, amelyen az összesített részvétel meghaladta a tavalyi 220 ezres adatot, közölték hétfőn a szervezők. A Kincses Kolozsvár Egyesület sajtóirodája tudatta, az augusztus 16-23 között tárt kapukkal jelmondattal 67 helyszínen megszervezett rendezvénysorozat több mint 600 programot kínált a kolozsváriaknak és a Kincses városba látogató turistáknak. Szabó Lilla, a Kolozsvári Magyar Napok programigazgatója kiemelte, a magyarság nem azért vette birtokba a várost, hogy elzárkozzék, hanem azért, hogy megmutassa és megossza mindazt, ami számára érték, a rendezvénysorozat sikerét pedig nem csak a megtelt rendezvényhelyszínek mutatják, hanem az is, hogy a résztvevők újra otthon érezhették magukat Kolozsváron. Mennyei dallamok a Szegedi Dómban. Szent Gellért oltalmában csendül fel a muzsika. A Szeged Csanádi Egyházmegye első püspöke, Szent Gellért szeptember 24-i ünnepéhez kapcsolódva újra komoly zenei fesztivált rendeznek Szegeden. A szervező közleménye szerint a fesztivál az elmúlt közel két évtizedben Szeged egyik meghatározó kulturális eseményévé vált, idén szeptember 22-e és 30-a között rendezi meg a Szeged Csanádi Egyházmegye. A hangversenyeknek egy kamarazenei est kivételével idén is a Szegedi Dóm ad otthont, amely különleges akusztikájával és monumentális terével méltó helyszíne a nemzetközi színvonalú előadásoknak. Felidézték, hogy a fesztivált 2008-ban Robert Bachmann, svájci zeneszerző karmester és Kis Rigó László, Szeged Csanádi püspök alapította azzal a céllal, hogy Szeged komoly zenei életét nemzetközi rangú rendezvénnyel gazdagítsák. Az esemény azóta számos kiváló művészt látott vendégül, és mára a térség egyik legjelentősebb klasszikus zenei fesztiváljává nőtte ki magát.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Radírozzuk ki a különbségeket! Fennállásának a 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebb és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót a Református Szeretetszolgálat. Az elmúlt két évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskola kezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A felmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak. De az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja az iskolatáska, a toltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak. A református szeretetszolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Kijevbe látogat. Várják az adományokat ukrajnai testvéreik számára. Augusztus 29-én Keresztelő János fejvételének, vértanúságának emléknapján Kocsis Fülöp, Hajdu Dorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görög-katolikus egyház vezetőjével találkoznak. A görög-katolikus metropólia adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar-görög-katolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Ne csak a lelki pásztorok hordozzák a cigány misszió felelősségét. Cigány misszióval kapcsolatos felmérés készült a nyírségi református egyház megyében. Kis Réka, missziói lelki pásztor kapta a feladatot, hogy végigjárva az egyház községeket feltérképezze a helyzetet. A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen romológiát is tanulnak a teológus hallgatók. Ez is hasznosnak bizonyult Kis Réka lelkipásztor számára, aki elvégezte az első lépéseket a nyírségi cigánymisszió összehangolt munkája felé. A kutatásból az is kiderült, hogy sok településen már régóta aktív szolgálatot végeznek a lelkipásztorok a cigány testvérek felé, de szükségük van segítségre, olyan emberekre, akik hidat képeznek a cigányság felé. Ezeket a tapasztalatokat is gyűjti az egyházmegye. Segítsük együtt a kolumbiai földrengés túlélőit. A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány a térségben bekövetkezett újabb természeti problémákra reagálva megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését Kolumbiában is. Adománygyűjtést indítanak a túlélők megsegítése érdekében. A Baptista Szeretetszolgálat szakembereit ismét kihívás elé állították a néhány napja történtek. Augusztus 10-én, hétfőn reggel, 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét. A földrengés jelentős számú halálos áldozatot követelt, több száz épület omlott össze, rengetegen elveszítették otthonukat, egészségügyi és közösségi központok, utak sérültek meg. Egy magyar-amerikai csapat a korábban Venezuelában eredményesen végzett humanitárius tevékenység mintegy folytatásaként ugyancsak helyi partnerekkel és a Baptista világsegéllyel való szoros együttműködésben most megkezdte a kolumbiai segítségnyújtás részleteinek helyszíni megszervezését. Szervezetük arra kéri a nagylelkű adományozókat, ne hagyjuk a szenvedőket magukra rettenetes helyzetükben, hiszen tudunk és képesek vagyunk segíteni. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Visszatért a meleg és a száraz idő. Csütörtökön is derült, napos lesz az idő, kevés felhővel, eső sem lesz. Délire fordul a szél, és 29-34 fok várható. Pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megerősödik, s 32-38 fok valószínű. Összességében a hét első felét meleg, nyárias idő jellemzi, de pénteken érkezik a hét legforróbb időjárása, a hét végén viszont jelentős felfrissülés és érezhető lehűlés jön majd.
0: Egyházakról mindenkinek. egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Szolgálat. Valódi énünk szolgálatkész, mert kapcsolatainkban akkor lelhetünk örömet, ha készen állunk mások szolgálatára. Akár tudatában vagyunk, akár nem, ha szeretet nélkül cselekszünk, akkor nem vagyunk hülyek igazi valónkhoz. Kapcsolatokra lettünk teremtve, s mikor szeretünk, akkor találunk igazán önmagunkra. Gary Chapman.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Mózes első könyve, 37. rész, 12-től 36. versig. Egyszer a testvérek elmentek Síkembe apjuk nyáját legeltetni. Izrael ezt mondta Józsefnek: testvéreid Síkemben legeltetnek, gyere csak, elküldelek hozzájuk. József azt mondta neki: kész vagyok rá. Apja azt mondta neki: menj és nézd meg, hogy jól vannak-e a testvéreid és a nyáj. Azután számolj be nekem. Elküldte tehát Hebron völgyéből, és ő elment Síkembe. Amikor a mezőn bajongott, találkozott egy emberrel, aki megkérdezte tőle: mit keresel? József ezt felelte: testvéreimet keresem. Mondd meg nekem, hol legeltetnek. Az az ember így felelt: elmentek innen, és hallottam is, amikor ezt mondták: menjünk el Dótánban. Elment tehát József a testvérei után, és megtalálta őket Dótánban. Amikor távolról meglátták, még mielőtt a közelükbe ért, összebeszéltek, hogy megölik. Ezt mondták egymásnak: nézzétek, ott jön az álomlátó. Gyertek, öljük meg. Dobjuk bele egy kútba, és mondjuk azt, hogy vadállat ette meg. Majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból. Amikor ezt Rúbán meghallotta, meg akarta menteni a kezükből, és ezt mondta: ne üssük agyon. Majd ezt mondta Rúbán: ne ontsatok vért. Dobjátok bele ebbe a kútba itt a pusztában, de kezeteket ne emeljétek rá. Így akarta megmenteni a kezükből, és visszajutatni apjához. Amikor odaért József a testvéreihez, lehúzták róla a ruhát, a tarka ruhát. Azután fogták és beledobták a kútba. A kút üres volt, nem volt benne víz. Ezután leültek enni. Föltekintve látták, hogy éppen egy izmáli karaván közeledik Gileát felől. Tevéi gyógyfűvel, barzsammal és mirhával voltak megrakva, amit Egyiptomba szállítottak. Ekkor ezt mondta Júda testvéreinek: mi haszna, ha megöljük testvérünket és elföldeljük a vérét? Gyertek, adjuk el az izmálieknek, ne emeljünk rá kezet, hiszen a mi testvérünk és vérünk ő. A testvérei pedig hallgattak rá. Közben azonban midiáni kereskedők mentek arra, fölhúzták Józsefet a kútból, és eladták Józsefet az izmálieknek 20 ezüstért. Azok pedig elvitték Józsefet Egyiptomba. Amikor Rúben visszatért a kúthoz, József már nem volt a kútban. Akkor megszaggatta a ruháját, visszatért testvéreihez, és ezt mondta: nincs meg a gyerek, jaj nekem, hol a gyerek? Akkor fogták József ruháit, levágtak egy kecskebakot, és belemártották a ruhát a vérbe. Azután elküldték a tarka ruhát, elvitték apjukhoz ezzel az üzenettel: ezt találtuk, nézd meg jól, a fiad ruhája ez vagy sem? Ő felismert, és azt mondta: az én fiam ruhája ez. Vadállat tette meg, biztosan széttépte Józsefet, és megszaggatta Jákob a felső ruháját, zsákruhát tekert a derekára, és sokáig gyászolta a fiát. Fiai és leányai mind vigasztalni igyekeztek, de nem akart vigasztalodni, hanem ezt mondta: gyászolva megyek el fiamhoz, a halottak hazájába. Így síratta őt az apja. A midiániak pedig eladták Józsefet Egyiptomban Potifárnak, a fáraó főemberének és testőrparancsnokának.
0: Szép kis család az, ugye, kedves hallgatóm, ahol odáig jutnak a felnőtt gyerekek, hogy az egyik testvérüket meg akarják ölni, aztán arra gondolnak, hogy mégis inkább eladják rabszolgának. Aztán hazudoznak össze-vissza, és vadállat tépte, testvérről mesélnek otthon. Hát ez szörnyű. Azt hiszem, kedves hallgatóm, jó, ha tudod, nem akarok ezzel vitatkozni. De egy dologra a figyelmedet szeretném ráirányítani. A Bibliának, a Szentírásnak a főhőse és a főszereplői nem ugyanazok. Az egyetlen könyv a világon, ahol ez a kettő nem esik egybe. A Szentírásnak a főhőse Isten. A főszereplői ugyanolyan emberek, mint mi. És ebből adódik, a Szentírás megengedi magának, és meg is engedheti magának, hogy a főhőséről is, és a főszereplőjéről is teljesen nyíltan és őszintén beszél. milyen családból származtak ezek a fiúk? Ahol a nagypapát elhívta Isten személyesen. Nagyon ismerős ez a történet. Hány templomba ülnek ma olyan emberek, akiknek a szülei, nagyszülei, dédszülei valamikor bizonyságot tettek arról, hogy személyes elhívást kaptak Istentől. Úgy szokták ezt mondani sok helyen, hogy találkozásuk volt az Úr Jézus Krisztussal. Nagy megtérés élmény, nagy felébredés a bűnből. Igen ám, de attól, hogy valaki egy olyan családba születik, ahol a szülő, a nagyszülő, a dédszülő átélte a személyes közösséget Istennel, ez nem garancia arra, hogy ő vele is ez történik. Egyszer valaki azt mondta, hogy tudatában kell lennünk, Istennek nincsenek se unokái, se dédunokái, csak gyermekei vannak. Ami azt jelenti, hogy nincs másodgenerációs hívő, és nincs harmadgenerációs hívő. Ha valaki hitre jut, az csak első generációsként élheti át. Tudom, lesznek olyanok, akik ezzel most vitatkoznak. De szeretném a vitatkozás helyett arra irányítani a figyelmedet, hogy nézd csak körül. Hányszor mondják azt az emberek, milyenek a mai keresztények? És az emberek sokszor joggal mondják ezt, pedig nem a kereszténységről alkotnak képet, csak úgynevezett második, harmadik generációs keresztényekről, akiknek nem személyes megtapasztalásuk volt az Istennel való közösség, csak olyan családban születtek, ahol ez lett a hagyomány. Ábrahám unokái nem az elhívást örökölték. Ábrahám unokái az emberi természetet örökölték. Azt mondja a Szentírás, János evangéliuma, ami testtől született, az test. És ez rettenetes, de igaz. Éppen ezért, attól, hogy valaki úgynevezett vallásos, keresztény családba született, a testet örökölte. És mivel testet örökölt, a test működik. Azt mondja Péter apostol, hogy azért jött az Úr Jézus, hogy megszabadítson bennünket atyáinktól örökölt hiába való életmódunkból. Mit látunk itt? Azokat a dolgokat látjuk, amit a Galácia levél 5. fejezetében tételesen sorol fel Pál apostol, mint a testnek a cselekedeteit. Féltékenység, harag, önzés, pártoskodás, széthúzás. Ugye nem is kell folytatni? Mi vitte arra Jákob gyermekeit, hogy legkisebb testvér, akkor még legkisebb testvérüket gyilkos szándékkal fárják? A féltékenység, a harag, az önzés, az irigység. Nem akartak tudni apjuk kedvenc gyermekéről. Nem szerették azért, mert az apjuk jobban szerette. Bár zárójelben meg kell, hogy jegyezzem, hogy talán Jákobnál is kellene keresnünk kis problémákat, mert ez a jobban szeretés alapvetően aláásta a családban a testvéri közösséget. De mégis igaz, mindenki felelős a saját életében lezajló eseményekért. Mindenki felelős a saját bűneiért. Az irigységre nem mondhatom az indokokat, bár a legtöbb ember nem megtérni szeretne, hanem mentséget találni. Jákob fiainak számos mentséget lehet találni. Az űrös családi hátteret. A 4 egy atyával, de mégis 4 különböző családként élő családot. Az űrös körülményeket. A keszekusza élethelyzeteket, amin keresztül Jákob elmulasztotta a gyermekeit tanítani Isten igazságára, Istennek a követésére. Ám a valóság valóság. Ez történt. Ilyenkor az ember azt kérdezi, na de hogyan engedhette meg Isten? Hogyan engedhette meg Isten azt, hogy József ilyen kegyetlenül pórul járjon? Hogy eladják a saját testvérei. Legalábbis ez a szándék legyen a testvérekben, hogy aztán majd rabszolgaként éljen Potifár udvarában. Azt hiszem, ami ismeretünk néha nem elégséges. Ha néhány évtizedet előreugrunk a történetben, József, amikor már Egyiptom második embereként megismerteti magát a gabonáért kenyérszűkében érkező testvéreivel, ezt fogja mondani. Most már ne bánkódjatok. Isten küldött engem itt el előttetek. Nagyon megdöbbentő Józsefnek ezt a bizonyságtételét hallgatni. Mert testvéreinek a kegyetlenségét, testvéreinek a szeretetlenségét, haragját, gőgjét, büszkeségét József életében Isten jóra fordította. És nem csak József életében, hanem még azok érdekében is, akik ezt a nagy gonoszságot elkövették. Amikor ezt a látszólag érthetetlen történetet vizsgáljuk, nem kerülhetjük ki, hogy fölemlegessük a római levélnek a híres igéjét, azokat pedig, akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. József életében az a történet, amit elolvastunk, az egyik legnagyobb mélypont. De amikor József megtanult az Úrral járni, megértette az Urat, és szerette az Urat, ez a mélypont dobbantóvá vált. Talán ennek az ige hirdetésnek a végén egy kérdést azért föl lehet tenni. Nem lehet, hogy sok mélypontján az életünknek nem keseregnünk kéne, hanem megérteni és megtalálni azt, hogy hogyan lehet ez Isten kezében áldott erőforrássá.

0: Mózes második könyve, második rész, 1-15. versig. Egy Lévi házából való férfi elment, és feleségül vette Lévi egyik leány utódját. Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, 3 hónapig rejtegette. De amikor már nem tudta tovább rejtegetni, fogott egy gyékénykosarat, bekente szurokkal és gyantával, majd beletette a gyereket, és kitette a Nílus partján a sás közé. A gyermek nénye pedig ott áll távolabb, hogy megtudja, mi történik vele. A fáraó leánya éppen oda ment, hogy megfürödjék a Nílusban, szolgálói meg ott járkáltak a Nílus mentén. Megpillantotta a kosarat a sás között, oda küldte a cselédjét, és kihozatta azt. Fölnyitotta, és meglátta a gyermeket, hát egy síró fiú volt. Megszánta, és ezt mondta: a héberek gyerekei közül való ez. A kisfiú nénye pedig ezt mondta a fáraó leányának: ne menjek és ne hívjak egy szoptatós asszonyt a héberek közül, aki majd szoptatja a gyermeket? A fáraó leánya így felelt: eredj! A leány elment, s a gyermek anyját hívta oda. Vidd magaddal ezt a gyermeket, mondta neki a fáraó leánya, és szoptasd. Megadom a jutalmadat. Az asszony magához vette a gyermeket, és szoptatta. Amikor felnőtt a gyermek, elvitte a fáraó leányához, aki a fiává fogadta, és elnevezte Mózesnek, mert ezt mondta: a vízből húztam ki. Abban az időben történt, amikor már Mózes felnőtt, hogy kiment atya fiaihoz, és látta kényszer munkájukat, és meglátta, hogy egy egyiptomi férfi egy héber férfit ver az ő atya fiai közül. Körülnézett, és amikor látta, hogy senki sincs ott, agyonütötte az egyiptomit, és elrejtette a homokban. Másnap is kiment, akkor meg 2 héber férfi civakodott egymással. Rászólt arra, aki a hibás volt: miért fered a fele barátodat? Az így szólt: ki tett téged előjáróvá és bíróvá közöttünk? Talán engem is meg akarsz ölni, ahogy az egyiptomit megölted? Mózes megijedt, és ezt mondta: bizony kitudódott a dolog. A fáraó is meghallotta ezt a dolgot, és halálra keresztette Mózest. De Mózes elmenekült a fáraó elől, Midian földjén állapodott meg, és leült ott egy kútnál.
1: Azt hiszem, kedves hallgató, egy néhány kérdést föl kell vetni ennél a történetnél. Ilyen kérdést például, hogy engedhette meg Isten, hogy az ő saját választott népével ilyen szörnyűségek történjenek? Aztán a következő kérdés, amit föl kell vetni, hogy ha már kiválasztotta Mózest, akkor hogy engedhette meg Isten, hogy Mózes akkor, amikor már végre alkalmassá vált volna a szolgálatra, egyszerűen nullázza a saját életét? Nem is olyan könnyű ezekre a kérdésekre válaszolni, és nem is szeretném azt állítani, hogy minden tekintetben teljes értékű választ fogok ma adni. Sokkal inkább arra szeretném irányítani kedves hallgatóim figyelmét, hogy ezek mögé, a kérdések mögé is néha érdemes benéznünk. Mi is történt Izrael népével az egyiptomi fogságban? Az történt, hogy miközben egy nagy családként érkezett Izrael Egyiptomba, az eltelt évszázadok során egy egészen nagy néppé növekedett, fejlődött, gyarapodott. Természetes, mondom én, hogy természetes, egyébként egyáltalán nem természetes, csak a történelmet ismerve sajnos természetes, hogy amikor gyarapszik egy nép, akkor feszültségeket támaszt azok között, az emberek között, akik között él. Nem szeretnék a történelemből sok példát hozni, de tessenek csak arra gondolni, hogyha egy nemzet egységesen él egy országban, és oda beköltözik egy kicsi nép, ám de egyre nagyobb létszámban jelenik meg, mikor volt olyan a történelemben, hogy ez nem okozott komoly feszültséget? Hazudnánk, ha letagadnánk, hogy ma a magyar társadalomban ugyanez a folyamat zajlik, és a feszültségeit, problémáit, nehézségeit mi is átéljük és érezzük, ugye, kedves hallgatóim? Abban az időben, Egyiptomban, Egyiptom királya egy emberileg elmagyarázható, de rettenetes és kegyetlen döntést hozott. Úgy gondolta, egy népet úgy lehet a legjobban asszimilálni, ha nem engedjük, hogy ez a nép saját nemzeti tudatát a saját férfi generációján keresztül kialakítsa. Nem Isten hibáztatható ezért a döntésért. Ezt a döntést a fáraó hozta. Isten ebben a körülményben azonnal lépett. Nem úgy, ahogy mi várnánk. Mi természetesen azt várnánk, hogy Isten ilyenkor úgy avatkozik be, hogy küld egy angyallégiót, elpusztít mindenkit, aki ilyen szörnyűségeket akar tenni, és aztán a saját népének a javára fordítja a dolgokat. Bár zárójelben megjegyzem, hogy amikor Isten küld egy néhány angyalt mondjuk Sodomába és Gomorába, és elpusztítja azokat, akik az egész környék számára iszonyatos veszélyt jelentettek már az erkölcstelenségükkel, de az erkölcstelenségükből fakadó sok-sok betegséggel is, és annak a terjesztésével is, akkor ugyanazt kérdezzük, hogy engedheti meg Isten? A fáraó nem gondolhatott arra, hogy a szabadítót, a leendő szabadítót saját lánya fogja majd a saját családjába hozni. Sokkal inkább azt kellene itt megfigyelnünk, hogy Isten milyen hatalmas, és milyen fantasztikusan precíz tud lenni. Hiszen azzal, hogy Mózes megszületik, és a fáraó családjába kerül, onnantól kezdve Isten elkezdi előkészíteni ennek az embernek a jövőjét. Milyen jövőt? Ennek az embernek egy új népet kell majd vezetnie. Egy új társadalom alapjait kell majd leraknia. Meg kell tanítani őket népként élni. Meg kell tanítani őket majd társadalomba szerveződni. Meg kell értetni velük Istennek a törvényét. Hogyan tehetné ezt Mózes, ha korának legnagyobb képzettségét nem adná oda Isten neki? És megteszi. Erre egy mód van. Úgy kell fölnőnie, mint az akkor ismert világ legmodernebb társadalmának, legkorszerűbb társadalmának egyik várható trónörököse. Mert hogy Mózesből, akár tetszik hinni, akár nem, lehetséges fáraó utód lett ezzel. Ilyenkor, amikor az ember ezt végig gondolja, nagyon megdöbben Isten bölcsességén. De hát ezzel már el is érkezünk a következő kérdésünkhöz. És ha Isten ezt ilyen jól előkészítette, hogyan engedte azt, hogy Mózes egy szalmaszálon elbukjon? Hiszen Mózes gyilkossá lett, mert nem tudott parancsolni saját indulatainak, túl hevült benne a nemzeti öntudat, vagy hogy kell ezt mondani, és odasújtott az öklével, és megölt egy egyiptomit. Hát szabad ilyet tenni? Hát nem figyelmeztethette volna Isten? Nem akadályozhatta volna valahogy meg? Isten, amikor eszközöket választ magának, és amikor embereket hív a saját munkájába, nem robotokat szokott keresni, és nem robotokat választ. Megdöbbentő, amit a zsidókhoz írt levél az Úr Jézus Krisztusról, Isten egyszülött fiáról ír. Tetszik emlékezni? Jól lehet fiú, megtanulta azokból a dolgokból, amiket szenvednie kellett, az engedelmességet. Isten még saját fiánál se alkalmazta azt a módszert, hogy tehetetlen bábként éljen ezen a világon. Aki programozva van valamire, és ha akar,

hűséges és engedelmes eszköz legyen. Isten Mózessel sem akart mást, velem sem akar mást, és hogyha döntést kell hoznunk, akár hirtelen, akár jól megfontolva, mindig az forog kockán, hogy vajon megértettem-e Isten akaratát, és aszerint döntök-e. Amikor Mózes öklöt emelt, akkor elfutotta az agyát az indulat, és a saját vélt igazsága alapján hozott egy döntést. Nem Isten döntése volt. És hiába kérdezem azt, hogy miért engedte Isten, mert erre egyszerű a válasz. Azért, mert Mózes önálló akarattal rendelkező ember volt. Nem ezt a kérdést kell kérdeznem. Azt kell megkérdeznem, miért nem figyelt ez az ember Istenre? Ugye egészen más hatása van így ennek a kérdésnek. Mert ez már visszahat a saját életemre. Mózes mindössze 40 év hátrányba hozta magát és a népét ezzel a döntésével. Istennek volt ideje kivárni azt a 40 évet, volt ideje munkálkodni Mózesen ez alatt a 40 év alatt a pusztában, és alkalmas vezetőt faragott belőle. De a másik oldalon tudnom kell, Istennek velem is van ideje. Csak az a kérdés, hogy nekem van-e időm? Az Úr Jézus sose ért el azt az életkort, mint Mózes. Jó döntéseket hozott, Istenre figyelő döntéseket hozott, és Isten el tudta végezni rajta keresztül, amit vele akart elvégeztetni. Az elmúlt időben találkoztam valakivel. Könnyes volt a szeme, és azt kérdezte, miért engedte Isten, hogy majd 60 éves koromig úgy éljek, ahogy éltem? Mindent elrontottam, mindent tönkretettem. Most kezdek Istennel járni. Nem lehetett volna 20 éves koromban? És amikor visszakérdeztem a 20 éves korára, pirulva mondta, tudtam én akkor is, hogy szólongat az Isten. De másként döntöttem. Ez az igazság. De nem kell így lenni, kedves hallgató. A döntés a te kezedben van, meg az én kezemben van. Dönthetünk jól is. Riasztó példaként álljon előttünk Mózes. És biztató példaként ott lehet előttünk Jézus, aki megtanulta az engedelmességet.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 26-a.
2: Ceglédi Szabó Pál 1649-ben e napon adta vissza lelkét teremtőjének. Nagyszombat után a Heidelbergi Egyetem hallgatói közé lépett. Itthon 1614-ben nagyszombati rektor, dunaszerdahelyi, majd pápai lelkész lett. A pápai egyházmegye alesperessé, illetve esperessé, a dunántúli egyházkerület jegyzővé, 1641. júniusában pedig püspökké választotta, e tisztet haláláig betöltötte. Ő szerkesztette a felső magyarországi kánonokból a komjáti kánonokat.
1: Tóth Mihály református lelkész.

0: lelkész, teológiai tanárnak bölcseleti, jogi és hittanszaki végzettsége is volt. 1830-tól rétorok köztanítójává, később bölcseleti lektorrá nevezték ki. 1834 őszén külföldi egyetemek látogatására indult, Bécsben és Berlinben protestáns teológiai előadásokat hallgatott. Pesten tett papi vizsgát. Losoncon kezdte meg papi és hittantanári működését. 1849. augusztusában az oroszok földulták a várost, ezért családjával és a lakosokkal ő is menekült. Az oroszok elvonulása után térhettek vissza. 1857 tavaszán a tiszántúli egyházkerület hívta meg a gyakorlati teológiai tanárának a debreceni református főiskolai tanszékre. Költeményei, gyász és emlékbeszédei mellett megjelent munkái például ünnepi és vasárnapi egyházi beszédek, losonci naptár 1857-re. A magyar protestáns egyház szónoklattan történelme. Az egyháztartástan alapvonalai, tekintettel a magyar evangélikus egyházra.
1: Könyves Tóth Mihály, 1809 és 1890 között élt író, református lelkész. Tanulmányait a debreceni református kollégiumban végezte, és ugyanott köztanító lett. 1836-tól lelkész Debrecenben. Aranyszájú papként emlegették. A szabadságharc kitörésekor lelkesítő beszédei hatására állt sok fiatal a honvédseregbe. Majd vállalta a tábori lelkészséget is, mely nem egyszer élete kockáztatásával járt. 1849-ben 20 évi várfogságra ítélték. 1856-ban amnesztiával szabadult, de eltiltották a lelkészi és a tanári állásától is. A 60-as, 70-es évektől azonban Karcagon már lelkészkedett, és heves nagykunsági esperessé választották, majd újra Debrecenbe hívták, és 1886-ban ülték meg 50 éves lelkészi jubileumát. Fontosabb művei: Pallas Debrecina, versek, egyházi beszédek, emlékirat a tiszántúli református egyházkerület életéről, ünnepi és vasárnapi beszédek.
0: Milka Toimi Valtari finn író 1979-ben hunyt el. Rendkívül termékeny és sokoldalú volt, elsősorban mégis 7 történelmi regényéről híres. Legismertebb műve az ókori Egyiptomban játszódó Sinuhe. Tanult irodalmat és teológiát. 1924-ben a filozófiai tudományok kandidátusa lett. Először egy könyvkiadóban dolgozott szerkesztőként, majd kritikusként. Hosszú utazásokat tett külföldön. Magyar vonatkozás, hogy jelentős összeggel támogatta a fóti gyermekvárost. Több évig élt Franciaországban. Helsinki történetéről írta meg Apáról fiúra című trilógiáját. A Jézus korabeli római birodalomban játszódó 2 műve is megjelent, Az ország titka és folytatása, és Az emberiség ellenségei. Egy jellemző gondolatát idézzük. Annyit tudott csak, mindaddig, míg egy szikrányi élet lesz benne, kinyúl minden létező felé, a kedves és gyönyörű világ felé, a titokzatos és csodálatos élet felé. Tudata utolsó rezdülésével is ezeket érzékeli majd. A földet, a fákat, a madárdalt és az ég kékjét.
1: 1985-ben új missziói ág, a telefonos lelkigondozói szolgálat indult meg a fővárosban. Dr. Sávai János szerint a segítőnek folytonos növekedésre, indítékai érzelmei tudatosítására és tisztázására van szüksége. A segítő beszélgetést, a lelki gondozást, lelki vezetést a keresztény tökéletességre törekvés megfontolásain át a szeretetben való legteljesebb önátadásnak kell jellemeznie.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldellők lesznek. 92. Zsoltár 14.
1: Minden napjainkban a korral együtt fogy az erőnk, és lassanként megrokkan az ember. De a hit, a szeretet és a reménység ereje nem fogy el Isten gyermekéből az évek folyamán. Ha egészséges a lelki fejlődése, még inkább növekszik. Akik az Úrra várnak, mindig új erőt kapnak. A testi állapot meg a szellemi képesség is lassanként gyöngül, de a lelki erő soha ki nem apadó forrásból táplálkozik. A buzgóság természetes tüze, a fiatalos lelkesedés lángja idővel kialszik. Elfojtják a kedvezőtlen és kellemetlen tapasztalatok, de a Jézus iránt való szeretet és az ő ügye iránti buzgóságot a Szentlélek olaja táplálja és növeli. A lelki megértés szemei Isten gyermekeinél még élesebben és világosabban látnak. Egyre jobban hallják a jó pásztor hangját, minél régebben követik őt. Belsőleg még elevenebbek lesznek. Az ige szerint elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Ézsaiás proféta könyve 40. fejezet, 30. és 31. vers. Gondolkodjunk ma a költővel. Mécs László, fényt hagyni magunk után. Az élet örök búcsúzás. Ó, bárcsak tudnánk távozáskor fényt hagyni, mint a messiás, belé szeretni a szívekbe, apostolokba, mártírokba, hogy átadják a századoknak, a századok az ezredeknek. Fényt hagyni, mint a messiás. Vagy legalább, mint az anyák, kik egyre jobban megragyognak, minél sötétebb lesz az éj, és minél jobban porlanak a bánat barna hant alatt. Fényt hagyni, mint a jó anyák, vagy legalábbis, mint a nyár, amely almákba és diókba szerette édes álmait, és édességével világít a hosszú-hosszú tél alatt. Fényt hagyni, mint a drága nyár, vagy legalábbis, mint a nap, mert elnyelt az alkonyat, de a legbúsabb éjben is világít még a gyöngyvirágban, a liliomban, mécsvirágban. Az életünk olyan tünékeny. Ó, szent fényt hagyni volna jó.
0: Istenem, taníts meg engem, kérlek, hogy belássam. Idővel a legtöbb ember abba hagyja a tanulást, és a megszokott kerékvágásból nem tud többé kizökkenni. Elvesztik ezáltal kapcsolatukat az élet valóságával, és ellentétbe kerülnek veled és korábbi önmagukkal. Segíts, kérlek, hogy igazi tanítványodként mindig megmaradhassak a tanulásnál. Ne váljak olyanná, mint aki mindent jobban akar tudni. A folytonos zsörtölődést, a vitatkozó hajlamot és a túlzóan kritikus szellemet tudjam kellően visszaszorítani, csöndesíteni. A tőled kapott tisztánlátással soha ne tartsam magam tökéletesnek. Szeretnék lélekben fiatal maradni, lélekben és szellemileg állandóan fejlődni, új hajtásokat hozni, és a szívemben minden ajándékodért háladalt énekelni. Atyám, buzdíts, erősíts, támogass napi szükséges tevékenységeim végzésében, hogy a munka, melyet nevedben megkezdek, a te dicsőségedre, nekem és embertársaimnak pedig megelégedésére és örömére váljék. Hadd teremjek még áldott gyümölcsöket, amíg a te dicsőségedre, ígédben bizonyossággal zöldellő és virágzó ág lehetek.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Félreértett Biblia. 37. alkalommal rendeznek Nemzetközi Biblikus Konferenciát Szegeden. A békét hirdeti, mégis évszázadokon át használták erőszak és gyűlölet igazolására a tegnaptól holnapig augusztus 25-e és 27-e között zajló 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia azt vizsgálja, hogyan válhat veszélyessé a szent szövegek félreértelmezése. Hogyan válhat egy szent szöveg a béke helyett az agresszió igazolásának eszközévé? Erre az évszázadokon átívelő, napjainkban is nyugtalanítóan aktuális kérdésre keresi a választ a 37. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. Tegnaptól holnapig, augusztus 25 és 27-e között 32 előadás hangzik el a Szegedi Gál Ferenc Egyetemen, 9 külföldi és 23 magyarajkú kutató és egyetemi oktató részvételével. Az előadásokat szakmai vita követi. A programok regisztráció után bárki számára látogathatók a Gál Ferenc Egyetem dómtéri épületében. Mennyei dallamok a Szegedi Dómban. Szent Gellért oltalmában csendül fel a muzsika. A Szeged Csanádi Egyházmegye első püspöke, Szent Gellért szeptember 24-i ünnepéhez kapcsolódva újra komoly zenei fesztivált rendeznek Szegeden. A szervező közleménye szerint a fesztivál az elmúlt közel két évtizedben Szeged egyik meghatározó kulturális eseményévé vált, idén szeptember 22-e és 30-a között rendezi meg a Szeged Csanádi Egyházmegye. A hangversenyeknek egy kamarazenei est kivételével idén is a Szegedi Dóm ad otthont, amely különleges akusztikájával és monumentális terével méltó helyszíne a nemzetközi színvonalú előadásoknak. Felidézték, hogy a fesztivált 2008-ban Robert Bachmann, svájci zeneszerző karmester és Kis Rigó László, Szeged Csanádi püspök alapította azzal a céllal, hogy Szeged komoly zenei életét nemzetközi rangú rendezvénnyel gazdagítsák. Az esemény azóta számos kiváló művészt látott vendégül, és már a térség egyik legjelentősebb klasszikus zenei fesztiváljává nőtte ki magát. Segítsük együtt a kolumbiai földrengés túlélőit. A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány a térségben bekövetkezett újabb természeti problémákra reagálva megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését Kolumbiában is. Adománygyűjtést indítanak a túlélők megsegítése érdekében. A Baptista Szeretetszolgálat szakembereit ismét kihívás elé állították a néhány napja történtek. Augusztus 10-én, hétfőn reggel, 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét. A földrengés jelentős számú halálos áldozatot követelt, több száz épület omlott össze, rengetegen elveszítették otthonukat, egészségügyi és közösségi központok, utak sérültek meg. Egy magyar-amerikai csapat a korábban Venezuelában eredményesen végzett humanitárius tevékenység mintegy folytatásaként ugyancsak helyi partnerekkel és a Baptista világsegéllyel való szoros együttműködésben most megkezdte a kolumbiai segítségnyújtás részleteinek helyszíni megszervezését. Szervezetük arra kéri a nagylelkű adományozókat, ne hagyjuk a szenvedőket magukra rettenetes helyzetükben, hiszen tudunk és képesek vagyunk segíteni. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Csütörtökön is derült, napos lesz az idő, kevés felhővel, eső sem lesz. Délire fordul a szél, és 29-34 fok várható. Pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megerősödik, s 32-38 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek, az egyes történelmi korszakoknak szóló

0: A reformáció története. Egy reformációs munka. Ézsaiás proféta megjövendölte az utolsó idők szombat reformját. Őrizzétek meg a jogosságot, és cselekedjetek igazságot, mondta, mert közel van a szabadításom, hogy eljöjjön, és igazságom, hogy megjelenjék. Boldog ember, aki ezt cselekszi, és az emberfia, aki ahhoz ragaszkodik, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és megőrzi kezét, hogy semmi gonoszt ne tegyen. Az idegeneket, akik az Úrhoz adák magukat, hogy néki szolgáljanak, és hogy szeressék az Úr nevét, hogy ő néki szolgái legyenek, mindenkit, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és a szövetségemhez ragaszkodókat, szent hegyemre viszem föl ezeket, és megvidámítom őket imádságom házában. Ézsaiás 56, 1-től 2 és a 6. 7. vers. Ezek a szavak, ahogy a szövegösszefüggésből kitűnik, a keresztény korszakra vonatkoznak. Így szól az Úristen, aki összegyűjti Izrael elszélett fiait. Még gyűjtök ő hozzá az ő egybegyűjtötteihez. Ézsaiás 56:8. A proféta áldást mond azokra, akik tisztelik a szombatot, és előre jelzi, hogy az evangélium a pogányok között is gyümölcsöt terem. Tehát a 4. parancsolat érvényes, Krisztus kereszthalála, feltámadása és mennybe menetele után is, amikor szolgáinak minden nemzethez el kell vinniük az öröm üzenetet. Az Úr ugyancsak Ézsaiás proféta által ezt a parancsot adja. Kösd be a bizonyságtételt, és pecsételd be e tanítást tanítványaimban. Ézsaiás 8:16. Isten törvényének pecsétje a 4. parancsolatban található. E parancsolat hirdeti, hogy Isten az ég és a föld teremtője, és ezért mindenkinél nagyobb tisztelet és imádat illeti meg. A 10 parancsolatnak csak ez az egy rendelkezése utal arra, hogy a törvényt milyen hatalmas lény alkotta. Jézus tanítványainak az a feladatuk, hogy a 4. parancsolat a szombat megszentelésével jogos helyére állítsák vissza a teremtés emlékünnepét. A tanításra és a bizonyságtételre. Míg szép számmal vannak egymásnak ellentmondó tanítások és elméletek, Isten törvénye az a biztos mérce, amellyel minden véleményt, tanítást és elméletet meg kell próbálni. A proféta ezt mondja, nem ekként szólnak azok, akiknek nincs hajnaluk. Ézsaiás 8:20. Isten ezt is megparancsolja. Kiálts teljes torokkal, ne kíméld, mint trombita emelt fel a hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket és Jákob házának vétkeit. Azaz, nem a gonosz világot kell megdorgálni bűnei miatt, hanem azokat, akiket az Úr népemnek nevez. Isten ezt is mondja, holott ők engem minden nap keresnek, és tudni kívánják utaimat, mint oly nép, amely igazságot cselekedett, és Isten törvényét el nem hagyta. Ézsaiás 58:1-2. Ézsaiás itt egy olyan csoportról beszél, amely igaznak véli magát, és úgy tesz, mintha érdeklődne Isten szolgálata iránt. A proféta ezt mondja a félredobott törvényről. az emberöltők talapzatait felrakod, és neveztet el romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy itt lakhassanak. Ha megtartóztatod szombaton lábaidat, és nem űzött kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban. Ézsaiás 58:12-14. Ez a profécia a mi korunknak is szól. Elérkezett a mennyei rendelkezés visszaállításának az ideje. A törlést ki kell javítani, és az emberöltők alapzatait fel kell állítani.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: A Teremtő megáldotta, megszentelte a szombatot, és megpihent ezen a napon. A bűntelen Ádám, az Éden szent lakója is megünnepelte a szombatot, még a bűneset után is, amikor száműzték boldog lakhelyéről. Minden pátriárka megtartotta ezt a napot, Ábeltől az igaz Noéig, Ábrahámtól Jákóbig. De az Egyiptomban raboskodó választott nép közül sokan elfelejtették Isten akaratát az elharapódzott bálványimádás közepette. Az Úr, amikor megszabadította Izraelt, félelmetes fényességben kihirdette törvényét az összegyűlt sokaságnak, hogy tudják meg, mi az akarata, hogy örökre féljék őt, és engedelmeskedjenek neki. Ettől a naptól kezdve mindig voltak olyan emberek, akik ismerték Isten törvényét, és megtartották a negyedik parancsolatot is. A bűn emberének sikerült ugyan Isten szent napját a sárba taposni, de még parancsuralmának idején is voltak hűséges emberek, akik rejtek helyükön tiszteletben tartották a szombatot. A reformáció óta minden nemzedékben éltek olyanok, akik megünnepelték ezt a napot. Jól lehet, sokszor gyalázat és üldözés közepette, de állandóan hangzott a bizonyságtevés Isten törvényének örökérvényűségéről és a teremtés napjához fűződő szent kötelességről. Ezekről az igazságokról, amelyeket a Jelenések 14. fejezetében található örökkévaló evangélium rejt, lehet fölismerni Krisztus egyházát. A hármas üzenet gyümölcse ez. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Ez az üzenet az utolsó. Az Úr eljövetele előtt nem lesz több. Meghirdetése után látja a próféta az emberfiát, aki eljön dicsőségben, hogy betakarítsa a föld termését. Azok, akik elfogadták a szentéről és az Isten törvényének változtathatatlanságáról szóló tanítást, kimondhatatlanul örültek és csodálták az előttük feltárulkozó igazság szépségét és harmóniáját. Vágytak arra, hogy az a világosság, amely oly értékes, eljusson minden keresztényhez. Meg voltak győződve arról, hogy ők is örömmel fogják fogadni. De Krisztus állítólagos követői közül sokan nem szívesen fogadták azokat az igazságokat, amelyek szembeállították őket a világgal. Sokan, amikor a szombat parancsát megismerték, a világ érveivel hozakodtak elő. Ezt mondták. Mindig a vasárnapot tartottuk, apáink is azt tartották. Sok jó és kegyes vasárnapot ünneplő ember boldogan halt meg. Ha nekik igazuk volt, akkor nekünk is. Ha az új szombatot megtartjuk, szembe kerülünk a világgal, és akkor nem tudjuk befolyásolni. Mit tud ez a kis szombatünneplő csoport elérni a vasárnapot ünneplő világgal szemben? A zsidók is ilyen érvekkel próbálták igazolni magukat, amikor Krisztust megtagadták. A Luther korabeli pápisták is úgy okoskodtak, hogy a vallás elégséges az üdvösséghez. Ilyen érveléssel sikerült meggátolni a vallásos hit és gyakorlat minden előrelépését. Sokan hangoztatták, hogy a vasárnap ünneplés hosszú századok óta bevezetett tantétel és általánosan elterjedt szokás az egyházban. Érvelésüket viszont cáfolta az a tény, hogy a szombat ünneplés sokkal régebbi, olyan régi, mint maga a világ, és magán hordja mind Isten, mind az angyalok jóváhagyó pecsétjét. Amikor Isten a világ alapját lefektette, akkor fektette le a szombat alapját is. Ez az ünnep joggal igényelheti tiszteletünket. Nem emberi hatalom rendelte el, és nem emberi hagyományokon alapszik. Az öregkorú alapította, és örökérvényű szabával parancsoltam meg.
1: Krisztus zászlóvivői.
3: Amikor az emberek figyelme a szombatreformra terelődött, hírneves lelkészek kiforgatták Isten szavát. Isten bizonyságtevésének olyan értelmezést adtak, amely a legalkalmasabb volt arra, hogy az emberek érdeklődését elfojtsa. Akik pedig nem kutatták személy szerint a Szentírást, beérték azokkal a következtetésekkel, amelyek megfeleltek kívánságaiknak. Sokan megkísérelték érveléssel, álokoskodással, az atyák hagyományaival és az egyház tekintélyével elfojtani az igazságot. Az igazság képviselői pedig a Bibliához fordultak, hogy megvédjék a negyedik parancsolat érvényességét. Alázatos emberek, akiknek egyedüli fegyverük az igazság igéje volt, kivédték tanult emberek támadásait. E művelt emberek meglepődtek és haragudtak, hogy ékes álbölcselkedésük erőtlen azoknak az egyszerű, egyenes embereknek az érvelésével szemben, akik jártasabbak a Szentírásban, mint az iskolák bonyolult tanításaiban. A Biblia jóváhagyásának hiányában sokan, elfelejtve, hogy így okoskodtak az emberek Krisztussal és apostolaival szemben is, lankadatlan szívósággal hangoztatták, miért nem értik nagyjaink a szombat problémát. Csak kevesen hiszik azt, amit ti. Nem lehet, hogy nektek van igazatok, és a világ tudósai tévednek. Ilyen érvek megcáfolására csak a Szentírás tanításait kellett idézni, és azt, hogy a különböző korokban az Úr miként bánt népével. Isten azok által munkálkodik, akik hallgatják és követik szavát, akik, ha kell, kemény igazságokat is hirdetnek, akik nem félnek megróni a gyakori bűnöket. Isten azért nem bíz meg gyakrabban tudós és magasállású embereket reform mozgalmak vezetésével, mert saját hitvallásukban, elméleteikben és teológiai rendszerükben bíznak, és nem érzik, hogy Istentől kell tanulniuk. Csak azok tudják megérteni és magyarázni a Szentírást, akiknek személyes kapcsolatuk van a bölcsesség forrásával. Isten néha iskolázatlan embereket bíz meg az igazság hirdetésével, nem azért, mert tanulatlanok, hanem mert nem tartják rangukon alulinak, hogy Istentől tanuljanak. Krisztus iskolájába járnak, alázatosságuk és engedelmességük pedig naggyá teszi őket. Isten rájuk bízza igazságának hirdetését. E megbecsüléshez képest minden földi dicsőség és emberi nagyság elveszti jelentőségét. Az advent hívők többsége elvetette az Isten templomáról és törvényéről szóló igazságokat. Sokan az advent mozgalomban sem hittek többé, és értelmetlen, ellentmondásos magyarázatokat fogadtak el e munkára vonatkozó proféciákról. Egyesek abba a tévedésbe estek, hogy ismételten más és más időre hirdették Krisztus eljövetelét. Pedig abban a fényben, amely most a szentély tanára sugárzott, megláthatták volna, hogy semmiféle profétikus időszak nem fog a második adventig tartani, hogy ennek az eseménynek a pontos idejét nem jelenti ki a profécia. Ők azonban a világosságtól elfordulva más-más időpontot jelöltek meg az Úr eljövetelének napjaként, de mindannyiszor csalódtak. Amikor a tesszalonikai gyülekezet téves nézeteket fogadott el Krisztus eljöveteléről, Pál apostol azt tanácsolta nekik, hogy reményeiket és váradalmukat gondosan mérlegeljék Isten szavának fényénél. Idézte nekik azokat a proféciákat, amelyek megjövendőlik a Krisztus eljövetelét, megelőző eseményeket, és kimutatta, hogy minden alap nélkül várják a megváltót a saját korukban. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. 2 Tesszaloniki 2:3. Ezek voltak figyelmeztető szavai.
1: Krisztus zászlóvivői.
0: A Szentírás által jóvá nem hagyott váradalom hibás lépésekre és tettekre készíteti a hívőket, csalódásuk miatt pedig nevetségessé lesznek a hitetlenek előtt. Az is félő, hogy a csüggedés erőt vesz rajtuk, és megkérdőjelezik az üdvösségükhöz nélkülözhetetlen igazságokat. A tesszalonikaiakhoz intézett apostoli intés fontos tanulságot foglal magában az utolsó időben élők számára. Sokan úgy érezték, hogy ha hitével nem tud az Úr eljövetelének pontos idejében megkapaszkodni, akkor nem képes lelkesen és szorgalmasan készülődni. De ha a reményeik csak azért lángolnak fel újra meg újra, hogy ismét romba dőljenek, hitüket olyan megrázkódtatás éri, hogy szinte képtelenek lesznek a profécia nagyszerű igazságait megérteni. Isten akarata az, hogy az első üzenet meghirdesse az ítélet pontos idejét. Annak a profétikus időszaknak a kiszámításához, amelyre az üzenet épült, és amely a 2300 nap végét 1844 őszére teszi, nem fér kétség. Azok az emberek, akik ismételten megkísérelték új és új időpontra tenni a profétikus időszakok kezdetét és végét, és azok az értelmetlen okoskodók, akik e nézeteket alá akarták támasztani, nem csak elűztek számos embert a jelen való igazságtól, de ellenérzést is kiváltottak minden nemű profécia magyarázattal szemben. Minél többször határozták meg Krisztus második adventjének idejét, és minél szélesebb körben híresztelték el, annál inkább Sátán szándékait szolgálták. És amikor a megjelölt időpont elmúlt, Sátán nevetség és gúny tárgyává tette e hírképviselőit, meggyalázva az 1843-as és 44-es nagy advent mozgalmat. E téveigés makacs hívei végül egy távoli időpontban határozták meg Krisztus eljövetelének idejét. Ez azonban hamis biztonságérzetet kelt, és sokan csak akkor józanodnak ki, amikor már túl késő. Az ősi Izrael történelme megdöbbentően szemlélteti az advent hívők közösségével történteket. Isten épp úgy vezette népét az advent mozgalomban, mint Izrael Egyiptomból kivonuló fiait. A nagy csalódás megpróbálta a várakozók hitét, miként a zsidókét a Vörös-tengernél. Ha továbbra is bíztak volna abban a kézben, amely a múltban vezette őket, meglátták volna Isten szabadítását. Ha mindazok, akik az 1844-es mozgalomban válvetve munkálkodtak, elfogadták volna a harmadik angyal üzenetét is, és a Szentlélek erejével hirdették volna, az Úr hatalmas dolgokat tett volna általuk. Fényözön áradt volna a világra. Nem Isten akarta azt, hogy Izrael 40 évig vándoroljon a pusztában. Ő szerette volna őket egyenesen Kánaán földjére vezetni, és szent, boldog népként letelepíteni. De nem mehettek be hitetlenség miatt. Zsidók 3:19. Bűnbeesésük és hitehagyásuk miatt elpusztultak a pusztában, és Isten új generációt támasztott, és őket vitte be az ígéret földjére. Azt sem Isten akarta, hogy Krisztus eljövetele olyan messzire halasztódjék, és népe oly sokáig a bűn és a fájdalom világában maradjon. Hitetlenségük miatt azonban elidegenedtek Istentől, mivel nem akarták végezni azt a munkát, amit Isten rájuk bízott, az Úr másokat támasztott az üzenet hirdetésére. Jézus a világ iránti irgalomból halogatja eljövetelét, hogy a bűnösöknek alkalmuk legyen meghallgatni az intést, és Jézusban menedéket találni, mielőtt Isten kiönti haragját.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Ma is, mint korábban, a kor bűneit és téveigéseit korholó igazság hirdetése ellenállást vált ki. Minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei föl ne fedessenek. János 3:20. Sokan látják, hogy a Szentírással nem tudják alátámasztani állásfoglalásukat, de mindenáron bizonyítani akarják igazukat, és rossz indulatúan bírálják azok jellemét és indítékait, akik a népszerűtlen igazság pártjára állnak. Ez a magatartás minden korszakra jellemző. Illést Izrael megháborítójának, Jeremiást árulónak, Pált a templom megfertőzőjének nevezték. Attól kezdve mindmáig lázítónak vagy eretneknek bélyegezik azokat, akik hívek akarnak lenni az igazsághoz. Hitetlenek tömegei, elutasítva a biztos prófétai beszédet, habozás nélkül hiszékenyen elfogadnak vádat azok ellen, akik mernek kóholni divatos bűnöket. A Biblia világosan hirdeti annak az időnek a közelettét, amikor a polgári törvények annyira beleütköznek Isten törvényébe, hogy annak, aki Isten minden rendelkezésének engedelmeskedik, gonosztevőket megillető gyalázatot és büntetést kell elszenvednie. Ennek tudatában mi az igazság hirdetőjének a kötelessége? Gondolja vajon azt, hogy nem kell az igazságot hirdetni, mivel az igazság az embereket sokszor csak a követelmények megkerülésére vagy elvetésére indítja? Nem. Neki sincs oka elhallgatni Isten szavának igazságait, ha ellenkezést vált is ki, mint korábban a reformátoroknak sem volt. Szentek és mártirok hitvallását megörökítette a krónika a későbbi nemzedékek áldására. A szentség és rendíthetetlen becsületesség példaképeinek a története fennmaradt, hogy bátorságot öntsön azokba, akiknek ma kell bizonyságot tenniük Istenről. Nem csak önmagukért kapták az erőt és az igazságot, hanem hogy általuk Isten ismerete bevilágíthassa a földet. Ha Isten e nemzedék idején is adott szolgáinak világosságot, akkor árasztaniuk kell azt a világra. Az Úr az ősidőkben kijelentette valakinek, aki az ő nevében szólt: az Izrael háza nem akar téged hallgatni, mert nem akarnak engem hallgatni. Mégis ezt mondta: szóljad az én beszédeimet nékik, vagy hallják, vagy nem hallják. Ezékiel 3:7-2:7. Ma így hangzik az Isten szolgájához szóló parancs: kiálts teljes torokkal, ne kíméld, mint trombita emeld föl hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákob házának vétkeit. Ézsaiás 58:1. Az igazság elfogadásának és hirdetésének az a nagy akadálya, hogy ez kényelmetlenséggel és gyalázattal jár. Az igazság ellen ez az egyetlen olyan érv, amelyet az igazság képviselői soha nem tudtak megcáfolni. De ez nem félemlíti meg Krisztus hűséges követőit. Krisztus szolgái nem várják el, hogy az igazság népszerű legyen. Tudják, hogy mi a kötelességük, és tudatosan vállalják a keresztet. Pál apostolt idézve mondják: a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk. Korintuszi 2. levél 4:17. Csak azok cselekszenek taktikából, elvtelenül a vallás dolgaiban, bármi is a hitvallásuk, akik szívükben a világot szolgálják. Válaszuk a jót magáért a jóért, és bízzuk Istenre a következményeket. A világ az elfű, hívő és bátor emberek adósa. Ilyen embereknek kell ma is a reform munkáját tovább vinniük. Így szól az Úr: hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, te nép, kinek szívében van törvényem. Ne féljetek az emberek gyalázatától, és szidalmaik miatt kétségbe ne essetek, mert mint ruhát moly emészti meg őket, és mint a gyapjat féregeszi meg őket, és igazságom örökre megmarad, és szabadításom nemzetségről nemzetségre. Ézsaiás 51:7-8.

0: Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.
1: A reformáció története. Újkori ébredések. Az ige lelkiismeretes prédikálása mindig olyan eredménnyel járt, ami a Szentírás isteni eredetéről tanúskodik. Isten szolgáinak tanítását a Szentlélek kísérte, és szavukban erő volt. Számos bűnös lelkiismerete felébredt. A világosság eljött volt már a világra, amely megvilágosít minden embert. Bevilágított lelkük titkos kamráiba, és feltárta a sötétségben rejtett dolgokat. Az emberek értelmében és szívében mélységes meggyőződés ébredt. Meglátták, mi a bűn és mi az igazság. Meggyőződtek arról, hogy lesz ítélet. Valami fogalmat kaptak Jahve igaz voltáról, és rémülten gondoltak arra, hogy bűnösen és tisztátalanul kell megjelenniük az emberi szív vizsgálója előtt. Aggódva kiáltottak, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Amikor felismerték, hogy a Golgota keresztjén az ember bűnei miatt kellett így végtelen áldozatot hozni, megértették, hogy csakis Krisztus érdemei engesztelhetik ki Istent bűneikért, és békíthetik meg az embert Istennel. Hittel és alázattal meghajoltak Isten báránya előtt, aki elveszi a világ bűneit, és Jézus vére által bocsánatot kaptak az előbb elkövetett bűnökre. Ezek a lelkek megtéréshez illő gyümölcsöt teremtek. Hittek és megkeresztelkedtek, majd Krisztus Jézusban új teremtményekként indultak el az új életben. Nem azért, hogy a korábbi kívánságaikhoz szabják magukat, hanem hogy az Isten fiába vetett hittel Krisztus nyomába lépjenek, hogy visszatükrözzék jellemét, és megtisztuljanak, amiképpen ő is tiszta. Amit egykor gyűlöltek, most szerették, és amit egykor szerettek, most gyűlölték. A büszke és akaratos, szelíd és alázatos lett. A hiú és fölényes pedig megfontolt és szerény. Az átkozódó kegyes, az iszákos józan lett, az erkölcstelen pedig erkölcsös. Felhagytak a világ hiú szokásaival. Ékességük nem külsőségekből, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából, vagy öltözékek felvetéséből állt. A szívnek elrejtett emberei voltak. A szelíd és csendes lélek romolhatatlanságára törekedtek, ami igen becses Isten előtt. 1 Péter 3, 3-4-ig. Az ébredéseket mélységes önvizsgálat és alázatosság kísérte, a bűnösökhöz szóló ünnepélyes, komoly felhívások jellemezték, és mélységes szánalom azok iránt, akikért Krisztus vére hult. E lelki ébredések gyümölcseit azokon az embereken lehetett meglátni, akik nem riadtak vissza az önmegtartástól és áldozattól, hanem örültek, hogy méltók a Krisztusért való gyalázat és megpróbáltatás elszenvedésére. Az emberek látták, hogy azok, akik megvallották Jézus nevét, megváltoztak. Környezetüknek áldást jelentett a befolyásuk. Krisztussal gyűjtöttek, és a léleknek vetettek, hogy örök életet arassanak. El lehetett mondani róluk, megtérésre szomorodtatok meg. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségére való megbánhatatlan megtérést szerez. A világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Mert ímé ez a ti Isten szerint való megszomorodástok milyen nagy buzgóságot keltett ti bennetek, sőt védekezést, sőt bosszankodást, sőt félelmet, sőt kívánkozást, sőt buzgóságot, sőt bosszú állást. Mindenképpen bebizonyítottátok, hogy tiszták vagytok e dolgokban. 2 Korintus 7, 9-11. Ilyen eredménnyel jár Isten lelkének munkája. A megtérés csak akkor valódi, ha megújulás követi. Ha a bűnös visszaadja az állagot, ha megtéríti, amit ellopott, ha megvallja bűneit, ha szereti Istent és embertársait, akkor biztosan békére lelt Istenben.
0: Krisztus zászlóvivői.

0: kísérő jelenségei azonban élesen különböznek azoktól a megnyilatkozásoktól, amelyek régebben kísérték Isten szolgáinak fáradozásait. Igaz, hogy sok helyen fellángol az érdeklődés, a gyülekezetek sok taggal szaporodnak, és sokan mondják, hogy megtértek, de az eredmények nem olyanok, hogy a lelki élet hasonló mértékű elmélyülését is bizonyítanák. A világosság, amely egy időre fellángol, csak hamar kialszik, az előbbinél sűrűbb sötétséget hagyva maga után. A látványos ébredések nagyon sokszor a képzelet megmozgatásával, az érzelmek fölkeltésével, az új és meglepő utáni vágy kielégítésével lángolnak fel. Az így szerzett hívek nemigen akarnak a Biblia igazságára hallgatni. Nem nagyon érdekli őket a próféták és az apostolok bizonyságtevése. Csak az az istentisztelet érdekes nekik, amiben szenzáció van. A higgadt gondolkodást kiváltó üzenet nem talál bennük visszhangra. Isten igéjének világos intéseire, amelyek örök érdekeiket közvetlenül érintik, ügyet sem vetnek. Minden megtért léleknek az élet nagy kérdése az Istenhez és az örök dolgokhoz való viszony lesz. De ma melyik nagy egyházban található meg az Istennek szentelt lelkület? A hívek büszkék és a világot szeretik. Most sem tagadják meg énüket jobban, most sem akarják inkább felvenni a keresztet és követni a szelíd alázatos Jézust, mint megtérésük előtt. A vallás a hitetlenek és a kétkedők gúnytárgya lett, mert oly sok vallásoskodó ember nincs tisztában a vallás elveivel. A kegyesség erejét sok egyház már alig ismeri. A szórakozások, a gyülekezeti színházi előadások, a bazárok, az elegáns házak, a hivalkodások száműzik a szent gondolatokat. Az anyagi javak és a világi foglalatosságok kötik le a tagok gondolatvilágát, és még futólag sem igen figyelnek örök érdekeikre. A hit és a kegyesség súlyos hanyatlása ellenére is vannak Krisztusnak hűséges követői ezekben az egyházakban. Mielőtt Isten utoljára látogatná meg ítéletével a földet, az Úr népe között olyan lelki ébredés lesz, amire az apostoli idők óta nem volt példa. Isten lelke és ereje kiárad népére. Akkor sokan elkülönülnek azoktól az egyházaktól, amelyekben a világ szeretete kiszorítja az Isten és ígéje iránti szeretetet. Sokan, lelkészek és egyháztagok, boldogan elfogadják azokat a nagyszerű igazságokat, amelyeket Isten ebben az időben hirdet, hogy elkészítsen egy népet az Úr második eljövetelére. A lelkek ellensége gátolni akarja ezt a munkát. Mielőtt e megmozdulás ideje elérkezik, megkísérlik kibontakozását megakadályozni hamisítvány létrehozásával. Azokban az egyházakban, amelyeket megtévesztő befolyása alá tud vonni, azt a látszatot kelti, hogy Isten különleges áldása árad ki rájuk. Nagy vallási érdeklődés látszatát kelti. Tömegek újonganak majd azon, hogy Isten csodálatos munkát végez értük, pedig ez a munka más lélektől származik. Sátán a vallás leple alatt próbálja meg befolyását a keresztény világra kiterjeszteni.
1: Krisztus zászlóvivői.

0: Az elmúlt több mint fél évszázad sok ébredésében kisebb-nagyobb mértékben azok a hatások érvényesültek, amelyek a jövő nagyobb mozgalmaiban fognak megmutatkozni, érzelmi túlfűtöttség, az igaz és a hamis keveredése. Ezek nagyon alkalmasak az emberek félrevezetésére, de senkinek sem kell eltévednie. Isten igéjének fényénél nem nehéz megállapítani e mozgalmak jellegét, ahol az emberek figyelmen kívül hagyják a Biblia bizonyságtételét, és elfordulnak azoktól a világos, lélekpróbáló igazságoktól, amelyek önmegtagadást és a világ megtagadását igénylik, oda Isten nem küldi áldását. Ebben biztosak lehetünk. És az a mérték, amelyet Krisztus maga adott, gyümölcseikről ismeritek meg őket, Máté 7.16, megmutatja, hogy ezek a mozgalmak nem Isten lelkétől vannak. Isten az íge igazságai által nyilatkoztatta ki önmagát, az embernek, és mindazokat, akik elfogadják ezeket az igazságokat, megvédi Sátán csalásaitól. Az igazság semmibe vevése kaputtár olyan gonoszságok előtt, amelyek most nagy mértékben terjednek a vallásos világban. Isten törvényének jellegét és fontosságát sokan szem elől tévesztették. E törvény jellegének, örök érvényűségének és kötelező voltának meg nem értése téves fogalmakat keltett a megtérésről és a megszentelődésről, és a kegyesség normájának leszállításához vezetett az egyházban. Itt keresendő a titka annak, hogy korunk ébredéseiből miért hiányzik Isten lelke és ereje. A különböző egyházakban vannak mélyen hívő emberek, akik ismerik ezt a tényt, és sajnálkoznak miatta. Edwards A. Park professzor korunk vallási veszélyeiről találóan ezt mondja, a veszély egyik forrása az, hogy a szószék nem szerez érvényt Isten törvényének. Régebben a szószék a lelkiismeret szavának vízhangja volt. Legjelesebb prédikátoraink a mester példájának követésével a törvénynek, a törvény rendelkezéseinek és a büntetés kilátásának hangsúlyozásával csodálatos méltóságot adtak előadásaiknak. Elismételték azt a két nagy elvet, hogy a törvény az isteni tökéletesség tükörképe, és az az ember, aki nem szereti a törvényt, az nem szereti az evangéliumot sem, mivel a törvény, miként az evangélium, Isten jellemét híven tükrözi. Ez a veszély más veszélyhez, a bűn súlyának, terjedésének és meggyalázó voltának alábecsüléséhez vezet. Amilyen jogos helye van a törvénynek, épp olyan jogtalan dolog a vele szembeni engedetlenség. A már megnevezett veszélyekhez járul Isten igazságosságának alábecsülése is. Korunk lelkészei hajlamosak arra, hogy az isteni jó akaratból leválasszák az isteni igazságosságot, és ezt a jó akaratot inkább szentimentalizmussá süllyesszék, mintsem elvi rangra emeljék. Az új teológiai prizma szétválasztatja azt, amit Isten egyesített. Isten törvénye jó vagy rossz? Jó, akkor az igazság is jó, mert jellegénél fogva végrehajtja a törvényt. Ha az ember Isten törvényét és igazságosságát, valamint az engedetlenség súlyos és meggyalázó voltát alábecsüli, könnyen eljut oda, hogy alábecsüli a kegyelmet is, amely engesztelést szerez a bűnre. Az emberek tehát elfelejtik az evangélium értékét és fontosságát, és nem sok kell ahhoz, hogy magát a Bibliát is félretegyék. Sok vallástanító azt állítja, hogy Krisztus eltörölte halálával a törvényt, és az embernek azóta nem kell megtartania. Egyesek súlyos igának tartják, és a törvény szolgaságával szembeállítják az evangélium szabadságát.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: A proféták és az apostolok azonban másképp látják Isten szent törvényét. Dávid ezt mondta: tágas téren járok, mert a te határozataidat keresem. Jakab apostol Krisztus halála után azt írta, hogy a 10 parancsolat királyi törvény, a szabadság tökéletes törvénye. A Jelenések könyvének írója pedig fél évszázaddal a keresztre feszítés után áldást hirdetett mindazokra, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Semmi alapja sincs annak az állításnak, hogy Krisztus eltörölte halálával atya törvényét. Ha a törvény megváltoztatható vagy félretehető lett volna, akkor Krisztusnak nem kellett volna meghalnia, hogy megváltsa halálával az embert a bűn következményétől. Krisztus halála a törvény változhatatlanságát bizonyítja, és távolról sem az eltörlését. Isten fia azért jött, hogy a törvényt naggyá tegye, és dicsőségessé. Ezt mondta: ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek eltörlésére, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik. Jézus önmagáról így nyilatkozik: hogy teljesítsem a te akaratod, ezt kedvelem én, Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Isten törvénye jellegénél fogva változhatatlan. Alkotója akaratát és jellemét nyilatkoztatja ki. Isten szeretet és törvénye is szeretet. A törvény két nagy elve, az Isten iránti szeretet és az ember iránti szeretet. A törvények betöltése a szeretet. Isten jelleme az igazság és az igazságosság. Ilyen a törvénye is. A zsoltárírói így nyilatkozik: a te törvényed igaz, minden parancsolatod igaz. Pál apostol pedig kijelenti: a törvény szent, és a parancsolat szent, és igaz, és jó. Isten törvénye, amely Isten gondolatának és akaratának kifejezése, oly maradandó, mint a szerzője. Amikor az ember megtér és megszentelődik, megbékül Istennel, mert összhangba kerül Isten törvényének elveivel. A bűnös ezáltal megbékül Istennel. Kezdetben Isten az embert a maga képmására teremtette. Az ember tökéletes összhangban élt a természettel és Isten törvényével. Az igazságosság elvei szívébe voltak írva. A bűn azonban elidegenítette alkotójától. Már nem tükrözte Isten képmását. Szíve harcban állt Isten törvényének elveivel. A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. De úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy az ember megbékülhessen Istennel, és Krisztus érdemei által újra összhangba kerüljön alkotójával. Az emberi szívnek Isten kegyelme által meg kell újulnia. Felülről új életet kell kapnia. Ez a változás, az újjászületés, amely nélkül, mondja Jézus, az ember nem láthatja az Isten országát. Az első lépés az Istennel való megbékéléshez a bűn belátása. A bűnt pedig a törvénytelenség. A bűn ismerete a törvény által vagyon. Hogy a bűnös felismerje bűnösségét, jellemét Isten mércéjével, az igazság nagyszerű zsinór mértékével kell megmérnie. A törvény tükör, amely megmutatja, milyen tökéletes az igaz jellem. Elfogadása képessé teszi az embert arra, hogy a saját jellemében meglássa a hibákat.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Több mint 220 ezeren vettek részt a 17. kolozsvári Magyar Napok programjain. A vasárnap esti záró gálával és a Kolozsvári Magyar Opera Valahol Európában című főtéri előadásával véget ért a 17. Kolozsvári Magyar Napok egyhetes rendezvénysorozata, amelyen az összesített részvétel meghaladta a tavalyi 220 ezres adatot, közölték hétfőn a szervezők. A Kincses Kolozsvár Egyesület sajtóirodája tudatta az augusztus 16-23 között tárt kapukkal jelmondattal 67 helyszínen megszervezett rendezvénysorozat több mint 600 programot kínált a kolozsváriaknak és a Kincses városba látogató turistáknak. Szabó Lilla, a Kolozsvári Magyar Napok programigazgatója kiemelte, a magyarság nem azért vette birtokba a várost, hogy elzárkozzék, hanem azért, hogy megmutassa és megossza mindazt, ami számára érték, a rendezvénysorozat sikerét pedig nem csak a megtelt rendezvényhelyszínek mutatják, hanem az is, hogy a résztvevők újra otthon érezhették magukat Kolozsváron. A hangszer is tanít. Hosszú évtizedek után új orgonán tanulhatnak a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának nagykőrösi kántorszakos hallgatói. Az egykori pártház felújított dísztermébe olyan hangszer került, amely egyszerre szolgálja az istentiszteleteket, az oktatást és a koncertéletet, számos részletében pedig a magyar orgonaépítés nagy hagyományait idézi. Tervezésében részt vett Méhes Balázs, a kar dékánhelyettese is, az orgonaművésznek gyermekkori emlékei is hozzájárultak a végső hangzásvilághoz. A nagykőrösi hősök terén álló épület külseje ma is a 70-es éveket idézi. Homlokzatán megmaradt a sötétbarna kerámia burkolat, amely egykor az egész házat fedte. Odabent azonban más kép fogadja az érkezőt. Az egykori pártházban ma a Károli Egyetem pedagógiai kara működik, a nemrég felújított díszteremben pedig még érződik a frissen megmunkált fa illata. Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Kijevbe látogat. Várják az adományokat ukrajnai testvéreik számára. Augusztus 29-én Keresztelő János fejvételének, vértanúságának emléknapján Kocsis Fülöp, Hajdu Dorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görögkatolikus egyház vezetőjével találkoznak. A görögkatolikus metropólia adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar-görögkatolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Munka évkezdő konferenciák. A nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület augusztus 24-től 25-éig Kőszegen tartotta meg munka évkezdő konferenciáját a Harang Torony Szálló és Kőszegi Evangélikus Középiskolában. A Déli Evangélikus Egyházkerület 3 napig, augusztus 24-e, hétfőtől még ma, augusztus 26-a, szerdáig tartja a munka évkezdő lelkész konferenciáját. A helyszín az Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia és Missziói Központ, Balatonszárszó, Jókai Mór utca 41. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Csütörtökön is derült, napos lesz az idő, kevés felhővel, eső sem lesz. Délire fordul a szél, és 29-34 fok várható. Pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megerősödik, s 32-38 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Az új éneknek mindig kettős rendeltetése van. Az első az, hogy dicsérje és magasztalja Istent. A második pedig, hogy hirdesse az ő szabadítását, dicsőségét és csodáit. Az új ének nem feltétlenül a nemrég szerzett zeneművek gyűjteménye, még akkor sem, ha tartalmaz ilyen műveket, hanem egy olyan válaszadás Isten tetteire, amely méltó módon tükrözi az ő minden reggel megújuló irgalmának frissességét. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Első lépés, keresztény párkereső nap Debrecenben. A keresztény fiataloknak szervezett első lépés párkereső alkalom Debrecenben, Budapesten és Veszprémben már több mint 150 jelentkezőt vonzott. Az eseményt idén ősszel, szeptember 26-án ismét megrendezik, ezúttal újra Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. Jelentkezési határidő szeptember 10, csütörtök. A mostani hatodik rendezvénnyel is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni. A rendezvény ötletgazdái különböző felekezetű egyetemista és dolgozó fiatalok. Megfogalmazódott bennük az igény egy olyan programra, ahol a résztvevő keresztény kortársakkal találkozhatnak, beszélgethetnek, kifejezetten párkeresés céljából. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról. Beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Ne csak a lelkipásztorok hordozzák a cigány misszió felelősségét. Cigány misszióval kapcsolatos felmérés készült a nyírségi református egyház megyében. Kis Réka, missziói lelkipásztor kapta a feladatot, hogy végigjárva az egyház községeket feltérképezze a helyzetet. A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen romológiát is tanulnak a teológus hallgatók. Ez is hasznosnak bizonyult Kis Réka lelkipásztor számára, aki elvégezte az első lépéseket a nyírségi cigánymisszió összehangolt munkája felé. A kutatásból az is kiderült, hogy sok településen már régóta aktív szolgálatot végeznek a lelkipásztorok a cigány testvérek felé, de szükségük van segítségre, olyan emberekre, akik hidat képeznek a cigányság felé. Ezeket a tapasztalatokat is gyűjti az egyházmegye. Munka évkezdő konferenciák. A nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület augusztus 24-től 25-éig Kőszegen tartotta meg munka évkezdő konferenciáját a Harangtoronyszálló és Kőszegi Evangélikus Középiskolában. A déli evangélikus egyházkerület 3 napig, augusztus 24-e, hétfőtől még ma, augusztus 26-a, szerdáig tartja a munka évkezdő lelkész konferenciáját. A helyszín az Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia és Missziói Központ, Balatonszárszó, Jókai Mór utca 41. Radírozzuk ki a különbségeket. Fennállásának a 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebb és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót a Református Szeretetszolgálat. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskola kezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A felmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak. De az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja az iskolatáska, a tolltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszköz megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahol egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretetszolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Csütörtökön is derült, napos lesz az idő, kevés felhővel, eső sem lesz. Délire fordul a szél, és 29-34 fok várható. Pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megerősödik, s 32-38 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Szolgálat. Valódi énünk szolgálatkész, mert kapcsolatainkban akkor lelhetünk örömet, ha készen állunk mások szolgálatára. Akár tudatában vagyunk, akár nem, ha szeretet nélkül cselekszünk, akkor nem vagyunk hűek igazi valónkhoz. Kapcsolatokra lettünk teremtve, s mikor szeretünk, akkor találunk igazán önmagunkra. Gary Chapman.

0: Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldellők lesznek. 92. Zsoltár, 14.
1: Mindennapjainkban a korral együtt fogy az erőnk, és lassanként megrokkan az ember. De a hit, a szeretet és a reménység ereje nem fogy el Isten gyermekéből az évek folyamán. Ha egészséges a lelki fejlődése, még inkább növekszik. Akik az Úrra várnak, mindig új erőt kapnak. A testi állapot meg a szellemi képesség is lassanként gyöngül, de a lelki erő soha ki nem apadó forrásból táplálkozik. A buzgóság természetes tüze, a fiatalos lelkesedés lángja idővel kialszik. Elfojtják a kedvezőtlen és kellemetlen tapasztalatok, de a Jézus iránt való szeretet és az ő ügye iránti buzgóságot a Szentlélek olaja táplálja és növeli. A lelki megértés szemei Isten gyermekeinél még élesebben és világosabban látnak. Egyre jobban hallják a jó pásztor hangját, minél régebben követik őt. Belsőleg még elevenebbek lesznek. Az ige szerint elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Ézsaiás próféta könyve 40. fejezet, 30. és 31. vers. Gondolkodjunk ma a költővel. Mécs László, fényt hagyni magunk után. Az élet örök búcsúzás. Ó, bárcsak tudnánk távozáskor fényt hagyni, mint a messiás, belé szeretni a szívekbe, apostolokba, mártírokba, hogy átadják a századoknak, a századok az ezredeknek. Fényt hagyni, mint a messiás. Vagy legalább, mint az anyák, kik egyre jobban megragyognak, minél sötétebb lesz az éj, és minél jobban porlanak a bánat barna hant alatt. Fényt hagyni, mint a jó anyák, vagy legalábbis, mint a nyár, amely almákba és diókba szerette édes álmait, és édességével világít a hosszú-hosszú tél alatt. Fényt hagyni, mint a drága nyár, vagy legalábbis, mint a nap, mert elnyelt az alkonyat, de a legbúsabb éjben is világít még a gyöngyvirágban, a liliomban, mécsvirágban. Az életünk olyan tünékeny. Ó, szent fényt hagyni volna jó.
0: Istenem, taníts meg engem, kérlek, hogy belássam. Idővel a legtöbb ember abba hagyja a tanulást, és a megszokott kerékvágásból nem tud többé kizökkenni. Elvesztik ezáltal kapcsolatukat az élet valóságával, és ellentétbe kerülnek veled és korábbi önmagukkal. Segíts, kérlek, hogy igazi tanítványodként mindig megmaradhassak a tanulásnál. Ne váljak olyanná, mint aki mindent jobban akar tudni. A folytonos zsörtölődést, a vitatkozó hajlamot és a túlzóan kritikus szellemet tudjam kellően visszaszorítani, csöndesíteni. A tőled kapott tisztánlátással soha ne tartsam magam tökéletesnek. Szeretnék lélekben fiatal maradni, lélekben és szellemileg állandóan fejlődni, új hajtásokat hozni, és a szívemben minden ajándékodért háladalt énekelni. Atyám, buzdíts, erősíts, támogass napi szükséges tevékenységeim végzésében, hogy a munka, melyet nevedben megkezdek, a te dicsőségedre, nekem és embertársaimnak pedig megelégedésére és örömére váljék. Hadd teremjek még áldott gyümölcsöket, amíg a te dicsőségedre, ígédben bizonyossággal zöldellő és virágzó ág lehetek. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Az Emberfia ítéletet tart címmel olvasom a jelenések könyve 14. fejezet 14. versétől. És látám, és imé vala egy fehér felhő, és a felhőn üle valaki, hasonló az embernek fiához, a fején aranykorona, és a kezében éles sarló. És más angyal jöve ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, aki a felhőn ül vala, indítsd a sarlódat és arass, mert a földnek aratni valója megszáradt. Bocsátá azért, aki a felhőn ül vala, az ő sarlóját a földre, és learattaték a föld. És más angyal jöve ki a mennyben való templomból, s annál is éles sarló vala. Más angyal is jöve ki az oltártól, akinek hatalma van a tűzön, és kiállt a nagy szóval annak, akinél vala az éles sarló ezt mondván, bocsásd a te éles sarlódat, és szedd meg a föld szőlőinek gerezdeit, mert megérettek annak szőlei. Bocsátá azért az az angyal az ő éles sarlóját a földre, és a földnek szőleit megszedé, és veté az Isten haragjának nagy borsajtójába. És megtaposták a borsajtót a városon kívül, és vér jöve ki a borsajtóból a lovak zablájáig 1600 futamnyira. Egy új kép jelenik meg a 14. fejezet második részében. A szerző, János apostol nem saját szavaival mondja el, amiket lát, hanem a régi proféták nyelvezetével, kifejezési stílusával próbálja szavakba önteni azt a látványt, látomást, azt a képet, amelyet az Isten megmutat számára. El kell mondjuk azt, hogy elérkeztünk a jelenések könyvének egyik csúcspontjához. És lényegében a 14. fejezet utolsó része bevezeti majd a 15. és 16. fejezet mondani valóját, amely a végítéletet részletezi. A 14. fejezetben kétszer három angyal jelenik meg. Az első három angyal klasszikus módon a hármas angyali üzenet. A második három angyal pedig itt a fejezet végén egészen különálló, önálló feladatot kap Istentől. Néhány alapfogalmat meg kell ismerni, ezért kétszer fogunk végigmenni ugyanazon a szövegen. Először az alapvető fogalmakat fogjuk értelmezni, aztán másodszor már ezeknek a fogalmaknak az ismeretével megpróbáljuk a szöveg üzenetét és mondani valóját értelmezni. Azt olvassuk a 14. versben, hogy lát János apostol egy emberfiához hasonlót. Annyira hasonló, hogy ez maga az ember fia. Mint előbb említettem, János nem a szavaival, hanem általában a nagy proféták szavaival fejezi ki mondani valóját. Nagyon érdekes, hogy a héber bölcsek, a héber tudósok, a rabbik, úgy is mondhatnám, hogy a mai napig, amikor valamit el akarnak mondani, amikor valamilyen argumentálásba kezdenek egymással, akkor nem a hétköznapi vett szavakat használják, hanem abból az óriási nagy hagyományból merítenek, és azt emelik ki szó szerint, azt idézik, ami az ő mondani valójukhoz a legközelebb áll. Tehát nem a saját szavaikkal, hanem korábban élt híres, nagy, profétai, tekintélyű emberek szavaival mondják el adott helyzetben a mondani valójukat. És nagyon érdekes, hogy János is így gondolkodik. János, aki annyira ismeri az Ószövetséget, hogy benne él, mozog, bármelyik helyről elkezdhette volna kívülről mondani a profétákat, vagy a Tórát, vagy az iratokat. És éppen ezért itt is dánieli képet használ. Dániel 7. fejezet 13. verse használja legelőször az ember fia kifejezést.

Az emberfia kifejezés az egy olyan profétai szinoníma, metafora, amely az eljövendő messiásra, az Izrael reménységére vonatkozik. Jézus az evangéliumokban nagyon gyakran használja az emberfia kifejezést. És Jézus kire használja az emberfia kifejezést? Mindig önmagára, saját maga szolgálatára. Így Máté evangélium 24. fejezet 30. versében, hogy csak néhányat emeljünk ki. Vagy Márk evangélium 13. fejezet, és ott a 26. versében, vagy Lukács evangéliumának 19. fejezet 10. versében is. Azt olvashatjuk, hogy Jézus az emberfia képet, a Dániel próféta által használt emberfia képet önmagára alkalmazza, és ezzel akarja valamilyen módon tanítványaiban, hallgatóiban, illetve később az evangélium olvasóiban tudatosítani azt, hogy a názáreti Jézus egyenlő a megígért messiással. Tehát, amikor azt olvassuk itt a 14. fejezet 14. versében, hogy János látott valaki olyat, aki az ember fiához volt hasonló, akkor ebben benne van az is, hogy az, akit János lát, az nem angyal, az nem egy arkangyal, az nem sorolható azon mennyei lények csoportjába, akit angyalként nevezünk meg. Több, mint angyal. Amikor azt mondja, hogy látám, és imé vala egy fehér felhő, és a felhőn üle valaki hasonló az emberfiához, akkor ez azt jelenti, hogy azzal a zsidó körülírással, amely az Isten nevét próbálja minden körülmények között elkerülni, azzal próbálja körülírni a messiás jelenlétét. Tehát az ember fiához hasonló, az maga az ember fia. És az új szövetségben az ember fia, ez a fogalom, az mindig a messiást, mindig a názáreti Jézust, mint messiást jelzi. Utána azt látjuk, hogy a fején aranykorona van. A görög nyelvben a koronára kétféle kifejezés volt használatban. A királyi koronát diadémának nevezték. Hé, diadéma. De volt egy olyan korona, amit nem a királyok, hanem a győztesek kaptak. Görög kultúr területen vagyunk, hát akkor milyen győztesek kaphattak, ha görög kultúr területen vagyunk? Az olimpiai játékoknak a győztesei minden számban külön-külön koronát készítettek, és ezt Stefanosnak nevezik. És azt mondja, hogy ez aranykorona volt, mert ez a korona igazából véve virágból, mirtuszvirágból és zöld pálmafa ágakból volt készítve. De ez, amit János lát, nem királyi korona, hanem az olimpiai játékokon győztes embereknek járó korona, de mégis aranyból van. Tehát valahogy így akarja kifejezni, hogy az ember fiához hasonló, ő győztes lesz. Mert ezt a koronát csak a győztesek kaphatják. És hogy mennyire mélyen ül ez a görög gondolkodásnak a szívében, hadd mondjam azt, hogy körülbelül 10-20 évvel ezelőtt a családommal együtt Görögországban nyaraltunk, és ott néhány fiatal összegyűlt, egy félszigeten laktunk, és a gyerekek, akik voltak, 10-15 éves korban, elkezdtek szkanderozni, ahogy a fiúk
szkanderoznak. Ugye? Hát melyik fiú az, aki nem szkanderozott, az nem is fiú. Ugye ez hozzá tartozik az életünkhöz. Én is csak addig szkanderoztam, amíg kétszer le nem nyomtak, aztán azóta felnőtt koromban nem szkanderozom tovább. Rájöttem, hogy van erősebb nálamnál is. Nos, valami oknál fogva a fiam volt a legfiatalabb, de nem tudni mi okból, de ő nyerte ezt a rögtönzött görög házi szkander versenyt. És amiért én elmondom, az most következik. Utána a többiek elfutottak, és mondtam, hogy ezek most hova futottak el? Hát előbb még úgy éjjeneztek. És egy negyed óra múlva visszajöttek, és kerestek ott a cserjébe mirtuszágakat, és csináltak egy ilyen kis győzelmi koronát a győztesnek, és rátették a fejére. És úgy ünnepelték, és úgy készítettük a fényképeket. Tehát ez még ma is benne van a görög gondolkodásnak a szellemvilágában és a kultúrájában, hogy a győztes az mindig koronával jelenik meg. Utána azt olvastuk, hogy a templomból jön ki. Hiszen azt mondja a 15. vers, és más angyal jöve ki a templomból. A templom az már előfordult a Jelenések könyve 14. fejezet 15. versében. Amikor azt mondja, hogy kijön a templomból, akkor nem egy általánosságban kell érteni a templomot, a naos, görögül a templom, hanem a templomnak a szentek szentjét. Tehát ezzel próbálja ő kifejezni, hogy a kijövő angyal nem csak úgy általánosságban jött ki a templomból, hiszen a templom az egy hármas felépítésben található, ugye? A Salamon által felépített templom az meghatározza később minden templomi építkezési formát. Először is a templom körül volt található a templomnak az udvara, régi magyar nyelven pitvara, aztán volt a szentély, és a szentek szentje. És ez az angyal a legszentebb helyről, amit mi a magyar nyelven a szentek szentjének elnevezésével illetünk, tehát a legszentebb helyről jött ki. És azt mondja utána, hogy a 15. versben azt mondja, hogy indítsd a sarlódat. Nem csak a 15. versben, hanem majd három verssel később, illetve a 18. versben is megjelenik a sarló fogalom. Sőt, ott már azt mondja, hogy éles sarló. És azt mondja, hogy indítsd a sarlódat. Kitől hallatszik ez a hang, hogy indítsd? Mert azt mondja, hogy... és más angyal jöve ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, aki a felhőn ül vala, indítsd a sarlódat. Tehát egy angyal mondja az ember fiához hasonló alaknak, embernek, a názáreti Jézusnak, a messiásnak, aki egy felhőn ül, és azt mondja, hogy indítsd a sarlódat. Az... aratást végül is mégsem az ember fia fogja végrehajtani, ha végigolvassuk a szövegeket. Sőt, meglátjuk majd, hogy kétféle aratás lesz, illetve kettős aratást mutat be ehhez az ige szakasz.

És itt egy kicsit a szöveg aktualizálásaképpen hadd említsem meg, hogy Ted Wilson testvérnek van egy könyve, amit hangzik, hogy induljatok. Tehát ez azt jelenti, hogy indítsd, induljatok, csináljatok valamit, indítsátok el aktívan az életeteket, mert kész a föld az aratásra, azt mondja. Ez is egy metafora, egy bibliai metafora, amely az aratás mindig az Új Szövetségben, de már magában az Ószövetségben is a végítéletet jelenti. A végítélet pedig azt jelenti, hogy Isten megbünteti azokat, akik visszautasítják az Isten üzenetét, és jutalomban részesíti azokat, akik hűségesek hozzá. Tehát ebben az időszakban is kétfajta polarizálódás lesz a világban, egyrészt az Isten irányába, és másrészt az Isten ellenes irányba, a sátán irányába. Az aratás azt jelenti, hogy termények kerülnek be a csűrbe, a magtárba. És azok a termények, amelyik értékesek, azok a magtárba kerülnek, amelyik pedig nem értékesek, a konkoly, az pedig megégetik. Emlékszünk arra a példázatra, amikor oda mennek a tanítványok, és azt mondják, illetve a példázatbeli emberek is azt mondják, amikor a konkolyt elvetik a búza közé, hogy akarod, Uram, hogy kihúzzuk a konkolyt? És akkor azt mondja az Úr, hogy nem, mert akkor kiszaggatnátok a búzát is. Mert mikor fog elválasztva lenni a konkoly a búzától? Az aratáskor. Az aratásban derül ki, hogy valaki konkoly vagy búza. Nyilván a konkolynak meg lesznek a maga konkoly előjelei a fejlődésének különböző szakaszában, de egy biztos, hogy egészen az aratásig a konkoly megtévesztéséig hasonlít a búzához. Különösen a növekedési időszakban. De Isten tökéletesen el tudja választani. Amire mi emberek képtelenek vagyunk, azt Isten megvalósítja. És tökéletesen Isten elválasztja a búzát a konkolytól. Ezután azt olvassuk, hogy megjelenik az oltár. Az oltárról már tanultunk. Ha visszaemlékezünk, és jól működik a memóriánk, akkor látjuk azt, hogy az ötödik pecsét felnyitásakor már szó volt az oltárról. Az oltár, ami egyfajta égő áldozati oltárt jelent. De most vonatkoztassunk el, és egy picit gondoljunk arra, hogy mit is jelent a Szentírásban az oltár. Az oltár az egy áldozati hely, ahol áldozatot mutat be egy bűnös ember. Egy olyan bűnös ember, aki felismeri a saját bűnét, és valamilyen módon kegyelmet keres az Istennél. Éppen ezért minden izraelita szentélyben, akár a Szent Sátorban, akár a Salamoni templomban, akár a második templomban, de mindenhol volt oltár. És így látjuk, hogy a mennyei szentélyben is ott van egy oltár. És onnan jön ki egy angyal. Ezután olvasunk az Isten haragjának a bor sajtójáról. Ez a gonoszok feletti ítéletet jelzi. A gonoszok feletti ítélet arról szól, hogy Isten véget vet az emberi tevékenységnek, lezárja azt, innentől fogva nincs megtérésre tovább lehetőség, mindenkinek Isten elé kell járnia, járulnia ítéletre, akár jó, akár rossz életet élt. Akár hűséges volt, akár kevésbé volt hűséges. És azok,
akik nem voltak hűségesek, azok az Isten haragjának bor sajtójába kerülnek. Ezt a haragot lehet úgy is mondani, hogy az Isten csapásának bor sajtójába kerülnek. Mert az Isten csapása nem csupán az Ószövetségben, hanem az Új Szövetségben is megjelenik. És itt Isten olyan csapást fog a föld irányába, a gonoszok irányába és maga a gonosz irányába megtenni, amely végül is megszünteti magát a bűnt. Ezután azt olvassuk, hogy a bor sajtót a városon kívül megtapossák, ahogy a 20. versben olvashatjuk. Ez a Joeli proféciának, Joel 3. fejezet 13. versének a gondolatainak a felidézése, vagy ennek a proféciának a beteljesedését jelenti. Jeruzsálem egy olyan szent város volt, ahol ítéletet, halálos ítéletet végrehajtani nem lehetett. Még a názáreti Jézust is, akire igencsak haragudott a papság, a vezetés, és talán mondhatnánk a lakosságnak egy része, akik befolyásuk alatt álltak, akik a vezetők befolyása alatt álltak, Jézuson az ítéletet hol kellett végrehajtani? A városon kívül. Miért nem lehetett a városon belül ítéletet végrehajtani? Mert akkor a meghaltnak a vére a városra szállt volna rá. Ezért ítéletet mindig az izraelita közgondolkodásban a városon kívül kellett végrehajtani. A szövegünk a Jelenések könyvében nem mondja ki, de olyan világosan és egyértelműen utal arra, hogy vajon melyik lesz ez a város? Jeruzsálem. És melyik Jeruzsálem? A mennyei Jeruzsálem. Tehát Isten az eljövendő ítéletet nem kívánja a szent város kőfalai között végrehajtani, hanem ezt a végítéletet bár a város határába, de a városon kívül hajtja végre. És azt mondja, hogy vér jöve ki, és ez a vér egészen a lovaknak a zablájáig tartott. Természetesen ez is egy szimbolikus kifejezés, hiszen a végítéletnek ugye a velejárója az ókori elgondolás szerint a vér, és ez egy nem kánoni írásban Énok apokalipsziséből, ennek az első könyvéből származik, és azt mondja, hogy ez 1600 futamnyi hosszúságú volt. A futam az az ókori stadionok egyik mértékegysége volt. Volt kis futam, meg nagy futam. Általában azt tudjuk mondani, hogy egy futam a mai tudásunk szerint 200 méter hosszúságot jelent. Ha az 1600-szor 200-at vesszük, akkor ez körülbelül 320 kilométer hosszúságot jelent. Nos, tudjuk azt, hogy Izrael legdélebbi részétől, Izrael legészakibb részéig pontosan 320 kilométer a távolság, vagyis az is elképzelhető, hogy egy olyan apokaliptikus harc kezdődik, amelyik egyik oldalán az emberfia, másik oldalán a hamis, sátáni háromság áll egymással szemben, a győztes a messiás lesz, és oly mértékű győzelmet fog alatni, hogy egész 1600 futamnyira mindent csak az emberi vér, természetesen a szimbolika nyelvén fog betölteni.

Ennyi bevezető után most még egyszer nézzük végig. Most már ezekkel a kulcskifejezések ismeretével a szövegünket. Egy biztos, hogy az egyház által a végidőben hirdetett üzenet az emberiséget alapvetően két részre fogja osztani. És nehogy arra gondoljuk, hogy ez független tőlünk. És nehogy arra gondoljuk, hogy automatikus, hogy mi csak abban a részben lehetünk, amelyik az Isten oldalán áll. Mert nagyon sok vallásos ember azért, mert nem követi majd lelkiismeretének a szavát, valahogy szembe fog helyezkedni az Istennel. Tehát alapvetően a végidőben két embercsoport lesz, az egyik jóval nagyobb többséget fog tartalmazni, mint a másik. Tehát innen is lehet látni, hogy az igazság az már a mai világunkban is nem mindig ott található meg, ahol a többség tartózkodik. Az igazság az nem többségi kérdés.

tudunk nevezni, de inkább itt a helyesebb lenne azt mondanunk, hogy háromszori angyali figyelmeztetés. Sátán és a hamis háromsága mindazokat félre fogják vezetni az utolsó időben, akik nem élnek élő kapcsolatban Istennel és a názáreti Jézussal. Két aratás lesz, testvéreim. Ahogy már azt korábban megjegyeztük, az egyik aratás az igazaké, a másik aratás pedig a hamisaké lesz. Az egyik aratás az az Isten magtárába fog kerülni, a magok, a búza, a tiszta búza formájában. A másik aratás pedig Isten borsajtójába fog kerülni, mert megérenek a szőlőszemek, és ahogy a borsajtóból kipréselik, ugye, a finom mustot, Isten úgy fogja megítélni ezt a világot. A szakasz középpontjában a názáreti Jézus, vagy más néven az emberfia áll, aki a győztesek koronájával, amely aranyból készült, és éles sarlóval a kezében úgy jelenik meg, mint pantokrátor, mint ítélő. Kedves testvérem, gondoltál már arra, hogy egyszer meg kell álljál az Isten ítélő széke előtt? Igen, arra már gondoltuk, hogy másoknak meg kell állnia. A szomszédomnak bizonyára. Meg azoknak az embereknek, akiket talán kevésbé szeretek vagy szeretsz. De most nem róluk van szó, hanem rólad. Rólam. Akik életünknek nagy részét az Isten szőlős kertjébe éltük le. Testvérem, nekünk is meg kell álljunk az Isten ítélő széke előtt. Nem lesz semmilyen mentség. És az Isten meg fog bennünket ítélni. Tetteink, cselekedeteink, beszédünk, hitünk, szívünk, és a názáreti Jézushoz való kapcsolatunk alapján. És azt mondja az írás, hogy az emberfiát fehér felhő fogja körül. Pontosan ugyanúgy, mint ahogy a Máté evangélium 24. fejezet 30. versében is ezt leírja. És a Máté evangéliumában kialakított képet évtizedekkel korábban kialakított képet János, az idős János apostol halála előtt még tovább festi. Még néhány ecsetvonást, még néhány tisztázást, még néhány alapvető kontúrt kiigazít rajta, ami nem ellentétben áll a mátéi hagyományokkal, hanem pontosan azt erősíti meg, de tovább részletezi azt. És ekkor nagy mozgás támad a látomásban, amikor a mozdulatlan kép egyszerre csak nagyon mozgalmassá változik, amikor váratlanul a templomból és annak is a szentjek szentjéből egy angyal kilép, és az évszázadokkal korábban elmondott Joeli proféciát, még egyszer megismételve, elindítja az aratást, felhívást intéz az emberfiának, aki elindítja az aratást.

csak körülírja. Mindenkinek a fantáziájára, a gondolatára, az ismerettségére hivatkozva nem mondja ki a szavak teljes mélységét, ugyanakkor tökéletesen tisztában van azzal, hogy mindenki érti azt, hogy a proféták mit értettek aratás alatt. Mi az Új Szövetség oldaláról és a Szentírás ismeretének alapján azt tudjuk mondani, hogy az aratás az egyenlő a végítélettel. Az aratás után már nincs további ítélet. Az aratás után nincs további megtérésre való lehetőség, nincs változtatásra való lehetőség. Az aratás alapvetően megváltoztatja a viszonyt Isten és az ember között, és az ember és az ember között, és ember és a természet között. Az aratás helyreállítja a dolgokat. Minden és mindenki oda kerül vissza, ahová való. Tehát két aratást látunk ebben a szövegben. Az egyik szakaszban a búza, a másikban pedig a konkoly, vagy más néven a szőlő aratása következik be, szürete következik be. Ahogy már ezt kétszer is említettük, ebben a szakaszban, tehát a 14. fejezet 14. versétől a 20. verséig is három angyal szerepel, és egy ember fia, és ezek az angyalok nem azonosíthatók egyetlen más korábbi angyallal sem. Ez viszont azt mutatja, hogy Istennél hatalmas tartalékok vannak. Isten nem egy, vagy egy angyalcsoportra bízza a megváltási tervet, hanem Isten számtalan hatalmas angyalt képes beállítani a munkába, és olyan feladattal megbízni, amely az aratást fogja elősegíteni az emberiség életében. A mennyei templom a Jelenések könyve 11. fejezet 9. versében már megnyílt János apostol számára, és János már betekinthetett a mennyei templomba. János már látja a templom belső részleteit, látja a szentek szentjét, és a szentek szentjéből kilépő angyal parancsot hoz a fehér felhőkön ülő ember fiának, és azt mondja, hogy megérett a föld az aratásra. Igen, mit mondott Jézus földi élete során a tanítványainak, amikor kérdezték tőle, hogy mikor lesznek ezek? Akkor azt mondta, emlékezzünk vissza, sem a napot, sem az órát. Nem tudják azt még az ég angyalai sem, hanem csak az én mennyei atyám tudja. És itt, amit olvasunk a Jelenések könyvében, itt bételt az idő, itt az atya mondja ki, hogy elérkezett a nap és elérkezett az óra. És az angyalok ennek a felhívásnak, ennek a szónak engedelmeskednek. És figyeljük meg, hogy itt egy ilyen engedelmességi kötelem, egy ilyen engedelmességi lánc húzódik meg. Senkinek az angyalok közül eszébe nem jutna, hogy kétségbe vonja az isteni szózatot. Mi lenne a mennyben, ha az egyik angyal azt mondaná, Uram, hát én most nem érek rá. Hát olyan jól beszélgetek ezzel a másik angyallal. Most licces, ne zavar most. Most szabad napom van. Ugye? Mosolygunk. Hát ez elképzelhetetlen, mert az angyalok várják Isten parancsát, Isten kérését. És az elképzelhetetlen, hogy ne engedelmeskednének. Csak mi emberek tudunk ilyet tenni és gondolni. Csak mi vagyunk néha az engedetlenségnek
a botrány kövei.

A felhőn ülő pedig megkezdi az aratást, és az emberiség minden részéből begyűjti azokat a nemes búza szemeket, amelyek nehéznek találtatnak. És betakarítja az Isten csűrébe ezeket a búza szemeket és búza kalászokat. Ugyanakkor el kell mondani azt, hogy ez az embervilágunkban rendkívül nagy fájdalmat fog jelenteni. Sok lesz a gyászoló. Sok igaz ember fog meghalni ebben az időben. De nem az örök halálra fognak ezek az emberek meghalni, hanem a feltámadásra. És az üzenetet hozó angyal a tűz felett is hatalommal bír, hiszen itt azt mondja, hogy más angyal is jöve ki az oltártól, akinek hatalma van a tűzön. A tűz. Hol égett az Ószövetségben a tűz? Az oltáron. Mindig visszakerülünk a szentélybe, hiszen fontos feladat volt, hogy az oltáron mindig tűz égjen. Volt, amikor idegen tűzzel közelítettek Istenhez. A főpap fiai nem gondozták azt a tüzet, ami a feladatuk lett volna, és amikor kialudt a tűz, semmi problémát nem láttak, elmentek a konyhába, és hoztak úgymond idegen tüzet. Miért az oltáron korábban milyen tűz égett? Mi volt az, amit az írás nem idegen tűznek említ? Az a tűz, amelyet Isten maga gyújtott meg, és ezt a tüzet nem volt szabad hagyni kialudni. Pál apostol azt mondja, hogy mi is az Isten oltárai és templomai vagyunk. Hadd kérdezzem tőled, testvérem, ég az oltárodon az első szeretet tüze? Vigyázol és vigyáztál arra a tűzre, amelyet Isten gyújtott a lelkedben? Ez mindennél értékesebb. Sok mindenről beszélhetünk, sok mindenben veszteség érhet, és ezeket a veszteségeket fel kell dolgozd magadban, de arra nagyon vigyáznod kell, hogy azt a tüzet, amelyet Isten gyújtott a szívedben, azt soha ne engedd kialudni. Az aratás a szüretelésnek a képébe torkollik, ahol az érett szőlőfürtöket betakarítják, lemetszik éles késsel. A szőlő és az érett szőlőszemek ebben a részben a gonosz és megtéretlen embereket jelzi. A 20. versben megemlített város, ahogy korábbiakban is említettük, Jeruzsálemet jelenti. A szent helyet. És nagyon érdekes, az evangéliumok mindig arról számolnak be, hogy Jézus elment a templomba és ott tanított. De hadd kérdezzem, Jézus fizikailag a templom épületébe beléphetett valaha? Nem. Hát hova mehetett Jézus? A templom körüli, de a templomhoz tartozó területre, ahol mondjuk a pénzváltók voltak, ahol az emberek találkoztak, de magába a szentélybe nem mehetett be Jézus. Miért más bemehetett? Más sem. Miközben ez volt a legnagyobb tragédia, hogy a törvény alapján nem engedték be Jézust, és milyen csodálatos, hogy a mennyei szentélybe ennek ellenére Jézus bemehetett a legszentebb helyre, és ott közbenjárói szolgálatot végezhet. Érted? És értem. A profétai hagyományok alapján Isten a végítéletet a Józafát völgyében, a városon kívül fogja megtartani. A Józafát völgye pedig Jeruzsálem keleti részén található, a keleti városfal és az olajfák hegyek közötti
mély völgyben, amit Jozafát völgyének neveznek. Ez ma is Izrael egyik legszentebb területe. Kérem szépen, a leghíresebb emberek Jozafát völgyében vesznek maguknak temetkezési sírhelyet. Tudjátok, testvéreim, mennyibe kerül Jozafát völgyében egy sírhely? $1 millió. Miért? Mert a hithű zsidók úgy veszik, és nyilván ezzel az árral, hát ez egyúttal azt is kifejezik, hogy ez valami nagyon-nagyon fontos hely, és ide nem tömegek, hanem csak olyan kevesek temetkeznek, akik megengedhetik ezt a hihetetlen magas árat. Mert úgy gondolják, hogy a végítélet után a feltámadás Jozafát völgyében fog megkezdődni.

Tehát a Messiás győz, noha egész Izrael, északtól délig, mindenhol háborút fog viselni, annyi embervér lesz található, hogy egészen a lovaknak az álláig fog férni, a zabolájáig fog férni a vér. És a 12. fejezettel kezdődő kép a 14. fejezetben végigér. Elmondhatjuk azt, hogy ez a jelenet a földi gyülekezet, a földi egyház sorsát nem eseményszerűen írja le. Tehát az események sorrendisége a legkevésbé sem volt fontos az író és a szerző János apostol számára, tehát a földi gyülekezet sorsát nem eseményszerűen, hanem az ószövetségi proféta nyelvezetének, profétai nyelvezetének szimbolikáján keresztül mondja el, és tárja fel az olvasói számára. Ezek a fejezetek a Jelenések könyvének csúcspontját tartalmazzák. És a három angyali üzenet, amely a Jelenések könyve 14. fejezetének közepén helyezkedik el, a legfontosabb üzenetet tartalmazzák, amelyről még a későbbiekben nagyon sokat fogunk tanulni. Isten áldja meg a hallottakat, és adja, hogy ezeket ne csupán halljuk, hanem meg is értsük az ő kegyelméből. Amen.

A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Mozart 19. szimfóniáját.

Elhangzott Mozart 19. szimfóniája. Befejezésül hallgassák meg Mozart 29. szimfóniáját.

a klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Mozart 19. és 29. szimfóniáját hallgathatták. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

könyvének 91. fejezetének 14. verséből olvasom. Az Úr mondja, mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Az új szövetségi ige János evangéliumának 17. fejezetének 15. verséből szól hozzánk. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Reggel van, a Balaton partján ülök a pokrócomon. Átmozgatom a tagjaimat, mielőtt elkezdődne a nap. Ütemre veszem a levegőt. Beszív, kifúj. Közben csodálom a vizet, megnyugtat. Felállok, most nagyot nyújtózom. Beszív, kifúj. Megpillantom a seregélyeket. Minden nap itt szállnak el, de ma reggel nem szállnak, hanem inkább táncolnak a víz tetején. Sokan vannak, több százan, lehet ezren is. Gyönyörű, megnyugtató és lélegzetelállító látvány. Jézus szavaira gondolok. Hálát adok azért, hogy azt kérte Istentől, hogy ennek a világnak a részesei maradjunk. Hiszen gyönyörű ez a világ. Gyönyörű a Balaton hullámzása, a madarak tánca, az élet lehelete bennem. Beszív, kifúj. Jézus szavaira gondolok. Hálát adok azért,

azért, hogy azt kérte Istentől, hogy szabadítson meg a gonosztól. Hiszen bármilyen gyönyörű is a látvány, amely körülvesz, nagyon sokszor harcok dúlnak bennem. Elbizonytalanodom, félek, de Isten megment, hozzá ragaszkodom. Beszív, kifúj, szabad vagyok. Imádkozzunk! Az élet Istene áldjon meg téged a mai napon. Segítsen arra, hogy észrevedd a mai nap gyönyörű mozzanatait. Adjon mellé társakat, akikkel megoszthatsz kérdéseket és kétkedéseket. Tartson meg felszabadító kegyelmében, hogy átérezthesd ma és az élet minden napján. Szabad vagy, mert az Istené vagy. Amen. Az áhítatot Kárnyácki Eszter írta, alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Az Úr mondja, alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Az Úr mondja, alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Az Úr mondja,

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhita címe, akinek érzékeny a lelki ismerete. A mai ige Ezékiel 34:22. Igazságot teszek bárány és bárány között. Gondolatok az igéről. Vannak, akik természetüknél fogva erősek, és ezért kíméletlenek a gyengékkel szemben. Ez súlyos bűn, és sok szomorúságot okoz. A szeretetlen tolakodás, a gyengék és betegek félreállítása sajnos előfordul még a hitvallók gyülekezetében is. Az Úr azonban látja ezt a büszke és kegyetlen magatartást, és nagyon haragszik miatta, mert ő szereti a gyengéket. Te is a gyengék között vagy? Azok között, akik szomorúak a tolakodás miatt, és akiket megbélyegeztek érzékeny lelkiismeretük miatt? Kemény szívűek hozzád a testvérek? Ne neheztelj rájuk viselkedésükért, és főleg ne akard nekik visszaadni a tolakodást és a könyöklést. Tedd ügyedet az Úr kezébe. Legyen ő a bíró. Miért is avatkoznál a dolgába? Sokkal jobban és igazságosabban tud elintézni mindent, mint mi. Ő a legmegfelelőbb időben ítél, miért is siettetnénk? A kemény szívű elnyomó pedig reszkessen. Még ha úgy látszik is, hogy most büntetlenül léphet másokon keresztül, minden büszke és bántó szava fel van jegyezve, és mindegyikért számot kell majd adnia a nagy bíró ítélőszéke.

0: előtt. Légy türelemmel, én lelkem, az Úr ismeri szomorúságodat, és meglátod, megsegít. A megújított ökumenikus kártá teológiai és etikai aspektusa. Tisztelettel és szeretettel hívják az érdeklődő testvéreket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Szociál-Etikai Bizottsága és a Teológiai és Keresztény Bizottsága által szervezett konferenciára. A konferencia témája a megújított ökumenikus kárta teológiai és etikai aspektusa. Előadásokat tartanak Fazakas Sándor, Fischl Vilmos, Gáncs Tamás, Kránic Mihály, Ceglédi Pál és Szabados Sándor. A zárszó gondolatokat Ceglédi Pál fogalmazza majd meg. Az időpont szeptember 2, szerda 14 és 16 óra. A helyszín az Ökumenikus Tanácsa székháza, Budapest, 11. kerület, Magyar Tudósok körútja 3. A részvétel ingyenes, de regisztrálni kell, legalább augusztus 28, pénteken délig. Augusztus végén ismét Szeretett Láng Fesztivál lesz Budapesten. Budapesten, a Mária Remetei Kegytemplom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Láng Fesztivált. A Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágyi Szabolcs, Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról fog tanítani. Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10 óra 30-kor kezdődő Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergomi budapesti segédpüspök homiliájának témája Mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretett Láng lelki napló egyik üzenete. Nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Csütörtökön is derült, napos lesz az idő, kevés felhővel, eső sem lesz. Délire fordul a szél, és 29-34 fok várható. Pénteken napos időre van kilátás, kevés felhővel, eső nélkül. A déli szél megerősödik, s 32-38 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, kérjünk ez estén bocsánatot mennyei édesatyánktól, hogy olykor szúgolódással válaszolunk, a minket ért legkisebb méltánytalanságra is. Viszont vonakodva hozzuk meg a legkisebb áldozatot is, fele barátainkért. Fohászkodjunk kellő alázattal segítségért. Az Úr szüntelenül munkálkodjék bennünk, hogy életünk ne mindenben viszonzást váró legyen, hanem mindenben viszonzást adó, hálaadás a Jézusban velünk közölt üdvösségért.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Mai beszélgető társam Nagy Piroska, akivel Pocsmegyeren beszélgetek, de igazából véve azért az élete nagy részét nem itt élte Piroska, de nem szaladunk előre, ezt majd ő szépen el fogja mesélni a hallgatóknak. Talán annyit még elmondok, hogy Pocsmegyer a Szentendrei szigeten van, hogyha valaki nem tudná, egy nagyon-nagyon aranyos kis település, és hát Piroska itt él a férjével. Mióta is élsz itt a férjeddel?
3: Két éve. Költöztünk ide.
2: Két éve költöztetek ide. Annyit már elmondtam, hogy hát nem itt éltétek az életetek nagy részét. Honnan származtok?
3: Kárpátaljáról jöttünk, Ukrajna területéről, Zápszonyból. 30 évig Beregszázba jártunk imaházba, és a nagy része az ilyen ingázás volt. Reggel már 5 órakor keltünk, jószágetetés, mindent elrendezni, gyerekeket felöltöztetni, és onnan 25 kilométerre bemenni. 7 órakor már ment a vonatunk, és azzal utaztunk be. 9-kor kezdődött a gyülekezeti alkalom, és addig ott sétáltunk 3 gyerekkel a városba, hol egy süteményt vettünk nekik, vagy egy kólát, vagy valamit, de eltöltöttük az időt, a református templomba jártunk be 30 évig, és nagyon szerettem oda járni. Először a férjem járt csak egyedül, aztán mondtam neki, hogy ez nem megoldás, hogy én mindig maradok a gyerekekkel, ő pedig megy, és aztán úgy döntöttünk, hogy akkor inkább 5 órakor fölkelünk, és megyünk együtt gyerekekkel. Gyerekek jól érezték magukat, akkor nem volt vasárnapi iskola, nem volt gyerekfoglalkozás, beültünk a tiszteletre, az Isten tiszteletre, és végig kellett nekik hallgatni, és nem volt az, hogy kimegyünk most ezért, most azért, vagy pedig eszünk, innivalót azt vittem mindig nekik, hogy inni azt tudjanak, de imaházba bent se evés, semmi nem volt. Ott kellett nekik ülni, mint egy felnőttnek, és végig hallgatni az Isten tiszteletet. Én kigyósi származású vagyok, a Kigyóson éltem előtte. A kigyósi gyülekezetbe jártam, de ott sem volt vasárnapi iskola, se gyerekfoglalkozás, se semmi. Ott is, hát édesanyám is baptista volt, a szülei katolikusok, de ő megtért és baptista lett, édesapám az baptista volt, és szomszédba laktak, így kerültek össze. Hát azt mondanám, hogy anyám méhétől kezdve a gyülekezet bejártam, és ott voltam, ott nevelkedtem föl. Imaházunk az közvetlen egyház volt az imaház és iskola között, de a kommunista világból ez nagyon, nagyon rossz volt, hogy az imaház közvetlen mellette volt, mert volt egy tanárunk, aki annak idején a háborúba kémkedett, és orosz tanár volt, oroszul tanított bennünket. Akkor, mikor ő volt a iskolába vasárnap, akkor csak oroszul lehetett beszélni, bár én ezt nem szerettem.
2: Ha jól értem, vasárnap is voltatok iskolában?
3: Vasárnap is menni kellett iskolába, igen. Ilyen programokat szerveztek, hogy mozi, meg filmvetítés, meg mindenféle ilyen játék.
2: És ez kötelező volt?
3: Ez kötelező volt. Volt egy osztálytársam, aki szintén a szülei baptisták volt, és ő is imaházba járt, és a tanár kiállta az iskola ajtóba, és figyelte, hogy most iskolába fogok menni, vagy imaházba. És én imaházat választottam, úgyhogy bementem imaházba. És aztán a fiú, aki szintén baptista családból való, a Gőci Sándor, az is bejött imaházba, az sem ment a iskolába, hanem imaházba jött. Hétfőn reggel mentünk iskolába, rögtön az első órán igazgatóira mentünk, akkor mondtuk, hogy a piros szőnyegre megyünk. Megyünk a szőnyegre. Igazgatói figyelmeztetést kaptunk, de úgy, hogy körmösöket kaptunk, meg hát verést. Aztán egyszer olyan körmöst kaptam, hogy mind az öt körmöm elindult a vér belőle, de azt mondtam, hogy ezt a jó Istenért kaptam, úgyhogy ez ő neki a vére folyt az én bűnömért, akkor most az én vérem folyik kész.
2: Hány éves voltál ekkor körülbelül, ha vissza tudsz emlékezni?
3: Hát 14. 14. Mikor a körmömből elindult a vér, orvoshoz vittek, ott bekötözték, visszamentem iskolába, írni nem tudtam, mert pont a jobb kezem volt, úgyhogy egy hétig nem írtam semmit, csak úgy voltam az órán, és aztán orosz óra volt, kiment a tanár, és megállt az ajtóba. Mindig azt mondtuk neki, hogy a vén fasiszta. Így hívtuk.
2: A háta mögött, gondolom.
3: A háta mögött, igen. Nem előtte mondtuk. De ahogy kilépett az ajtón, a Gőci Sándor, aki osztálytársam volt, és szintén baptista családból származott, azt mondta, hogy na most a piroskának azt mondja, most meghízott, hogy ilyen körmöst kapott, hogy mind az öt ujja be van kötözve. És visszalépett a tanár, mert nem így mondta, hanem azt mondta, hogy a vén fasiszta most meghízott, és állt a kályha mellett, cserépkályha mellett, olyan pofot adott neki, hogy a cserépkályha összedőlt. Úgyhogy ez mai napig megmaradt bennem, de megtérésem után tudtam, hogy ez mind a Jóistenért volt, és ő érte kaptam, de viszont őt meg megfeszítették az én bűnömért, úgyhogy...
2: Mint gyerek nem merült föl benned az, hogy megéri ezt csinálni?
3: Soha nem merült föl. Soha. Én nagyon szerettem imaházba járni. Énekkarba voltam. Az egyik nagynénémmel szólót énekeltünk, és én ezt nagyon-nagyon szerettem. Szerettem a Stumpf Jenő bácsinak a prédikációját, ő vezette az énekkart is, és zenét tanított, aki tudott tanítani, vagy aki elfogadta. Én is akartam, de az édesapám ezt nem engedte meg. És mikor Zápszonyban Rákos Csabai gyülekezettől kaptunk egy harmóniumot, akkor mondtam, hogy édesapám, miért nem engedtél játszani, hogy megtanuljak. Úgyhogy ez mai napig bennem van, ez egy kis nyomot hagyott bennem, de a megtérésem az a Jenő bácsi prédikációjára volt, mikor a János 3.9., ha jól emlékszem, 9. versét olvasta föl, és az énekkar pedig felállt, és akkor énekeltük a Légy, mint halálig hű. És hát nem az ige hirdetés fogott meg, inkább az ének fogott meg, és én ezt az éneket nagyon a szívembe véstem, sokat éneklem, bár nem ez a kedves énekem, hanem a Ha Isten békéje lakja a szívemet, ez a kedves énekem, de nekem mindig az ő békéje lakta a szívemet, és bármikor kérdeznek, nekem a gyülekezet ez fontos, és az az első a számomra.
2: Egy picit ugorjunk még vissza az iskolás évekre. Úgy általában hogy zajlott az élet? Tehát, mint gyerek, hogy éltetek? Gondolom, nem sok idő lehetett játékra, stb. Hogy a mindennapok hogy zajlottak?
3: Nekem nem volt időm játszani, mert édesanyám megszülte a legkisebb öcsémet, a sárgassággal született, a fejébe körbeadták az injekciót, a vénát ott találtak, csak a fejébe, és ilyen idegbeteg lett, hogy mindenki azt hitte, hogy részeg, és 7 éves korában indult el, mivel édesanyám dolgozni járt, én öcsémmel voltam mindig. Az igaz, hogy akkor sokat sírtam, mert mindig koszos volt a ruhám tőle, mert ő csak a földön csúszott, és ha fölváltam, akkor persze, hogy koszos lett a ruhám, és én ezért nagyon haragudtam, de nem bántam meg, mert az öcsém az nagyon szeretett, a beteg öcsém, én is őt.
2: Hány év volt köztetek? Él még az öcséd, vagy már nem él?
3: Nem. Nem.
2: Már nem él. Hány év
3: egy
2: volt?
3: Egy testvérem sem él.
2: Egy testvére sem él. Hányan voltatok testvérek?
3: Hatan voltunk testvérek. Volt egy bátyám, aki másfél évesen meghalt. Egy zsidó orvos kezelte, de a bátyám az meghalt. Másfél évesen azt eltemették rá, ahogy édesanyám elmesélte, a nagymamám is rá egy évre meghalt, az édesanyám anyukája, úgyhogy azt nem is ismertem. Aztán egy évre rá születtem én meg, 51-ben. Hát én az édesapám oldaláról ismertem a nagymamámat, aki nagyon szeretett, meg én is őt. Született egy húgom, aki beteges volt sokáig, de azt kikezelték, az férhez ment, 5 gyereket szült. Aztán 39 évesen cukros lett és meghalt. 5 gyerek ott maradt tárván. Utána még született egy húgom, aki bölcsőhalált halt 3 hónaposan. Édesanyám még este megszoktatta, letette aludni, és reggel nem kelt föl. Úgyhogy reggel várta, hogy fölkeljen, és nem kelt föl. Aztán még volt a beteg öcsém előtt volt egy másik öcsém. Az soha nem szeretett, mindig verekedett velem. Aztán a kisebbi öcsém már, mikor olyan idős lett, az mondta neki, hogy úgy próbálj hozzányúlni a nővéremhez, hogy velem gyűlik meg a bajod. Ő nagyon okos gyerek volt, mert ukrán iskolába kellett adni. Szőlősön, Nagy Szőlősön járt internátusba, bentlakásos iskolába, ott tisztán ukránul tanultak, és tiszta ötös volt. Aztán, amikor kijárta az iskolát, hazajött, édesanyám postás volt, volt a faluban postát, annak segítettünk, úgyhogy pénzt bármit rá lehetett bízni, úgyhogy tudott tanulni, tudott haladni, és mindent megértett, amit én nem értettem meg, ő mondta nekem, hogy ezt vagy azt mondták. Aztán már idősebb koromra, 8. osztályt, mikor befejeztem, onnantól már megértettem az orosz nyelvet, de viszont visszafelelni soha nem tudtam. Nem mertem. Nem volt bátorságom hozzá. De attól eltekintve voltak barátnőim, akiknek orosz származású szülei voltak, de tudtak magyarul, velük nagyon jól éreztem magam. Ők Kerepecen laktak, én pedig Kigyorson, de sokat voltunk együtt. Gyerekkoromban 7 gyülekezet volt magyar ajkú, azt az énekarra mindegyiket körbejártuk, minden háladó ünnepélyen, mindenfele úgy volt beosztva, hogy mindig egyik helyen volt a háladó ünnepély, mondjuk Kigyóson, aztán Beregújfaluba, Beregszázba, és így tovább. És ezt a 7 gyülekezetet mindig körbejártuk az énekkarra. Tumfjenő bácsi az rám bízta a kottákat, meg a sipot, amivel megadta a hangot. Aztán édesapám látta, hogy mindig hónam alatt hordozom, és akkor már, mikor nagyobb lány lettem, dolgoztam a hegyen, így nyári időbe kötöztünk a Sárokhegy tetőn, vagy vizet hordtam, vagy szőlőt kötöztem, vagy valami, és akkor, mikor megkaptam az első fizetést, abból kaptam egy ridikült, amiben belerakhattam a kottákat, meg a sipot, és azzal vittem, de boldogan tettem mindig. Jenő bácsival nagyon jó kapcsolatom volt, mert édesanyám sokat járt be hozzájuk, aztán mikor már nagylány lettem, akkor én is bejártam takarítani, meg vittem nekik be. Ők városon laktak, nem termeltek, és akkor vittem nekik, amit termett a kertbe, zöldséget, meg ilyesmit. Úgyhogy szoros kapocs volt köztünk.
2: Hadd kérdezzelek még egy picit az édesanyádról. Ahogy itt az előbb úgy szépen elsoroltad a testvéreidet, hogy az egyikkel ez történt, hogy másfél évesen vitte haza Isten, másiknál bölcsőhalál, betegségek. Édesanyját hogy dolgozta ezt fel? Hogy láttátok?
3: Édesanyám egy nagyon megtért hívő asszony volt, mivel katolikus származású volt, tett egy fogadalmat, hogy pénteken zsírosat nem eszik, akkor csak lekváros kenyeret, meg teljes dolgot tevett, úgyhogy ezt ő fogadta, és ezt úgy gondolta, hogy ezt be kell neki tartani, ezt élete végéig betartotta. Az édesanyám egy áldott jó asszony volt, akit mai napig hiányolok, mert nagyon szerettem. Hát édesanyám az soha nem maradt ki a gyülekezetből, nagyon boldog volt, mikor már énekkarba be tudtam épülni az énekkarba. Sokszor mondta, hogy csendbe énekeljek, mert olyan hangom volt, hogy az átvertem az egész gyülekezetet. Aztán énekkarba kerültem, na ott aztán ki kellett adnom a hangomat, de az éneklés az mai napig megvan. Kaptam egy laptopot férjemtől, és ezen énekeket hallgatok általában, de most már, mivel vannak az okos telefonok, így magammal tudom vinni konyhába, vagy bárhová, és akkor azon is énekeket hallgatok. Számomra, mivel én így nem tudok a Bibliából történeteket mesélni, csak hogy fölkészülök rá, ez nem adatott meg a számomra. Így az énekek ragadtak magába, és ezt folytatom mai napig, ezt szeretem csinálni.
2: Még egy picit ugorjunk vissza a gyerekkorra, ha megengeded. Nagyon szerényen vagy csöndesen a nehézségekről azért nagyon sokat nem beszéltél. Az 50-es évek Magyarországon se volt egy szép időszak, feltételezem, hogy Kárpátalján, Ukrajnában még egy csúnyább volt.
3: Még csúnyább volt, igen. Volt olyan, hogy édesapám éjszaka fölkelt éjfélbe, és gyalog bement Beregszenzbe, mert 1 kiló kenyeret adtak, vagy 1/2 kiló cukrot, vagy ilyesmit. Édesapám ott aludt a üzlet ajtóba, hogy megkaphassa, mert 4-en maradtunk élve, gyerekek, és hogy annak meg legyen a mindennapi betevője. Édesanyám farmon dolgozott először, állatokat, borjakat itatott. Oda már mikor olyanok voltunk, hogy a kisebb köcsém már nagyszülősön volt, akkor már mentünk neki segíteni húgommal. Az öcsém is jött, a nagyobbik köcsém, de ő inkább játszott, mint segített volna, de mi húgommal nagyon szerettünk neki segíteni.
2: Sikerült a mindennapi betevőfalatot szüleidnek elő teremteni Isten segítségével?
3: Igen, sikerült nekik. Úgyhogy minden nap megvolt a napi betevőnk, a szükségletünk, a testi szükségletünk is, de azért a vasárnap az odairányult Isten felé, és ott mindig gyülekezetben voltunk. Szombat este főztünk meg, készítettük elő az ennivalót, és én ezt meg is szoktam, mikor férhez mentem, akkor is ugyanezt csináltam, mert mit mondtam, 30 évig Beregszászba jártunk a református templomba, és hát szombat este megfőztem, elkészítettem, és úgy mentünk el reggel. És mikor hazamentünk, akkor csak fölmelegítettem, és már megvolt az ebéd. Ha a Jóisten vendéget küldött, akkor a lelki pásztornak kellett fogadni, úgyhogy nálunk mindig úgy volt a előkészület, hogy töltött káposzta is volt minden vasárnap, mert hogy ez könnyebb volt nekem megfőzni, előkészíteni, mikor hazamentünk, és így a vendéget el tudtam látni.
2: Ti, mint gyerekek, éreztétek azt, hogy nehéz körülmények között éltek?
3: Nem, nem volt nálunk annyira észrevehető. Édesanyám meg édesapám erre törekedtek, hogy mi ne érezzünk semmibe hiányt. Bár voltak hiányos dolgok, mert én délelőtt jártam iskolába, húgom délután, amibe én mentem délelőtt, a húgom délután azt vette föl, és abba ment iskolába, de soha nem volt köztünk veszedelem ezért. Se sírás, se veszekedés, se semmi.
2: Most itt egy picit megszakítjuk a beszélgetést, mert eltelt egy fél óra, és zene fog következni, de utána visszavárom hallgatóimat, Nagy Piroskával beszélgetek, És egy kicsit visszaszaladtunk az 50-es évekbe, Kárpátaljára. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma Nagy Piroskával beszélgetek, mégpedig Purcsmegyeren. És akik az előző fél órában is hallgattak minket, azok tudják, hogy Piroska Kárpátalján nőtt fel, Kígyóson, ha jól emlékszem. Egy picit beszélgettünk a gyerekévekről, családról, megtérésről, gyülekezetről. Talán folytassuk itt, mert sokszor előkerült egy település név Beregszász, ahova minden vasárnap nagyon korán útra kelt a család. Reggel 7-kor már vonaton voltak, ha jól emlékszem, ahogy Piroska mesélte, és beutaztak az imaházba. Mi vonzott téged, vagy benneteket, hogy vállaltátok, hogy 3 gyerekkel, mennyi idősek is voltak ezek a gyerekek, akikkel utaztatok?
3: A 2 nagyobb lányom az már 12 éves volt, a legnagyobb, 11 a másik, nem, 10, és a Tünde volt a legkisebb, úgyhogy ő még 2 éves volt, úgy vittük karon, vagy ölbe, vagy mikor, hogy háton, de őt is vittük magunkkal. Hát engem a Jóisten közelsége vonzott, hogy táplálkozzam az igéből, bár, mint mondottam, nem az ige által tértem meg, hanem az énekek által, de az is vonzott, azért a lelki táplálék az fontos volt mindig. Az éneklés az mindig megvolt, de a lelki táplálék is fontos volt a számomra, és számunkra, mindannyiunk számára. Férjemnek szülei is baptisták voltak, de ők nagyon idősek voltak. Anyósom az 2 rét járt, úgyhogy nem hagytam ott vele a gyerekeket, se a pósommal, hanem vittük magunkkal a gyerekeket mindig. Ők maradtak otthon, és mikor hazamentünk Beregszászból, az olyan 2 óra környéke lehetett, mire megebédeltünk, és délután 4 órakor saját lakásunkba tartottunk ugyanúgy Isten tiszteletet, mert a anyósom meg a pósom nem tudott másképp lelki táplálékhoz jutni, csak ezáltal.
2: Egy picit bogozzuk ki a szálakat, mert neked biztos teljesen egyértelmű, de talán nem mindenkinek az, hogy mindig baptista gyülekezetet, baptista háttért emlegetünk, és Beregszászra református gyülekezetben mentetek. Ez hogy is volt?
3: Mert elvették az imaházakat, Beregszászba elvették az imaházat, ahol Stumpf Jenő bácsi lakott, és odaadták egy kommunista pártembernek, aki párttag volt, bár ők ott maradtak a lakásba, de az imaház épületét azt elvették, és a pártember lakott benne, és így a református presbiter meg a tiszteletes megbeszélték, hogy akkor járhatunk oda a református templomba, bár ott nagyon hideg volt, úgyhogy hát a hölgyek azok beöltöztünk, meg sapka, kendő, meg minden, meg a gyerekeken is, de azért kibírták az 1 óra hosszát vagy másfelet, ők is ugyanúgy, mint a felnőttek.
2: Együtt tartottátok az alkalmat a református testvérekkel, nem, vagy pedig külön?
3: Nem tartottuk együtt, hanem külön. Először mi voltunk 9 órától, és időhöz voltunk kötve, hogy 10 óra, 10:30-ra be kellett fejezni, mert hogy akkor jöttek a reformátusok, és akkor nekünk el kellett hagyni az épület

0: és fogadtak bennünket, mint mondtam, volt barátnőm, aki orosz származású, és annak is az esküvőjére, menyegzőjére hivatalosak voltunk, és nagyon-nagyon szerettük egymást, bár sokszor én úgy voltam vele, hogy én magyarul beszéltem, ők oroszul, de észrevették azt, hogy megértem, amit ők mondanak, és magyarul válaszolok vissza. Bár nem mindenki értette meg, amit én mondtam, de akkor hívtak egy olyan embert, aki le tudta fordítani, és akkor úgy beszéltünk egymással, de nagyon jó kapcsolat volt közöttünk a reformátusokkal, orosz testvérekkel, mindenkivel.
1: Még egy dolgot tisztázzunk, mert mindig egy Stumpf Jenő bácsiról hallunk, akit azért, akik már kicsit ismerik a kárpátaljai missziót, már máshol is hallhatták a nevét. És valahol az is fölbukkant, hogy a férjed is lelkipásztor. Ezt a kettőt még kicsit tisztázzuk, jó?
0: Jó. Hát férhez mentem, akkor még nem volt lelki pásztor a férjem. Mikor összekerültünk, akkor még csak mind gyülekezeti tag volt, aztán nekünk sokat kellett várni arra, hogy imaházba fölvettek bennünket, mint tagot, úrvacsorát is vehettünk, de míg meg nem keresztelkedtünk, addig nem törvényes tagok voltunk, úgyhogy
1: Ennek volt valami politikai, vagy valamilyen oka, vagy pedig egyszerűen csak ez volt a gyakorlat?
0: nem, ez volt a gyakorlat, hogy addig távol kellett maradni. Ilyen, ha voltak megbeszélések, gyülekezeti tanácskozás, vagy valami, akkor ebben nem vehettünk részt.
1: És hány
0: Aztán
1: éves voltál ekkor?
0: én 18 évesen mentem férhez, 19 éves, nem, 20 évesen keresztelkedtem meg, mert 2 évet kellett várnunk arra, hogy legyen egy keresztség, egy bemerítkezés valahol, ahol megtudjuk, hogy hol, és ez Munkácson volt, a Latorcában. Orosz testvérekkel merítkeztünk be mindketten, férjem is, én is, és volt egy vízfóbiám, úgyhogy én nem tudtam a szabad vízbe bemenni, hogy ne fogják a kezemet, és befele könnyű volt, mert mivel a 10-en merítkeztünk be, abból 5 hölgy volt, ha jól emlékszem, ezt nem tudom pontosan, nem emlékszek rá pontosan, de sokan voltunk, és legutoljára a sornak a utolsó bemerítkező voltam, és mindent oroszul kérdeztek, és oroszul kellett válaszolnom, de ennyit megértettem, és tudtam is válaszolni ennyit oroszul, és mikor bemerítkeztem, akkor mondtam, hogy Istenem, tudod, hogy félek a víztől, és nem fogok tudni kimenni. Úgy kimentem a vízből, mintha valaki a tenyerén vitt volna ki, hogy nem is éreztem, hogy a vízbe vagyok. Pedig a vízbe mentem.
1: Ez egy gyors folyású folyó, kis folyó, vagy milyen?
0: Ez egy a Latorca az nagy, olyan, mint itt a Kis Duna. Úgyhogy egy olyan szabad vízbe merítkeztünk be, ami mikor megálltunk, akkor mellig ért hónaig.
1: És mekkora sodrása van ennek a folyónak?
0: Nem volt
1: Nem volt
0: sodrása semmi,
1: sodrása.
0: úgyhogy sodrása az nem volt, de
1: Azért elég mély.
0: elég mély volt,
1: Igen.
0: úgyhogy aztán alámerítettek, megtöröltek, és onnantól elengedtek, és egyedül kellett kimenni, és akkor mondtam, hogy na Istenem, most akkor nem tudom, hogy

0: ki, és mondtam, hogy segíts nekem kimenni. Egyedül maradtam, és akkor, mintha a tenyerén vitt volna ki, úgyhogy nem éreztem semmit, hogy én vízbe vagyok.
1: Ezek a nyilvános bemerítések, mert ha tetszik, ha nem egy folyó, az nyilvános, igen. Engedélyezett volt?
0: Engedélyezték, igen. Busszal mentünk, aztán gyalog végig a Latorca parton, és végig énekelt a gyülekezet. Igaz, hogy oroszul, de nekem nagyon tetszenek az orosz énekek is. Teljesen más a csengése az
1: énekeknek.
0: Igen, az éneknek, mint a magyaroknál, de azt az érzést nem tudom elmondani. Az nagyon jó érzés volt. És aztán 30 év utánra visszatérve a Beregszászi Imaház visszavásároltunk egy épületet imaháznak, adtak egy épületet, jobban mondva, a sógorom meg a férjem járkáltak, főképp a sógorom, az járkálta a papírokat, aztán kaptunk egy romhalmaz épületet, amit aztán el tudtunk adni, és akkor Magyarországról Pátkai Béla mondta, hogy ha le tudunk tenni valamennyit, akkor a magyarországiak tudnak segíteni, hogy abban, hogy tudjunk imaházat venni, és akkor úgy lett Beregszászba imaház.
1: Mekkora taglétszám volt abban az időben? Tehát mekkora gyülekezetet kell elképzelnünk?
0: Hát 10-15 ember volt csak a Beregszászi Magyar Imaház, a magyarok annyian voltunk. Aztán csatlakoztak hozzánk orosz testvérek, akik tudtak magyarul, és akkor úgy tartottunk istentiszteletet, mikor meglett az imaházunk, akkor férjem, mivel orosz katona volt, tudta az orosz nyelvet, teljes anyanyelvi szinten meg tudja, és ő fordított. Aztán sógorom volt még akkor a lelkipásztor, sógorom nagyon beteg lett, és akkor átadta neki a lelkipásztori hivatást, és így lett a férjem lelkipásztor.
1: Ez a 70-es, 80-as években volt?
0: Nem, később szerintem. Szerintem később, amikor már a Beregszászba imaház volt.
1: Tehát és akkor inkább a 90-es évek eleje.
0: Inkább a 90-es évek eleje, de ezt ő jobban tudja, mint én, ezt jobban fejbe tartja. Aztán férjem kérte, hogy Magyarországról küldjenek olyan lelkipásztort, aki tudja, ismeri a zenét is, hogy tudjon zenélni, és tudjunk úgy szolgálni, mert hát az énekek azok egyik erre ment, másik arra ment. Hát csak hallásból, ahogy megtanultuk az énekeket. Nekem ez nagyon rossz volt, mivel énekari tag voltam. Aztán küldtek lelkipásztort innen Magyarországról, először a Bodóczky Antalt. Ő vezette a Beregszászi gyülekezetet, és akkor mi maradhattunk otthon férjemmel, és akkor otthon a saját házunkba tartottuk az istentiszteletet, de mi többen voltunk, mint a beregszásziak. Miután 10-re nőtt a zápszonyi gyülekezet tagja, így alapítottunk egy leánygyülekezetet, és sikerült vennünk egy nagy telket, ami óriási hosszú is volt, és volt rajta 3 romos épület és egy lakóház, amit megvettünk, és átalakítottunk imaháznak. Azt férjemmel ketten tettük rendbe. A sógornőm az nagyon sokat imádkozott értem, mert fölmásztam ablakot tisztítani, függönyt fölrakni, és mindig másztam föl, és ő pedig azt mindig imádkozott, hogy most fogol leesni, sógornőm, most fogol leesni, nem fogok leesni, sógornőm, mert a Jóisten itt van, és megvéd. És mondta, hogy hát azért imádkozom. Csak egyedül ő volt az, aki tudott segíteni nekem a imaház takarításba, vagy valami függönyfelrakás, ablaktisztítás, meg ilyenekbe, meg udvart, mindent rendbe tartani. Miután imaházhoz jutottunk, hogy lett saját imaházunk, onnantól a szomszédaim, az ápszonyi szomszédaim mindig azt mondták, hogy mindegy lenne, ha oda költöznék, azt a házat meg eladnánk, mert hogy többet vagyok imaházban, mint otthon. És mondtam, hogy nekem ez így jó.
1: Hogy zajlott a gyülekezeti élet ebben a picike kis imaházban, vagy nem is kicsi imaházban, hanem pár gyülekezeti taggal?
0: Hát a tíz tag az főleg sógornőm családja, a mi családunk, meg volt egy pár, aki másik családok voltak, úgyhogy tizen voltunk. Azok vittük az egész kerti munkától kezdve mindent. Mondjuk a kerti munkában jöttek a szomszédok is segíteni, akik imaház szomszédai voltak, aranyosak voltak nagyon, meg azok mai napig is.
1: Mennyire nyitottak? Mennyire voltak nyitottak az emberek? Hiszen azért ott egy elég durva kommunista időszakon kellett átmennie mindenkinek.
0: Annyira voltak nyitottak, hogy egyetlen egy orosz testvérnő volt, aki baptista volt, annak volt egy lánya, meg egy fia, aki járta, akkor már nyitottunk vasárnapi iskolát, mivel a tündelányom itt tanult Budapesten, a Benczúr utcában a teológián, így sok anyagot hozott nekem, és tudtam foglalkozni gyerekekkel. Hát a unokáim jártak hozzám, négy unokám, meg ez az egy kislány, és a falu annyira nyitott volt, hogy jöttek református gyerekek. 18 gyereket adtam át 56 évesen, innen Magyarországról költözött át egy lány, aki zenéhez is értett, és mivel én már nem bírtam a gyerekekkel futkosni föl a dombra, meg mindenfele, így kértem segítséget, és akkor küldtek. Egy évig együtt laktunk a kutyik Timeával. Egy év után kialakítottuk az imaházat úgy, hogy egy szobát tudtunk neki csinálni. Aztán Amerikából kaptunk segítséget. Jöttek a vasárnapi iskolát, csináltuk, meg járdát öntöttünk. Egy szót nem tudott se férjem, se én angolul, de megértettük egymást. Az angol testvére nők mindig azt mondták, hogy ha én megjelenek, akkor nekik mindig enni kell, hogy ők el fognak kízni, mert hogy nálunk főztünk, és ott dolgoztak. Ezt nagyon jó volt megélni, és sokszor volt az, hogy fölkészültem a vasárnapi iskolára, és a gyerekek úgy elvittek a témával, hogy azon vettem magam észre, hogy nem is arról beszélek, amiből készültem, hanem teljesen máshová mentünk. És
1: de az nem volt baj, gondolom, hiszen...
0: Nem volt baj, mert utána már a szülők telefonáltak ránk, hogy hol vagyunk, mert hogy már egy óra volt, és mi még beszélgettünk a gyerekekkel. Előtte játszottunk, aztán tartottuk a vasárnap iskolát, és akkor úgy beszélgettünk, meg énekeltünk előtte, aztán végül, mikor a beszélgetés befejeződött, akkor mindig mondták, hogy Piroska nénye, még énekeljünk, még énekeljünk, még eztet is, még aztat is. Úgyhogy elszaladt felettünk az idő, de erre jó visszaemlékeznem.
1: És a felnőttek mennyire voltak nyitottak Isten igéje felé?
0: A felnőttek azok jöttek a gyülekezetbe, és aztán el is mentek. Volt, aki megmaradt, azok közül már sokan bemerítkeztek, és volt egy lány volt, aki a református gyülekezetből járt, és ő foglalkozott a reformátusoknál a gyerekekkel, mint vasárnapiskolás, és vitte el tőlem a gyerekeket. Aztán volt egy másik nagylányom, akinek nagyon gyönyörű hangja volt, megvan. Ő tudta vezetni az éneket a gyerekeknek velem együtt, és akkor ő mondta, hogy ő be fog merítkezni, ő megtért. És ezt háromszor mondta. Anyukája merítkezett be legelébb. Aztán az a lány, aki elhordta tőlem a reformátusokhoz a gyerekeket, az lett a második bemerítkező, vagyis a gyerekek közül az lett az első, aki bemerítkezett, és vasárnap iskola tanító lett. Timi után, mikor már a nagykaszadáni elég kimentek, mert hogy mi átköztöztünk Rákos Csabára, a 17. kerületbe Budapestre, mivel a tündelányom itt tanult a teológián, és hát voltak gondjai, beteges is volt, meg minden, és a Rákos Csabai lelkipásztor László Gábor felajánlotta, hogy gondnokot keresnek, és hogy nem eljönnénk fel, és akkor együtt lehetnénk a tündével, és így tudnánk dolgozni. Hát mi 6 hónapig gondolkodtunk, és imádkoztunk közben, hogy a Jóisten küldjön helyettünk egy megfelelő lelkipásztort. Akkor a Varga Attila volt kint családostól Nagyberegen. Ő ott mint tanár dolgozott, meg mint missziómunkás a magyar gyülekezetekbe, de Nagyberegen lakott, és ott dolgozott a liceumba, a református liceumba. És egyszer jött, és mondta, hogy testvérek, van helyettetek lelkipásztor és lelkipásztorni. És mondtuk, hogy kicsoda. Azt mondta, hogy ismerjük. Hát Tündének az évfolyam társai voltak, mindketten, a Nagykassa Dániel és a Lona. Úgyhogy ők lettek helyettünk. Aztán már a Rákos Csabai lelkipásztor, a László Gábor mondta, hogy most már nem ad csak 3 nap gondolkodási időt, és ez alatt a 3 nap alatt küldte a Jóisten a lelkipásztort, úgyhogy már akkor férjem igen tudott neki mondani.
1: Innen fogjuk folytatni, mert ismét elszaladt az időnk. Maradjanak velünk, Nagy Piroskával beszélgetek, és a kárpátaljai évekről, Kárpátaljáról tudtunk meg nagyon sok mindent eddig. A zene után folytatjuk a beszélgetést, hiszen még a családról és a mostani szolgálatról nem beszéltünk. Maradjanak velünk!

0: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma Nagy Piroskával beszélgetek, aki Kárpátaljáról származik férjével együtt, mégpedig élete nagyon nagy részét, azt hiszem, ott töltötte Piroska, ott született, ott járt iskolába, ott ment férjhez, ott találkozott az Úr Jézussal, mint személyes megváltójával, ott szolgált különböző gyülekezetekben, és aztán úgy alakult az élet, hogy idős korukra Rákos Csabára, Budapestre kerültek, ami gondolom egy nagy váltás volt.
1: Igen.
0: Hát mekkora váltás volt? Azt mondják, hogy öreg fát nem lehet átültetni. Át lehet?
1: Át lehet ültetni, igen. A jó Isten adott hozzá erőt, hogy ezt a döntést meghozzuk. Nagyon jól éreztem magam a Rákos Csabai gyülekezetbe, akik mai napig hiányoznak a számomra.
0: Hány évig végeztétek ezt a szolgálatot?
1: Ezt a szolgálatot 7,5 évig végeztük. 7,5 év után, miután a tündelányomnak megszülettek az ikrei, akkor döntöttük el, hogy akkor itt a helyünk Magyarországon, nem megyünk vissza Kárpátaljára, ha csak sikerül eladni a házunkat. És aztán sikerült eladni a házunkat, úgyhogy meg tudtuk venni belőle ezt a kis parasztházat, hát igazából nem kicsi, de azt mondjuk, hogy kis parasztház. Hát nem sok pénzünk maradt belőle, amit kaptunk a kinti házunkért. Annyi pénz maradt, hogy csak éppen, hogy fel tudtuk újítani, és beleköltöztünk. Úgy vettük itt Pócsmegyeren a házat, hogy a lányom és a fiam eldöntötték, hogy ők innen nem akarnak menni, ők nekik ez a gyülekezet jó, ők is gondnokok ott a gyülekezetbe, és gondnoki lakásba laknak.
0: Egy fél mondatot említettél, és azt hiszem, ez egy picit magyarázatra szorul, hogy amikor a tündelányodnál az ikrek is megszülettek, akkor úgy éreztétek, hogy maradni kell. Egy picit erről tudnánk beszélgetni, hiszen mondjam azt, hogy főállású nagymama vagy, ha jól érzékelem?
1: Igen, igen, főállású nagymama lettem a gondnoki állás után. Azt tudni kell, hogy van egy 8 éves a legnagyobb lány, most tölti a 6. évet a második, és a 3. baba, amit bevállaltak, azok lettek ikrek, egy lány és egy fiú, úgyhogy 3 lány és egy fiunk van. A tündelányom az eléggé beteges, ő is. Hát akkor döntöttünk úgy, hogy akkor itt mellettük kell lennünk, hogy neki nagy szüksége van ránk, mert már a másik 2 lányomnak a unokák, azok már mind nagyok voltak, úgyhogy ott már nem nagy szükség volt ránk. Itt úgy rendezkedtünk be, hogy a 4 gyerek is itt tudjon aludni, hogyha gond vagy probléma van, akkor tudjanak itt lenni.
0: Jó dolog ez így? Szerinted ez normális dolog, hogy igazából véve ilyen, majdhogy nem pótmamai, meg pótpapai feladatokat is úgy látom, hogy örömmel, ezt azért úgy megsugom a hallgatóknak, láttok el, aki az udvaron szétnézne, az kisebb fajta játszóteret találna.
1: Igen, ezt örömmel csinálom, mert az életemben mindig a gyerekek voltak a középponton. Hát a férjem után, meg először Isten, aztán férjem, és aztán a gyerekek. De én nagyon szeretem a gyerekeket, nem csak a sajátunkat, hanem ugyanúgy az idegen gyerekeket is, a másit is. Ha buszon utazom, és gyerek van valahol mellettem, az mind mosolyog rám, és rögtön barátságba kerülünk egymással. Sokan nem is értik ezt, de nem tehetek róla, vonzom a gyerekeket, ez, ez a kifejezés rá.
0: Munkában is dolgoztál gyerekekkel? Vagy pedig csak, hát ez nagyon csúnyán hangzik, hogy csak a sajátjaid, meg csak a gyülekezet, vagy pedig pedagógusi vagy óvonői tevékenységet is folytattál?
1: Nem, soha nem folytattam. Először, míg a gyerekek kicsik voltak, addig takarítani jártam el. Akkor azt mondták, hogy ez szégyen, de én nem szégyeltem soha, mert azzal is tudtam valamit segíteni a férjemnek a családi kasszán. Aztán téglagyárba kerültem, miután már a gyerekek olyanok voltak, hogy magukat el tudták látni, meg el tudtak maguk körül járni, meg tudtak tanulni egyedül, meg minden. Akkor már téglagyárba dolgoztam. Ott is nagyon szerettem dolgozni. Ott is voltak jó barátnőim, de viszont voltak olyanok, akik hát a közepükre kívántak, mert hogy ha kárunkodtak, akkor mindig közbeszóltam, hogy a jó Isten nem kellene bántani, mert az őket nem bántotta. Vasárnap elmegy a templomba, és énekel, meg imádkozik, aztán hétköznap meg bántja, ez nem helyes dolog. Ezért nagyon sokat kikaptam. De Isten mindig adott mellém egy olyan barátnőt, vagy olyan munkatársat, aki közbeszólt, és azt lehet mondani, hogy szó szerint megvédett, hogy igenis igazam van, és hallgassanak el, és hagyjanak engem nyugodtan dolgozni, és aztán dolgoztam. Húgom meghalt 39 évesen, 5 gyerek volt, 4 fiú, 1 kislány. A fiúk közül a legnagyobb akkor volt 15 éves, a kislány 7 éves volt, akkor ment első osztályba, és a kislány kétoldali tüdőgyulladása volt, mikor eltemettük az édesanyját. Férjem mondta a sógoromnak, mert ugye miután húgomat temettük el, így nekem arra sem volt gondom, vagy nem gondoltam arra, hogy mi lesz a gyerekekkel. Csak a fájdalom volt bennem akkor. A húgomat annyira szerettem, hogy mai napig nagyon fáj, hogy elvesztettem. Ott maradt az 5 gyerek. Férjem, mint lelkipásztor, megkérdezte a sógoromat, hogy mi lesz az 5 gyerekkel, és mondta a sógorom, hogy vigyétek, és azt csináltok velük, amit akartok. Ez még nagyobb fájdalmat okozott a számomra, és ott kezdtem el imádkozni, hogy Istenem, akkor most mi legyen, és a 4 fiú az nem akart velem jönni, velünk jönni. Azok maradtak az apjukkal, a kislány az ragaszkodott hozzám, azt el is vittük magunkkal. Aztán másnap orvoshoz vittem, kétoldalú tüdőgyulladás, és hát kezeltük, megtanultam injekciót adni, és 4 óránként injekcióztam. Én adtam be neki az injekciót, megtanítottak, hogy kell feloldani az injekciót, és hogy kell beadni, hogy ne kelljen szaladgálni vele 4 óránként rendelőbe, vagy ne jöjjön nővér éjszaka is, hogy beadja neki, hanem be tudjam adni. És akkor ezt én így megtanultam, kikezeltem a kislányt. Ez télen volt, a húgom szenteste halt meg, karácsony szentestéjén, és akkor ősszel ment a kislány iskolába, már Zápszonyba, úgyhogy én neveltem. Aztán kihozták Magyarországra tanulni, de nem érezte jól magát, és ha tudta is, nem mondta a tanárnak, nem válaszolt, vagy valami, és így haza kellett vinni, úgyhogy újra otthon járt iskolába. Nem tudom, hogy ezt jól csináltam-e, hogy a tündelányomat azt úgymond háttérbe szorítottam, mert hogy a Mártinak hamarabb megvettem a dolgokat, mint neki, de viszont neki is megvettem, csak neki később, nem akkor rögtön, mert azt nem tudtam megtenni, hogy mind a kettőnek anyagiak kapcsán, hogy kettőnek egyszerre vegyem meg. Hát ő sokszor sért, de viszont ha ráveszekedtem a Mártikára, akkor mindig mondta, hogy anya ne. Anya, tessék hagyni, anya. És mindig ő volt az, aki lecsendesített, hogy ne veszekedjek rá, bár az nagyon fájt, mikor veszekedtem rá. Nekem jobban fájt, mint neki, mert, mint mondtam, a húgomat azt nagyon-nagyon szerettem. Gyerekként mindenütt együtt mentünk.
0: Lehet tudni, hogy miben halt meg?
1: Cukorbeteg volt. És Kárpátalján azt mondták, hogy nem cukorbeteg, és ráadták a szőlőcukor injekciót, miután kómába esett, és így 24 órán belül meghalt. És felboncolták, és akkor derült ki, hogy igenis, tényleg cukros volt. Mondták, hogy jelentsen fel az orvost, aki akkor éjjel volt, mikor kómába esett, de mivel szenteste volt, így nem a betegekkel foglalkoztak, hanem azzal, hogy mulassanak. Hát végig gondoltuk férjemmel, hogy most feljelentjük, lecsukják, vagy meghatároznak egy összeget, hogy fizessen nekem a gyerekek után, vagy valami ilyesmit, de többe fog kerülni a per, mint amennyit fogok kapni a gyerekekre, vagy semmit. És így nem jelentettük föl, hanem neveltem a gyerekeket, ahogy tudtam. A sógoromnak volt egy testvére, aki nem ment férhez, az ott élt velük. A sógoromnak az édesanyja is nagy beteg volt, annyira, hogy már nem tudta, hogy fölhúzakodott vagy nem, és télen is kiment mezitláb is. Azt sem tudta, hogy a húgomot temessük, vagy a fiát. 8 hónapra rá a sógorom is meghalt, de annyi volt benne a szerencsénk, hogy a sógorom azt mondta, hogy én legyek a gyámjuk a gyerekeknek, hogy én kapjam rájuk a nyugdíjat a húgom után, ne ő, mert jobb kezekbe lesz a pénz. Már annyi pénzt kaptam rájuk, hogy kenyére kevés volt, de én azt a pénzt, amit kaptam, azt mindig a sógoromnak oda is adtam, hogy a fiúkra költse, meg a fiúknak legyen mit tenni, mert a kislány az velünk volt, úgyhogy a kislánynak csak amit vettem belőle, annyit költöttem rá, étekre, semmit ennivalóra, mert tehát a férjem még a lelkipásztori hivatás mellett is mindig keresett, mindig dolgozott, hogy legyen meg a mindennapi testi táplálékunk is, nem csak a lelki.
0: És mi lett a fiúkkal az édesapjuk halála után?
1: A fiúk ott maradtak ezzel a úgymond sógornőmmel, de 9 hónapra rá a nagyanyjuk is meghalt, úgyhogy ott maradtak együtt, de ez a hölgy nem tudott főzni, nem tudott mosni, nem tudott semmit csinálni, úgyhogy Mindig mentünk a kislánya, összeszedtük a szennyest, elvittük ki, mostan vittem a tisztát a fiúkra, ők ott maradtak a,
0: azonos az településen iskolán. Laktatok?
1: Nem egy faluba, hanem különböző faluba, de hát akkor a buszok úgy jártak, hogy, tudtunk közlekedni. Úgyhogy mindig el tudtam jutni bármikor hozzájuk. Aztán, ha eljöttek nálunk, akkor ettek jót, akkor tudtak jót enni. Azt mondták, hogy csak most teszünk jót, mert a nagynényük az azt mondták, hogy nem jó főz. Nem tudták megenni sokszor. De a fiúk is megvannak mai napig is. A kisebbik fiú az megnősült, ott van két fiú, unokám. A kislány férhez ment, ott van egy kislány és egy kisfiú. A nagyobbak azok nem nősültek meg, azok itt dolgoznak fent Pesten. Szoktak hívni, úgyhogy telefonon szoktunk beszélgetni, de amúgy a kapcsolatot, hogy eljöjjenek, olyan nincs. A kislánynak annak nem adatott meg. Nincs rá tehetségük, hogy útlevelet csináltassanak, vagy utazzanak. Annyit keresnek, hogy fent tudják magukat tartani.
0: Ők Kárpátalján laknak, ők ezek
1: szerint. Igen. Laknak, igen.
0: Hát azért nem volt ez annyira egyszerű feladat, mert ha jól számolom, akkor 8 gyerekre kellett
1: igen.
0: mosni, stb.
1: Igen, 8 gyerekre mostam. De a Jóisten adott ehhez is erőt, hogy elviseljem. Bár 2 évig még édesanyám élt, édesanyám az sokat besegített, mert tésztát meggyúrt, leves tésztát, vagy másik tésztát, és akkor elhozta, ő messzebb lakott, mert ő 6 falun keresztül kellett neki utazni, de mi szomszéd faluba laktunk. Úgyhogy elhozta, lerakta, és akkor én tudtam, hogy ő vitt, mert megbeszéltük, és akkor mentem és megfőztem nekik, hogyha a nagynényük az nem tudta megfőzni, akkor én megfőztem nekik. Megvittem hozzá, nekünk volt tehén, kecske, disznó, tyúkok, minden, úgyhogy.
0: Hát ha én ezt jól számolom, egy elég nagy gazdaság, tehát háztáji gazdaság is volt, gondolom kert, plusz ugye a sok gyerek,
1: plusz az imaház,
0: és feltételezem, hogy nem volt annyira extra módon gépesítve a háztartás, mert hát nem. Honnan volt erő?
1: Hát azt is a Jóisten adta az erőt, mint másokat mondtam, hogy csak Isten adott ehhez erőt, meg hogy hitben élek. Mert ha nem ebbe a hitbe élnék, és nem olvastam a Bibliát, akkor ezekhez nem kapnék erőt. Most is sokszor itt vannak a gyerekek, és még itt vannak, soha nem érzett fáradtságot. Mikor elmennek, akkor kész, leengedek, mint egy lufi. És kész, onnantól vége. Ez így volt Rákos Csaván is, hogyha elhozták a gyerekeket, akkor bírtam, mikor elhozták őket haza, akkor már leengedtem is. Onnantól kész.
0: Térjünk vissza egy kicsit az unokákra. Szerinted egy nagymamának, meg nagypapának, hát hiszen együtt csináljátok ezt is, azon túl, hogyha úgy hozza az élet, akkor ide lehet jönni aludni, játszani, gondolom sütizni, ebédelni, és egyéb dolgokat is. Milyen felelőssége van még az unokái felé? Van felelőssége?
1: Hát arra, hogy Isten felé vezessem. Már a nagyobbik unokám most első osztályos, és tegnap is hoztam haza az iskolából, és mondta, hogy mama, nekem ma nem volt jó az iskolába. Mondom, miért nem volt jó? Azért, mert kezdtem beszélni a Jóistenről, hogy van Jóisten, és hogy imádkozni kell, és ő megsegít bennünket, mert hogy anya is, apa is ezt mondja, meg ti is ezt mondjátok, és imaházban is ezt hallom, és képzeld el, mama, hogy engem kicsúfoltak. És mondtam neki, hogy nem baj, kislányom, a mama meg körmösöket kapott érte, ha imaházba ment, nem pedig az iskolába, és a mama mégis a Jóistent választotta, úgyhogy neked is ezt el kell fogadni, hogy a osztálytársaid nem fogadják el, de viszont meg kell magadat védeni, hogy igenis van Jóisten, és hogy van kihez imádkozni, és nagyon sok embert meg tud gyógyítani, és nagyon sok ember beteggé tud tenni, hogyha ő akarja. Aztán mondta nekem, hogy mama, te mindig olyanokat mondol nekem a Jóistenről, hogy ha mondom nekik, akkor azt mondják, hogy mert a te mamád buta.
0: Hát igen, a hitet a gyerekeknek is föl kell már vállalni, és az nem mindig annyira egyszerű az ők is életkorukban. Igen. Hogy gondolod, az, hogy mögöttük állsz, segítség nekik, meg hogy álltok férjeddel együtt?
1: Szerintem igen. Szerintem nagy segítség, mert nagyon szeretnek, és nagyon szeretik azt, hogyha itt lehetnek mellettem. Sokat szoktunk együtt főzőcskézni, sokat szoktunk játszani, és most már, hogy a kertet is gondozzuk, még a kertbe is besegítnek a veteményezésbe, és nagyon boldogok, hogy ezt ők vetették, ültették, és hogy ez az övé, és majd, ha megnől, akkor ő a saját terméséről fog enni. Alig várják, hogy a répa is kikeljen, vagy megnőjön, hogy tudják kifele húzogni, és egyik megfele a sárga répát. Meg sütni szoktunk együtt, aztán főzőcskézni, azt mindig megkérdem, hogy mit főzünk. A 6 éves az, aki teljesen kitart mellettem a főzés-sütésnél, a kis Annácska, az Eszterke az olyan, hogy szereti csinálni, de viszont ő azt várja, hogy mentő hamarabb onnan szabaduljon,
0: aha,
1: és már
0: másat
1: is csináljon, mert hogy azt is csinálni kell, úgyhogy kevésbé tart kint a munka mellett, de szeret dolgozni, ő is szereti csinálni. Hát a Sárikám az még 4 éves, úgyhogy ő még gyurmázik a tésztákkal, meg a Mátékám is.
0: Igen, ahogy ezt így mondtad, én nagy örömmel hallgattam, és bevallom, hogy mi is együtt sütöttünk, főztünk a lányokkal annak idején. Mindegyik meg is tanulta, és meg is szerette. De vannak, akik vitatják, hogy hát igazából véve akkor nem is játszik a gyerek, hanem úgymond dolgoztatjuk. Hogy látod, munka ez a gyerekeknek, vagy közös játék?
1: Szerintem közös játék. Élvezik, amit csinálunk együtt. Élvezik azt, hogy néha nézhetnek mesét, néha játszhatnak a számítógépen, de viszont a téma az, hogy kint az udvaron játszunk, és ott legyünk. Aztán szeretik, hogyha varrok nekik valamit. Ezt nagyon szeretik, ezt követelik is.
0: Hát, ha jól hallottam, lányokról beszélünk azért.
1: Hát a Mátékám is megköveteli, hogy mama, nekem is varjál, ne csak a Sárának, meg az Annának, meg az Eszternek, hanem nekem is varjál valamit. Aztán neki is vartam már egy kis párnát, úgyhogy neki is van. Vele is foglalkozunk, de ő mivel fiú, ő inkább a papát követi, és mit csinál a papa, és akkor segít neki. A kerti munkánál is veszi a kapát, és ő kapál. A lányok vetnek, ő kapál.
0: Igen, azt gondolom, a mai gyerekek talán ebben szenvednek a legnagyobb hiányt, úgy általában a ráérő, jó értelembe vett ráérő szülők és nagyszülők hiányoznak a legtöbb gyermek életéből. Lehet, hogy mindene megvan, csak éppen nincs valaki mellette, akivel lehet együtt főzni, vagy együtt kapálni, magyarul együtt lenni és tanulni az életet. Mit tehetünk? Tehetünk ez ellen szerinted valamit?
1: Szerintem igen. Engedni kell a fiatalnak is, ahhoz, hogy az idősebbek tudjanak mellettük megmaradni. Az idősebb engedjen a fiatalnak, ahhoz, hogy megértsék egymást. A fiataloknak is nagyon sokat kell, hogy engedjenek az időseknek, hogy egy közös nevezőre tudjanak jutni. Nálunk ez jó.
0: Időnközben eltelt, és ahogy hát a rádióban nem látszik, de ahogy én néztem az arcodat, egy olyan kedves derű volt, ahogy úgy végig mondtad a dolgokat. Pedig azért beszéltünk nehéz dolgokról is. Mi segíti az embert, hogy úgy gondoljon vissza egy hosszú, harcokkal és áldásokkal telített életre, azt hiszem így kell mondani, hogy mégiscsak ez a derű jöjjön át. Mi a titok?
1: Hát az, hogy hitben élek, és hogy az Úr Jézus meghalt értem, és értem is kifolyt a vére, és hogy őt követem, és ő ad erőt. Van egy olyan közmondást, hogy ha keresztünkből levágunk, akkor nem fogunk átjutni a túloldalra. Én ezt hiszem, és valom is, hogy ez így is van. És a Jóisten többet sosa nem mér ránk, mint amennyit elbírunk viselni, vagy el tudunk hordozni, de ehhez csak ő tud erőt adni.
0: És ad erőt?
1: Ad.
0: Biztatsz másokat is, hogy próbálják?
1: Igen, biztatok másokat is, meg el szoktam mondani, hogy nekem csak ő ad erőt, mert hogy ezt, amin én keresztül mentem egy élet során, ezt senki nem bírná ki, anélkül, hogy ne higgyen Istenbe, és ne olvassa a Bibliát.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést!
2: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
3: Egyedül kegyelemből.
4: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, Párbeszéd az emberért, avagy Egyházak szerepe a mai társadalomban című műsor keretén belül. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Kamarás Katalin, fazekas, népi kerámia és a népművészet mesterét, akit hát nem ma ismertem meg, de majd a beszélgetés során előjön, hogy a találkozásunk milyen apropóból és hogy alakult, és miért van itt, és miért gondoltam, hogy itt a helyed ebbe a kis sorozatba, hiszen az, amit te csinálsz, az egy kicsit példaértékű, legalábbis a fazekasságot ismerve. De hát mivel Kamarás Kataliról van szó, azért ez a név is érdekes, hogy ez honnan ered ez a Kamarás név?
2: Ez egy magyarosított név, édesapám, illetve nagyapám magyarosított. Valamikor, amikor erre sor kellett, hogy kerüljön, Kindl volt az eredeti neve a dédapámnak, akinek 3 gyereke volt, a nagyapám és még 2 lánytestvér, de csak nagyapám vette föl a Kamarás nevet, és így édesapám örökölte meg ezt a nevet, tehát ő már azt hiszem Kamarásként született. És hát neki én vagyok az a nagyszüleimnek ő volt az egyedüli gyereke, és én is apámnak egyedüli gyereke. 31 évesen halt meg apám, úgyhogy nem maradt több utód, én vagyok az utolsó Kamarás ebből a családból.
1: Igen, hát nem mindegy, hogy milyen Kamarás, de mondjuk egy született Kamarás az egy más, mint aki ezt a rangot kapja esetleg az élete igen. során, ami most ugyan nincsen ilyen, de hát végül is valamikor volt a magyar történelem során. Hát hol születtél?
2: Budapesten.
1: Budapesti születés, de eredetileg nem. A család nem budapesti.
2: Az édesapám szülei azok budapestiek. A édesanyámnak a szülei nem, de már édesanyám is Budapesten született.
1: Ja, tehát akkor így mondhatnám azt, hogy echte vagy tüke.
2: Igen.
1: Tüke budapesti, ezt a tüke szót, ezt persze Pécset használják, sőt tüke díj is van. Tőzsgyökeres, tehát így. Na szóval nem most, gyűjt ment, igen.
2: Ahogy ezt szokták mondani vidéken, ha valaki nem ott születik.
1: Úgyhogy budapesti. Jó, de azért a fazekas mesterséggel, míg odáig eljutsz, azért valahol az iskolák, meg egyéb hatása azért eljuttat odáig, hogy te azt válaszod, és mondjuk nem pedagógus vagy nem.
2: Nem.
1: Hol jártál iskolába?
2: Iskolában, hát általános iskolát nagyon sok helyen végeztem, mert első osztályban az Attila utcai, illetve nem a Márvány utcai iskolába jártam, ott tanított édesanyám, tanító volt. A második osztályban már a Csaba utcai általános iskolába jártam, harmadik osztályt a Csaba utcához tartozó Csemege utcai iskolába, de már abban az évben, ez 56-ban volt, édesanyám újra férhez ment, és nevelőapámat vidékre, Egercsehibe helyezték. Ez Egertől 25 kilométerre van egy kis bányászfalu, és ott végeztem a harmadik általános, majd a negyediket, az ötödiket már Mátra Derecskén, mert apámat akkor oda helyezték, és hatodiktól újfent Pesten, mert akkor visszakerültem az apai nagyanyámhoz, és onnantól kezdve már nem is mentem vissza, csak szünetekben, meg látogatóba.
1: Kalandos.
2: Igen.
1: Egy picit hasonló, ugye mi Ungváról menekültünk, és háború után Monor, aztán Németboly, Pécsvárad, Mecseknádasd, és Pécs adta az utolsó, de hát hasonló ilyen. Hát annak a kornak sajnos voltak ilyen egy-egy családot is érintő nehézségei, de végül is visszakerültél, és a gimnázium vagy középiskola itt merre felé?
2: A hatodik általánost már a Kosciuszko utcai iskolába végeztem, ami szinte majdnem összeépült a Szilágyi gimnáziummal, és Szilágyi gimnáziumba érettségiztem 66-ba.
1: Aha, és akkor mikor fogott meg téged ez a szakma?
2: Hát úgy 4 éves korom tájt.
1: Na! És ezt hogy tudtad? Kinek a segítségével?
2: Na, semmi segítségem ez ügyben nem volt, mert nagyon mozgékony gyerek voltam, és azt mesélte édesanyám később nekem, hogy ha kezembe adott egy darab szivacsot, meg egy ollócskát, akkor abból én már vagdostam, és akkor nyugodtan ültem egy darabig. Aztán ügyes. Hát mindenféle műfajba próbáltam tájékozódni. Nagyanyám egy igazi kézműves volt, az apai nagyanyám, és hát a festészettől kezdve az égvilágon mindenféle műfajban járatos volt, értett hozzá, és mikor először agya került a kezembe, akkor azt mondta, hogy ő ehhez nem ért. Na, ettől felvillant a szemem, mert azt gondoltam, hogy ha nem ért hozzá, akkor ezt én egyedül ki tudom dolgozni magamnak. És hát megmaradt. És ezt a játékot a mai napig sem hagytam abba.
1: Nagyon jó. Ugye mondod, hogy édesanyád pedagógus, hogy nem mondjuk rajztanár lettél?
2: Mert ugye szóval ehhez rajztehetség is hogy van érzékem a tanításhoz, és anyám nagyon jó néven vette volna ezt tőlem, de én biztos voltam abban, hogy én ezt nem tudnám úgy minden nap végezni, ahogy ezt tulajdonképpen azzal az alázattal és azzal a szeretettel és azzal a hozzáállással kell, ahogy elkívánnánk ezt a tanítóktól, pedagógusoktól. Uh-huh. És olyan pedagógus meg nem akartam lenni, amiből nagyon sok van.
1: Igen, ez érdekes, ahogy az előbb mondtad, hogy mivel agyaggal még nem dolgoztál, most akkor bebizonyított, hogy azzal is, abból is lehet valamit csinálni, hát végül is ez lett az életpályád. De hát azért gondolom, hogy mesterek közelébe azért mégiscsak járogattál, hogy végül is melyik irányba, a korongozás vagy a figurális dolgok?
2: Nem voltak mestereim, mert sajnos ugyan a gimnázium évei alatt is próbálkoztam már mindenfélével, de hát agyakhoz úgy tudtam hozzájutni, hogy besettenkedtem a fiatal művészek stúdiójába, és onnan kaptam ilyen kidobálni való agyagot, szárazat, amit nedvesítettem, és elkezdtem belőle dolgozgatni. És hát volt, negyedikes gimnazista koromban volt akkor még ilyen, hogy forradalmi ifjúsági napok, nem tudom, talán igen, emlékezel ilyesmire. És hát akkor én ezt a pályázatot megnyertem, egy magam készítette kakaskával, meg két parasztasszonyt mintáztam meg, és akkor én ezt megnyertem, ezt a pályázatot. Ha bent lett volna a kérelmem az iparművészeti főiskolán, akkor felvettek volna felvételi nélkül, de nem volt ott. A tanítóképzőbe volt, ahova viszont nem vettek fel helyhiányában, mert szokásosan kimondtam, amit gondoltam, és ezért aztán nem vettek oda föl. Viszont a következő két évben már felvételiztem az iparművészeti főiskolára, és az utolsó rostán, amikor már ketten-hárman voltunk, csak akkor mindig kizuhantam. Nem voltak kapcsolataim, nem segített hozzá senki, hogy esetleg bekerüljek, mert protekció nagyon kellett akkor is.
1: És tehát itt a szándékot akkor mégiscsak az, hogy ezt egy magasabb fokon...
2: Szerettem volna, igen. Nem sikerült, és úgy gondoltam, hogy ha nagyon sok híres színészünk és híres embereink, László Gyula sem végzett egyetemet, és amatőrként lett olyan profia, hogy elbújhat mögötte egy csomó végzettségű ember, akkor talán nekem is sikerülhet. Hát darabig tartott a kínlódás, de végül is eredményesen.
1: És végül is ez azt jelentette, hogy volt ehhez műhelyed, vagy otthon a lakásba?
2: Gyakorlatilag.

0: utazás műveleteit, miközben fát faragtam, mert borzasztóan tetszett az erdélyi cserepes kályhák, és akkor miután édesapámtól maradt rám 30 csodálatos angol véső, így elkezdtem a faducokat faragni a kályhacsempéimhez. Így aztán a népművészet ifjú mestere címet kályhákra kaptam, de nem a faragott faducos kályhákra, hanem szemes kályhát, dunántúli szemes kályhának a makettjét készítettem el, és erre kaptam végül is az ifjú mester címet. Előző években viszont, miután kacsingattam textil felé is, meg mindenfelé, és kitaláltam egy olyan műfajt, hogy textiles kerámia, ami úgy működött, hogy zsákvászonra megfestett madzagokat vartam föl, és ezt töltöttem ki kerámiával, ebből készült egy egész kiállítási anyag, amit a képzőművészeti alap megvétózott. Mondván, hogy két anyag nem illik össze, és hogy a népművészeti elemeket nem jól alkalmazom, amivel én nem értettem egyet, és ezért bementem, kértem lehetőséget Barta Évától, akkor ő volt a nagyfőnököt, hogy beszélgessünk erről a dologról, mert különböző pályázatokon, mindenféle pályázatok nyertem, meg kiállításokon szerepeltek ezek a munkáim, és aztán bementem hozzá, és elmondtam, hogy én mit csinálok, hogy, mint, és mondta, hogy hát ez gyönyörű, pont az ellenkezőjét elmondta annak, amit én levélben már negatívumként elolvastam, és a pozitívumként meghallgattam ezt tőle, és hát kérdezte, hogy mi a szándékom továbbá, mondtam, hogy hát most már semmi, mert az ön aláírásával kaptam ezt a levelet, és akkor odaadtam neki azt, amit ő aláírt.
1: Elröstelte magát.
0: Borzasztóan meglepődött, és nagyon megütődött rajta, és mondta, hogy hát akkor miben lehetne ő az én segítségemre. Mondtam, hogy köszönöm szépen, majd én most megyek egyedül, hagyom békén. És többé nem ácsingoztam az alaptagság felé. Úgyhogy a népművészettel való kapcsolat az meg úgy alakult ki, hogy gyakorlatilag a nagyapám az első világháborúnak egy idejének egy részét az erdélyi vidékeken töltötte, és ott tehát ő egy jó szemű, igen jó ízlésű ember volt, és elég sok textilt tudott ott összegyűjteni, hozott kalotaszegi párnákat, pirosakat, kékeket, és nagyon szép bokálygyűjteménye volt ebből az időből, ami hát körülöttem volt mindig, a mai napig is körülvesznek a kalotaszegi párnák, és minden nap tudok róluk mesélni, mert azóta búvárkodom a jelképeikben is, meg mindenfélében is. Sajnos unokám nincsen, nagyon szeretném volna nekik mesélni ezekről a párnákról, ami nekem eszembe jut róla. Még a mai nap is kitalálok mindig újabb és újabb történeteket, amik aztán bizonyos mértékig a cserepeimben meg is valósulnak.
1: Na, erre gondoltam, hogy azért ez nem véletlen.
0: Hogy került a cserépvirágba? Hát talán úgy, hogy nevelőapám állatorvosként mindig vitt magával a körnapjaira, és én ott megismerkedtem a szokásokkal, juhászokkal, emberekkel. A Palocvidéken a hagyomány nagyon, nagyon fontos volt abban az időben, amikor én ilyen korú, kicsikorú voltam, és hát ezt tulajdonképpen ebből indult ki az, amit én elkezdtem csinálni. No, meg István Erzsikének, a Néprajzi Múzeum főmunkatársának köszönhetek nagyon sok mindent, mert miután megkaptam az ifjú népművész címet, illetve még hamarabb mezőtúron voltak ilyen fazekas táborok, ahova miután okleveles voltam négy éven keresztül, így volt jogosultságom, hogy el tudtam menni ilyen táborba, és Erzsike ott tartott nekünk előadást, és hát ő egyetértett ugyanezzel a design nézettel, de hozzáfűzte, hogy bizony ebben a mesterségben nagyon sok olyan fazekas volt, aki a figurális felé vonzódott, és hát ő igen sajnálja, hogy ilyen ember most nincsen. Hát ha nincs, akkor majd lesz, mondtam én, és miután úgy gondoltam, hogy az én bögréimnek nem csak füle, hanem szeme, orra és szája is van, ezért rá is tettem a bögrékre ezt, valamint elkezdtem a figurákkal foglalkozni, akkoriban volt kicsi a fiacskám, és jelent meg Kressz Máriának a Butella Bálint és Pörső Őrzse nevezett

0: könyvecskéje, ami népművészeti figurális persejekkel és butellákkal volt tele fotóanyaggal, és hát azután én elkezdtem készíteni, illetve hát először tanulmányoztam a tiszafüredi, meg általában az országban fellelhető figurális munkákat, és abból próbáltam önálló munkát létrehozni, ami hát szerintem sikerült, és hát már elég sok A-kategóriás darabom volt, amikor azt mondták a Népiparművészeti Tanácsban, hogy nem kapom meg a Népiparművész címet, mert túl egyénien dolgozom, és hát nem kapcsolódom tájegységhez. És hát mondtam, hogy ha ez az oka, akkor nem baj, majd lesz valahogy. És akkor hát egy idő után kitaláltam, hogy készítek egy palosz lakodalmas menetet. A ruházatot ismertem, hiszen Heves és Nógrád megyében szinte falunként más a viselet, és ezt büszkén is hordják ott férfiak, nők egyaránt, vagy hordták.
1: Hát igen.
0: És hát akkoriban ennek a legnagyobb kavalkádja a palocnapok voltak, amit Parádfürdőn tartottak. Ez egy több órás lovaskocsis gyalogos menet volt, ahol falunként jártak, sétálták végig Parádfürdőt a Heves megyei, meg Nógrád megyei lakosság. Énekeltek, én meg ott rajzolgattam, ötödikes általános iskolás voltam, és rajzolgattam a viseleteket, meg minden. És hát ezt dolgoztam fel egy palóc lakodalmas menettel, és akkor úgy gondoltam, hogy nem beviszem a Népiparművészeti Tanácshoz zsűrizni, hanem kihívom a helyszíni zsűrit, hiszen 66 darab volt készen. Kinyitottuk a nagy asztalt a szobában, ami még a nagyapájéké volt, ahol egyébként körülbelül olyan 15-20 ember is elfér, hogyha elég szűken vannak a székek téve. Tehát a 60 darabom szépen elfért, mert ezek ilyen maximum 25-30 centis figurák voltak. És kihívtam a helyszíni zsűrit, a Lengyel Györgyi volt az egyik zsűrorom, a másik István Erzsike. Lengyel György is sajnos már nem él meg, még Füzes Endre tavaly vagy tavaly előtt halt meg, szegény, nagyon
1: Pécset
0: sajnáltam.
1: Volt ő Pécsi, meg a Népre.
0: Tessék?
1: Pécsi fiú volt a Füzes Pandi.
0: Azt nem tudom, hogy Pécsi volt,
1: ismertem, igen.
0: De nagyon jó kapcsolatban voltam vele évekig, ilyen baráti, tiszteletbeli, szóval nagyon szerettük egymást szerintem.
1: Hát a Szentendrés Kanzenban is volt.
0: Igen, igen, és ő nagyon szerette az én munkáimat, akkor ismerkedett meg vele, és hát olyan sikert arattam itt a három nagy zsűrorral szembe a munkáimmal, hogy a 66-ból 62 A-kategóriás munka lett, és a négy darab B-kategóriás. Ez annyit jelentett annak idején a Népiparművészeti Tanácsnál, hogy az A-kategóriás munkák kiemelt színvonalúak, a B-kategóriás munkáknak zsűri száma 5 évre szólt, és ha azt akart az alkotója, hogy továbbra is szeretné azt esetleg forgalmazni, akkor azt újra kellett zsűriztetni 5 év után. Uh-huh. Hát nekem így aztán az évek során összegyűlt körülbelül 700 zsűri számom, amiből körülbelül olyan 600-650 darab volt az A-kategóriás, és hát ma már nem zsűriztetek annyi, de hát ennyi időskorban már nem biztos, hogy nem tudom megítélni, hogy jó-e, amit csinálok, vagy nem.
1: Az biztos, hogy borzasztó termékeny voltál, és hadd kérdezem, hogy említetted Tiszafüredet is, meg Mezőtúrt is. Ott is ugye voltak, még talán vannak olyan mesterek, akik azért a népművészet mestere címet elérték már korábban. Sokat, hogy kik voltak mondjuk valamilyen hatással rád, akikre szívesen emlékszel?
0: Hát arra emlékszem, hogy voltam körülbelül olyan 20 éves, amikor a Fővárosi Művelődési Házba állították ki a népművészet ifjú mestereinek a kiállítását. És ott láttam én meg Busi Lajosnak a munkáit, amiben volt figurális, azt hiszem Miska volt egy-kettő, de amúgy megláttam az ő munkáját, és azt én ilyen akarok lenni, szeretném. És akkor hát elkezdtem dolgozni ezért keményen, és hát 73-ban lettem népművészet ifjúmestere, és onnantól kezdve eléggé erősen kezdtem el zsűriztetni, illetve kiállításaim voltak, mert a 60-i amatőr képzőművészeti stúdiónak a alapítója voltam, és akkor ott lehetett kiállítani. És akkor Népművelési Intézettől, meg az alaptól is jöttek bennünket zsűrizni, úgyhogy a Népművelési Intézettől, mint zsűri tagot a Bánszky Pál tudnám megemlíteni, ő is nem régen halt meg. Kecskeméten volt a Nai Múzeumnak a...
1: Igen, igazgatója.
0: Igazgatója is. És az iparművészeti részről, meg a Défehér Zsuzsa volt, aki így zsűrorként szerepelt, és ő úgy gondolta, hogy értékesek a munkáim, és tetszett neki, amit készítettem, úgyhogy mindig pozitív zöld utat adott ahhoz, hogy én ezt kiállíthassam.
1: Uh-huh. Jó, hogy ezeket a neveket megemlíted, mert ezek nem csak neked, hanem annak a időszaknak.
0: A generációmnak igen fontos emberei. Igen, van, akinek nem jó véleménye van, én nekem nincsen rossz véleményem, mert nem bántott egyik sem soha. Igaz, hogy túl nagy eredményeket sem kaptam, de bántani se bántottak. Szép lassan kellett arra szolgatnom, nem kihagyván egyetlen lépcsőfokot, de végül is eredményre vezettek, mert 84-ben lettem népiparművész, és abban az évben kaptam Nitnivó díjat is a Népiparművészeti Tanástól, pont erre a lakodalmas menetre éppen, és hát onnantól kezdve pedig elkezdtem már az országos pályázatokon szerepelni, amit elég jó eredménnyel sikerültek ezek a pályázatok, mert minden évben első, második, harmadik díjas, külön díjas voltam az országos pályázatokon, így 350-400 résztvevőből, és gyakorlatilag 78-ban lettem aztán, vagy hol tartottunk most évek 70, során?
1: 73-74, tehát akkor letti ifjúmester, majd igen, utána népiparművész.
0: Hát gyakorlatilag ez ment, 84-ben lettem aztán népiparművész végül is a lakodalmassal, és onnantól kezdve folyamatosan pályáztam eredményesen, és nagyon fiatalon szerintem legalábbis, és azt hiszem, hogy mások szerint is, 93-ban 45 évesen lettem népművészetmestere.
1: Na hát akkor gratulálok azért ehhez, mert azért nagyon sok szép dolgok csináltál addig is, utána meg különösen. Még annyit hadd mondjak, hogy ugye említetted Busi Lajost, gondolom, hogy annak a vidéknek a Karcag, Mezőtúr, Tiszafüred és így tovább, de elsősorban a korongozásnak a nagymesterei, és azért gondolom valami hatása voltak, de annyira nem, hogy te áttérjél mondjuk tányérok, vagy áttört, és itt tovább ilyenek.
0: Van én nekem áttört munkám, mert például a Vallada sorozatom áttört megoldással készült, meg még egy jó pár ilyen munkám is volt. Tehát gyakorlatilag mindenfélét megpróbáltam én csinálni, uh-huh. És azt hiszem, hogy az 50. születésnapom alkalmából készítettem, azt hiszem, 100 vagy hány tányért, ami különböző féleképpen volt díszítve, ami megint egy újítás volt a számomra, mert előtte pár évvel voltunk fönt a Bartók Emlékházban egy koncerten, és a mennyezeten lévő református kazetták, azt hiszem 9 darab van ott fönn.
1: Igen.
0: Azt én lerajzoltam a koncert alatt, és ennek kapcsán a szerkezetét megértettem, és próbáltam alkalmazni a tányérjaimon, és így született 100-valahány tányér mindegyik másmilyen díszítménnyel. A különbség annyi a mennyezet kazettákhoz, hogy én elvettem a kazettáknak a színét, és a zöldön zöld, vagy zöld és nyers színű váltakozik benne, tehát a tányéroknak a fele zöld alapon zöld volt, ami elindított megint egy sorozatot, mert akkor elkezdtem a zöldekkel kísérletezni, és ma már sokan mondják, hogy én zöldmániás vagyok.
1: Egy kis szünetet tartunk.